0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Oroszország elutasította az ukrajna és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására, és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és a helyettesek pótlékát ugyanakkor megemelték. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes aszbeszt mentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet, a terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északa 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
2: Manna Hits.
0: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: The song Desert Road comes from Acts chapter 8. There's a guy named Philip. He's on a mountaintop of his life.
2: Az apostolok cselekedetei 8-ban a Biblia egy Fülöp nevű fickóról ír, aki az élete hegycsúcsán van. Minden, amiért imádkozott, mindazt, amit Istentől valaha kért, azt éppen megkapja az életében. Gyógyít, tisztátalan lelkeket űz ki, és hirdeti Isten igéjét, mégpedig úgy, hogy a nép hallgat rá. Majd egy napon Isten azt mondja neki, hogy azt akarom, hogy hagyd el ezt a hegycsúcsot, amelyen vagy, és azt akarom, hogy sétáljál el a sivatagba. Amikor ezt a történetet olvasom, mindig azon tűnődöm, hogy vajon mennyi ideig kellett gyalogolnia, azon töprengve, mi a célja Istennek azzal, hogy elküldi őt a sikeres szolgálatából egy ismeretlen sivatagba. Sokszor mi sem értjük, hogy Isten miért kér tőlünk bizonyos dolgokat, de ha elolvasod Fülöp történetét, akkor láthatod, hogy sosem kér tőlünk az Úr semmit csak úgy, mindennel célja van. Fülöp a sivatagban egy olyan emberrel találkozik, aki megpróbálta megérteni Isten igéjét, de egyedül nem tudta, és még soha senkitől nem hallotta az evangéliumot. Amikor Fülöpöt Isten a sivatagba küldte, akkor ő még csak annyit tudott, hogy követnie kell Isten hangját, és bíznia kell benne, és ott majd megtudja, hogy mi a célja Istennek vele. I don't wanna write this song.

0: a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hey, what's up? This is Torin Wells.
2: And I'm her.
1: Y'all know who she is, okay? And we have a brand new song, Hold Us Together.
3: It is you that holds us together.
2: Actually, the song came from a good friend of mine. His name is Josiah.
4: Ezt a dalt igazából egy barátom szerezte, akit Józsuénak hívnak. Nagyon megérintette, ami a világjárvány alatt történt, és ami most zajlik körülöttünk a világban. Amikor először eljátszotta nekem a Hold Us Together című dalt, sírva fakadtam. Dolgoztunk még rajta egy kicsit, néhol megváltoztattam a szöveget azért, hogy valójában át tudjuk adni az üzenetét, hiszen a zenén keresztül reményt adhatunk az embereknek. Mert tudjátok, a nap végén nem számít, mit gondoltunk. Isten mindig ott van, hogy megtartson, még akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy a világ összeomlott körülöttünk. Jó tudni, hogy mi még mindig jó kezekben vagyunk, amelyek megtartanak minket.
1: And it's good to know that we are

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: I knew God was with me. I always used to pray. My prayer was I asked God to not to let the devil kill me out here while I was in the streets before I could get back. But I said, if you give me one more chance at life and music, I promise you, I'm gonna shout you out and I'm gonna testify and we're gonna have a little church up in there.

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Ma arról fogok beszélni, hogy egy bolti eladó káromkodása hogyan emlékeztetett arra, hogy a végső szellemi fegyver az a szeretet.

0: Tudjátok, én régebben rengeteg időt töltöttem azzal, hogy démonokkal ordítottam. Megtanultam az összes szellemi harc kifejezést. Amikor először csatlakoztam az ige és hit mozgalomhoz, akkor rengeteg tanítás ment a szellemi harcról. Még szellemi harc szemináriumokat is tartottunk. Megdorgállak, sátán! Távozz tőlem, sátán! Megkötözlek téged! Emlékszem azokra az időkre, amikor az időm nagy részét azzal töltöttem, hogy gonosszal ordítottam, és csak annyit értem el, hogy jól berekedtem. Azt gondoltam, ha imádkozol, akkor hangosan kell imádkozni. Minél hangosabb vagy, annál hatásosabb vagy. A férjemet meg jól megítéltem. Azt gondoltam, ő nem is imádkozik, mert csak ült és nyitott szemmel nézett kifelé az ablakon. Én meg azt gondoltam, nyitott szemmel nem is lehet imádkozni. Nem lehet ücsörögve imádkozni, harcosan kell viselkedni. Azt kell sugározni, így hát én össze-vissza sétáltam, ordítottam, üvöltöztem, miközben David a felhőket meg a füvet nézegette, és így csinált. Aztán egyik nap, amikor épp üvöltözve imádkozom, akkor úgy éreztem, a Szent Szellem azt mondja, jobb, ha te is meghallgatod magadat. Olyan volt ez, mintha Isten elkezdett volna kijelentést adni, és azt mondta. Jézusnak soha nem volt gondja a gonosszal. Miért nem tanulmányozod, hogy ő hogyan végezte a szellemi harcot? Neki semmi gondja nem volt a gonosszal. Ő közeli kapcsolatban maradt Istennel. Az Efézus 6:10, belőle merítsétek az erőtöket, azt az erőt, ami a vele való egységetekből fakad. Ő békességben járt, nem hagyta, hogy bármi felidegesítse. Nem véletlenül mondta azt Isten Mózesnek, majd Mózes az izraelitáknak, amikor ott voltak a Vörös tenger és az egyiptomi sereg között, tehát azt mondta, legyetek békességben is, Isten majd harcol értetek. A békesség az egy harci eszköz. Azért, mert ha megtartod a békességedet egy nehéz helyzetben, akkor azzal azt bizonyítod, hogy bízol Istenben. Nem csak mondogatod, hogy bízok Istenben, miközben küszködsz vele, hanem bizonyítod, hogy bízol benne. Öltsd fel a megigazultságot. Tudd, hogy ki vagy Krisztusban. Az Isten királysága nem különféle dolgokat jelent, hanem megigazultságot. És azt, hogy tudod, ki vagy Krisztusban, és ebből fakadóan majd békességed lesz. Aztán pedig a Szent Szellem öröme is jön. Emlékszem, hogy az ördöggel ordibáltam éveken keresztül, közben olyan dolgokért gyakoroltam a hitemet, amik teljesen haszontalanok voltak. Például hittem, hogy kapok majd egy szörmebundát. Tudjátok, akkoriban mindenki szörmebundát hordott. Olyan volt ez, mint egy státuszszimbólum. Ezért én hittem, hogy kapok majd egy szörmebundát. Azt is hittem, hogy növekedni fog a szolgálatom. Hittem, hogy előléptetést kapok, és hittem még ebben is, meg abban is. Közben pedig fogalmam sem volt, hogy ki voltam Krisztusban. Állandóan vádlás és bűntudat alatt éltem. Nem volt békességem. Nem volt bennem öröm. És miközben arról beszéltem, hogy a mennyei királyság gyermeke vagyok, pedig még azt sem tudtam, hogy miről is szól a királyság. Egy felszínes, testi keresztény voltam. Minden arról szólt, hogy én mit akartam, mit gondoltam és mit éreztem. Volt elhívás az életemen. Akkoriban 25 ember tanítottam a nappalinkban. Aztán 5 év múlva kaptam egy kisebb előléptetést Istentől, és Szent Louisban kezdtem tanítani egy gyülekezetben, ahol egyike voltam a segédpásztoroknak. Egy hatalmas, méretű nemzetközi elhívás volt az életemen, de Isten nem helyezett bele engem, amíg meg nem tanultam, hogy hogyan öltözzek fel szellemileg. Ugyanis, ha Isten nagy helyekre tesz téged, te pedig ott állsz majd szellemileg mesztelenül, akkor a gonosz meg fog ölni téged. Szóval, mielőtt te azért imádkozol, hogy növekedjen a szolgálatod, hogy te légy a főnök a munkahelyeden, vagy amit szeretnél, akkor jól teszed, hogy elkezdesz sokat imádkozni szellemi növekedésért és érettségért is, és ajánlatos, hogy minden reggel megnézd, milyen szellemi ruhát öltöttél fel. Gyerünk! Nos, a Kolossi 3.12. Egy nagyon fontos ige volt a számomra, amikor Isten megmutatta nekem ezt a sok különféle dolgot arról, hogy öltsük fel, amaz tegyük le, legyünk szellemileg felöltözve. Emlékszem, még olyan szemináriumokra is elmentem, ahol arról beszéltek, hogy vegyük fel a fegyverzetet, és azt tanították az embereknek, hogy álljanak fel, és most akkor vegyük fel az övedet, vedd fel a sisakodat, vedd fel a mellvasadat, vedd fel a cipődet. De látjátok, ezek egyik sem ér sokat, hogyha nem csinálod meg. Úgy értem, lehet, hogy én minden reggel felvehetem a cipőmet, utána meg kisétálok a szobámból, és rögtön le akarom tépni a gyermekem fejét. Tudjátok, rájöttem, hogy én nagyon békés tudok lenni, és mindenkivel jól kijövök egészen addig, amíg valaki haza nem ér. Amikor egyedül voltam otthon, mert Dave dolgozott, a gyerekek meg iskolába voltak, akkor egész nap dicsőítés meg tanításokat hallgattam, és úgy voltam, hogy ó, halleluja! Dicsőség az Úrnak! Nagyon szelleminek éreztem magamat. A barátaim felhívtak, én pedig jó tanácsokat osztogattam nekik, vagy mondtam nekik egy üzenetet az Úrtól. Van itt valaki, aki tudja, miről beszélek? Aztán végül rá kellett döbbennem az igazságra. Tudod mit? Semmi győzelem nincs az életemben. Csak üvöltözök, és ordibálok. Közben a gonosz meg röhög rajtam. Hát annyira szellemi voltam egész nap, de aztán, amikor az egyik gyerekem a garázs felől jött be a konyhába, és talán elejtett valamit, vagy megbotlott, akkor rögtön kitört. Mi a bajod van neked? Semmit sem tudsz normálisan csinálni. Aztán miután kidühöngtem magamat, persze bűntudatom volt, és azt mondtam, Istenem, én egyszerűen nem tudok ezen változtatni. De tudjátok mit? Isten elkezdett tanítani engem, és azt mondta, de igenis, tudsz változtatni, ha akarsz. De ha valakire jó benyomást akarsz tenni, akkor nem viselkednél így. Tehát az öltsétek fel, az egy utasítás számunkra, hogy céltudatosan megtegyünk valamit. Kolossé 3.12. Ó, Uram, mi nagyon jól érezzük magunkat ma. Látjátok, a legfontosabb dolog az, hogy mit teszünk legfőképpen akkor, amikor senki sem figyel minket, akit el akarnánk kápráztatni. Hallottok engem? A legfontosabb dolog az, hogy mit teszünk, nem pedig az, hogy mennyire van aláhúzogatva a Bibliánk sárgával, rózsaszínnel vagy kékkel, akár kifestővé is alakíthatod a Bibliádat, de az még mindig nem jelenti azt, hogy tudsz is valamit. Ó, mi olyan szelleminek érezzük magunkat, amikor a pásztor azt mondja, hogy nyissuk ki a Bibliát egy bizonyos helyen, és pont ott van aláhúzva, és ki van színezve az ige, olyankor egy kicsit oldalra húzódunk, azt remélve, hogy a szomszédunk is észreveszi majd. Tudjátok, miért nevettek? Azért, mert pontosan tudjátok, miről beszélek. Ó, igen, igen. Első kézből ismerem ezt a dolgot.
1: My.
0: A legfontosabb dolog nem az, amit aláhúztunk, hanem az, amit teszünk, főleg amikor senki olyan nem figyel minket, akire jó benyomást akarnánk tenni. Ezért olyan fontos mindenkivel jól bánni, mindenkit tisztelni, minden ember számára megbecsülést mutatni, nem csak azzal bánni jól, akivel jó viszonyt akarunk, vagy akinek szemében kedvesek akarunk lenni. Ezért legfőképpen azokhoz legyünk jók, akik a természetes szinten nem jelentenek számunkra sokat, de akik Isten számára igenis fontosak. Az öltsétek fel azt jelenti, hogy valamit céltudatosan teszünk, hogy előre eldöntjük azt, hogy miként fogunk viselkedni, és mit fogunk tenni. Én hiszem, hogy reggelente időt kell töltenünk azzal, hogy szellemileg felöltözzünk. Buzdítalak benneteket, hogy reggelente szálljatok arra 15 percet, hogy felvegyétek a szellemi ruhátokat. Ez a következőképpen néz ki. Istenem, én ma egy kegyelemmel teljes személy akarok lenni. Amikor az emberek nem úgy tesznek dolgokat, ahogy én szeretném, olyan gyorsan, ahogy én szeretném, akkor is kegyelmes leszek. Ha az a fickó, aki tegnap vezetés közben mutatott nekem egy fél békejelet, ha ő felöltötte volna a kegyelmet, mielőtt elindul, akkor nem viselkedett volna így. Én sajnálom az embereket. Annak a szerencsétlen fickónak fogalma sem volt róla, hogy mit csinál. Mert a szellemi valóságban itt vagyok, és az Isten igéjét hordozom a városnak. Itt vagyok, hogy Isten szószólója legyek, és ennek a fickónak meg nem tetszik, hogy egy kicsit belógtunk a sávjába. Ezért elég csúnyán viselkedett. Tudjátok, ezért kell imádkoznunk értük, hogy Isten befedezze őket, mert ők tudatlanok. Nem csoda, hogy Jézus azt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Ez jó oka az ilyesfajta imáknak. Ennek a fickónak fogalma sem volt, hogy mit tett. Kolossé 3.12. Mint Isten választottai, az ő kijelölt képviselői, akik tiszták, szentek és Isten által szeretettek, öltsétek fel könyörületes szívet, kedvességet, alázatot, szelídséget és olyan türelmet, ami nem fárad el, hosszan tűr, és bármit, ami csak megtörténhet, jó mérséklettel el tud viselni. Legyetek kedvesek egymással, viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha egyetemértés van köztetek, ha valakinek panasza van valaki ellen, ahogyan az Úr is ingyen megbocsájtott nektek, úgy bocsássatok meg ti is egymásnak. Mindezek fölébe pedig öltsétek fel a szeretetet. Mindazok fölé, amit felvesztek, öltsétek fel a szeretetet. A szeretet egy szellemi fegyver. A Máté 24 az, ami miatt úgy hiszem, hogy olyan intenzíven sötét időkben élünk, hogyha nem tudjuk arra motiválni a Krisztus testét, hogy valóban szeretetben járjon, akkor ahogyan egyre sötétebb lesz minden, úgy lesz egyre veszélyesebb számunkra az élet. Hallottok engem? Igazán értitek, amiről beszélek? Nem engedhetjük meg magunknak, hogy amikor a házból kilépünk, úgy viselkedjünk, mint a világ. Itt az ideje döntést hoznunk, hogy megtegyük, amiről tudjuk, hogy meg kell tennünk. Igen, Isten kegyelmes. Igen, az ő kegyelme betakarja a bűneinket, de nem szabad többé azokat a dolgokat tennünk, amikről tudjuk, hogy nem kellene. Tehát nem tudok mit kezdeni ezzel. Nos, akkor tölts több időt Istennel, és kezd el használni a Szent Szellem benned lévő erejét, és akkor majd képes leszel ellenállni ezeknek a dolgoknak. Máté 24.10 azt mondja, akkor majd sokan eltántorodnak az utolsó időkben. Ez a teljes fejezet a végidők jeleiről szól, háborúkról, háborúk híreiről, éhínségről, földrengésekről. Már látjuk ezeket, igaz? Látjuk ezeket mindenhol. Tudjátok, a fiam Indonéziában van, és azon a környéken hihetetlen dolgok történtek. A fiam pedig azt mondja, tiszta őrület itt minden, olyan, mintha a különböző események egymást érnék. Ezért mi azt mondjuk, igen, ezek bizony már történnek. Ám olyan gyakran, amikor az emberek erről tanítanak, akkor megállnak a 8. versnél, pedig ha tovább olvassuk a 10-11-12 versekig, akkor válik csak igazán érdekessé az ige. Azt mondja, hogy sokan megbotránkoznak, eltántorodnak, elkezdenek majd bizalmatlanná válni az iránt, akiben bízniuk kellene, és akiknek engedelmeskedniük kellene. Hány megbántodott ember van ma az egyházban? Akkor sokan megbotránkoznak majd. Sok hamis proféta támad, és sokakat megtévesztenek, és tévútra vezetnek. Ezt látjuk ma. A nagy testben lévő szeretet, ezek mi vagyunk, az egyház meghidegül. Ez a végidők jele. Értitek ezt? Ezt már ma láthatjuk. A nagy testhez tartozó emberekben meghidegült a szeretet. Tudjátok, tragikus dolog az, ami történt. Már biztos vagyok abban, hogy amikor Roosevelt elnök ezt az intézkedést meghozta, akkor meg volt győződve róla, hogy segített, hiszen csak meg akart oldani egy helyzetet. Amikor a kormány azt mondta, hogy mi majd gondoskodunk a szegényekről, akkor az emberek elkezdtek a kormányban bízni ahelyett, hogy Istenben bíztak volna, és ez valahogy ellustította az egyházat is, mert ha elolvasod a Bibliádat, akkor látod majd, hogy nekünk kellene gondoskodnunk a szegényekről. Világos utasítások vannak a Bibliában, hogy kik az igazi özvegyek, és hogyan kell gondoskodni róluk. És ha ők pletykásak, vagy nem Isten szerinti módon viselkednek, akkor nem kell nekik segíteni. Látjátok, most egy olyan rendszerünk van, hogy a kormány mindenkinek segít, aki beáll a sorba és feliratkozik. Túlságosan messzire jutott ez a dolog. Igen, vannak emberek, akiknek szükségük van segítségre, és meg is érdemlik az, de a rendszer túlságosan kibillent az egyensúlyból. Isten nem a kormányt kente fel arra, hogy gondoskodjon a szegényekről, Isten a gyülekezetet kente fel erre. Mi azonban nem értettük, hogy mi történt. Jó dolognak tűnt ez, egy új dolognak, rendben, mi több adót fizetünk, ti pedig elintézitek ezt. Tudjátok, legtöbbször inkább adunk egy kicsit több pénzt, csak ne kelljen belefolynunk a dolgokba és bekoszolnunk a kezünket. Amen. Inkább imádkozunk egy ébredésért, mint hogy tényleg történjen köztünk egy ébredés. Mert ha olyan emberek közölenek be, akiknek tényleg szükségük van Istenre, akkor azok nem olyanok lesznek, mint mi. Nem a mi nyelvükön beszélnek majd. Lehet, hogy nem lesz jó a szaguk. Lehet, hogy nem viselkednek majd megfelelően. Mi sokszor olyanok vagyunk, hogy Nos, a szeretet az nem zárt körül, hanem befogadó. A szeretet mindenki számára ad helyet, nem csak azoknak, akik olyanok, mint én. Ó, halleluja, nagyon tetszik nekem a mai prédikáció. Elmondok egy történetet egy káromkodó eladóról. Épp vásárolgattam, és bementem egy üzletbe, hogy állítassak a napszemüvegemen, és az üzletvezetőnőnek elég mocskos szája volt. Az országnak egy olyan részén voltunk, ami egy kicsit lazább a bűnöket illetően, mint amilyenek mi vagyunk itt középen-keleten, úgy értem, itt középnyugaton, vagy akárhol is vagyunk ma. Középnyugat, igen, rendben. Jól van, lehet, hogy holnap a közel-keleten leszek, ki tudja.
1: That's right, I might be in the Middle East tomorrow, you never know.
0: Szóval, egy olyan lány volt velem, akinek nagyon erős evangélista elhívás van az életén. El is kezdett beszélni ezzel a nővel, hogy egy konferenciát vezetünk itt, tudjátok, keresztények vagyunk, és van a kapcsolatod Istennel, erre a nő azt mondja, ó, igen, én nagyon szellemi vagyok. Azt gondoltam, Általában aggódom az olyan emberek miatt, akik szellemiek, mert soha nem tudhatod, mit is jelent. Mindenesetre elég csúnyán beszélt, és elég hamar előjöttek a bőszóval. Én különösen érzékeny vagyok a káromkodásra, ki nem állhatom, mert az apámnak mocskos szája volt gyerekkoromban, és ő gonosz is volt, meg bántalmazott is engem. Ezért nagyon vigyáznom kell, hogy ne legyek hipervallásos ezzel kapcsolatban. Szóval tovább beszélgettünk egy kicsit, és azt mondja a nő, nos, biztos vagyok benne, hogy nem kéne így beszélnem, de azt mondja, tudjátok, szerintem időnként Isten is káromkodik egyet. Most ezen a ponton felborzolódott a vallásos szőr a hátamon. Áthajoltam a pulton, és azt mondtam, Isten nem káromkodik. Látjátok, én rögtön azt gondoltam, hogy meg fogom védeni Istent. A velem lévő lány azonban, aki egy evangélista, rögtön odahajolt, és azt mondta, de Isten szereti azokat, akik igen. Én meg azt gondoltam, na tessék, megpróbálom megtisztítani a halat, pedig még ki sem fogtuk. Hát nem ezt tesszük nagyon sokszor. Megpróbálunk mindenkit kiigazítani, kijavítani a viselkedésüket, pedig még nem is mutattuk meg nekik a Krisztus szeretetét, ahhoz, hogy egyáltalán keresztényeknek akarjanak lenni. Az egyházban lévő szeretet meghidegül majd, mert a földön megsokasodik a gonoszság és a törvénytelenség. Öltsétek fel a szeretetet. Ez egy szellemi fegyver. Vegyétek fel a békességet. Öltsétek fel az igazságosságot, győződjetek meg arról, hogy kik vagytok Krisztusban. Ha valami rosszat teszel, de aztán őszintén megbánod azt, akkor Isten megmos téged a vérben, és nincs több vádlás ellened. Amikor pedig jön a gonosz, és próbál vádolni téged, akkor kezd el használni az igét, és mondd azt, ide figyelj, én tudom, ki vagyok. Az, aki nem ismert bűnt, bűnné lett, értem, hogy én az Isten igazságossága lehessek Krisztusban. Lehet, hogy egy kicsit átléptem a határvonalat, de ettől még Istenhez tartozom. Amen. Öltsétek fel mindezeket. Vegyétek fel az üdvösség sisakját. Gondolkozzatok úgy, mint akik megváltottak. Ha gyülekezetbe jársz, akkor ne gondolkodj még mindig úgy, mint egy bűnös. Amen. Emeljétek fel a hit pajzsát. Mi hitből hitbe jutunk, nem pedig hitből kételkedésbe, onnan a hitetlenségbe, aztán időként vissza a hitbe, aztán a kételkedésbe és félelembe és aggodalomba, és aztán egy kicsit vissza a hitbe. A sátán könyörtelenül támad minket a kételkedéssel, a kétlelkűséggel, bizonytalansággal, félelemmel, hitetlenséggel, szégyenérzettel, bűntudattal, de mi felemelhetjük a hitnek a pajzsát. A Biblia azt mondja, amivel megoldhatjuk a gonosz minden tüzes nyilát. De talán észrevettétek, hogy valamit felemelni az erőfeszítést jelent. A hitedet felszabadítani az erőfeszítésbe kerül. Gondosan odafigyelni a gondolataidra az erőfeszítésbe kerül. Ügyeljetek arra, hogy milyen szellemi ruhát viseltek. Szálljatok reggelente 15 percet arra, hogy felöltitek a szellemi ruhátokat. Hozzatok döntést, hogy ma jó leszek az emberekhez. Kedves leszek hozzájuk, türelmes leszek. Ha nem úgy történnek a dolgok, ahogy én szeretném, akkor is türelmes leszek. Minden tőlem telhetőt megteszek majd, hogy oldjam az emberek feszültségét. Nem fogok tovább feszültséget okozni nekik azzal, hogy nem lehet majd kijönni velem a nap folyamán. Nekem meg kell őriznem a békességemet. Valahányszor elveszítem a békességemet, azzal ajtót nyitok a gonosznak. Mi nem nyithatunk neki ajtót. Még egy kis résnyi helyet sem adhatunk neki, amin bekúszhatna. A toll vagy csak azért jön, hogy öljön, lopjon és pusztítson. Jézus azonban azt mondta, én azért jöttem, hogy életetek legyen, hogy élvezzétek azt, és hogy az életetek feletté bővölködő legyen. Amen. A gyerünk, adjunk dicsőséget az Úrnak. Álljatok fel. És végül hadd mondjam azt, az Efézus 6, 18. vers. Imádkozzatok mindenkor a lélek által. Úgy tudsz keresztbe tenni a gonosz terveinek, ha mindenért imádkozol. Úgy értem, tényleg minden felől. Évente legalább egyszer elolvasok egy jó könyvet az imádságról. Frissen kell tartanod magadat az imádság területén. Az ima nagyon erőteljes dolog. Amikor Jézus nevében imádkozol, és rajtad van a szellemi fegyverzeted, akkor hú, te nagyon veszélyessé válsz a sötétség királysága számára. Amen. De amikor imádkozom, akkor nem érzem, hogy az imáim akár csak a plafonig is eljutnának. Elég, ez fejezd be. Ez nem arról szól, hogy mit érzel, hanem arról, hogy mit hiszel.
2: Tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Köszönöm szépen, hogy ti is a 98.6 Manna FM-et választottátok. Argyelán Kriszta vagyok, és a vasárnapi kanapét szokás szerint sütéssel, főzéssel kezdjük, mert hogy a minőségi együtt töltött idő egyik legjobb módja szerintem az, amikor a gyerekkel közösen a konyhában teszünk-veszünk, tanítgatjuk őket, akár a mértékegységeket is lehet ilyenkor gyakorolni, de minden esetre jó móka együtt készíteni valami finomságot, és még nagyobb öröm utána azt együtt elfogyasztani. Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója pedig azoknak segít ezúttal, akik valamilyen érzékenységgel küzdenek. Hát az biztos, Éva, hogy ami szezonális, annál nincs finomabb. Mit hoztál most nekünk?
1: Így van, sziasztok! Hát egy nagyon egyszerű amerikai palacsinta receptet hoztam nektek, amit föl lehet turbózni eperrel, ha már eper szezonnál tartunk. És hoztam még nektek, az annyira nem lesz szezonális, de a sós palackák azok ugye mindig jól jönnek, meg szükség is van rá, úgyhogy egy nagyon-nagyon egyszerű túrós pogácsát. Ami jó hír, hogy aki nincsen gluténmentes diétán is nyugodtan hallgassa meg, jegyzetelje le ezeket a recepteket, mert hagyományos liszttel is ugyanúgy működik, mint ezzel a gluténmentes önkelesztő lisztkeverékkel, úgyhogy bátran a lisztet cseréljétek hagyományos lisztre benne, és az amerikai palacsintánál pedig a tejet azt nyugodtan ki lehet váltani növényi itallal, úgyhogy aki nem fogyaszthat tejterméket, növényi itallal tesztelve ugyanolyan tökéletes lesz, mint a sima tejjel. Mivel kezdjünk, sóssal vagy édessel?
0: Kezdjük a sóssal.
1: Jöjjön a sós. Jó. Hát ez a túrós pogácsa recept, ez szerintem alapvetően mindenki ismeri is, vagy hallott már róla, ugye ez a három összetevős négy, mert a só is szükséges belőle, úgyhogy összesen négy hozzávaló kell hozzá. A liszt, a só, a vaj és a túró. Ugye ezt gyerekkorunkban is a nagyszüleink is szerintem sütötték már, úgyhogy inkább ez csak egy ilyen kis emlékeztető, hogy jusson eszünkbe, hogy sokszor a legegyszerűbb megoldások lehetnek a legfinomabbak, és gluténmentes verzióban az önkelesztő lisztkeverékkel készítve tényleg megszólalásig olyan, mint a hagyományos, és ami extra jó hír, hogy hidegen, másnap is tökéletesen fogyasztható, nem szárad ki, úgyhogy ha vendégek jönnek, akkor is nyugodtan el tudjuk ezt készíteni.
0: Jöjjenek akkor a hozzávalók a pontos adagokkal most már.
1: Szükségünk van hozzá 250 g gluténmentes önkelesztő lisztkeverékre, 8-10 g sóra. Én egy picit lehet, hogy még emelnék a sóadagon, tehát szerintem egy 12 g-ot is elbír, mert én ha sós, akkor én azt úgy jó sósan szeretem. 250 g hideg kis kockára vágott fajra, 250 g túróra. Én itt a fél zsíros túrót jobban szeretem, mint a fél szárazat, de ez ízlés kérdése. A tetejére pedig mehet egy darab tojás felverve. Aki esetleg nem fogyaszthat tojást, akkor nyilván ezt ki is hagyhatja, és bónuszként mehet rá reszelt sajt, mert hát amiben sajt van, az csak jó lehet.
0: Na már csak az van hátra, hogy megnézzük, hogyan készül a pogácsa. Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával megyünk nem sokára tovább, itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: legjobb pillanatok.
1: Ugyan egy picikét melegebb lesz most a lakás vagy a konyha levegője, de mosolygós arcok, élmény a közös együttsütés, főzés és az elfogyasztásról nem is beszélek. Kohár Éva gasztroblogger ugyanis két finomságot hozott nekünk, a sóssal kezdtünk, a pogácsával, aminek a hozzávalóit már elmondta nekünk. A sajtos túrós pogácsához kell 250 g önkelesztő lisztkeverék, 12 g só, 250 g vaj vagy növényi alternatíva és ugyanennyi túró. Hogyan készül maga a pogácsa?
2: A lisztkeveréket keverjük össze a sóval, morzsoljuk el a hideg felkockázott vajjal. Adjuk hozzá a túrót, ezt gyors mozdulatokkal gyúrjuk el, még ilyen egynemű tésztát nem kapunk, majd a tésztát tegyük egy zacskóba, vagy csomagoljuk folpakba, és mehet a hűtőbe körülbelül egy órára, ha csak fél óránk van, az is elég lesz neki. A sütőt még formázás előtt érdemes fölmelegíteni 230 fokra.
1: Ez miért szükséges, Éva?
2: Azért szükséges, mert az a jó, hogyha minél hidegebb tésztával dolgozunk, és minél hidegebb tészta kerül be a sütőbe. A lehűlt tésztánkat rizslisztel enyhén megszórt felületen nyújtsuk körülbelül másfél újnyi vastagságúra. Hogy itt most pogácsát szaggatunk belőle, vagy egy pizzavágóval, vagy terejevágóval rudacskákat vágunk, na az tényleg ízlés kérdése. Ha nagyon sietünk, akkor szeleteljük föl gyorsan, vagy vágjuk csíkokra. Ha egy kicsit több időnk van, akkor szaggassuk ki ilyen kisebb méretű pogácsa szaggatóval. Ugye ez azért lassabb egy kicsit, mert a leeső tésztadarabokat újra össze kell gyúrni, majd kinyújtani és újra kiszaggatni. De ez tényleg csak pár perccel hosszabbítja meg a folyamatot. Tegyük a kiszaggatott pogácsákat sütőpapírral bélelt tepsire, kenjük le a tetejüket felvert tojással, szórjunk rá reszelt sajtot, és mehet a sütőbe. Amikor betettük a sütőbe, akkor vegyük vissza a sütő hőmérsékletét 200 fokra, és körülbelül olyan 18 perc alatt süssük aranybarnára. Azt el kell mondanom, hogy én nagyon sokszor sütöttem már ezt a receptet más gluténmentes lisztkeverékekkel, viszont ezt a sütési hőmérsékletet, hogy 230 fokra melegítjük és 200 fokon sütjük, ezt Gábor a házipéknél láttam, és sokkal-sokkal finomabb lesz, mint hogyha csak 180, szokásos módon 180 fokon sütjük a pogácsát, úgyhogy innen is szeretném megköszönni Gábornak ezt a praktikát, mert nagyon jól bevált, és próbáljátok ki ti is mindenképpen.
1: Ezek után tényleg már csak valami édesre vágyunk, nutellás, epres, amerikai palacsint, az illatokat is az orrunkban érezzük, hamarosan pedig az elkészítés módját és elárulja nekünk Kohár Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért

0: Manna FM. Kanapé, a legjobb pillanatok.
1: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM kanapéjában. Sziasztok! Argyelen Kriszta vagyok, és Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával már elkészítettük a hagyományos sajtos túrós pogácsánkat, vagy rudunkat, ki mit szeret belőle készíteni, bár én megvanom őszintén, már mikiegérfejekkel is szaggattam ki ezt a tésztát, valami 300-400 darabot egyszer egy rendezvényre, és az is nagyon-nagyon bevált. Ugye ugyanannyi kell a lisztből, a növényi, a vaj alternatívából, vajból és a túróból, illetve meg kell sózni a tésztát. Ennyi a trükk, össze kell dolgozni, és aztán bármilyen tetszetős formára kiszaggatni. És Éva ígért nekünk egy édességet is, amerikai palacsintát, méghozzá eperrel, na akkor jöhet ez.
2: No, hát ez az amerikai palacsinta recept, ugye ez egy teljesen ilyen általános amerikai palacsinta recept. Ebből tudunk sütni ilyen egészen pici amerikai palacsintákat. Nálunk ez nagyon menő, nagyon trendi. Tudunk belőle sütni ilyen normál méretű amerikai palacsintákat, és akkor megspékelhetjük még a gyümölcsökkel.
1: Mi kell hozzá?
2: A tésztához szükségünk van 150 g gluténmentes önkeresztő lisztkeverékre, 30 g cukorra, 2 darab emmes méretű tojásra, 150 g tejre, 10 g olajra. Hogyha esetleg hagyományos liszttel készítitek, vagy egyéb gluténmentes lisztkeveréket használtok hozzá, akkor egy kis kávéskanálnyi sütőpor mehet hozzá nyugodtan, mert az önkeresztő lisztkeverék már tartalmaz sütőport. A sütéshez pedig szükségünk van egy kis darab vajra, vagy ugye ha tejmentesen készítitek, szülnövényi vaj alternatívára.
1: Meg ugye a gyümölcs.
2: Ha epres gyümölcsös verziót készítünk, akkor érdemes egy pár epret így viszonylag vastag karikákra fölvágni, tehát itt ugye maga az amerikai

0: amerikai palacsinta is ilyen kis buci lesz, és körülbelül olyan vastagságú epreket vágjunk, amilyen vastag lesz nekünk az amerikai palacsinta. Hát, ha így be kéne nekem satszolnom, akkor ilyen újnyi vastagságú, úgyhogy újnyi vastag karika epreket készítsünk elő.
1: Az amerikai palacsinta összeállításánál tartottunk.
0: A tésztához az összes hozzávalót mérjük ki egy keverőtálba, majd egy kézi habverővel keverjük csomómentesre. A tésztát szobahőmérsékleten pihentessük pár percig, majd töltsük habzsákba. Egy nagy tapadásmentes serpenyőt vagy elektromos palacsintasütőt melegítsünk föl, így figyeljünk arra, hogy ne legyen túl forró, mert ugye az a palacsintának egy picit több idő kell, hogy átsüljön, mint a sima hagyományos tekerhetős palacsintának. Kenjük ki vékonyan vajjal a meleg serpenyőt, majd habzsákból fogjuk kinyomni a kis halom palacsinta tésztákat.
1: Az összeállításnál tartottunk, innét fogjuk folytatni nem sokára Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával. Hogyha nem sikerült lejegyzetelni, akkor elmondom még egyszer, ami kell nekünk ehhez: 150 g univerzális gluténmentes lisztkeverék, 30 g cukor, 2 emmes tojás, 150 g tej vagy növényi alternatíva, 10 g olaj, és hogyha valaki hagyományos liszttel készíti, akkor sütőport még egy kis kanállal érdemes hozzátenni a tésztához. És akkor, hogy hogyan tudjuk ezt gyönyörűen, gusztusosan dekorálni, erre is ki fogunk térni nem sokára Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlék Facebook csoport alapítójával.
2: Manna FM.
3: További információért és extra tartalomért
2: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: legjobb pillanatok.
1: És Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával sürgünk a konyhában, és abszolút megéri minden egyes melegben sütő mellett töltött perc, mert egyrészt a pogácsa is mennyei finom lesz, amit a sajtos túros tésztából készítettünk, másrészt az epres palacsinta, ami amerikai palacsinta, és persze majd nutellát is lehet tenni tejszínhabbal a tetejére. Tényleg minden melót megér. Na, ott tartottunk, hogy összeállítjuk az amerikai palacsintánkat. Éva.
2: Na, én ezt többféle módon is díszítettem, készítettem. Szerintem a legcukibb az akkor lesz, hogyha egy eper szeletet leteszünk a serpenyőbe, és habzsákból az eper köré ilyen pici halmocskákat nyomunk. Tulajdonképpen az eper köré egy virágot rajzolunk, maga az eper lesz a virágnak a közepe, és a kis palacsinta halmocskák, meg az epernek a szirmai. Hogyha ezt így kidekoráltuk, ráboríthatunk egy fedőt, hogy garantáltan átsüljön, bár fedő nélkül is biztosan meg fog sülni. Hogyha már a tetején egy olyan kis hártyát látunk, tehát nem folyik szét a tészta, akkor óvatosan egy kis lapáttal, szilikonlapáttal meg lehet fordítani, és üssük készre a másik felét is. Tulajdonképpen így ez az eper egy picit megkaramellizálódik, megsül, és eszméletlen finom lesz ezzel a pihepuha amerikai palacsintával. Tökéletes, hogyha porcukorral megszórjuk a tetejét, de ha ínyencek vagyunk, akkor kis nutellát is csurgathatunk akárra.
1: Nagyon szépen köszönjük, én mindenképpen a nutellára szavazok.
2: Én is köszönöm szépen, sziasztok!
1: Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója volt a vendégünk itt a Manna FM kanapéjában, és készítettünk sajtos pogácsát, vagy rudat, én megmondom őszintén, én mindig sajtos rút formájában dobom össze ezt a tipikus túrós tésztát, amihez ugye három összetevő kell, a túró, a vaj, vagy növényi alternatíva, illetve a liszt. És akkor Éva szerencsére már el tudta hozni nekünk ezt a receptet önkelesztő lisztkeverék verzióban, és ami tökéletesen megszólalásig ugyanolyan, mint a hagyományos liszttel készített. Ugye össze kell gyúrni a hozzávalókat, a sót nem szabad kifelejteni belőle, kell a tetejére még tojás, illetve rengeteg reszelt sajt, hogy tökéletes legyen, és a sütésnek is volt egy trükkje. 230 fokra felmelegített sütő, utána pedig, mikor betesszük a sütőbe, 200-ra visszavesszük, és tökéletesre süthetjük. Aztán pedig amerikai palacsinta jött, ami gyönyörűen nézett ki az eper közepi virág, mert hogy így nyomta ki habzsákból Éva a tésztát az eper köré, de persze, ha valakinek ehhez nincs érzéke, akkor elkészítheti a hagyományos módon is, pusztán csak rétegezve a gyümölccsel. Hogyha van kérdésetek, akkor írjatok, hívjatok 0677 1098, egyébként mind a két recept felkerül a Manna FM podcastjára, úgyhogy iTunes-on, Spotify-on is lehet ezeket majd keresni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Best of Manna FM kanapé, a legjobb pillanatok.
1: Ez a 98.6 Manna FM kanapé, sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és akkor a pénzügyi percekbe vágunk bele már is. Szokásosan a szakértőm Argyelen József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, és hát ingatlan vásárlás, hitelek, hogy áll a piac, megint van egy új adat, amiből tudunk számolgatni. A legfontosabb kérdés pedig, amivel rögtön indítunk, hogy hol a legdrágábbak a lakások Magyarországon.
2: Én azért szerintem mindenki élből rá tudná vágni azt, hogy valószínűleg a Budapesten, a fővárosban, és ebben van is igazság első megközelítésben. Megjelentek az ENGO ingatlan radar adatai, amelyből kiderült, hogy 26 májusában a hirdetési árak hogyan alakultak hazánkban. És valóban a fővárosban voltak a legmagasabbak a hirdetések, gyakorlatilag több mint 1,5 millió forintért hirdettek egy négyzetméternyi lakást a fővárosban. Ez megyei szintű bontásban megadta egyébként a portál, a második helyre, idézőjelben második helyre Somogy vármegye, míg a harmadik helyre Veszprém vármegye fér fel, míg a lista másik végén itt Nógrád vármegyét, vagy éppen Békés vármegyét lehet találni.
1: Mit jelent ez a több mint 1,5 milliós négyzetméteres ár?
2: Gyakorlatilag, ha valaki 45 négyzetméteres lakást szeretne fővárosban venni, ez több mint 67,7 millió forintba kerülne, míg Nógrád vármegyében ugyanilyen lakásért kicsivel több mint 15 millió 100 forintot kellene fizetni. Legalábbis, ha a hirdetési áron elvinnék a kérdéses ingatlant. Ugye az egy évvel korábbi adatokat is megadta a portálban, lehet látni az áremelkedés mértékét is. Az egyet ebben ki lehet jelenteni, hogy minden régióban, területben, megyében árnövekedés lehetett látni. Viszont ennek a mértéke nem volt azonos. És lehet, hogy meglepő elsőre, de inkább az olcsóbb, mondjuk úgy szegényebb területeken volt nagyobb áremelkedés. Például Borsod-Vabolyú, Zemplén vármegyében, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 28%-kal növekedtek egy év alatt a hirdetési négyzetméter árak, míg Tolna vármegyében 23%-kal emelkedtek a hirdetési árak. Ezzel szemben mondjuk a lista élén lévő Budapesten csak, idézőjelben csak 12% volt az árnövekedés, míg Somogy vármegyében 6%-kal növekedtek a hirdetési négyzetméter árak, úgyhogy ki kell hasonlóznom.
1: Ez váratlan fordulat, nem? Vagy egy kicsit meglepő, hogy Budapesten csökken az emelkedés?
2: Elsőre tényleg meglepőnek tűnik, de azért, ha belegondolunk, jó eséllyel ilyen négyzetméter árak mellett már elérhettük a vevői fizetési plafont, tehát gyakorlatilag a drágább területeken már nem tudnak ennél sokkal többet kifizetni a vevők, éppen ezért ott lassultak is az áremelkedések. Na de ez nem meglepődik, hogy Budapesten a legmagasabbak abszolút értelemben az árak, azonban, ha belegondolunk, Budapesten is keresik jellemzően az emberek a legtöbbet, és ezt is érdemes figyelembe venni ezen számítás során.
1: Akkor szerintem menjünk azzal tovább, hogy ezekhez az áremelkedésekhez képest megnézzük a béreket is. A beszélgető partnerem itt a 98.6 Manna FM kanapéjában Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, és hogyha ti is hozzászólnátok, vagy pontosabb kérdést tennétek fel, valamire részletesebben is kíváncsiak vagytok, akkor írhattok nekem nyugodtan, argyelen.krisztina@mannafm.hu a címem.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még neked.

0: legjobb pillanatok.
1: Jó kanapézást a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és a beszélgető partnerem ezúttal Argyelen József, a bankmonitor.hu vezető elemzője itt a pénzügyi percekben. És a lakásárakat nézzük meg ezúttal, hogy hol a legdrágábbak az ingatlanok Magyarországon, hogy egyértelműen a fővárost lehet kihozni, de nézzük az áremelkedéshez, a lakásárak emelkedéséhez képest a bérek alakulását is, mert így tudjuk árnyalni a képet.
2: Hogyha az átlagbérekre tekintünk, ebből ugye az buszolt első negyedévi adatok vannak meg. Valóban a fővárosban kicsivel több mint 670 ezer forint volt az első negyedévben az átlagos nettó bér. A listán még 540 ezer forint körüli átlagbérre Somogy, Győrmoson, Sopron vármegye fért föl, illetve még szintén 500 ezer forint fölötti átlagbér volt Komárom-Esztergom megyében, illetve Fejér megyében. Hogyha a lista másik végére tekintünk, akkor a 420 ezer forintos nettó átlagbér volt Békésen, vagy éppen Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyében. Tehát látható, hogy tényleg hatalmas a különbség mondjuk a főváros és mondjuk a szegényebb régiók között. És azt is láthatjuk egyébként, hogy nyilván, ahol drágábbak az ingatlanok abszolút értelemben, tehát hogy maga a négyzetméterár, maga az ingatlanár magasabb, ott gyakorlatilag a keresetek is jobbak. Tehát mondjuk úgy könnyebb lehet kigazdálkodni a ugyanazt a vételárat. Az kérdés, hogy mi jelent nagyobb súlyt? Az, hogy az ár nagyobb, vagy az, hogy a fizetések nagyobbak? Ezt úgy lehet megközelíteni, hogyha elosztjuk a kettőt egymással, és azt nézzük meg, hogy mondjuk egy átlagos lakásért hány havi fizetést kellene félretenni az adott megyében, régióban. Ehhez vegyünk egy 45 négyzetméter alapterületű lakást. A fővárosban jelenleg kicsivel több mint 100 havi fizetés lenne szükséges ahhoz, hogy ezt a lakást meg tudják vásárolni. De nem ez a legrosszabb adat. Somogy vármegyében még ennél is többet kell dolgozni gyakorlatilag egy ilyen lakásért, ott több mint 110 hónapnyi fizetést kellene félretenni. Tehát ezt azért láthatjuk gyakorlatilag négyzetméterenként kb. több mint két havi munkabér lenne szükség.
1: Mi a helyzet a lista másik végén?
2: A lista másik oldalán egyébként Nógrád vármegye van, ahol 33-34 havi fizetés is elegendő a kéréses lakás megszerzésére. Itt is láthatunk átrendeződést, ha az elmúlt egy évre visszatekintünk. Itt egyébként nem annyira egyértelmű a kép, hogy emelkedett minden. Ugye ott, ahol nagyobb mértékben emelkedtek az árak, mint a fizetések, ott romlott a helyzet. Ilyen vármegye egyébként ma Magyarországon 12 van. Mondjuk Pest vármegye, Fejér vármegye, Győr-Moson, Sopron, Komárom-Esztergom, Csongrád, Csanád, tehát számos vármegye van. Elég vegyes a kép, nem csak a fejlett területeken, gyakorlatilag az alacsonyabb jövedelmi területeken, szegényebb régiókból is akad olyan, ahol romlott a helyzet. Viszont 8 vármegyében javult ez a mutató, tehát gyakorlatilag kevesebb havi bérből meg lehet vásárolni a kérdéses ingatlant.
1: Folytatjuk innét tovább, hogy az otthonstartnak milyen hatása volt a lakásárakra, illetve arra, hogy ki hogyan, milyen könnyen tud ingatlanhoz jutni, ezeket is még megvizsgáljuk szakértőmmel, Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért
3: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: legjobb pillanatok.
1: Tartsatok velünk, ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok. Hol a legdrágábbak a lakások Magyarországon, és hogyan és miként árnyalja mindezt a bérek alakulása? Ez a témánk ma Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. És akkor azt beszéltük, hogy néhány vármegyében azért az elmúlt időszakhoz képest javultak a mutatók, tehát kevesebb havi bérből lehetett megvenni egy 45 négyzetméteres ingatlant. És hogy melyek ezek a területek az országban, akkor nézzük meg egy kicsit jobban ezeket is.
2: Ezek jellemzően azok a vármegyék, ahol alacsonyabbak voltak a áremelkedések. Így viszont kifejezetten a magas négyzetméter áru, illetve mondjuk úgy nagy jövedelmi területekről beszélhetünk, például Budapestről, Somogy vármegyéről, Veszprém vármegyéről, tehát itt azért akadnak számos olyan vármegye is, ahol egyébként lehet, hogy meglepő módon kevesebbet kell dolgozni, de ez csak annak köszönhető, hogy a hirdetési árak az átlagbértől elmaradó mértékben emelkedtek. Két dolgot mindenképpen ki kell hangsúlyozni ezen vizsgálathoz kapcsolódóan. Az egyik, hogy ugye a fizetésekről tekintünk, akkor 21 első negyedévében egész szép számokat látunk, viszont ez ugye benne van a január-február-márciusi fizetés is, már pedig ebben az időszakban fizették ki a fegyverpénzt a fegyveres testületek dolgozóinak. Gyakorlatilag az egy elég komoly egyszerű juttatás, és mondjuk durván 4 évente szokták kapni a kérdéses dolgozók. Ez kb. Fél évnyi fizetésnek szokott megfelelni, és ez a szám egyébként a kérdéses szám adatokat erősen torzítja felfelé. Ugye ez az adat bekerül az átlagbérbe, és erősen felfelé nyomja. Tehát jó eséllyel, hogyha ezt az egyszeri hatást kivesszük, akkor az átlagbér érdemben kisebb lehet 2020 első negyedévében, mint amennyit most így a vizsgálat során használtunk.
1: Ez a korrekció mit mutat egyébként az adatokra nézve?
2: Ez mindenképpen azt mutatja, hogy kicsit pozitívabbnak tűnnek az adatok és a számok, mint a valóság. A másik oldal viszont be kell vallani, hogy egy évvel ezelőtti adatokhoz képest, 25 júniusához képest, vagy 25 tavaszához képest gyakorlatilag elindult az otthonstart, ami ugye egy igen kedvező kamatozású 3%-os támogatott hitel, és az első lakásszerzők tudják kihasználni. Aki hitelből vásárol a lakást, az ma jellemzően ezt meg is ezzel a támogatással teszi meg. Ugyan támogatott hitelről beszélünk, de azért elég szélesen nyitották a kaput azok számára, akik elérhetik. Gyakorlatilag a lakáshitelpiacnak a több mint 70%-a tartozik jelenleg az otthonstarthoz. Tehát, hogy ez a támogatott hitel adja a lakáshitelpiac zömét, és ma már eljutottunk oda, hogy az ingatlanvásárlásoknak is durván a 60-66%-a az hitelből valósul meg. Tehát valóban nagyon komoly hatása van az otthonstartnak.
1: Otthonstart, hogy hogyan változtatja meg a képet és árnyalja az ingatlan árakat, illetve az ingatlanhoz jutás lehetőségeit. Erre is még egy picit ki fogunk térni itt a 98.6 Manna FM kanapéjában. A beszélgető partnerem továbbra is Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért
3: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: legjobb pillanatok.
1: Pénzügyi percek a 98.6 Manna FM kanapéjában, és ha valaki pont most gondolkodik azon, hogy jó lenne ingatlant vásárolni, megérett rá az idő, úgy állnak a csillagok és az anyagi helyzet is, akkor érdemes figyelni, mert mondjuk, hogy hol mennyibe kerülnek az ingatlan árak. Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgettünk erről már eddig is, és ott tartottunk, hogy ezért megnézzük az otthonstart hatását is a lakások áraira, a megvásárlás körülményeire, és arra, hogy mennyire nehézkes vagy könnyű éppen valakinek ingatlanhoz jutni.
2: Ha egy évvel korábbi adatokra nézzük, akkor még piaci hitelt tudtak volna fölvenni az érdeklődők 6,5%, durván 6,5%-os éves kamat mellett. Persze akkor is voltak már támogatott hitelek, gondoljunk mondjuk a Csopuszra, de hogyha mondjuk a jelentőségét nézzük a teljes lakáspiac és hitelpiacra vetítve a támogatott hitelnek, akkor mondjuk azt, hogy ma minden ötödik forint piaci hitel, egy évvel ezelőtt pedig minden ötödik forint volt támogatott hitel, teljesen átalakult a piac. Tehát mondhatjuk, hogy egy évvel ezelőtt inkább a piaci hiteleket kellene vizsgálni, hogy hogyan tudtak abból hitelt, illetve lakást vásárolni az ügyfelek, érdeklődők, ma pedig az otthonstartot kell nézni.
1: Akkor nézzünk is rá az otthonstartra.
2: Márpedig ez a kamatelőny, ez nagyon jelentős, és a havi törlesztőben, illetve akár a felvett hitelösszeg nagyságában is vissza tud köszönni. Tehát ha ezt figyelembe vesszük, akkor a fent kalkuláltoknál mindenképpen jobb a helyzet, legalábbis azok számára, akik hitelből szeretnének lakást vásárolni, és jogosultak erre az új otthonstart konstrukcióra. A lakáspiaci jövőjéről is érdemes beszélni. Az MNB vizsgálatai szerint 22%-kal hullárazottak az ingatlanok a fundamentumokhoz képest.
1: Mit értünk fundamentumok alatt?
2: Gyakorlatilag egy kompozit mutató, megnézi a lakásárakat a keresetekhez képest, a hitelhez jutáshoz képest, az albérleti díjakhoz képest, és ez alapján mond egy véleményt arról, hogy a gazdaság alapvető mutatóihoz képest mennyire túlárazott, vagy éppen alulárazott a lakáspiac. Jelenleg 22%-os túlárazottságot mértek a hazai ingatlanpiacon. Ez azért azt vetíti előre, hogy ez a brutális áremelkedés, amit az elmúlt időszakokban láthattunk, ugye tavaly év elején az állampapírpiac miatt emelkedtek az árak, a tavaly év második felében az otthonstart miatt emelkedtek az árak, tehát ezen nem brutális árgyorsulásnak fékeződnie kellene. Azt nem gondolnám, hogy komoly áresés, általános komoly áresés bekövetkezik az ingatlanpiacon, de stagnálás oldalazásra azért lehet számítani. Illetve nyilván egyes, nagyon gyorsan felárazódó szegmensekben, például a budapesti panelpiacon a már árkorrekcióra is sor kerülhet, sőt ez már el is kezdődött. Tehát azt gondoljuk, hogy az ingatlanpiac, ha csak nem történik megint valami nagyon váratlan esemény, akkor most inkább relatív kevesebb adásvétel mellett fog működni, és az árak inkább stagnálni, nagyon minimálisan 1-2%-kal fognak emelkedni.
1: Nagyon szépen köszönöm. Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével néztük meg azt, hogy jelen pillanatban hol a legdrágábbak a lakások ma Magyarországon, és itt ugye vettünk egy átlag 45 négyzetméteres ingatlant, és megnéztük azt is a bérek tekintetében, hogy hány havi bérből tudja valaki kigazdálkodni ezt az ingatlant, mert hát értelemszerűen egészen más keresetek vannak a fővárosban, mint mondjuk egy távolabbi borsodi településen, vagy az ország más pontjain. Ha szívesen visszahallgatnátok, ez a beszélgetésünk is fent lesz a Manna FM podcast felületén, úgyhogy akár iTunes-on, akár Spotify-on kereshetitek.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direkt napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Folytatódik a meleg nyári idő, megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Oroszország elutasította az ukrajnai és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására, és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és a helyettesek pótlékát ugyanakkor megemelték. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes azbeszt mentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északa 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: hét István Dániellel.
1: A mozgás éjszakája június 12-én ismét meghódítja a budapesti Hősök terét, valamint közel 100 további helyszínt ország szerte és a határokon túl is. A nyár egyik legnépszerűbb ingyenes sportfesztiválja egész éjszakás mozgással, látványos programokkal és fesztivál hangulattal vár minden korosztályt. Újra felpesdült át Budapest és az ország számos pontja, érkezik a mozgás éjszakája, a nyár egyik legnépszerűbb ingyenes sportfesztiválja. A kivilágított Hősök terétől a Városligeten át egészen a vidéki és határon túli helyszínekig egész éjszaka mozgás, zene és fesztivál hangulat várja az érdeklődőket. A rendezvény idén is bebizonyítja a sport közösségi élmény, amely összehozza az embereket határokon innen és túl is. Budapest éjszaka is lendületben egy jó kis zumbával, egy intenzív fitness órával lehet csatlakozni az eseményhez, de ha ennél is több kihívásra vágyunk, kipróbálhatjuk a sárkányhajózást vagy a szapozást a Városligeti tavon. Tollas labdázhatunk hajnalig, meghódíthatjuk az óriási bulderfalat, és végig mehetünk az akadálypályán. Azoknak sem kell unatkozniuk, akik folyamatosan mozgásban szeretnének lenni. Túrázhatunk a Ligetben, élvezhetjük az éjszakai panorámát a Néprajzi Múzeum tetejéről, futhatunk a lezárt Andrássy úton, kerékpározhatunk Budára is vissza a Margit szigeten keresztül.

az új album dalai mellett pályafutásának legnagyobb slágereit is előadta. A turné ezt követően olyan városokat érint majd, mint Toronto, Boston, Atlanta, Houston, Los Angeles és Vancouver. A turné augusztusban Európában és az Egyesült Királyságban folytatódik, a koncertsorozat eljut többek között Brüsszelbe, Londonba és Milánóba is. Most egészült ki a turné Lódzzal, Prágával, Budapesttel, Zágrábbal, Belgráddal, a turné majd Athénban zárul. Augusztusban lesz 160 esztendős az állatkert, de a jubileumi évet folyamatosan ünneplik. Régen és most címmel például játékos időutazást tartanak több helyszínen összetett sétával, családi játékokkal, feladatokkal tarkítva. A Légy ott élményprogramban a gondozó eteti az állatot és foglalkozik vele, ami kifejezetten látványos. A pontos program megtalálható a honlapon, de a pápa szemes pingvineknél 10 órakor kezdenek, ők kézből kapják a halat. 10:30-kor a ragadozóknál és a denevéreknél van látványetetés. Népszerű program még a fóka tréning 11-kor, de van kertészeti bemutató, gorilla, óriás vidra és pelikán etetés is. A cápák világa elnevezésű programnál a gondozók könnyű búvár felszerelésben merülnek le a cápák közé. Fontos misszió még az állatmentés, tavaly 3000-nél is több példányt mentettek meg. Az esti séták szezonja már indult, májustól szeptemberig havonta 2-szer kerül rá sor. Ilyenkor zárás után kis csoportos formában vezetett séta során bejárható például az állatorvosi rendelő, a cápasúri kulisszák mögötti területe, de akár az orszarvúkhoz is közel lehet kerülni. Budapest, mint Berlin, Moszkva, London vagy Buenos Aires, akár csak a legjobb színészek, fővárosunk is bámulatos átalakulásokra képes. A filmipar számára is vonzó város az elmúlt évtizedekben több híres és nagyszabású film forgatásának adott otthont, ezeket vette számba a We Love Budapest. Az 1990-es évek óta Budapest rengeteg nemzetközi filmes produkciónak adott otthont. Ennek oka egyrészt az, hogy viszonylag alacsonyak a költségek, és speciális mértékű az adó visszatérítés, ami egy amerikai filmnek több millió dollár spórolás is jelenthet. Másrészt Budapest városképe változatos, számos korszak építészeti stílusából és hangulatából őriz egy darabot, és ez a jellegzetessége bármely nagy európai város megjelenítésére alkalmassá teszi. 1975-ben a Szerelem és halál francia-amerikai koprodukciós filmet Woody Allen és Diane Keaton főszereplésével 74 őszén forgatták Magyarországon. Budapest és Bonaparte Napóleon korabeli Szentpétervárt alakította, Pest megye vidékei pedig az orosz rónákat. A Tolstoj és Dostojevszkij regényének saját paródiájában az operaház is feltűnt, mely az 1812-es Szentpétervári operát alakította, Szentpétervár utcait pedig a Várnegyed. A fővároson kívül feltűnik még Tinje, mint a Csetlő Botló Boris, azaz Woody Allen kiképzésének helyszíne, valamint a háborús tömegjeleneteknek teret adó Pirisboros Jenő is. Budapest kiválóan alakítja Moszkvát is, erre jó példa az Arnold Schwarzenegger nevével fémjelzett Vörös Zsaru akciófilm, melyet Andy Vajna hozott el Magyarországra. Feltűnik a konditermet és füllett törökfürdőt alakító Rudas, ahol az orosz rendőr bőrébe bújó Schwarzenegger megvillantja izmait, vagy a Lukács fürdő, mint a véres leszámolás színtere. A filmen szerepel Kaszás Attila és Koncz Gábor is, utóbbi a budai vár lépcsőin gurul le, miután az orosz zsaru végez vele. Érdekesség, hogy egyes jeleneteket tényleg a Vörös téren vettek fel, engedély és vízum nélkül, kézi kamerával. Szintén Andy Vajna producerkedésének köszönhetjük, hogy a 90-es évek derekán olyan világsztárok rohangáltak Budapest utcáin, mint Madonna, Antonio Banderas vagy az őt kísérő neje Melanie Griffith. Az Eva Peron történetét elbeszélő életrajzi musical Buenos Aires-i helyszínei között felismerhetjük az Alkotmány utcát, az egykori néprajzi múzeumot vagy a Keleti pályaudvart. A pletykák szerint az Oktogon egyik házában énekelt el Madonna Don't Cry For Me Argentina című dalát. Andy Vajna szerint az akkor 37 éves popdíva lánya is Budapesten fogant meg személyi edzőjétől, aki elkísérte őt a forgatásra. 2000 őszén egészen abszurd kép fogadta a budapestieket. 2 hétig egy élethűen reprodukált berlini határátkelőhely állt a felvonulási tér közepén. A díszletet a Spy Game, Kémjátszma című kémfilm forgatására építették fel, ám nem csak az, hanem a Budapestre látogató világsztárok Robert Redford és Brad Pitt is a közbeszéd tárgyává lettek. Valaki Redford fél arcát vélte látni, ahogy a színész beosont a Kempinski szálló hátsó bejáratán, és cikkek szóltak arról, hogy Brad Pitt nem tudta beindítani a Skoda autóját. Budapest kémfőváros, legalábbis a hollywoodi filmforgalmazók szerint. 2002-ben Eddie Murphy és Owen Wilson vígjátékát is fővárosunkban forgatták, sőt a film sztoria ezúttal ténylegesen Budapesten játszódott. A fő forgatási helyszínek a Szabadsághíd és a Gellérthegy mellett a Lánchíd és a Budai vár voltak. Ez utóbbi belső udvarát külön földíszítették egy nagyszabású parti jelenet felvételének kedvéért, a Lánchídra pedig Eddie Murphy mászott fel. Már is olyan budapesti látnivalók érkeznek Budapest környékéről, amelyek jó alternatívát nyújtanak a fővárosi látogatásunk alatt a frekventált helyszínek helyett valami mást keresnénk fel. A Villa Budapest gyűjtött össze néhányat ezek közül, ilyen például a Mátyásföldi villatelep, árnyas fasoraival és elegáns nyaralóival.

A mai napig őrzi a századforduló előkelőinek világát a 16. kerületi egykori nyaralótelep. Egymást érik itt a szecessziós, a historikus vagy épp az alpesi nyaralókat idéző villák. A valamikori nyaralótelep legtöbb villáját, a vendéglőt, a fürdőt, a báltermet és a templomot Polheim Józsefnek köszönhetjük. A villaterep egyik legszebb és legismertebb példája viszont az egykori olasz szalámigyáros háza, a Dodzi Villa. Ez a Májusfa utca és a Koronafürt utca sarkán álló épület csak úgy fürdik a floreális szecesszióban, tekergő növényi indák, ablakok körüli pihenőpávák, napraforgók és női alakok vannak mindenhol, mindez pedig egy furcsa, áttört sisaktorony koronázza meg. A környéket persze egyedül is felfedezhetjük, de ha az izgalmas részletekre és korabeli pletykákra is kíváncsiak vagyunk, akkor érdemes a kertvárosi időutazó valamelyik sétájához csatlakozni. Irány az Eiffel műhelyház. A kőbányai helyszínen valamikor Európa egyik legkomolyabb vasúti műhelye volt, aminek helyét napjainkban díszletek, jelmezek, opera és balett előadások vették át. Az épület kialakítása önmagában is húzóerő. Fekete-házi János hídépítőmérnök tervezte, akinek többek között a Szabadsághidat és Budapest első összekötő vasúti hídját is köszönhetjük. A vasúti szentély ma már az Operaház műhelyháza és játszótere. Összesen 9 műhely került ide, és minden itt készül, ami a színpadon bemutatott előadást azzá teszi, ami. Az Eiffel műhelyház terei minden ízükben az ipari jelleget és a kortárs építészetet tükrözik, amik szuperül harmonizálnak az itt tartott előadásokkal. Következő a Walter Rózsi Villa. Ahhoz, hogy Bauhaus stílusú villában gyönyörködjünk, nem kell mindig Budára menni. Erzsébet városban is találunk rá példát. A Bajza utcai épületet Fischer József és felesége Pécsi Eszter tervezte, és tartozik hozzá egy érdekes anekdota is. Walter Rózsi primadonna állítólag örömében sírva fakadt, amikor meglátta a kert felüli látványt. A ház kifinomult, és minden ízében modern belső tereiben ma a Magyar Építészeti Múzeum egyik kiállító terét találjuk, ahová érdemes időnként ellátogatni, mert mindig izgalmas tárlatokkal várják a nagy közönséget. Ráadásul az országban ez az első nyilvánosan látogatható modernista villa, kár lenne kihagyni. Bár csak egy ugrása van a turistákkal teli Váci utcától a Verespálni utca, megmaradt egy csendesebb, hangulatos és mégis bohém, minőségi gasztrohelyekkel teli környéknek. Nyilván a jó kávézók és reggeliző helyek miatt is szeretünk itt sétálni, de az utcát szegélyező fasor és a csodás épületek csak emelik a hangulatát. Találunk itt historikus és szecessziós bérházat, a magyar történelmi alakok életnagyságú szobraival díszített épületet, de itt van a titokzatos szerb templom is, amelynek kertjébe érdemes a kapunát beresni. Az utca egyébként 1906 óta viseli a magyar nőoktatás egyik legnagyobb alakja, Veres Pálné születési nevén Benicki Hermin Karolina nevét, ha pedig kultúrára vágyunk, az Adi Emlékmúzeumot is felkereshetjük.

0: Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Budapesten landolt az ukránok óriás gépe, elhunyt az Óbudán e-rollerrel elgázolt idős férfi, budaörsi családokat is segít az Érdi Életfa csoport. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Két napig ingyenes lesz Budapest tengerpartja, na de nem mindenkinek. A tavalyi után idén júniusban ismét kétnapos ingyenes strandolási lehetőséget biztosít a kerületi emberek számára Budakaleszi Lupató, közölte az önkormányzat. A rendezvény célja, hogy a nyári szezon kezdetén közvetlen kikapcsolódási lehetőséget nyújtson a helybelieknek. A programot idén egyébként június 21-én és 22-én rendezik meg, tehát vasárnap és hétfőn a Budakaleszi komplexumban. Erről tájékoztat az óbuda.hu. A szervezők a két napot eltérő tematikával hirdették meg, igazodva a látogatók különböző igényeihez. A vasárnapi napot a pezsgést és a programokat keresőknek ajánlják, míg a hétfői csendesebb nap a nyugodt pihenésre vágyóknak kedvez. A rendezvényen a belépés kizárólag érvényes harmadik kerületi lakcímkártya felmutatásával ingyenes, amelyet a helyszínen ellenőrizni fognak. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kedvezményt mind az állandó, mind az ideiglenes kerületi lakcímmel rendelkező lakosok igénybe vehetik. Kedvezőtlen időjárás esetére a szervezők esőnapot is kijelöltek. Ebben az esetben a lupa napokat egy héttel később, június 28-án, 29-én tartják meg. Leszállt a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren a világ egyik legnagyobb sorozatban gyártott nehéz szállítógépe, egy Antonov AN-124 Ruszlán, számolt be az airportal.hu. A gyártó saját flottájához tartozó repülőgép Lipcséből érkezett a magyar fővárosba, rakományának részleteit azonban nem hozták nyilvánosságra. Az AN-124-esek megjelenése ritkaságnak számít egyébként az európai légikikötőkben, mivel a típust kifejezetten túlméretes, nagy tömegű vagy speciális ipari és katonai szállítmányok mozgatására alkalmazzák. Az Antonov tervező iroda által fejlesztett 1982-ben felszállt típus akár 150 tonna hasznos teher szállítására is képes. Két irányú rakodási lehetőséggel rendelkezik, a ki- és bepakolást felnyitható orrrész, valamint hátsó rámpa biztosítja. A 24 kerekű futómű rendszer kialakítása pedig lehetővé teszi a biztonságos üzemeltetést a gyengébb minőségű kifutópályákon is. A repülőgép családból a valaha épített legnagyobb AN-225 MRIA nevű példány 2022-ben a hosztomeli repülőtéren megsemmisült, így a nemzetközi nehéz légiszállításban jelenleg a Ruszlán modellek látják el a kulcsfontosságú polgári és logisztikai kárgó feladatokat, emlékeztetett rá az airportal.hu. Belehalt sérüléseibe a kórházban az a 74 éves férfi, akit május végén gázolt el egy elektromos rolleres Óbudán, a Kaszásdűlő lakótelepnél található kijelölt gyalogos átkelőhelyen. Mint arról korábban mi is beszámoltunk, az idős embert életveszélyes kritikus állapotban súlyos koponyasérülésekkel mesterséges kómában ápolták az intenzív osztályon, ám a baleset után egy héttel a szervezete feladta a küzdelmet. A gázolás akkor történt, amikor a gyalogos a zebrán áthaladva egy közeli pékségbe tartott. Az ütközés erejétől a férfi több métert repült, és a helyszínen azonnal elveszítette az eszméletét. A kórházban az orvosok már a kezdetektől fogva minimális esélyt láttak a felépülésére, és jelezték a hozzátartozóknak, hogy az áldozat az esetleges túlélés esetén is maradandó egészségkárosodást szenvedett volna. Az elhunyt férfi lánya a Bors című lapnak nyilatkozva elmondta, hogy édesapja nyugdíjazásáig gyógyszerkutató vegyészként dolgozott, három gyermeket nevelt fel és aktív életet élt, hobbiként asztalossággal, kertészettel és számítástechnikával foglalkozott. A család tájékoztatása szerint a férfi a feleségével a jövő évben esedékes aranylakodalmukra készült. Az áldozat hozzátartozói a tragédia kapcsán arra kérték az elektromos rollert használókat, hogy legyenek tisztában a jármű veszélyeivel, és minden esetben tartsák be a közlekedési szabályokat. A budapesti rendőrfőkapitányság az ügyben büntető eljárást indított a balesetet okozó rolleres ellen. A korábban megszólaltatott szakjogász szerint a kijelölt gyalogos átkelőhelyen elkövetett, immár halálos kimenetelű gázolásért a járművezetője letöltendő börtönbüntetésre is számíthat. Budaörsi családokat is segít az Érdi Életfa csoport. A sajátos nevelési igényű vagy tartósan beteg gyermeket nevelő családok számára különösen fontos a megfelelő szakmai és közösségi támogatás. Egy érdi civil szervezet munkája nem csak a helyieknek, hanem a budaörsi családoknak is segítséget nyújt. Budaörsről is rendszeresen érkeznek családok az Érdi székhelyű Életfa csoport egyesülethez, amely 2015 óta támogatja a sajátos nevelési igényű tartósan beteg, valamint súlyosan és halmozottan sérült gyermeket nevelő családokat. A szervezet nem csak Érden, hanem az egész térségben ismert és elérhető segítséget kínál az érintettek számára. Az egyesület adatai szerint jelenleg mintegy 620 családdal állnak kapcsolatban. Hetente körülbelül 140 gyermek vesz részt a különböző fejlesztő foglalkozásokon, emellett évente több száz alkalommal nyújtanak ingyenes tanácsadást a hozzájuk fordulóknak. A szervezet munkatársai szerint egy ilyen volumenű szolgáltatás fenntartása komoly kihívást jelent. A folyamatos fejlesztésekhez és a kiszámítható működéshez nem elegendők az alkalmi támogatások és a pályázati források, ezért kiemelten fontosak a rendszeres támogatók. Az egyesület egyik partnere egy érdi mérnökiroda, amely havi rendszerességgel járul hozzá a működéshez, ezzel is segítve a hosszú távú tervezést. Az Életfa csoport példája jól mutatja, hogy a segítségnyújtás nem áll meg a települési határoknál. A térség önkormányzatai, civil szervezetei és vállalkozásai egyre gyakrabban működnek együtt annak érdekében, hogy a családok minél szélesebb körű támogatást kapjanak. Az egyesület továbbra is várja az érintett családokat, valamint azokat az önkénteseket és támogatókat is, akik szeretnének hozzájárulni a közösség munkájához. Az Életfa csoport szerint az összefogás és a helyi közösségek együttműködése jelentheti a legnagyobb segítséget azoknak a családoknak, amelyek nap mint nap különleges kihívásokkal néznek szembe. Tetlegességig fajult egy vita egy ceglédi buszjáraton. Rendőri intézkedésre volt szükség egy ceglédi buszjáraton, miután egy utas és a sofőr között kialakult vita tetlegességig fajult. A helyszínre perceken belül megérkeztek a rendőrök. Incidens történt vasárnap reggel egy menetrend szerint közlekedő buszjáraton. Cegléden, a Kossuth-Ferenc utcában számolt be róla a ceglédi őrszemegyesület közösségi oldala. A tájékoztatás szerint a konfliktus akkor alakult ki, amikor egy utas nem a kijelölt megállóban szeretett volna leszállni a járműről. A buszvezető közlekedés biztonsági okokra hivatkozva nem teljesítette a kérést, ami szóváltáshoz vezetett. Az egyesület beszámolója alapján az utas ezt követően egyre agresszívebben viselkedett, a vita pedig végül tetlegességig fajult. A történtek idején a busz mögött haladt Újvári Gábor, a ceglédi őrszemegyesület alapítója és elnökségi tagja. Miután észlelte a kialakult helyzetet, azonnal megállt, a buszvezető segítségére sietett és értesítette a rendőrséget. Az egyesület közlése szerint a rendőrök rendkívül gyorsan reagáltak a bejelentésre, a járőrök szinte egy percen belül a helyszínre érkeztek, majd átvették az intézkedést. A ceglédi őrszemegyesület a bejegyzésében hangsúlyozza, hogy ez az eset is rámutat arra, milyen fontos kiállni azok mellett, akik nyugodtan és biztonságosan szeretnék végezni a munkájukat, vagy igénybe venni a közösségi közlekedést. Az egyesület köszönetet mondott a buszvezetőnek a felelősségteljes fellépésért, a segítséget nyújtó alapítónak a gyors reagálásért, valamint a rendőrségnek a gyors intézkedésért. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ma is sok napsütésre számíthatunk, megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Folytatódik a szúnyogírtás. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Oroszország elutasította az ukrajnai és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felszólította Iránt, hogy engedjen betekintést az Egyesült Államok és Izrael által tavaly lebombázott nukleáris létesítményekbe. Irán válaszul azt üzente, hogy az Egyesült Államok a nemzetközi jogot megsértve bombázta le a nukleáris létesítményeit, és állítja, hogy atomprogramja békés célokat szolgál. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbb átételéről, a többi országon átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes aszbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
0: Időjárás.
1: Ma is sok napsütés várható, de a megnövekvő gomoly felhőkből a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a

0: guys, it's Darren here from We Are Messengers, and this is the story behind our song, Love. Yeah, you got my
1: Ez a dal az elmúlt időszakunk legörömtelibb, legünneplősebb éneke. Egyszer egy nagyon egyszerű beszélgetésem volt Istennel. Azt mondtam neki, hogy miért érzem állandóan azt, hogy egyedül vagyok és frusztrált vagyok, és miért írom állandóan ugyanazokat a köröket az életemben. Tudjátok, milyen érzés az, amikor olyan, mintha mindig körbe-körbe mennél, és mindig ugyanazokat a hibákat vétenéd. És csak őszintén felnéztem a mennyre, és Isten ezt mondta, ne lógass az orrod, hát sosem hagylak egyedül, csak te érzed így, ott van a szeretetem a lelked mélyén, és egyedül csak erre van szükséged.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények, az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fa termetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció mára teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 000 növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról, hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand- és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand- és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát, a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand- és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emeleten lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand- és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről.
0: Programajánlót hallottak.
2: Cross GPS
0: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: Ma is sok napsütésre számíthatunk, megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Folytatódik a szúnyogírtás. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Oroszország elutasította az ukrajnai és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felszólította Iránt, hogy engedjen betekintést az Egyesült Államok és Izrael által tavaly lebombázott nukleáris létesítményekbe. Irán válaszul azt üzente, hogy az Egyesült Államok a nemzetközi jogot megsértve bombázta le a nukleáris létesítményeit, és állítja, hogy atomprogramja békés célokat szolgál. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a többi országon átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes aszbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálcium-kloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
2: Időjárás.
4: Ma is sok napsütés várható, de a megnövekvő gomoly felhőkből a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
2: Élet, öröm, zene. Ez a

0: nincsenek, sút.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
4: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
6: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
7: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-éig érvényes!
2: Reklám hangzott el.
8: Ma is sok napsütésre számíthatunk. Oroszország elutasította a legújabb béketárgyalási javaslatokat. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Oroszország elutasította az ukrajnai és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felszólította Iránt, hogy engedjen betekintést az Egyesült Államok és Izrael által tavaly lebombázott nukleáris létesítményekbe. Irán válaszul azt üzente, hogy az Egyesült Államok a nemzetközi jogot megsértve bombázta le a nukleáris létesítményeit, és állítja, hogy atomprogramja békés célokat szolgál. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a többi országon átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes aszbeszt mentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
1: Időjárás.
8: Ma is sok napsütés várható, de a megnövekvő gomoly felhőkből a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
0: Nagy üdv mindenkinek, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál István Dániel. Már is startol a Budapest Update, június 9-e van, hogy mi mindenről híres a mai nap nem sokára kiderül, hiszen nyitjuk majd a kalendáriumot a mai napnak megfelelően, és aztán majd jönnek a budapesti aktualitások, sok mindenről lesz szó. A Budapest és Torontó között közlekedő új közvetlen légijárat indulása például azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, majd erről is lesz szó, illetőleg arról, hogy több mint 1300 gyorshajtót mértek be májusban. 6 kerületben. Mindjárt mondom a részleteket.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Egyébként június 9-e van. 99 éve született ezen a napon Nemcsics Antal festőművész, környezettervező, egyetemi tanár, a műszaki tudományok kandidátusa, doktora, színelmélettel foglalkozott, kidolgozta a koloroid színrendszert és a komplex színharmónia elméletet. 89 éve született Wittner Mária, politikus, fideszes országgyűlési képviselő, 56-os forradalmár, 2 éves korától a Karmelita rend nevelte, majd 1950-től állami gondozásba került. Az 56-os forradalom idején sérülteket látott el, és részt vett a harcokban, a Korvin közben is a Vajda Hunyad utcában tevékenykedett. 1956. november 4-én a szovjet invázió során az Üllői úton aknarepeszektől sebesült meg. Az 56-os megtorláskor halálra, később életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 13 év után 1970-ben szabadult. Ezután ment férjhez, és Dunakeszin takarítóként és varrónőként dolgozott 87-ig, amikor leszázalékolták. A politikába a Kádár rendszer bukása után csatlakozott, és részt vett több 56-os szervezet munkájában is. 87 éve Budapesten látott napvilágot Kemény Kázmér táncdalénekes, bőgős, valamint 7-szeres bajnok kajakozó, művész neve Kazi. Tanulmányait magánúton végezte, pályafutását segédmunkásként kezdte, dolgozott anyagbeszerzőként és volt osztályvezető, 40 éve zenész, zenekarvezető, táncdalénekes, szervező, szerkesztő és rendező egy szemében. Művei a Vándordal többek között vagy a Csini Baba. 82 éve született Holdas György, Munkácsi Mihály díjas szobrászművész, a Szentendrei Vajda Lajos stúdió alapító tagja. Kőfaragó szakmunkás iskola mellett tanult rajzot és anatómiát Szamos és Sós Vilmos szentendrei műtermében, és az Ónodi Béla vezette képzőművészkörbe járt. 1972-ben Szentendrén a Vajda Lajos stúdió alapító tagja volt. Nonfiguratív kőplasztikákat, majd míves groteszk érmeket készített. Szobrászat a szűkszavú, néhány tiszta, egyszerű jelet használ gyakran, simára csiszolt arctalan gömböt, mint politikus fejet, a háromszög és a kör kombinációját, a kitüntetést, a felülnézetből nézett emberformát. A 90-es évektől szobrászképeket is készített, melyek finoman megmunkált márvány és mészkő domborművek, kerámiával, fával merített papírra festett tusrajzokkal kombinálva. 73 éve Budapesten látott napvilágot Hűvösvölgyi Ildikó, színművésznő, Kossuth díjas, konzervatóriumban végzett zongora ének szakon, majd a Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után 75-től a Veszprémi Petőfi Színháznál játszott, később a Madách Színház tagja lett. Híres szerepei az Úri Múria Varázsfúvala, illetőleg a János Vitézben nyújtott alakítása. 56 éve született Tasnádi István, József Attila díjas drámaíró, 97-ben végzett színháztörténészként a Pannon Egyetemen Veszprémben. A Károli Gáspár Református Egyetem bölcsésztudományi kara, színháztudományi mesterképzésének oktatója, 92-től publikált rendszeresen. Verseit, kritikáit szinte valamennyi jelentős irodalmi és színházi folyóirat közölte. 93-ban jelent meg Walter Egon válogatott búcsú levelei című verses kötete, 2000-ben Kokainfutár című drámakötete, 2004-ben Taigetosz Csecsemő otthon című válogatás kötete, amely a Schilling Árpáddal közösen készített előadások szövegét tartalmazta. 148 éve hunyt el Sklarnicki Antal építész, Budapest arculatának meghatározó építésze. Válogatás legismertebb épületeiből az Oktogon 4 épülete, a Magyar Tudományos Akadémia, Széchenyi István tér, főposta épülete, Budapest, Petőfi Sándor utca, a Budapesti Tudományegyetem Szerb utca épülete és az egyetem könyvtára. 31 éve hunyt el Lelkes István, újságíró, író, fotóművész a mai napon. Lelkes 1942-ben a Népszavánál kezdett, ahol a német megszállási külső munkatársként dolgozott. 45-ben a Laprendes munkatársa lett. Mesterének tekintette Bálint Györgyöt, Szerb Antalt és Márai Sándort. Kollányi Ágoston mellett a filmgyárban is dolgozott. Tanulmányai, kritikái jelentek meg az Interpress, az Új Írás, az Új Hang, az Élet és Irodalom, a Magyar Nemzet és egyéb újságok hasábjain. A Rádióiskola sorozatban közölte a híres emberek életpályáját bemutató hangjátékát. Ma is számítani kell csapadékra, zápor, zivatar formájában, a hőmérséklet 27 fok körül alakul. Nem sokára arról lesz szó, hogy közvetlen járat jár Budapest és Toronto között, illetőleg arról is esik majd szó, hogy több mint 1300 gyorshajtót mértek be májusban, 6 kerületben a fővárosban.

0: Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam ma a főváros kapcsán. Például a Budapest és Torontó között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A Torontó és Budapest között közlekedő járat október 24-ig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Tárkányi Zsolt felidézte, hogy néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is, ami jelzi az észak-amerikai kapcsolatok erősödését. Az államtitkár kifejtette, Budapest és Magyarország iránt növekvő érdeklődés a repülőtér teljesítményében is megmutatkozik. A forgalom tavaly közel 20 millióra nőtt, ami 2023-hoz képest mintegy 20%-os növekedés. Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi infrastruktúra lassan már nem lesz elegendő az igények kiszolgálására. Legalább ilyen fontos, hogy megépüljön a repülőtér és a Budapest belvárosa közötti kötött pályás kapcsolat a meglévő országos vasúthálózatba integrálódva, és a kormány elkötelezett ennek megvalósítására. Ez azért fontos, mert így nem csak Budapestről, hanem az ország minden részéről is gyors, kötött pályás kapcsolat jöhet létre a repülőtérrel, ami nem csak az utasok kényelmét biztosítja, hanem a főváros úthálózatát is tehermentesíti. A távirati iroda kérdésére elmondta, hogy a kormányban most mindenki az uniós források hazahozatalán dolgozik, ez a legfontosabb feladat augusztus 31-ig, és

gyorsvasút esetleges uniós finanszírozása majd a következő költségvetési ciklusban lehetséges. Közben több mint 1300 gyorshajtót mértek be májusban 6 kerületben, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A kerületi önkormányzatok által telepített és a rendőrkapitányságok által üzemeltetett trafipoxok idén májusban a második, a harmadik, a hatodik, a 11., a 15. és a 20. kerületben összesen 1356 gyorshajtót mértek be. A rendőrségi közlemény szerint az 50 kilométeres megengedett sebességnél a legnagyobb mért adat a 6. kerületben volt. Egy sofőr ugyanis az Andrássy úton 122 kilométeres sebességgel közlekedett, amiért 312.000 forint közigazgatási bírságot szabtak ki. A budapesti rendőrfőkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedés biztonságra, különösen az egyik legfőbb baleseti veszélyforrása sebesség túllépés visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen tartanak sebességméréseket. A jó idő közelettével egyre többen keresik fel a vízpartokat, köztük a tavakat, folyókat. A fővárosi kormányhivatal közzétette a természetes fürdőhelyek hivatalos listáját. 2026-ban 25 kijelölt természetes fürdőhelyen engedélyezett a fürdés, ebből 4 található a fővárosban, 21 pedig Pest megyében. A természetes fürdőhelyekkel kapcsolatos hatósági feladatokat Budapest főváros kormányhivatala látja el, ők jelölik ki a fürdőhelyeket és ellenőrzik a vízük minőségét. A legfrissebb tájékoztatásuk szerint Budapesten a következő helyszíneken engedélyezett idén a strandolás. Ilyen a Flava Beach, az Árasztó part, a Római parti plázs, a Joker horgásztó és strand kerület, de engedélyezett még Pest megyében a Lupa strand használata, a Pázsitó fürdő, a Forgó strand Dunabogdányban, a Postás strand Szentendrén, többek között a Horányi strand, Gödön a Széchenyi strand, vagy a Felsőgödi strand, vagy a Nagymarosi strand. Nem engedélyezett vagy zárva tartó strandok is vannak 2026-ban. A Tavirózsa Camping tóstrandon a kormányhivatal nem engedélyezi a fürdést idén, ahogy a Naturista Oázis Camping tóstrandján sem. Emellett a Nomád Camping tóstrand az üzemeltető bejelentése szerint idén sem nyit ki, a Dömsödi strandfürdő pedig teljes körű felújítás miatt hosszabb ideig zárva tart. Arnold Schwarzeneggert Budapesten a Márvány utca környékén látták kerékpározni, a sztárt a bringázás Facebook oldal szúrta ki. A bejegyzés szerint a Terminátor előbb a Flex Gymben edzett, majd levezetésként biciklire pattant. A bejegyzés szerzője úgy fogalmazott, a Márvány utca környékén találkoztam egy Terminátorral. A poszt szerint Schwarzenegger is kísérete korábban a Flexben edzett, majd levezetésként bringázott. Arnold Schwarzenegger nem először jár egyébként Magyarországon, korábbi látogatásai során Orbán Viktorral is találkozott, akivel jó kapcsolatot ápol. Schwarzenegger budapesti felbukkanása, amelyről pár nappal ezelőtt a Magyar Nemzet számolt be elsőként, ezúttal is gyorsan felkeltette a rajongók figyelmét. Brutális a helyzet Budapesten, közben fél év alatt több mint 43.000 kátyút kellett betömni. Január közepe óta jelentősen megszaporodtak az úthibák a fővárosban. A Budapest közút fél év alatt 43.471 kátyút tüntetett el, miközben a kátyúzásra szánt éves keret is elfogyott. Ez, mint írták, a kétszeres a tavalyi év azonos időszakában elvégzett javítások számának. Közölték, a kátyúk száma 2026. januárjának közepétől emelkedett meg jelentősen. Ekkortól több héten keresztül megnövelt kapacitással, alvállalkozók bevonásával dolgoztak a keletkező burkolathibák elhárításán. A kátyúzási és egyéb burkolatjavítási munkák ugyanakkor egész évben folyamatosan zajlanak. A burkolathibák javítására fordított kiadások az idei év első 5 hónapjában elérték a bruttó 405 millió forintot, amely meghaladja az erre a célra tervezett bruttó 356 millió forintos éves költségkeretet. Az év hátralevő részében a szükséges feladatok ellátását más források átcsoportosításával tudják biztosítani. Hozzátették, a kátyúzások és kisebb felületű burkolatjavítások mellett a Budapest közút márciustól nagy felületű aszfaltozást is végez a kezelésben lévő úthálózaton. A legendás brit zenekar a Duran Duran 14 év után tér vissza Budapestre, egy nagyszabású showval és a legnagyobb slágerekkel. Június 28-án Budapestre érkezik a brit pop-rock történelem egyik legfényesebb csillaga. A Simon Le Bon vezette legendás csapat közel 5 évtizede írja a popzene történetét. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkon átívelő slágerek és olyan dalok, amelyek ma is ugyanazzal az erővel szólalnak meg, mint megjelenésükkor. A Hungry Like the Wolf, a Rio, az Ordinary World vagy a Come Undone egy korszak életérzésének
himnuszai. A Duran Duran koncertek különlegessége, hogy tökéletes egyensúlyt teremtenek a nosztalgia és a modern koncertélmény között. Látványos vizuális világ, kifogástalan hangszerelés, elegancia és energia találkozik egy olyan produkcióban, amely egyszerre szól azoknak, akik az MTV aranykorában szerettek bele a zenekarba, és azoknak is, akik csak most fedezik fel a brit ikonok varázsát. A Rock and Roll Hall of Fame tagság és a teltházas aréna koncertek bebizonyították, hogy a Duran Duran nem a múlt, hanem a jelen. Június 28-án egy este erejéig újra felragyognak a 80-as évek legfényesebb neonfényei a sportarénában. Akár évtizedek óta rajongók vagyunk, akár most készülünk először találkozni velük élőben, egy dolog biztos, a Duran Duran koncertje nem pusztán egy zenei esemény lesz, hanem egyszerre időutazás és ünnep. Az este exkluzivitását és jelentőségét tovább emeli, hogy a hazai elektronikus popszcéna egyik legfontosabb mérföldköve is ezen a színpadon valósul meg. 8 év különválás után az eredeti felállásban lép színpadra a Compact Disco, Lotfi Begi visszatér a zenekarba, hogy újra együtt álljon a nézők elé Valkó Csabával és Pál Gáborral. Hamarosan újabb programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Ma is sok napsütésre számíthatunk, csökken a képviselők fizetése. Éjfélig jelenthetik be a gazdálkodók a tavaszi fagykárokat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Csökken a képviselők fizetése. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíja a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobilszámlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. A kormány kiemelt figyelmet fordít a gyermekvédelmi rendszer újjáépítésére, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az ágazatban dolgozóknak bérrendezésre kiszámítható életpályára, szakmai támogatásra és mentális segítségre van szükségük, hogy megfelelően tudjanak gondoskodni a rájuk bízott gyerekekről. Elfogadta az országgyűlés a deviza alapú hitelszerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtások, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárások felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. A jogszabály célja, hogy időt biztosítson a korábbi törvények felülvizsgálatára. Miniszteri biztosként Grósz Judit fogja össze a jövőben a közmédia körüli teendőket. Feladata a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése és az ehhez kapcsolódó szakmai társadalmi egyeztetés koordinálása lesz, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, hogy a közmédia vezetésére nyilvános pályázatot írnak ki, addig átmeneti vezetése lesz a szervezetnek. Grósz Judit korábban az RTL Magyarország vezérigazgatója helyetteseként dolgozott. A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, gazdasági reklámok szabályozásáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról is tárgyal ma az országgyűlés. Az ülés 9 órakor napirendelőtti felszólalásokkal kezdődik. Ma éjfélig jelenthetik be a gazdálkodók a tavaszi fagykárokat. Az adatokat az Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik. Az Agrártárca a napokban közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. A héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén folytatódik a szúnyogirtás. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
0: Időjárás.
1: Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz ma is. Délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, viharos széllel kísért zivatar. Napközben 29-34, késő este 21-26 fok várható.
0: Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: A mozgás éjszakája június 12-én ismét meghódítja a budapesti Hősök terét, valamint közel 100 további helyszínt országszerte és a határokon túl is. A nyár egyik legnépszerűbb ingyenes sportfesztiválja egész éjszakás mozgással, látványos programokkal és fesztivál hangulattal vár minden korosztályt. Újra felpesdült át Budapest és az ország számos pontja, érkezik a mozgás éjszakája, a nyár egyik legnépszerűbb ingyenes sportfesztiválja. A kivilágított Hősök terétől a Városligeten át egészen a vidéki és határon túli helyszínekig egész éjszaka mozgás, zene és fesztivál hangulat várja az érdeklődőket. A rendezvény idén is bebizonyítja, a sport közösségi élmény, amely összehozza az embereket határokon innen és túl is. Budapest éjszaka is lendületben, egy jó kis zumbával, egy intenzív fitness órával lehet csatlakozni az eseményhez, de ha ennél is több kihívásra vágyunk, kipróbálhatjuk a sárkányhajózást vagy a szapozást a Városligeti tavon, tollas labdázhatunk hajnalig, meghódíthatjuk az óriási bulderfalat, és végig mehetünk az akadálypályán. Azoknak sem kell unatkozniuk, akik folyamatosan mozgásban szeretnének lenni. Túrázhatunk a Ligetben, élvezhetjük az éjszakai panorámát a Néprajzi Múzeum tetejéről, futhatunk a lezárt Andrássy úton, kerékpározhatunk Budára is vissza a Margit szigeten keresztül, vagy elővehetjük a Görkorcsolyát és végig gurulhatunk a belvároson. A budapesti esemény június 12-én pénteken 19 órakor indul a Hősök teré. Közben újabb világsztár lép majd fel a magyar fővárosban. A$AP Rocky októberben első koncertjét adhatja Magyarországon. A világhírű amerikai rappernek korábban több itteni fellépése meghiúsult, legutóbb tavaly a Sziget Fesztiválon, ám október 5-én Don't Be Dumb című világkörüli turnéjának meghosszabbítása keretében a Papp László Budapest Sport Arénában ad műsort. Az 50 állomásosra duzzadt koncertkörút középpontjában A$AP Rocky idén 8 év szünet után megjelent új lemeze áll. A túr május 27-én indult Észak-Amerikában egy teltházas koncerttel Chicagóban, az új album dalai mellett pályafutásának legnagyobb slágereit is előadta. A turné ezt követően olyan városokat érint majd, mint Toronto, Boston, Atlanta, Houston, Los Angeles és Vancouver. A turné augusztusban Európában és az Egyesült Királyságban folytatódik, a koncertsorozat eljut többek között Brüsszelbe, Londonba és Milánóba is. Most egészült ki a turné Lódzzal, Prágával, Budapesttel, Zágrábbal, Belgráddal, a turné majd Athénban zárul. Augusztusban lesz 160 esztendős az állatkert, de a jubileumi évet folyamatosan ünneplik. Régen és most szímmel például játékos időutazást tartanak több helyszínen összetett sétával, családi játékokkal, feladatokkal tarkítva. A Légy ott élmény programban a gondozó eteti az állatot és foglalkozik vele, ami kifejezetten látványos. A pontos program megtalálható a honlapon, de a pápaszemes pingvineknél 10 órakor kezdenek, ők kézből kapják a halat. 10:30-kor a ragadozóknál és a denevéreknél van látványetetés. Népszerű program még a fóka tréning 11-kor, de van kertészeti bemutató, gorilla, óriás vidra és pelikán etetés is. A cápák világa elnevezésű programnál a gondozók könnyű búvár felszerelésben merülnek le a cápák közé. Fontos misszió még az állatmentés, tavaly 3000-nél is több példányt mentettek meg. Az esti séták szezonja már indult, májustól szeptemberig havonta kétszer kerül rá sor. Ilyenkor zárás után kis csoportos formában vezetett séta során bejárható például az állatorvosi rendelő, a cápasúri kulisszák mögötti területe, de akár az orszarvúkhoz is közel lehet kerülni. Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából 1 hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények, az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fatermetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció már a teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 000 növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a Tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról, hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand- és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand- és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand- és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emeleten lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand- és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről. Budapesten összesen 16 közüzemi víztorony működött, néhányat már lebontottak, és csak 3-at használunk eredeti funkciójának megfelelően. Az érdekes építményekről a Virav Budapest írt, és vette számba a legnépszerűbbeket, ilyen például a budafoki víztorony. 3000 köbméternyi víztárolására alkalmas Budapest legfiatalabb közüzemi víztornya, amely a Kamara erdei fennsíkon épült, a magasabban fekvő területek számára biztosít állandó nyomást, és a térség állandó vízellátása miatt volt rá szükség. Az építmény 2006 végére lett készen, statikai szempontból bravúros, hiszen kelyhe a megszokottól eltérően nem szimmetrikusan, hanem kisé eltolva ül a törzsön, építésénél pedig egyedülálló technológiai megoldásokat is alkalmaztak. A következő a Népligeti vízmű és víztorony. 1892-ben épült, Kailinger Mihály tervei alapján magassága 35 méter. Talán ez a víztorony segít legjobban emlékezni arra, hogy milyen fontos az életünkben a tiszta, jó minőségű, vezetékes víz, ami tulajdonképpen csak az elmúlt bő 100 évben lett evidens a városainkban. A Népliget víztornya az 1892-es kolera járványt követően épült, hogy a közeli tisztviselő telepet friss vízzel lássa el. Egy aknakút és egy termelési berendezés is tartozik a kívülről leginkább egy ódon várkasté hangulatát idéző épülethez, ami jelenleg már nem eredeti funkciójában működik, de műemléki védettséget élvez. Egy belga cégnek köszönhetően épült meg Újpest egyik legfontosabb jelképe, a jelenleg használaton kívül lévő víztorony. A torony 1912-ben épült Dümmerling Ödön és Mihalik Győző tervezete, magassága 56,8 méter. Eklektikus, historizáló stílusban épült, csinos vaskupoláját esztétikai okokból kapta. 1944-ben a visszavonuló németek majdnem felrobbantották, de az újpesti partizánok rajta ütöttek a Nyilas őrségen, és megakadályozták a rombolást. Tetüket ma emléktábla hirdeti az épület oldalán. Az Óbudai Gázgyár víztornya a következő torony. A jellegzetes épület egy elvarázsolt kastély benyomását kelti, pedig régen Budapest egy része neki köszönhette a fényt, ugyanis itt fejlesztették azt a gázt, amit egykor világításhoz használtak. A gázgyár egykori épületei közül a legmagasabb a víztorony, körülötte kátránytornyok helyezkedtek el. A víztoronyban derített, szűrt dunavizet tároltak, a felső medence mellett a törzsében másik 3 henger alakú medence volt, egymás alatti szinteken. Az alsó fűtött medencébe a gázgyártás során melléktermékként keletkezett kátrány került. A gázgyár 1910 és 13 között épült, víztornya 56 méter magas. A körülötte található munkás lakóterep szintén mesebeli hangulatot áraszt. A Hilton szálló víztornyához kanyarodunk. Kevesen mondanák meg, hogy az 1254-ben alapított domonkos kolostor és egy klasszicista épület romjain épült Hiltonnak bizony saját víztornya is van, ami az épület mellől is jól látható. A budai várban található szállodának a magassága miatt volt szüksége saját víztoronyra, ehhez pedig az eredetileg a domonkosok számára épült, majd 1945-ben súlyos bombatalálatot szenvedett, Miklós torony kínálta az alapot. Erre épült betonból és üvegből az 1970-es évek években a viszonylag kicsi 50 köbméteres víztorony, amit ma már tűzvízitárolónak használnak.

0: a Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények, az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fa termetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció mára teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 ezer növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról, hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emeleten lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről.
2: Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Ideg

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
3: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
4: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
3: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
5: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kacsinelltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
6: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
7: A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással, és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
8: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
1: Reklám hangzott el.
9: Ma is sok napsütésre számíthatunk, csökken a képviselők fizetése. Éjfélig jelenthetik be a gazdálkodók a tavaszi fagykárokat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Csökken a képviselők fizetése. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíja a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobilszámlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. A kormány kiemelt figyelmet fordít a gyermekvédelmi rendszer újjáépítésére, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az ágazatban dolgozóknak bérrendezésre, kiszámítható életpályára, szakmai támogatásra és mentális segítségre van szükségük, hogy megfelelően tudjanak gondoskodni a rájuk bízott gyerekekről. Elfogadta az országgyűlés a deviza alapú hitelszerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtások, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárások felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. A jogszabály célja, hogy időt biztosítson a korábbi törvények felülvizsgálatára. Miniszteri biztosként Grósz Judit fogja össze a jövőben a közmédia körüli teendőket. Feladata a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése és az ehhez kapcsolódó szakmai, társadalmi egyeztetés koordinálása lesz, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, hogy a közmédia vezetésére nyilvános pályázatot írnak ki, addig átmeneti vezetése lesz a szervezetnek. Grósz Judit korábban az RTL Magyarország vezérigazgató helyetteseként dolgozott. A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, gazdasági reklámok szabályozásáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról is tárgyal ma az országgyűlés. Az ülés 9 órakor napi rendelőtti felszólalásokkal kezdődik. Ma éjfélig jelenthetik be a gazdálkodók a tavaszi fagykárokat. Az adatokat az Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik. Az Agrártárca a napokban közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. A héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén folytatódik a szúnyogirtás. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
0: Időjárás.
9: Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz ma is. Délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, viharos széllel kísért zivatar. Napközben 29-34, késő este 21-26 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
10: Június 9-e van, jó reggelt kívánok, Isten éltesse a Félix, a Bódog, a Diana és az Előd nevű hallgatókat, és mindenkit, aki június 9-én született. A mai napon egy nagyon érdekes beszélgetés várható 9 óra után itt a Manna délelőttben. A vendégemmel Szompot Bálint fejlesztő alapító, akinek a Knivora AI orvosírnok rendszert köszönhetjük, ami most bonyolultnak hangozhat, ám valójában arról van szó, hogy elképesztő módon tud segíteni, segítségére lenni, elképesztő nagy léptékben tud segítségére lenni az orvosoknak a mesterséges intelligencia, hogy mi is ez pontosan, erről lesz majd szó 9 óra után, de addig is az Élet, Öröm, Zenékkel indulunk. Jó reggelt!
0: Élet, Öröm, Zene, ez a Manna.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Ha valaki helyszínt keres kisebb hétvégi kirándulásokhoz, vagy közepes hosszúságúakhoz, például a miniszabira, vagy egy hosszú hétvégére, vagy akár egy komplet nyári nyaralásra, akkor érdemes a magyar tavak közelébe menni, mert hogy van például 7 olyan bámulatos, valójában és szó szerint vadregényes tó Magyarországon, amit szerintem mindenképpen látni kell, és hogyha valaki nem tudja, merre induljon, hát induljon a tavak felé. Elsőként ott van például a Kerek-tó Esztergomban, a Dunakanyar egyik rejtett kis zugában bukkanhat rá az ember a Búbánatvölgyre. Erről sokat hallani, na de a Búbánatvölgy területén van 4 tó, amit felfedezhetünk. A mesterségesen kialakított tavaknak a legnagyobbika a Kerek-tó, aminek nem csak gyönyörű a látványa, tehát már önmagában is nagyon szép, érdemes ezekre a tavakra, meg helyekre, amiket szoktam ajánlani, rákeresni a neten, hogy könnyebb kiválasztani, hogy hova menjünk. Szóval hazánkban ez a gyönyörűsége mellett egy egyedülálló, fokozottan védett növényi és állatvilággal is büszkélkedhet a környezetében. Igazi, tipikus nyugalom szigete ez a terület, ezért a horgászok körében is igen népszerű. Vannak kis padocskák, tűzrakóhelyek, úgyhogy még sütögethet is az ember a tópartján, úgyhogy érdemes ezt is számításba venni akkor is, hogyha csak egy napra indulnánk valahol. Aztán ott van a Rudabányai tó, az Aggteleki Nemzeti Parkhoz tartozik. A területe korábban vasércbányaként működött, aztán a munkálatok leállta után a csapadék feltöltötte az ott maradt üregeket, úgyhogy kialakult ez az elképesztő természeti csoda. 320 méter hosszú, néhol akár 50 méter mély, kék-zöld színekben játszó víztömeg, hatalmas kőfalak határolják, aminek a látványát a tóba benyúló félszigetekről, vagy akár a parton kialakított kilátók egyikéből is élvezheti az ember. A környéken van egy izgalmas tanösvény, amit szintén érdemes bejárni, úgyhogy így még több

indulnak el néha innen, újra feltöltések és mederigazítások céljából. Ennek köszönhetően a hajdani kőbánya udvarának jelentős részét dimbes-dombos kis lankákkal körülölelt mély erdő bényei tó tölti ki, a túrázóknak és a horgászoknak kedvelt helyszín, ez is csodaszép. Aztán ott van az elképesztően csinos, és ez is szinte valami ázsiai országnak egy részét idéző kavicsos tó Sziget-Szent Miklóson. Ez egykor kavicsbányaként működött, manapság most már csak a hazánk édenkertjeként emlegetett Sziget-Szent Miklóshoz és Csepelhez tartozó 106 hektáros kavicsos tó nevet viseli. Hozzá tartozik három nagyobb félsziget, és öt olyan kicsi sziget, ami kizárólag vízi úton megközelíthető. Ideális terep hajókázni, csónakászni, horgászni, ha pedig szerencsénk van, akkor a környék különleges madárvilágát is megfigyelhetjük. Fontos tudnivaló viszont, hogy a fürdés nem ajánlott a területen, de lehet kibérelni házat minisztéggel, tehát hogyha valaki nyugalomra vágyik távol a várostól, akkor ez még közel is van, tehát nem kell sokat utazni, viszont valóban ott van a nyugalom. Aztán ott van még a Hegyesdi bányató, a Balaton felvidékhez nagyon közel, egy karnyújtásnyira szinte, Monostorapát és Tapolcsa között van a Hegyesd aprócska település, egy elbűvölő kicsi bányatóval, ez is nagyon-nagyon érdekes. A bányatavaknak a színe és a környezete mindig nagyon-nagyon különleges, ezért mondom mindig, hogyha az ember választani szeretne kirándulási célpontot, akkor meg kell nézni a Google-ben a hozzátartozó képeket. Salgótarjánban a középbányató, amit még ajánlani tudok, gyönyörű, és a Lakvölgyi tó Bélapát falván például. Aztán ott vannak még a Balaton tavacskái, ott is van 7 olyan bűbályos tó, mármint a Balaton körül, amit érdemes felfedezni, hogyha valaki arra felé indulna, vagy a Balcsi környékén tölti a szabadságát, akkor érdemes megmozdulni és másfelé is elindulni, mint a strand.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Léteznek olyan életfilozófiák, amiket követve sokkal könnyedebb lehet az életünk, könnyedebbek lehetnek a mindennapjaink, nyugodtabbak tudunk maradni, sokkal inkább jelen tudunk lenni a pillanatban, ami nagyon fontos a lelki, a mentális egészségünk, és így aztán a testi egészségünk szempontjából is. Hát itt van az olasz filozófia, ami csodát művel a mentális egészségünkkel és az emésztésünkkel is. Ugye ebben a bizonyos már szinte közhelyesen hangzó jelzővel illetett világunkban, ami rohanó és felgyorsult világunkban, ami sajnos valóban tényleg ilyen, és egyre inkább gyorsul még mindig. Egyre ritkábban élünk meg valódi pillanatokat, nem tudunk odafigyelni a lényegre. Ez az élet minden területére igaz, az étkezés, ami régen közösségi élmény, családi szertartás, sőt egy ünnep volt, mára már gyakran háttértevékenységé silányul, valami, amit csak le tudunk, kapjunk be valami gyorsan a kocsiban, útközben, miközben e-mailekre válaszolunk, vagy újabb sorozatrészt indítunk el. Úgyhogy itt jön a képbe az a bizonyos, már egyébként nálunk is emlegetett slow food mozgalom, amely egyre nagyobb teret nyer világszerte, és nem véletlenül. A gyors éttermek térhódításával a 20. század második felétől kezdve egyre inkább elterjedt az a felfogás, hogy az étkezésnek gyorsnak, praktikusnak és hatékonynak kell lennie. Ez azonban nem csak az ételek minőségére, de a mentális egészségünkre is rányomja a bélyegét. Szinte mindenki letudja az ebédszünetet 10 perc alatt, és jó esetben valóban csak az étkezésére figyel, rosszabb esetben a számítógép előtt fogyasztja el a salátáját, a szendvicsét, vagy rohan közben az utcán, vagy vezet közben. Mindez természetesen, ha nem is tudunk róla, akkor most érdemes lesz figyelni, negatívan hat a testünkre és a lelkünkre egyaránt. Egy korábbi tanulmány szerint az emberek 60%-a legalább hetente 3-szor képernyő előtt eszik, legyen az tévé, számítógép vagy telefon, és a gyerekekkel is így csinálnak. Megállapították azt is, hogy akik evés közben digitális eszközöket használnak, hajlamosabbak a túlevésre és alacsonyabb szintű elégedettséget élnek meg az étkezések után, ennek pedig az az oka egészen egyszerűen, hogy megoszlik a figyelem, ezért az agy kevésbé érzékeli a teltségérzetet, az ízérzetet és az evés élményt, ráadásul még az étel élvezeti értéke is csökken, ahogy ezt a Glamour Plus is írja. Mik a slow food gyökerei? Hát egy olasz válasz a globalizációra, ugye? A zseniális olaszok, mert hogy ők mindig tudták, hogy mit és hogyan érdemes enni. A slow food mozgalmat is egy olasz, pontosabban és név szerint Carlo Petrini alapította 1986-ban, válaszul arra, hogy egy gyors étterem nyílt meg Rómában, a spanyol lépcső közelében. Petrini nem egyszerűen ezzel akart tiltakozni a gyors éttermek ellen, hanem sokkal inkább egy olyan filozófia mellett állt ki, amely az étkezést tudatos közösségi és kulturálisan gazdag tevékenységként fogja fel. Ezt ő és persze az egész ország nagyon jól tudta. A mai napig is közösségi élménynek számít, ahol az egész család, a rokonok és a barátok szinte naponta összeülnek és együtt étkeznek, sőt tovább megyek, együtt is főznek. A Slow Food International mára már több mint 150 országban van jelen. A szlogenjük a jó, tiszta és igazságos étel, azaz legyen ízletes, fenntartható módon előállított és méltányos körülmények között megtermelt. Ez utóbbi szintén kevés helyen adatik meg, hiszen amellett, hogy mindent permetezünk, olyan emberekkel szedetjük le, termeljük be az alapanyagokat, akiknek ez az egyetlen megélhetési forrása, és hát nyilván itt azért a kihasználtság igen nagy méreteket ölt, amivel összességében, tettem én hozzá, amivel összességében nem lenne baj, ha rendest fizetést kapnának érte, jellemzően azonban szinte semmire nem elég az a pár dollár, amivel kiszúrják a szemüket, ahogy írja a cikk is. De mit is jelent a slow food a hétköznapokban? Hát nem kell drága vagy bonyolult dologként gondolni erre, az odafigyelés a lényeg, hogy lelassítunk, hogy kikapcsoljuk a tévét, hogy félretesszük a telefont, a laptopot, és adunk időt magunknak, hogy valóban megízleljük azt, amit eszünk. A tudatos étkezés, azaz a mindful eating gyakorlása során a figyelmünket teljes egészében az ételre irányítjuk, az ízekre, az állagokra, az illatokra és a falatok ritmusára. Számos vizsgálatot végeztek egyébként azzal kapcsolatban is, hogy a tudatos étkezés nem csak a testsúly szabályozásában segíthet, hanem képes csökkenteni a stresszt, és javíthatja az emésztést is. Gyakran ugyanis alábecsüljük, hogy mennyit is számít a figyelem. Amennyiben evés közben a telefonunkat nézzük, az nem csak a fizikai jólakottság élményét csökkenti, hanem a társas kapcsolatokat is háttérbe szorítja. Azért nézzünk körül, amikor elmegyünk egy étterembe, vagy egy kis kifőzdébe, ott is mindenki telefonozik, még azok is, akik együtt érkeznek, ketten, hárman vagy többen. Megfigyelték azt is a felmérésben, hogy azok a családok, amelyek rendszeresen együtt vacsoráznak képernyő nélkül, sokkal erősebb érzelmi kötődést mutatnak, és a gyermekek körében alacsony alacsonyabb a depresszió és a szorongás előfordulása. Azért emlékezhetünk arra is, hogy régebben a szülők nem engedték azt, hogy egyedül legyünk a szobában, sőt a tévé előtt sem lehetett enni, ahogyan ezt Kurdi Réka is írja egyébként a cikkben. Nyilván érdemes odafigyelni arra is, hogy mit is jelent pontosan az, hogyha erre odafigyelünk. Hogyha nem viszünk be semmit a szobába, az már önmagában segít, hiszen nem a tévé előtt eszünk, és nem veszük a kezünkbe, vagy tesszük a tálcánkra a telefont. Érdemes odafigyelni arra is, hogy a kulináris élmény kontra kalória bevitel hogyan alakul, mert hogy a slow food problémája nem csak a fogyasztásnak a módjáról szól, hanem az ételhez való új viszonyunkat is definiálhatja. Ahelyett, hogy csak tápanyagforrásként tekint az ember az ételre, újra fel tudjuk fedezni benne a kreativitást, a kultúrát, az örömforrását, az ízvilágokat, az emlékezést. Ez speciál főleg az utazások alatt lényeges, amikor tényleg csak az étellel, a különleges alapanyagokkal, az ízek összhatásával foglalkozik az ember, ahogy ezt a cikk írója is mondja. Talán mondani sem kell, hogy olyankor mindig jobb az ember emésztése, mert lassan fogyasztja el az ételt, odafigyel és örül annak, amit elétettek, vagy amit ő maga elkészített. A slow food filozófia tehát része egy tágabb slow living irányzatnak, amely az étel minden területén a tudatosságot, az egyszerűséget és az értékek újraértékelését hirdeti. Nem az a cél, hogy minden lelassítsunk, hanem hogy tudatosabban válasszuk meg, hogy mire szánunk időt, és hogy jelen legyünk a jelenben. Nem csak étkezés közben, az életünk közben is.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és

0: 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A történelem nagyjai sorozatunknak mai főszereplője a zseniális Pierre-Auguste Renoir, francia festő, az impresszionizmus egyik meghatározó művésze. 1841. február 25-én született egy munkás családban, az apja szabó volt. A család aztán idővel Párizsba költözött, az ifjú Auguste pedig itt kezdett el 13 évesen porcelánfestést tanulni. Egész gyorsan bíztak rá komolyabb munkákat is, legyezőket festett, hittérítők számára készített vallásos képeket, és aztán minek utána a manufaktúra bezárt, később alkalmi munkákból élt, például nemesek címereit festette. 1862-re aztán összegyűlt annyi pénze, hogy beiratkozzon az École des Beaux-Arts-ba, rajz és művészeti anatómia tanfolyamra, és itt kötött barátságot Claude Monet-val, Alfred Sisley-vel és Frédéric Bazille-jal, illetve hát még számos olyan zseniális festővel, akit még majd említeni fogok, de ez a négy barát együtt festett az erdőben, a Fontainebleau-i erdőben, az impresszionistáknak elnevezett csoport 1874-ben rendezte meg első kiállítását Párizsban, mert ez a négy barát volt az, akik magukat elnevezték impresszionistáknak. Innen indul az egész impresszionizmus tulajdonképpen. Szóval, amikor megrendezték az első kiállításukat Párizsban, és bár hivatalosan a szalon gyakran elitosította a világos tónusú újszerű képeiket, mégis nagyon hamar ismerté lettek, sőt közkedvelté váltak. Renoir képeinek természetességére és frissességére természetesen a kritikusok is felfigyeltek, főként azért, mert a nemesség rendkívüli módon kezdett rajongani érte. Megrendelője viszont egyelőre alig akadt, és olyan szegénységben élt Renoir, hogy néha még ennivalóra sem futotta neki. Az anyagi gondjai ellenére művei halhatatlan életkedvet sugároznak, míg a kollégái továbbra is tájképeket festettek, őt egyre inkább az ember érdekelte, és ez az ő igazán különleges volt a Renoirnak. Ez az igazi különlegesség, amit az ő képein láthatunk, apró, sokszínű kis ecsetvonások, és ezzel képes volt érzékeltetni a légkör vibrálását, a lombokon áttörő fényt, szinte látjuk megmozdulni a leveleket, ahogy táncolnak a napfényben, elképesztőek a festményei. A reflexfényeket, például a Fürdőzők vagy az Esernyők című képén valami döbbenetes valósághűen ábrázolta. Az anyagi helyzete aztán az 1870-es évek közepétől fordult jobbra, megismerkedett ugyanis Georges Charpentier kiadóval, és ennek révén nagypolgári családok tagjait kezdte el festeni. Ekkor készült az Evezősök reggelije, a Madame Charpentier és gyermekei, a Le Moulin de Galette, és ez utóbbi egyébként egy kerti táncos szórakozói mozgalmas megjelenítésére szolgált. Az első önálló kiállítását 1879-ben rendezte, és ezután Algériában, Olaszországban és Provence-ban járt. A kiállításainak egyre jobb visszhangja volt, nagyon sikeres lett, megnősült, az anyagi helyzete is jól alakult. 1899-ben egy faluba költözött, és aztán 907-ben egy másikban letelepedett, ekkoriban főleg aktokat festett, sőt, a női szépséget szobrokban is kifejezte. 1894-től kezdték el őt kínozni az ízületi fájdalmai, 1910-ben már az ujjai sem mozog, és kerekes székbe kényszerülve a készfejéhez szíjazott ecsettel dolgozott tovább. Érdekes módon az az életkedv, ami leragyog a küz az ő festményeiről, a képeiről, az dolgozott benne, és azért volt képes így a készfejéhez szíjazott ecsettel festeni, és így továbbra is életörömöt sugároznak a képei. Amikor már szobrot sem tudott mintázni, akkor tanítványa Richard Guino formázta őket a mester utasítása szerint. Az élete végén aztán több csapás is érte. Jean Fia, későbbi híres filmrendező, az első világháborúban súlyosan megsebesült, a felesége 1915-ben meghalt. Renoir kanyban hújt el 1919. december 3-án. Az impresszionizmus egyik képviselője a derű, a fény, a ragyogás, a szépség, a nőiség, az életöröm festője volt. Vidámságát és kiegyensúlyozottságát tükrözi valamennyi festménye, ezért kedvelik Renoir műveit a világ minden táján, és ezért javaslom egyébként mindenkinek, aki egy picit is elcsügged, bárhányszor a nap folyamán nyissa ki az internetet, és kattintson rá egy Renoir képre, érteni fogja azt, amiről én idáig beszéltem, és gondoljunk mindig arra, hogy hogyan tudott Renoir ugyanolyan életvidáman festeni, ugyanolyan életvidám képeket a kezéhez szíjazott ecsettel. Hát ezért zseniális Auguste Renoir.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Mit üzen a férfiaknak a rúzsot színe? Hát sokkal többet mond rólad, mint gondolnád. Már első látása sokat sejtett rólad a rúzsod. A férfiak számára méghozzá konkrétan az, hogy milyen árnyalatú rúst választottál. Egy nő külseje igen árulkodó tud lenni, szerintem ezt mindannyian tudjuk már egészen kicsi lány korunktól, különben nem válogatnánk a kis ruháinkat. De nem csak a ruhaválasztás mond sokat a belső tulajdonságokról, hanem a személyiségünkről is elárul egy csomó mindent, akár a frizuránk. A rövid fazon energikusságról, nyitottságról mesél és beszél, amíg állítólag a hosszú egyenes csincsek magabiztosságot és határozottságot üzennek, persze, azért azt tudni kell, hogy a kettő nem zárja ki egymást. Az apróbb részletek viszont, mint a körömlak színe, a rúzs árnyalata képes adni szintén egy kis segítséget a férfiaknak abban, hogy már első pillantásra meg tudjanak rólad néhány dolgot. Na, és akkor térjünk a lényegre, amit ígértem, mit üzen rólad a rúzsod színe. Hát az, hogy milyenre festett ki a szádat, természetesen nagyon sok mindentől függhet. Az embernek függ a hangulatától, az alkalomtól, a napszaktól, a ruha színétől, a bőrünk színétől, a hajunk árnyalatától, vagy az ajkaink bőrének az állapotától is. Azonban bármilyen rúzs mellett döntesz, és azt tudnod kell, hogy mindegyik elmond valamit a személyiségedről a pasiknak. Szenvedélyes bátor nőnek, vagy bájos vicces kockázatvállaló és rejtélyes lánynak gondolnának-e az ajkaid alapján. Úgyhogy itt vannak ezek a megállapítások, amiket most el fogok mondani. Ezek az alábbi információk akkor is segítségre lesznek majd, hogyha mondjuk randevúra vagy más alkalomra, fontos alkalomra készülsz, mert hogy tudatosan befolyásolhatod a rúzsod árnyalatával a rólad kialakuló képet. Nagy divatja van ugye a semleges úgynevezett nude árnyalatoknak, és hogyha ezekre szavazol, akkor a pasik gondoskodónak, visszafogatnak és aranyosnak látnak. Egyébként azért csendben hozzáteszem, hogy ez nem csak a férfiak véleménye, hanem úgy általában vélemény ezekkel kapcsolatban azokban, akik szembe jönnek veled, akik látják a sminkedet. Olyan nőnek látnak a nude és a semleges árnyalatok által, aki szereti, hogyha komolyan veszik, a férfiak kifejezetten szeretik ezeket a színeket. Aztán a következő a sorban a narancsos rúzs, ugye ez a 80-as években, 70-es években volt nagyon divatos, a narancs, illetve a korallpiros, ami szintén ilyen pirosas narancs árnyalat, amiből azért annak idején a néniknek a fogára is került, hogyha emlékeztek rá. Szóval ezek a rúzsok bevállalósnak, optimistának, vidámnak és élettel telinek láttatják a nőket a férfiak szemében, úgyhogy azt mondják, hogyha ilyet viselsz, akkor olyan bátor nőnek tűnsz, aki nem riad vissza az ismeretlen dolgoktól. A májva szín, az egy nagyon kedvelt szín, rózsaszínes is, meg nem is. Én nagyon szeretem egyébként ezt a színt, ez szintén egy ilyen kicsit visszafogottabb szín, matt változatban különösen szép tud lenni. Ez rejtélyes és misztikus nőt sejtet, aki rendkívül intelligens, elegáns, kifinomult és tudja, mit akar. Igazi kihívásként tekintenek rád miatta, azt mondják. Aztán ott van az igazi burgundi vörös, tudod, az a gyönyörű burgundi színű rúzs. A férfiak szerint egy magabiztos, céltudatos nőt takar az, aki ilyen rúst visel. Csendes, nem szeret a figyelem középpontjában lenni, de mindezek mellett érdekes, izgalmas, és nagyon jókat lehet vele beszélgetni. Figyeled, micsoda felmérések születtek. Aztán ott van a már tegnap említett klasszikus piros rúzs, ez magabiztosságot és merészséget sugal, csábító és kacér személyiségről árulkodik a pasuknak, és azt is sejteti, hogy az illető nem fél a figyelem középpontjába kerülni. Ott vannak az élénk pink árnyalatok, amik most nagyon divatosak. Játékos női személyiségről árulkodik, aki szereti kalandosan élni az életét és imád szórakozni. Igen, ez egy fiatalos árnyalat, fiatalos és felkeltő árnyalat, ami többnyire az összes viselőjét, legyen az bármilyen korú, de fiatalosnak és lendületesnek mutatja. Aztán ott van a lila rúzs, ami szintén divatos mai napság. Ez kifejezetten szexi benyomást kelt a pasikban, és magabiztosságról is mesél. Kiváló stílis érzéket üzen, és olyannak mutatja az ember magát egy ilyen lilás rúzsa a mások szemében, aki sosem hátrál meg, és szeret kiemelkedni a tömegből. Úgyhogy csajok, hölgyek, ez szerint kell választani okosan a rúst.

0: Hogyan tud segíteni az orvosoknak és az orvos írnokoknak a mesterséges intelligencia? Erről beszélgetünk egy új rendszer kapcsán Humpot Bálint fejlesztő alapítóval a hírek után.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el. Ma is sok napsütésre számíthatunk. Csökkent a képviselők fizetése. Drogterjesztőket fogtak el Kőbányán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Csökken a képviselők fizetése. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíja a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobilszámlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. A kormány kiemelt figyelmet fordít a gyermekvédelmi rendszer újjáépítésére, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az ágazatban dolgozóknak bérrendezésre, kiszámítható életpályára, szakmai támogatásra és mentális segítségre van szükségük, hogy megfelelően tudjanak gondoskodni a rájuk bízott gyerekekről. Elfogadta az országgyűlés a deviza alapú hitelszerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtások, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárások felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. A jogszabály célja, hogy időt biztosítson a korábbi törvények felülvizsgálatára. Miniszteri biztosként Grósz Judit fogja össze a jövőben a közmédia körüli teendőket. Feladata a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése és az ehhez kapcsolódó szakmai társadalmi egyeztetés koordinálása lesz, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, hogy a közmédia vezetésére nyilvános pályázatot írnak ki, addig átmeneti vezetése lesz a szervezetnek. Grósz Judit korábban az RTL Magyarország vezérigazgatója helyetteseként dolgozott. Több mint 16 kiló kábítószergyanús anyagot foglaltak le Kőbányán. A növényi törmelék külföldről érkezett. A rendőrséget a NAV repülőtéri igazgatósága értesítette a Ferihegyi átvizsgáláson felfedezett csomagokról. A megrendelőket egy 35 éves kínai és egy 20 éves cseh férfit a kézbesítéskor egy kőbányai raktárnál vették őrizetbe. A drog fekete piaci értéke mintegy 65 millió forint. A nyomozók a két férfi lakásán a drog terjesztéséhez szükséges eszközöket is lefoglalták. Ma éjfélig jelenthetik be a gazdálkodók a tavaszi fagykárokat. Az adatokat az Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik. Az Agrártárca a napokban közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon.
1: Időjárás.
2: Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz ma is. Délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, viharos széllel kísért zivatar. Napközben 29-34, késő este 21-26 fok várható. Holnap egy gyenge hideg front miatt egyre nagyobb területen elered az eső, és néhány fokkal hűvösebb is lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A műsor mai vendége Humpot Bálint fejlesztő alapító, akivel egy olyan orvos-írnok programról beszélgetünk, ami nagyban megkönnyíti nem csak az orvosok, de a betegek dolgát is. Tehát hogyan tud segíteni a mesterséges intelligencia az orvosoknak? Erről beszélgetünk, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Don't tell the gods.

0: fölött. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A mai műsor vendége Honpod Bálint, a Clivora AI orvosírnok rendszer egyik alapítója, hogy miről is van szó pontosan, hát nem titok, és hát nyilván a dolognak a neve is mutatja, hogy a mesterséges intelligencia nagyon sok helyen jelenik meg, nagy léptékben, nagy szerepben, fontos szerepben, és úgy tűnik, hogy ez az orvosvilágban, az egészségügyben is megjelenik, hogy hogyan tud segíteni, hát erről fogunk beszélni. Szia Bálint, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatóknak.
1: Azt gondolom, hogy ünnepelhetjük azt ebben az esetben, hogy egy újabb magyar nagyszerű találmányról beszélünk, hogy fiatalok hozták ezt össze, és hogy emögött is nyilván van egy saját sztori. Amikor valaki ilyen szenvedéllyel kezd el kutatni, fejleszteni, valaminek a létrehozásán dolgozni, ott mindig van valami mögöttes történet.
2: Igen, valóban van. Lehet, hogy meglepő lesz, de azt hiszem, hogy ennek az egész történetnek a szikráját egy Budapesten dolgozó idősebb orvos adta, akinek hát már mondhatjuk, hogy elege volt az állandó gépelgetésből, és megkérdezte az alapító társamat, hogy hát mi nem lehet ezt egy AI-jal megcsinálni, és tulajdonképpen innen jött az ötlet, hogy tulajdonképpen mi nem lehet ezt egy AI-jal megcsinálni, és akkor kerültem én a képbe, ugye az alapító társam megkeresett engem, mert tudta, hogy én már évek óta a mesterséges intelligencia orvosi alkalmazásaival foglalkozom, és tulajdonképpen innen indult el ez az egész történet.
1: Hogy indult el? Hogy kezdtetek el ezzel dolgozni, és miről van szó pontosan, ugye, mert itt arról beszélünk, ha jól gondolom, én mondjuk páciensként, hogy amikor az ember elmegy egy vizsgálatra, vagy elmegy mondjuk egy időpontra, akár csak egy konzultációra, akkor ott nagyon sokáig az orvos a vizsgálat, vagy a beszélgetés után sokáig gépel, vagy diktál az asszisztensének. Olyankor történik az, hogy leírják az anamnézist, és ez fárasztó, és ez macera, meg ez túlságosan időigényes, és vesz el időt mondjuk még plusz akár 3-4-5-6-8 páciens vizsgálatának a lehetőségétől is?
2: Igen, igen, erről van szó. Nem csak az anamnézist írják le, ugye amikor egy leletet megkapunk, abban benne van sok minden az anamnézis, a jelen panaszok, a státusz, hogyha történt valami vizsgálat, valami véleménynyilvánítás, tehát hogy sok minden kell belekerüljön egy ilyen dokumentumba, illetve hát szakrendeléstől függően például egy házi orvosnál nem csak egy lelet készül el, hanem például a házi orvos beutalókat is szokott írni, ami szintén egy ilyen fárasztó, repetitív feladat, amihez sokaknak nincsen kedvük, és akkor ugye itt tud belépni a rendszer. Azzal, hogy ezt nagyon egyszerűen kell elképzelni, van egy mikrofon abban a szobában, ahol a beszélgetés történik, annak a segítségével tulajdonképpen rögzítjük a beszélgetést, annak alapján megírjuk azokat a dokumentumokat, leleteket, zárójelentést, azzal most kezdünk el dolgozni, jelenleg leleteket, beutalót, ilyesmiket tud írni, ahelyett, hogy az orvosnak még a beszélgetés után le kelljen ülnie és pötyögnie, vagy diktálnia.
1: Amikor azt mondod, hogy ezen elkezdtünk dolgozni, és ezzel elkezdtünk foglalkozni, akkor nyilván ott elindult egy folyamat, de az is nagyon fontos, és erről is beszél magáról a folyamatról, meg arról is, hogy mi a helyzet itt a GDPR-ral, tehát hogyha egy rendelőben a teljes beszélgetést rögzíti egy mikrofon, már pedig nyilván ott nem kapcsol ki meg be bizonyos dolgoknál, akkor ott mi a helyzet a személyiségi jogokkal, pontosabban az előbb említett GDPR-ral akár?
2: Így van, ez egy ilyen nagyon fontos kérdés, és nekünk is ezt több jogász segítségével kellett körüljárnunk, hogy pontosan hogyan tudunk megfelelni a követelményeknek. A GDPR kérdést két módon oldjuk meg, az egyik az az, hogy teljesen lokálisan a helyszínen futtatunk mindent, tehát hogy tulajdonképpen semmi nem kerül ki feldolgozásra az internetre, nyilván ez azzal jár, hogy a számítási kapacitást az adott intézménynek kell biztosítani ehhez a rendszerhez. A másik pedig az, hogy kikerül ugye az internetre, tehát hogy

Egy orvosinak rendszerrel és ről beszélgetünk az egyik alapítóval, Honpod Bálinttal. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, és jönnek még az érdekes részletek itt a Mannán.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Hompod Bálinttal beszélgetünk tovább a mai műsorban. A Clivora AI orvosírnok rendszer egyik alapítójával nagyon sok érdekességet elmesélt már Bálint azzal kapcsolatban, hogy hogyan született meg ez a rendszer. Miért fontos ez a rendszer? Hogyan segít az orvosoknak? Miben segít? Mi a legnagyobb haszna ennek? És akkor ezt a kérdést nem csak az orvosok, illetve a szakemberek felé irányítanám, vagy az ő részükkel kapcsolatban, hanem nekünk pácienseknek hogyan tud ez segíteni, miben, mitől lesz könnyebb nekünk?
3: Amikor elindult a projekt, alapvetően mi két aspektusra koncentráltunk, ami ilyen szempontból egyértelműen fontos tud ez lenni. Az egyik az az, hogy lerövidül a rendelési idő, mivel hogy az orvosnak nem kell annyit gépelnie. A másik pedig az az, hogy olyan helyeken, ahol például nagyon nehéz orvosírnokot vagy asszisztens találni, ott bizonyos szempontból a feladatok egy része ezzel meg is van oldva, hiszen nem kell egy embernek diktálni, hanem lehet a rendszernek is diktálni, illetve nem is kell diktálni, hanem magától felismeri. Menet közben tulajdonképpen még rájöttünk, hogy egy ilyen rendszernek egyéb hasznos aspektusai is vannak. Az egyik az az, hogy sokkal részletesebb leleteket lehet írni rövidebb idő alatt. Ez én ugye, amikor megyünk tesztelni a rendszert, én elsősorban a beteg szemével tudom ezt nézni, hiszen én magam nem vagyok orvos, és egyből azt láttam, hogy mennyire örülnék, hogyha minden rendelésen, ahol járok, ilyen leletek születnének, mert egyszerűen kerekebb mondatokban, érthetőbben van megfogalmazva, és sokkal jobban fel tudom fogni én is, nem szakemberként, hogy mi is van.
2: Tehát ez azt jelenti, hogy például amikor megkapunk egy leletet, vagy egy anamnézist, stb., tehát egy vizsgálatnak, vagy egy orvossal való találkozásnak a papírra vetett eredményét, akkor nem kell fölhívni az ilyen-olyan ismerőst innen-onnan az egészségügyből, hanem érteni fogom, hogy mi van azon a papíron rólam leírva.
3: Igen, ugye igen. Ez azért teljesen személyre szabható, tehát hogyha egy orvos ízlésének nem megfelel az, ahogy alapjáraton a mi rendszerünk megfogalmazza a dolgokat, ő át tudja állítani magának, tehát hogyha valaki nagyon nem szereti a közérthető megfogalmazást, akkor ki tudja szedni belőle, de az az alapértelmezett igen, hogy azért ezek jóval érthetőbb leletek, és szerintem egy beteg sokkal könnyebben el tud igazodni bennük, mint egy ilyen hagyományosan egy orvos által nagyon gyorsan megírt lelettel kapcsolatban. Van olyan orvos, aki például azt tapasztalja, hogy nem feltétlenül gyorsabb neki a rendelés azzal, hogy ezt használja, viszont a maga a lelet, amit kiad, az sokkal-sokkal részletesebb és érthetőbb, mert korábban mondjuk nem akart ezzel túl sok időt eltölteni, ezért csak két mondatot gyorsan odatötyögött, és már ment is tovább, és ezzel meg ugye egy teljes átfogó dokumentumot ki tud állítani a dokumentumnak.
2: Egy kicsit visszatérve még erre a rendelőben elhelyezett mikrofonra, ugye ott nagyon sokszor, sőt, én mondhatom, nem csak a saját példámból kiindul, vagy az ember orvoshoz megy, vagy félelmében, vagy zavarában, vagy esetleg azért, hogy érthetővé tegye, vagy mentse magát, adott sztoritól függében, hogy melyik, be lehet helyettesíteni a megfelelő szót, de hogy mindenképpen túl sokat beszélünk magunkról a legtöbben. Ez is rögzül?
3: Ez rögzül, de tulajdonképpen ebből semmi nem fog belemenni a végleges dokumentumba. Tehát ezek a rendszerek, ezek már elég okosak ahhoz, hogy észrevegyék, hogy mi az, ami orvosilag releváns, és mi az, ami orvosilag nem releváns. Tehát ezt mi saját magunk tanítjuk ezeket a modelleket, nagy mennyiségű orvosi adaton, úgyhogy hogy ebből ki tudják hámozni azt, ami releváns, és ami nem releváns. Tehát én magam is láttam olyat sokszor, hogy bejön a beteg, arról beszél, hogy milyen nagy volt a forgalom, vagy nem tudom, a lánya esküvőjén volt, vagy akármicsoda, de ezek gond nélkül kiszűrődnek a végleges dokumentumban.
2: A Clivora AI orvosírnok rendszerrel és arról beszélgetünk, és annak kapcsán az egyik alapítóval, Hompod Bálinttal, akivel arról még nem beszéltünk, hogy milyen nehézségekbe ütköztek, és hogy hova lehet ezt fejleszteni, illetve hogy ebben az esetben is igaz-e az állítás, miszerint, hogy az AI az tanul folyamatosan, és magát is fejleszti. Ezzel folytatjuk hamarosan.

zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A műsor vendége Hompod Bálint, a Clivora AI orvosírnok rendszer egyik alapítója. Már nagyon sok mindent megbeszéltünk ezzel a segítő rendszerrel kapcsolatban, hogy hogyan könnyíti meg az orvosnak és a páciensnek az életét az, hogy gyakorlatilag egy sokkal részletesebb és gyorsabban megszülető leletet, anamnézist, egy orvosi papírt kap az ember egy-egy vizsgálat vagy orvossal való találkozás végén, de nyilván amíg kialakul egy ilyen programrendszer, addig nagyon-nagyon sok nehézségen kell átmenni. Mi okozta a legnagyobb nehézséget nektek ezzel kapcsolatban? Ez az egyik kérdés. A másik pedig az, hogy itt is igaz ezzel a rendszerrel kapcsolatban, hogy az AI saját magát fejlesztést tanul minden egyes alkalommal, amikor elkészít egy ilyen leletet például.
2: Kezdem az első kérdéssel, hogy mi okozta nekünk a nagy nehézséget. Azt hiszem, hogy itt három érdekes dolgot lehet kiemelni. Az egyik az az, hogy pontosan a mikrofont, a hangrögzítést hogyan oldjuk meg. Mondjuk elindultunk egy olyan megoldással, hogy csak lerakunk egy ilyen konferencia mikrofont az asztalra, és az majd odafigyel mindenre, de gyorsan megtapasztaltuk azt, hogy az orvos feláll, kezet mos, beteg is feláll, oda mennek a vizsgálóágyhoz, akkor az már túl messze van, stb. Tehát nekünk nagyon sokat kellett keresgélni, hogy pontosan mi az a megfelelő mikrofon beállítás, meg mik azok az ilyen szoftveres tuningok tulajdonképpen, amikkel a hangrögzítés pontosságát meg tudjuk oldani. Másik, ami szerintem érdekes, az az, hogy ez a testre szabhatóság ugye meg van oldva az orvosok számára a rendszerben, hogy nem mindenki ugyanabban a stílusban, ugyanabban a struktúrában kapja meg a dokumentumokat, hanem mindenki be tudja állítani magának azt, ami számára a legideálisabb.
1: Mármint itt most egy kommunikációs stílusról beszélünk, akár szóhasználatról, ilyesmikről?
2: Akár szóhasználat, igen, de például az, ami nagyon fontos volt, hogy mondjuk mennyire legyen tömör, mennyire legyen részletes, ezt be lehet állítani, hogy milyen sorrendben kövessék egymást a különböző szekciók, van, aki nem tudom, előbb a jelen panaszt írná, de van, aki előbb a szedett gyógyszereket, ilyenekre kell gondolni. De egyébként stílust is valamennyire be lehet állítani, igen. Uh-huh. Illetve még az ilyen nagyon ritka szavak, amik mindig előfordulnak a rendelésen, mondjuk ilyen furcsa gyógyszernevek, furcsa betegségnevek, amik hiába gyűjtünk nagyon sok orvosilag releváns adatot a tanításhoz, ezek még így is nagyon ritkán kerülnek elő. Ezeknek a pontos detektálása, ez volt egy ilyen problémás pont, amit már sikerült megoldani, én azt gondolom. Második kérdésre visszatérve, hogy általában ezek az AI rendszerek úgy működnek, hogy nem direktben tanulnak, tehát nem arra kell gondolni, hogy minden egyes alkalom, amikor valaki használ egy AI rendszert, akkor abból úgymond élesben tanul a rendszer, hanem mindig történik egy ilyen nagy mennyiségű adatnak a gyűjtése, és van egy tanítási fázis, és a tanítási fázisban ami adat rendelkezésre állt, az, amiben tulajdonképpen tud dolgozni egy ilyen AI rendszer. Ugye korábban volt szó arról, hogy GDPR szempontból hogyan is áll ez a projekt. Azért a GDPR-hoz hozzátartozik az, hogy nem szabad ezeket az adatokat gyűjteni és tárolni és tanítási célra felhasználni, csak hogyha ehhez valaki kifejezetten engedélyt ad. Ezért a rendszer nem is gyűjti és nem is használja tanításra azokat az adatokat, ami keletkeznek a használat során. Tehát ezt mi egy ilyen külön adatgyűjtési fázisban, külön engedélykéréssel szedjük össze azokat az adatokat, amiket mi használunk arra, hogy tanítsuk a rendszereinket.
1: Bálint, ez egy olyan rendszer, ami nem létezik, vagy nem létezett eddig, inkább így fogalmazok, sehol a világon?
2: Amikor mi indultunk, akkor persze próbáltunk körülnézni. Magyarországon akkor nem létezett. Máshol azért már volt egy-kettő ilyen. Amerikában biztosan volt, Németországban is biztosan volt, az Egyesült Királyságban is. Ugye ezeknél az egy nagyon fontos aspektus, hogy ezek ilyen nyelvspecifikus rendszerek. Aha. Tehát nem lehet egy amerikai rendszer zökkenőmentesen bevezetni Magyarországon, mert nem fogja tudni azokat a nyelvi finomságokat. Tehát ezért éreztünk mi ebben egy nagy lehetőséget, mert úgy láttuk, hogy azzal, hogy már vannak sikeres cégek nagyobb országokban, az ugye az bizonyította nekünk, hogy erre van igény, viszont az, hogy Magyarországon akkor még nem volt egyáltalán ilyen cég, amikor mi elindultunk, ez az mutatta nekünk, hogy itt komoly lehetőségek vannak.
1: Bálint, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál. Hompot Bálint volt a vendégünk, a Clivora AI orvosírnok rendszer egyik alapítója. Sok sikert nektek, és köszönjük, hogy segítetek nekünk, hétköznapi embereknek a ti tudásotokkal, és hogyha van újdonság a házatok táján, akkor szívesen látlak benneteket itt a Mannán. Köszönjük az idődet.
2: Mi köszönjük a lehetőséget.

0: 98 pontat Manna FM életörömzene, és természetesen van napközi, ahogy ez ilyenkor lenni szokott. Kutya és gazdi kommunikáció, erről beszélgetünk, majd elkészítünk egy természetes alapú házi mosogatószert, ami abszolút mentes a kemikáliáktól. Elkészítjük az ünnepi dekadens lengyel krémest júniusra, akár mondjuk az évzáróra, hogyha jön a család ünnepelni. És elmondom majd, hogy hogyan hat a bőrre a cukor és a gluténmentes étrend. Ez a mai napközi, a friss hírek után kezdünk is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
4: Ma is sok napsütésre számíthatunk. A kormány kiemelt figyelmet fordít a gyermekvédelmi rendszer újjáépítésére. Sztrájkolnak holnap a francia vasutasok. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Csökken a képviselők fizetése. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíja a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobilszámlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. A kormány kiemelt figyelmet fordít a gyermekvédelmi rendszer újjáépítésére, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az ágazatban dolgozóknak bérrendezésre kiszámítható életpályára, szakmai támogatásra és mentális segítségre van szükségük, hogy megfelelően tudjanak gondoskodni a rájuk bízott gyerekekről. A vegyipari szakszervezetek szövetsége szerint az akkumulátoripar továbbra is fontos szerepet tölt be az autógyártásban. A szervezet elnöke azt mondta, ezt figyelembe véve érdemes átvilágítani az érintett cégeket és megvizsgálni az államilag támogatott beruházások hasznát, illetve kialakítani az ágazati stratégiát. A kormány szigorúbb szabályozást ígér a szektorban. Székely Tamás hangsúlyozta, a hazai akkugyárakban több mint 30 ezeren dolgoznak, így az üzemek, gyárak zárása nem kerülhet szóba. Több mint 16 kiló kábítószergyanús anyagot foglaltak le Kőbányán. A növényi törmelék külföldről érkezett. A rendőrséget a NAV repülőtéri igazgatósága értesítette a Ferihegyi átvizsgáláson felfedezett csomagokról. A megrendelőket egy 35 éves kínai és egy 20 éves cseh férfit a kézbesítéskor egy kőbányai raktárnál vették őrizetbe. A drog fekete piaci értéke mintegy 65 millió forint. A nyomozók a két férfi lakásán a drog terjesztéséhez szükséges eszközöket is lefoglalták. Sztrájkolnak holnap a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercity-knek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon és különösen Párizs környékén. Az Állami Vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. A Fülöp-szigeteken 36-ra emelkedett a tegnapi földrengés halálos áldozatainak száma, több mint 450-en megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csak nem 80 ezer embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. Sok épület összedőlt, iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A térségben néhány órára cunami riadót rendeltek el. Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz ma is. Délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, viharos széllel kísért zivatar. Napközben 29-34, késő este 21-26 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: Milyen a jó kommunikáció a gazdi és a kutya között, hogyan készül a természetes alapú kemikáliamentes házi mosogatószer, hogyan készül az ünnepi dekadens lengyel krémes júniusra, mondjuk az évzáró időszakára, és hogyan hat a bőrünkre és az egészségünkre is a cukor és gluténmentes étrend, erről lesz ma szó. Indul a Manna napközi most.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Beauty Time. Egy rovat a szépségért. Kipróbálni Manna.
1: Mi történik vajon a bőrünkkel? Mi történik a szervezetünkkel, hogyha 60 napig, azaz 2 hónapig nem fogyasztunk cukrot, tejterméket és glutént? Van egy srác az interneten, egy youtuber fiú, aki ezt meg is mutatta, végigcsinálta a 60 napot, és végig is követte kis videókkal, érdemes őt megnézni, majd mindjárt mondom a nevét, hogy hogy hívják. A lényeg az, hogy ő eldöntötte, hogy az aknés bőre miatt nem fog fogyasztani 60 napig cukrot, tejterméket és glutént, és így aztán szépen az egész folyamatot bemutatta, hogy hogyan változott meg a problémás bőre a diétától, ami természetesen nem csak az egyetlen eredmény, amit ez a diéta hozott. Brandon Williamsnek hívják őt, W2L, Brandon Williams, hogyha rákeresünk a YouTube-on vagy a Google-ben, akkor megtaláljuk a videót. Ő volt az, aki arra volt kíváncsi, hogy esetleg a gyógyszereken és az egyéb kezelési formákon kívül, ami tulajdonképpen csak egy sebtapasz volt a problémára, van-e valami, ami valóban segíteni tud a bőrén, például az, hogyha 60 napon keresztül nem eszik se cukrot, se tejterméket, sem glutént. A történetét és a végeredményt, ahogy már mondtam, a YouTube-on is megosztotta, a videóját pedig már több mint 3 millióan látták, elképesztően látványos változáson ment keresztül, és nagyon őszintén beszél arról, hogy mennyire nagyon nehéz volt. Az elején azt is elárult, hogy azért vágott neki a diétának, mert az elmúlt 4 évben folyamatosan bőr problémákkal küzdött, az arcán nagyon sok volt az aknéapattanás, amikre az antibiotikumok csak ideglenes megoldást jelentettek, és aztán végül rájött, hogy biztos, hogy az okozza a problémát, amit eszik. Tehát, hogy nagyban befolyásolja a teljes bőr felületének, de főleg az arcbőrének az állapotát, mert amikor nagyobb mennyiségű édességet, tejterméket vagy glutént evett, akkor még inkább fokozottan jelen volt a gyulladás az arcbőrén, és akkor elkezdett kutakodni, ásni, számos cikket elolvasott a témában, és mivel az interneten is úgy találta, a tudományos cikkekben is, hogy valóban okozhatnak problémákat az említett ételek, így aztán úgy döntött, hogy belevág ebbe a 60 napos kihívásba, és nagyon-nagyon-nagyon jó sikerült neki, és hát szerencsére minek utána youtuber a srác részletesen dokumentálta az egészet, az éttermi rendeléseit, mindent. Bevallotta, ahogy én ezt már mondtam, hogy az étrendi, a hirtelen étrendi változás miatt nagyon sokszor gyötörte fejfájás, nehezen állt ellen a finomságoknak, és ahhoz is hozzá kellett szokni, hogy a cukros üdítők helyett csak vizet iszik, azt mondta, hogy ez volt az egyik legnehezebb, de az sem volt egyszerű, hogy kitalálja, hogy melyik nap mit tegyen, mert hogy csak olyan ételeket választhatott, amik nem feldolgozott élelmiszerek, nincs benne mesterséges cukor, nincs benne tej, nincs benne glutén, és hát az éttermek kínálata sem könnyítette meg a dolgát, de ezt is nagyon szépen dokumentálta és meséli el, hogy azért most már nagyon sok helyen lehet kapni, és amit nem költött úgynevezett junk foodra, az elköltötte viszont a kicsit drágább élelmiszerekre. Reggelire legtöbbször gluténmentes kenyeret evett avokádóval, főtt tojással vagy lágy tojással, 10 óraira uzsonnára gyümölcsöt evett, almát például, ebédre salátát csirkehússal vagy steakkel, vacsorára pedig nagyon sokszor gluténmentes kenyérből készült pulykás szendvics, nagyon sok salátával, igazán magas szendvicsről beszélünk, és aztán a videóban azt is megmutatta, hogy hogyan vásárol a diéta alatt, hogy mi mindenből áll az étkezés, hogy miből áll össze bizonyos étkezéseknek a rendszere, és aztán 2 hét után már azt mondta, hogy észrevette az első pozitív változást, tehát mire rászokunk, tehát nagyjából ez a 14-20 nap, ami alatt a szervezet által, ugye szokták mondani, hogy bármire rászokni vagy leszokni 21 napra van szükség, mire az megtörténik, addigra el is indul a változás, tehát addigra beindul ez a pozitív változás. Elkezdett tisztulni a bőre, lejjebb ment az arcáról a gyulladás, kevesebb piros folt volt, ami volt, az sem volt olyan belobbant vörös gyulladt, és aztán később el is végzett egy mikrobiom tesztet, tehát hogy áll a bélrendszer és a gyomor, és aztán ez meg is mutatta, hogy milyen állapotban van a bélrendszer, és milyen probiotikumokra van szüksége. Aztán a 24. nap környékén kezdte észlelni, hogy jobban alszik, több az energiája, közben pedig már fogyott is, és bár lebetegedett, nem hagyta, hogy a vírus megzavarja a diétáját, influenzás lent, és aztán szépen, ugye, ahogy mondtam már többször, youtuberként muszáj volt neki hosszasan mesélni a 2 hónap történetét, hogy így tudja inspirálni az embereket, mondja is, hogy neki ez a dolga, ezért kezdett el figyelni ő is magára, és a végén pedig megmutatta a változásokat, az arca sokkal tisztább lett, gyakorlatilag teljesen kitisztult, élénkebb a szeme, nem karikás a szeme, és a videó végén aztán azt is elmondja, hogy nem azt akarja elérni, hogy senki ne egyen se cukrot, se tejterméket, se glutént, hanem arra akart rámutatni, hogy az étkezés milyen hatással van a bőre, és kipróbálni, hogy diétával javítható-e, például a problémás bőr állapota. És emellett persze a pozitív mellékhatásként fogalmazunk, így megjelenik a fogyás, az energikusság, a mikrobiom kiegyensúlyozottsága, és egy csomó minden más olyan gyulladásos folyamatnak a csökkenés és eltűnés, amit nem látunk, ami belül szöveti vagy szervszint

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Elképesztő finomat fogunk ma megtanulni elkészíteni, pontosabban a receptjét tanuljuk ma meg ennek a süteménynek, ami konkrétan olyan, mint valami angyali torta, annyira levegős, annyira dekadens a külseje, úgy néz ki, mintha valami kosztümös filmnek lenne az ebéddél, az asztal dísze. Ez a torta, amit meg lehet csinálni emeletes tortának is, de természetesen, hogyha egy sima csatos tortaformába készítjük el, akár csak magunknak ajándékba egyébként, vagy egy-egy sütögetős partihoz, vagy ballagási partihoz, vagy egy iskolazárási ünneplős hétvégéhez, vagy ajándékba visszük születésnapra, hát csoda-csoda ajándék lesz, és imádni fogják. Ezt úgy hívják, hogy mennyei lengyel krémes. Úgy is néz ki egyébként, valami csoda. Vaníliás töltelékkel készül, szóval valami mesebeli. Sagi Kün Zsófi receptje alapján haladunk. Fontos tudni azt, hogy azért ezzel egy picit kell foglalkozni. Ha valaki szereti a klasszikus krémest, akkor ezt a lengyel változatot is imádni fogja. A karpatka, mert hogy ez a neve, égetett tésztával, főzött krémmel készül, és nem lehet betelni vele. Tényleg annyira finom, hogy az ember megeszik belőle egy nagyobb szeletet, és azt hiszi, hogy jó, hát nem bírok többet, mert édes is, meg laktató is, meg stb. De úgy 5 perc múlva, hát még egy kicsit. Főleg, hogyha mondjuk egy kis gyümölcsöt még pakolunk mellé, és ráadásul annyira mutatós ez a sütemény, hogy egy hétköznapi asztalon is ünnepivé varázsolja a hangulatot, de egy ünnepi asztalon meg ez lesz a királynő. A két lap, ami az alja és a teteje a tortának, az készül ebből a bizonyos már említett égetett tésztából, és egy nagyon vastag réteg vanília krém van középen, és bár az elsőre riadalmat kelthet az emberben, hogy mennyire lesz bonyolult elkészíteni, nem az. Kicsit időigényes, de nem bonyolult. Az egyetlen, amire figyelni kell, ez a hőkiegyenlítés, mert a krémbe és a tésztába is nagyon sok tojás van, úgyhogy vigyázni kell, hogy ne érje túl nagy hőhatás, mert akkor kicsapódik a tojás, és könnyen rántotta lehet belőle, de hogyha egyszer már ezt próbáltuk, vagy most elsőre csináljuk, de betartjuk az utasításokat, akkor csoda könnyű lesz, és csoda eredmény. Úgyhogy itt van a recept, és hogyha követi az ember a receptet és a leírást, akkor nem tudja elrontani. Szóval a hozzávalók 12 szeletes tortához 5 darab tojássárgája, ez most a krém, tehát a krém hozzávalói először. 5 darab tojássárgája, 12 dek a cukor, hítevőkanál burgonya keményítő, egy csomag bourbon vaníliás cukor, annak egy kicsit olyan izgalmasabb és szexibben vaníliás az íze. 6,2 deciliter tej, egy csipet só, 3 teáskanál vanília kivonat és 20 deka puha vaj. Ebben az esetben csak a vaj működik. Ne próbálkozzunk mással, véletlenül sem margarinnal, csak a vajjal. Az íze miatt is, meg a konzisztenciája miatt is. A tésztába kell 1,8 deciliter víz, és itt tartani kell a mennyiségeket, hiszen hogyha sütünk, ha cukrászkodunk, akkor mindig nagyon pontosan be kell tartani, nagyon fontos a mennyiségeket. 8 deka a vaj, plusz egy pici a forma kikenéséhez, és itt is elengedhetetlen, hogy valóban vajjal készítsük. Egy csipet só, 10 deka liszt, 3 darab nagy tojás, 1 tojás sárgája, és a szóráshoz a tetejére a porcukor. Kikerül a Facebook oldalunkra, Manna Facebook oldalára a recept, úgyhogy nem kell aggódni, hogyha valaki most éppen olyan helyzetben vagy helyen van, ahol nem tudja lejegyezni a mennyiségeket és a hozzávalókat, kint lesz a Facebook oldalon. Hogyan készül? Elkezdjük a krémmel, a tojássárgákat habosra keverjük a cukor felével egy hőálló tálban, akkor, amikor szépen kivilágosodott a színe, ekkor belekeverjük a keményítőt, belekeverjük a vaníliás cukrot, aztán a tejet, a cukor másik felét és a sót összemelegítjük egy másik kis lábasban, amíg gyöngyözni nem kezd. Ekkor vegyük le a tűzről, majd vékony sugárban csurgatva folyamatos kevergetés mellett öntsük a forró tej felét a tojásos keverékre, és mikor elkevertük, akkor adjuk hozzá a vanília kivonatot is, majd az egész öntsük vissza a maradék teljes keverékhez a lábasba. Nagyon alacsony lángon kezdjük el főzni, addig, amíg be nem sűrűsödik, óvatosan, nagyon fontos, hogy ne csináljunk rántottát. Ha kész, vegyük le a tűzről, fedjük le folpakkal, majd tegyük félre szoba hőmérsékletűre hűlni. Álljunk neki a tésztának, melegítsük elő a sütőt 190 fokra, béleljük ki 2 darab, nagyjából 23 centi átmérőjű tortaforma alját a sütőpapírral, az oldalait kivajazzuk. A vizet, a vajat, a sót összemelegítjük egy kis lábosban, és hogyha elolvadt a vaj, akkor húzzuk le a tűzről, keverjük bele a lisztet. Visszatesszük alacsony lángra, majd addig főzzük, amíg egy gombóc nem lesz belőle, ez nagyjából 2 perc. Félretesszük a tésztát, hogy pihenjen egy 5-10 percig, addig lehűl, nem forró, de azért még meleg, és akkor robotgép segítségével kell hozzá tudjuk keverni a tojásokat, amíg egy egészen fényes, sima tésztát nem kapunk. Ezt a tésztát ketté osztjuk az előkészített tortaforma között, hogy igazán mutatós legyen, és igazságosan osztjuk el a tésztát. Készíthetünk a tésztába hullámokat egy kanál segítségével, hogy még csinosabb legyen, aztán betoljuk a sütőbe 25-28 percre. Ekkor megpuffad, és aranybarna lesz a tészta, tehát ez nem megemelkedik, hanem ebből egy ilyen felhőszerű, dagadt, puffi, szexi valami lesz. Hagyjuk teljesen kihűlni, aztán vegyük ki őket a formából, és akkor befejezzük a krémet, a vajat habosra keverjük robotgép segítségével, majd több részletben hozzáadjuk a kihűlt vaníliás alapot, elkeverjük benne az egészet, amíg egy krémes, könnyű, habos, bárányfelhőszerű valamit nem kapunk, és aztán összeállítjuk a krémes tortát, az egyik tésztalapot tegyük a tortaformába, kenjük szét rajta a vaníliakrémet, fedjük le a másik tésztalappal, tegyük be a hűtőbe egy órára, utána szedjük le róla a formát, és porcukorral, és mandulapelyhekkel megszólva kínáljuk. Most ezt én annyival kiegészíteném, hogy mivel ez nagyon kényes dolog, az ilyen krémes torta, ügyeljünk rá nagyon, hogy nagyon jól záródó, lehetőség szerint mindenféle szagot kizáróan záródó műanyag csatos torta dobozba tegyük be a hűtőbe hűlni, különben felveszi a hűtőben lévő dolgoknak a szagát, az aromáját, az illatát, és az nagyon-nagyon nem tesz jót neki. De igazából ennyi az egész. Ez lehet, hogy egy kicsit bonyolultnak tűnik, nem az. Érdemes rákeresni a lengyel krémesnek akár a videójára is a neten, és akkor látjuk, hogy annyira nem bonyolult elkészíteni az égetett tésztát sem, csak idő kell hozzá, egészségünkre.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Petrával. 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól. Manna FM. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Hogyan készítsünk házilag mosogatószert? Nyilván, aki szeret odafigyelni arra, hogy ne kemikáliákkal dolgozzon, takarítson, mosogasson otthon, annak ez nagyon jó ötlet lesz. Ragyogó edények lesznek, természetes anyagokból készült, vegyszermentes pénztárca barát módon elkészített mosogatószerrel, amit szépen mi gyártunk le házilag. Nyilván pénzmegtakarítás szempontjából, illetve a vegyszer csökkentés céljából is érdemes kipróbálni ezt a házilag készített mosogatószert, úgyhogy itt van egy hatékony, de tök egyszerű recept. Öt hozzávalóból készül, nyilván vannak receptúrák, amik nem habzanak megfelelő módon, és attól még egyébként ez ugyanolyan jól tisztít, csak hozzá vagyunk szokva, hogy amivel mosunk, az habzik. Akár tisztítószer, akár mosogatószer, akár pedig bármilyen mondjuk autósamporról van szó, vagy hajsamporról, azt gondoljuk, hogy akkor tisztít igazán jól, hogyha habzik. Aztán, hogyha a szennyeződésekkel szemben nem elég hatékony, akkor biztos szintén ugyanaz van, azért nem, mert nem habzik. A The Kitchen munkatársai kikísérletezték a legtökéletesebb módszert, és még nagyon különleges hozzávaló sem szükséges hozzá. Na, de hogy mi kell hozzá konkrétan? Kell hozzá fél csésze meleg desztillált víz. Ugye ezt be lehet szerezni bárhol. Fél csésze természetes alapanyagból készült gélállagú ökoszappan. Ezt is meg tudjuk szerezni. A gélállagú ökoszappan, ez azt jelenti, hogy ökoszappan, ami folyékony, tud, ez a pumpálós, ami ez a rezgős, nem teljesen folyós, hanem inkább egy kicsit olyan recegős. Kell hozzá fél csésze ecet, egy evőkanál illóolaj, ez nyilván opcionális, de érdemes a javaslatuk szerint a jojobát vagy a kókuszt kipróbálni, mert hogy ez mosogatás közben hidratálja a kezünk, kézfejünk bőrét, vagy esetleg levendulát és narancsot a friss illatért, ezeket lehet keverni is. Opcionális szintén, de két táskanál só is nagyon jót tud tenni a mosogatószernek. Na, hogyan készül? Egy közepes méretű tálban keverjük össze a vizet és az ecetet. Ehhez a keverékhez adjuk hozzá az ökoszappanunk flakonjának a felét, ezt a gélállagút. Adjuk hozzá az illóolajat, illóolajakat, majd az egész keveréket ügyesen és hatékonyan dolgozzuk össze. Szerintem egy habverő az, ami a leginkább homogenizálni tudja mindezt. Ha az így kapott oldat nem eléggé gélállagú, akkor adjunk hozzá még sót, és szépen keverjük át még egyszer. Átöntjük ezt az általunk kevert mosogatószert egy adagolóba, és már használhatjuk is. Egyszerű, ráadásul tök hatékony szer a makacs szennyeződésekkel szemben is, a benne lévő illóolajoknak köszönhetően pedig a bőrünket is kiméli. Tehát mondom még egyszer, kell hozzá fél csésze meleg desztillált víz, fél csésze természetes alapanyagokból készült gélállagú ökoszappan, fél csésze ecet, egy evőkanál illóolaj, opcionális, de a jojobát, kókuszt ajánlják, hogy ápolja és hidratálja a kézfejünk bőrét. Lehet hozzá csepegtetni még levendulát és narancsot, hogy legyen illatos. És opcionálisan még két teáskanású, ugye ez azért kell, hogy gélállagú legyen a mosogatószer is. Egy közepes méretű tálban, tehát akkor mondom, még egyszer összekeverjük a vizet és az ecetet, ehhez hozzáadjuk az ökoszappan flakonjának a felét, mármint a flakon tartalmának a felét, hozzáadjuk az illóolajat, majd az egész keveréket összedolgozzuk. Hogyha az így kapott oldat nem eléggé gélállagú, akkor mindenképpen adjunk hozzá még sót, keverjük át még egyszer, és az általunk kevert mosogatószert szépen belerakjuk egy adagolóba, és már lehet is használni. És teszem hozzá, hogyha régi zsírfolt van bármilyen ruhán, rányomsz egy-két pumpálásnyit arra a foltra, és úgy rakod be a mosógépbe, kiszedi a ruhából. Még ha régi is az olaj vagy a zsírfolt, zseniálisan kiszedi a ruhából, úgyhogy hajrá, szerintem érdemes kipróbálni. Melus ruhánál, baba ruhánál különösen hasznos tud lenni, és egyébként ez a szer még takarításnál is jó, felületi tiszt, tehát konyhapultot mosni, kisbabának az etetőszékét mosni, gyerekszobában takarítani vele, akár a fürdőszobában a felületeket törölni vele, mindegyikre hasznos, zseniálisan jól működik és jó az illata.

Gazdik, kutyások, tessék figyelni, most a Manna Napközi Állatbarát rovatában itt a 98.6 Manna FM-en szófogadó és engedelmes kutyákat fogunk nevelni. A foglalkozás nyilván a kulcsa, a hatékony nevelési módszer, úgyhogy az együtt töltött idő is tud nagyon hasznos lenni. Ugye a kutyatartóknak csak egy jelentős része az, aki azt mondja, hogy felmerül benne a kérdés, hogy hogyan lehetne még jobb gazdi, hogyan tudna még jobb kapcsolatot kiépíteni a kutyájával, és hogyan tudná mindezt tudatosan csinálni. Azt mondják a szakértők, hogy annak a kulcsa, hogy engedelmes kutyát neveljünk, egyértelműen a hosszantartó türelem, a mérhetetlen kedvesség és a szerető szigor, ami inkább fegyelmet jelent. Elsősorban meg kell értenünk azt, hogy hogyan gondolkozik egy kutya, és miként tudjuk elérni azt, hogy szót fogadjon nekünk. Hogyha ezt sikerül elsajátítani, akkor egészen biztosan nagyon jó kommunikáció fog szépen kialakulni és virágba borulni majd a gazdi és a kutya között. Minél hamarabb kezdjük el a kutya nevelését, annál nagyobb az esélye arra, hogy a szófogadó kutya az valóban szófogadó kutya legyen, ezért aztán a legjobb egészen pici kortól elkezdeni ezt a folyamatot, kezdve azzal például, hogy azokat a szokásokat, amik számodra nem szimpatikusak, egyszerűen figyelmen kívül hagyod, így aztán a kutya ezeket mi hamarabb abba fogja hagyni, hiszen nem kap figyelmet rá. Ami pedig nekünk tetsző viselkedés, azt jutalmazzuk, dicsérjük, arra pedig rá fog szokni. Mint a gyerekek, érdemes már ebben az időszakban kialakítani a napi rendet is, pont mint a gyereknél. Legyél mindig következetes, ha valami nem tetszik, jelezd neki, ellenkező esetben pedig dicsérd meg, így nagyon hamar érteni fogja, hogy mi a számodra tetsző cselekedet, és már ebben a korban is elkezdhetjük tanítani őt az egyszerű parancsokra, a későbbiekben pedig ezt természetesen tovább is fejleszthetjük. Érdemes már ebben a korban megtanítani a kutya számára azokat az alapvető parancsokat, amik szükségesek az ő szocializációjához. Például, hogy a kunyerál, vagy esetleg ugat is, annak reményében, hogy kaphat egy kis ételt, akkor fontos, hogy erről leszoktassuk, és semmi esetre se adjunk neki a vacsiból, ebédből. Úgyhogy érdemes követni az erre szóló tippeket is. Aztán a minőségi idő, ugye, ami nagyon fontos, pont mint a gyereknél. Ahhoz, hogy a kutya engedelmes legyen, hogy elfogadja a véleményünket, hogy figyeljünk rá, hogy számítsunk neki, az nagyon fontos minőségi időt együtt tölteni. A sétáltatás, vagy a rendszeres fésülgetés, beszülgetés során képesek vagyunk csak rá koncentrálni, és ezt meghálálja a kutya. Ő ilyenkor ezt érzi, hogy ő van a középpontban, és meg is próbál majd úgy viselkedni, hogy azzal imponáljon nekünk. Úgyhogy adjunk neki személyes teret és időt, ugyanakkor játszunk és foglalkozzunk vele, tanítsuk behívásra, vezényszavakra, és hogyha ezeknek engedelmeskedik, akkor jutalmazzuk, és így tudni fogja, hogy jó cselekedet, és akarja még többször csinálni. Aztán nagyon fontos a rendszer, nem csak a gyerekeknél, lám, ugye a kutyáknál is. Nagyon fontos, hogy minden naplak meglegyen a maga kerete. Reggel vigyük el sétálni, etessük meg, mielőtt elmegyünk a munkába, ugyanezt tegyük meg, mikor hazaérünk, és a séta során figyeljünk arra, hogy a kutya ne húzzon, hiszen nem ő sétáltat minket, hanem mi őt. Ügyeljünk arra is, hogy amikor szükségét érezzük, mellettünk jöjjön a kutya, és mi határozzuk meg az irányt, ugyanakkor fontos, hogy hadd élvezze ő is a sétát, és lehetősége legyen arra, hogy szabadon szaglásszon és felfedezhessen. És hogyha ő sokáig időzik egy látszólag jelentéktelen kis zsámbéknál, foltocskánál, száraz fűnél, hagyjuk hadd szaglásszon, nem tudjuk, hogy milyen híreket kapott ő ott. Mi nem látjuk, de ő látja. A rendszernek az a lényeg, hogy szabályok vannak, amiket be kell tartani, és így tud igazán jól működő kiváló kapcsolat lenni a kutyus és a gazdája között. Az olyan alapvető parancsok elsajátítása, mint a maradj, ülj, állj meg, elengedhetetlenek, hogy a sétálás folyamatában a kutya biztonságban legyen mellettünk. Ez is fontos. Sosem késő elkezdeni, ezt is érdemes a fejünkbe vésni, mert hogy annyit mindenképpen érdemes leszögezni, hogy bármikor elkezdhetjük a nevelést. Maximum egy kicsit nehezebb dolgunk lesz, de semmiképpen sem szabad elkeseredni, mindent meg lehet oldani, és még az öreg kutya is tanul új trükköket. Csak az a fontos, hogy az ember legyen eltökélt, legyen határozott, következetes, és ne veszítsd el az önuralmad, ne akard leuralni a kutyát, ne akard dominálni őt, ne azért legyen kutyát, hogy valakin uralkodhass, csak hozd meg a szabályokat, készíts napirendet, tölts minőségi időt a kutyáddal, és meglátod, hogy egy elképesztő szeretetteljes kapcsolat tud kialakulni köztetek.

0: 98.6 Manna FM életöröm zene és a legfinomabb muzsikák az életöröm zenék között is indul a zenei finomságok órája. Ez a különleges és egyedülálló zenei óra. Jön a Fairground Attraction és a Perfect Madonna, Budapest nyáron 2021, Elton John, Fiúk, Rick Astley, Ronan Keating és a The Beautiful South, a Dream a Little Dream of mivel indítja el a mai hangulatot megalapozandó a zenei finomságok óráját a friss híreket követően.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
6: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap! Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Papp László Arénában! smartsportexpo.hu.
7: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
8: Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
3: Reklám hangzott el.
9: Ma is sok napsütésre számíthatunk, csökken a képviselők fizetése. Betelt a nevezési lista az idei Balatonátúszásra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Csökken a képviselők fizetése. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíja a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. A vegyipari szakszervezetek szövetsége szerint az akkumulátoripar továbbra is fontos szerepet tölt be az autógyártásban. A szervezet elnöke azt mondta, ezt figyelembe véve érdemes átvilágítani az érintett cégeket és megvizsgálni az államilag támogatott beruházások hasznát, illetve kialakítani az ágazati stratégiát. A kormány szigorúbb szabályozást ígér a szektorban. Székely Tamás hangsúlyozta, a hazai akkugyárakban több mint 30 ezeren dolgoznak, így az üzemek gyárak bezárása nem kerülhet szóba. Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Révfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb, fél távra, valamint a Szápos Balaton áthúzásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség, közölték a szervezők. Sztrájkolnak holnap a francia vasutak. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercity-nek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az állami vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. Druggal átitatott faárut foglaltak le Chilében. A több mint 100 tonna kábítószert, főként kokaint és ketamint az európai piacra szánták. Értéke meghaladja a 8 milliárd dollárt. A dél-amerikai országban ez volt az eddigi legnagyobb ilyen típusú kábítószerfogás. A Fülöp-szigeteken 36-ra emelkedett a tegnapi földrengés halálos áldozatainak száma, több mint 450-en megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csak nem 80 ezer embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. Sok épület összedőlt, iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A térségben néhány órára cunami riadót rendeltek el.
1: Időjárás.
9: Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz ma is. Délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, zivatar. Több helyen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 29-34, késő este 21-26 fok várható. Holnap egy gyenge hidegfront miatt egyre nagyobb területen elered az eső, és néhány fokkal hűvösebb lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: A mai finomságok között itt lesz csodafinom dalok. Ma is Fairground Attraction, Madonna, Budapest nyáron 2021, Elton John, aztán jön még a fiúk, Rick Astley, Ronan Keating és a The Beautiful South. Ők indítják el a mai zenei finomságok óráját most a Mannán.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

Ki ne emlékezne arra a vöröshajú fiatal srácra, aki a kis szeplős bőrével, a gomb szemével mosolygósan énekelte, hogy Never Gonna Give You Up. Rick Astley egy zseniális előadó is, ahogyan többen írják róla, és most ezt meg is fogjuk hallgatni, és be is fogjuk bizonyítani itt a zenei finomságok órájában a 98 pontat Manna FM-en, szóval ahogy sokan írják róla, ez az ember csak gyönyörűen beért, és beért a célba, úgy ért meg, mint egy jó bor, nem öregedett meg, nem esett túlzásokba, megtartotta a stílusát, kifinomította azt. Csak szuperlatívuszokban lehet róla beszélni. Zeneileg, külsőre, megjelenésben, videóklipban, stílusban ez az ember tetőtől, talpig, 1-től 100-ig rendben van. Richard Paul, azaz Rick Astley, Newton Levillows-ban született 1966. február 6-án. Az ő nevéhez fűződik ez a bizonyos dal, amit én is említettem, a Never Gonna Give You Up, ami 87-ben 25 országban volt listavezető, és így ő lett az egyetlen férfi szólista, akinek az első 8 kislemeze top 10-es helyezéstel érte el az Egyesült Királyságban. A fénykorában több mint 40 millió lemezt adott el világszerte, és ez akkoriban nagyon nagy szó volt, mert valóban csak lemezeken lehetett meghallgatni ezeket a dalokat. 93-ban vonult vissza a nyilvánosságtól, és aztán 2007-ben mint internetes személyiség vagy jelenség tért vissza, és egyébként rádiós műsorvezetőként dolgozik, és nagyon-nagyon jó rádiós műsorvezető. Az MTV Best Music Awards-on 2008-ban az internetes felhasználók körében elnyerte a legjobb új jelenség díját. Negyedik gyerek volt a családban, elváltak a szülei, amikor 5 éves volt, tehát egy kicsit azért nehezített gyermekkora volt, és ez a fegyelmezettség, ez a szép érzelmesség, ez talán innen fakad. A zenei karrierje pedig akkor kezdődött Rick Astleynek, amikor 10 éves volt, és a helyi templomi kórusban kezdett el énekelni. Egy interjúban elmondta, hogy nagyon sokat adott, és az ő lelkének nagyon nagy megnyugvást tudott hozni az, hogy templomban tudott lenni rendszeresen. Már az iskola évek alatt dobolt nagyon sok helyi zenekarban, több helyi zenekarban, inkább fogalmazunk így, ott találkozott David Morris gitárossal, és amikor suliba járt, akkor az apja a kertészeti vállalkozásában dolgozott, ott keresett egy kicsike pénzt, illetve az északi klubban dobolt, és Beatles, illetve Shadows dalokat adtak elő, és több helyi tehetségkutató versenyt is megnyert. 85-ben, mint dobos, egy FBI nevű zenekarban dobolt, többek között Morrisszal játszottak együtt, és a jól ismert helyi zenekarokat bemutató és azokat foglalkoztató helyi kocsmákban és klubokban zenélt, amikor az énekes távozott az FBI nevű zenekarból, és akkor Rick Astley felajánlotta, hogy ő lenne az énekes, és akkor vette észre a PWL Records vezetője Pete Waterman Astley tehetségét, és azt mondta, hogy oké, dolgozzanak együtt a PWL stúdiójában. Astley kezdeti gátlásait a stúdió vezetősége és a dalszövegírók segítettek leküzdeni, és így faragtak énekest a fiúban, mert ő alapvetően egyrészt a válás, a szülei válásának köszönhetően is, de úgy alapvetően is egy visszahúzódó, csendes gyerek volt. Ezért próbált a zenén keresztül megnyilvánulni, de érezte azt a késztetést, hogy ő énekelni akar, és ezért maradt meg ilyen szépen, nagyon intelligensen, de tényleg kalapot kell emeljek előtte, és szerintem nem csak nekem, mindannyiunknak meg kell ezt tenni, mert olyan szépen, intelligensen, normálisan öregedett meg, vagy ért bele ebbe a zenéiségbe, és még most is tud újat mutatni, tud újat adni nekünk, és közben úgy adja mindezt, hogy az emberben egy fikarcnyi kétség sincs, hogyha megjelenik egy Rick Astley dal, az biztos, hogy jó lesz. A siker az első kislemezével megjött annak idején, és akkor 87-ben új év napján megjelent a Never Gonna Give You Up, és azonnal egy csapásra világhírűvé vált. A Keep Singing az, amit most meghallgatunk Rick Astleytől itt a zenei finomságok között. Rick Astley úgy nyilatkozott erről a dalról egy korábbi Song Facts interjúban, hogy tulajdonképpen ez az életemről szól valamilyen módon, főleg a gyerekkori életemről, amikor volt pár alkalom, hogy láttam apámat sírni vezetés közben. Nem volt tipikusan az a sírós fajta, de néha mégis elszakadt a cérna, és láttam, hogy sír. Anyámnál is elszakadt a cérna, de hát apám tulajdonképpen, gondoljuk csak végig, egy gyereke meghalt, volt 4 gyereke, elvált a feleségétől, a gyerekeivel se tudott együtt lenni, az anyámmal se tudott együtt lenni. Láttam anyámon is, hogy szomorú, de apámmal mégis több időt töltöttem együtt, mert az ő házában laktam,
Először minden nap találkoztam anyámmal, aztán már csak a hétvégéken. A kapcsolatunk az jó volt, de valahogy mégis közelebb voltam valamilyen módon apámhoz, és nagyon megérintette a lelkemet az, ahogyan láttam újra és újra beleroppanni ebbe az érzelmi viharba. Na hát nagyságrendileg erről szól ez a dal. A Keep Singing, ami tulajdonképpen annyit tesz, már mint maga a dalnak a címe, hogy Keep Singing, hogy az ember halad tovább és próbál, ha nem is hangosan, de a lelkében akkor is énekelni, és megtartani az erőt a zene és az éneklés által, hogyha meg van roppanva. Rick Astley a zenei finomságok között, most a Mannán. Well,

0: Gyerekek!
1: A 98.6 Manna FM zenei finomságai között most az a dal következik, ami Elton John védjegyévé vált, és amiről tulajdonképpen őt el is nevezték. Ugye nagyon sok előadó kap valamilyen becenevet, Madonna például kifejezetten nem szereti a Material Girl, vagyis az anyagias lány elnevezést, tehát ettől függetlenül sokszor emlegették őt így az idők során. Elton Johnnak a beceneve a Rocketman lett, úgyhogy most ugye nem nehéz kikövetkeztetni, hogy ezt a dalt fogjuk meghallgatni. A Rocketman című dal, ami, ahogy már mondtam, Elton John védjegyévé vált, és így is nevezték el, ez lett a címe az ő életrajzi filmjének is. Ray Bradbury, The Rocketman című novellája. Ihlette a történet Bradbury The Illustrated Man című gyűjteményéből származik, és tulajdonképpen úgy mutatja be az űrhajósokat, mintha azok mindennapi munkások lennének, teljesen hétköznapi módon. És ez aztán koncepcióként Bernie Taupin dalszövegíróval is nagyon jól összhangba került, legalábbis Bernie Taupin így fogalmazott. Ő viszont újra gondolta ezt az elképzelést, és arra a magányra és elszigeteltségre összpontosított, azzal húzott egy párhuzamot, amelyet egy űrhajós megtapasztalhat még munka közben is, és ahogyan elszigetelődik egy rockstar, egy popstar a családjától, a szeretteitől, a valós világtól, a való világtól azáltal, ahogyan a népszerűsége egyre nő. Ez már önmagában is nagyon érdekes meglátás volt. A dalszöveg Elton John nagyon erőteljes dallamával és hangszerelésével párosulva összehozott egy olyan slágert, ami óriási siker lett, és tulajdonképpen nem csak a popsztárság, de úgy egyáltalán és unblock a megszokottság és az ambíció emberi árának a témáit boncolgatja, hogy tulajdonképpen mennyire fontos az, hogy tisztában legyünk azzal, hogy minek milyen ára van. Taupin egyszer felolvasta Bradbury történetét, ami ugye az űrhajósokat gyakran ábrázolt hősies alakokkal ellentétben bemutatja úgy, mintha a hétköznapi gyári munkások lennének, rendes műszakokban felváltva dolgoznak, stb. Bernie Taupin értelmezése szerint viszont az űrhajósok elszigetelt életére kellett összpontosítsanak, akik a munkájuk kedvéért hátrahagyják a családjukat és a normális életüket, és akkor itt született meg Bernie Taupin, és aztán később Elton John által is az a párhuzam, amiből a Rocketmannek a sikere megszületett. Hogyha a dalnak a jelentését nézzük, akkor ugye egyes értelmezések szerint itt mindenféle különböző földtől elszakadt hangulati világhoz próbálják meg hasonlítani, viszont a dal mégis elsősorban az űrhajós életével járó magányt mutatja be, ahol mondom még egyszer, nem csak a rockstárok, hanem akár a művészeknek az elszigeteltsége, a meg nem értettsége, az ambíciójuknak és a művészetüknek, a gondolataiknak, tovább megyek, adott esetben a véleményüknek a felvállalásával járó magány, elszigeteltség és a társadalomról való leváltságot is bemutatja valamilyen szinten. Ugye az a hangszerelés, amelyben akusztikus gitár és atmoszférikus szintetizátort használnak, illetve slide gitár is megjelenik, ez nagyon nagyban járult hozzá a dalnak az érzelmi mélységéhez és a hatásához. Erről több helyen beszélt Elton John is. Egyébként érdemes megnézni az életéről szóló filmet, ami szintén hasonló címet kapott, ugye ezt már mondtam, mikor elkezdtem beszélgetni a dalról, ez is szintén a Rocketman címet viseli. Kate Bush is feldolgozta a dalt 1991-ben az Elton John Tribute albumon, a Two Rooms-on, és elmondta, hogy ez minden idők egyik kedvenc dala, azt mondta, hogy emlékszem, hogy megvettem, amikor Elton John kislemezeként megjelent, és nem tudtam letenni, annyira szerettem. William Shatner ennek a dalnak a beszélt változatát adta elő a 78-as Science Fiction Film Awards díját adón, aminek ő volt a házigazdája, és Bernie Taupin mondta el a bemutatkozást egy 1998. augusztus 22-én a kaliforniai Anaheimben tartott koncerten. Jim Carrey csatlakozott Eltonhoz, hogy duettet adjanak elő ebből a dalból, Carrey pedig igazi zongora előadást tartott, mielőtt leült a zongoráz és beverte a fejét a billentyűkbe. Egyébként ez még a Family Guy tévésorozat egyik epizódjában is megjelenik, úgyhogy ez egy olyan klasszikus a popzene egén, hogyha szabad ilyen pátoszosan fogalmazni, amit nem tudunk, és nem is szabad megkerülni. Elton John és a Rocketman itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

0: Cross GPS.
1: A Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
0: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok

sűr, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok, izzadság szaga, és egész Budapest.

A 98 pontat Manna FM zenei finomságai között most az óriási sikerű Barbie című filmnek. Az egyik betétdala jön, az a betétdal, ami többször is megjelenik a filmben, megerősítve ezzel a filmnek az üzenetét. A dalnak a címe Closer to Fine. Az előadók pedig Brandi Carlile és Catherine Carlile, akik tulajdonképpen arról énekelnek ebben a dalban, hogy meg kell tanulnunk odafigyelni arra és megelégedni azzal, amilyenek vagyunk, azzal, amink van. Tulajdonképpen ez arról szól, hogy megtaláljuk a békét és az elégedettséget az életünkben azáltal, hogy elfogadjuk a benne rejlő bizonytalanságot, bonyolultságokat és a tökéletlenséget. Ez adja a leglényegibb részét ennek a dalnak, és ezért kötődik erőteljesen a Barbie című filmnek a mondani valójához, ami ugye a kezdetben úgy tűnik, hogy létezik egy olyan világ, erről szól a film, ahol minden csodálatos, mindig süt a nap, lenne a parton mindig lágyan hullámzik a tenger, a szörfdeszkákon, a nyugágyakban, a bulizós helyeken sokféle, de mindig gyönyörű, tökéletes strandoló gyűlik össze. Mindenki Barbie és mindenki Ken, de még a legtökéletesebb, legrózsaszínebb és szerelmesebb helyen is történhetnek bajok, akkor, amikor az ember rájön, hogy semmi sem lehet tökéletes. Pontosan erről szól Brandi Carlile és Catherine Carlile dala Closer to Fine című, ami, ahogy az imént már mondtam, háromszor is megszólal a filmben, pontosan emiatt. Ugye az első részben gyakorlatilag a dal elismeri annak a fontosságát, hogy az életet ne vegyük túl komolyan, belátással éljünk a létezés ellentétes elemei között. Azt próbálja sugallni maga a dal, hogy az élethez való közelítés legjobb módja a könnyedebb hozzáállás. Hogy próbáljunk meg viccet csinálni, néha magunkból is, hogy vegyük észre, hogy azok a dolgok, amiket hiányosságnak vélünk, akár magunkon, akár pedig barátokon, ismerősökön, azok lehet, hogy nem is hiányosságok, pusztán csak egy másik nézőpont, amiben, hogyha belehelyezkedünk, akkor látjuk, hogy itt szó sincs tökéletlenségről, leginkább csak sokféleségről van szó, akár a dolgokat, akár az embereket tekintjük. Aztán a második verszak, ami szintén egy úgynevezett meaning driven, vagyis tartalomvezérelt verszak, mélyebbre megy a sötétség és a világosság gondolatában, és azt is megpróbálja bemutatni maga a dal, hogy a félelem hogyan használható pajsként és biztonsági intézkedésként, és hogyan maradunk ezáltal mindig benne ugyanabban a szituációban, azért, inkább a langyosban, mert nem merünk változtatni. Végső soron ez akadályozza a személyes és a személyi fejlődésünket, a személyiségünk növekedését. Tehát a Closer to Fine arról is szól, hogyha kibékülünk az elégedettséget, egy kicsit másképp próbáljuk megértelmezni, és kibékülünk azzal, hogy vannak bizonytalanságok az életünkben, hogy vannak tökéletlenségek az életünkben, akkor egészen más minőségű életet élhetünk, sőt, a bizonytalanságban és a tökéletlenségben és a furcsaságokban megtalálhatjuk az élet tökéletességét, azt, amit a születésünknél fogva megkapunk a Jóistentől is, akár rávilágít a dal azokra a különféle módszerekre, amikkel az ember megpróbál mindenáron tökéletes lenni, de hát az is csak egy szabálynak való megfelelés, és hogyha mindenáron szabályoknak akarunk megfelelni, akkor az, hogyha szépen visszafejtjük, az ugyanígy a félelemből fakad. Ezért érdemes odafigyelni nagyon ennek a dalnak a szövegére is, és ennek fényében akár újra nézni, de legalábbis újra értelmezni a Barbie című filmet, ami igen kritikus egyébként a patriarchális társadalommal, a feminizmussal, a feminista mozgalmakkal, a muszáj szépnek lenned életérzéssel, és azzal a fajta keményen koppanaszó, de szépségfasizmussal, aminek évtizedek óta megpróbálnak megfelelni a nők. Brandi és Catherine Carlile közös dala jön, ez a Closer to Fine, itt a zenei finomságok között, most a Mannán. I'm trying

A 98 pontot Manna FM zenei finomságai között egy legendás és már klasszikusnak számító dal, Madonna és a Don't Cry For Me Argentina című dal, ami az Evita musicalből, pontosabban az Evita musical filmre vitt változatából ismert Madonna előadásában, mert azt azért érdemes tudni, hogy ez a legismertebb dal, a Don't Cry For Me Argentina, a 78-as Evita musicalből, ugye ez Andrew Lloyd Webber zenéje és Tim Rice szövege alapján készült el, és konkrétan az egész musical Eva Perón, argentin politikai vezető, Juan Perón argentin elnök második feleségének a története elmesélése céljából született meg, hogy egy olyan módon mutassák be az egyébként nagyon tisztelt és végtelenül nagy pátosszal övezett életű és személyiségű Eva Peront, ami megilleti őt, sokszor vádolták őt azzal, hogy a náciktól elfogadott hálapénzt, mármint Evita, vagyis Eva Perón, vádolták azzal is, hogy amiket létrehozott alapítványok, például az árva gyerekeknek, abból is azért az összegeknek egy nagy része a saját számlájára ment, de az kétségtelen, hogy nagyon sokat tett a népéért. Egyébként például az eredeti dalnak az énekesnője, Julie Covington, azért nem vállalta el a számára is felajánlott szerepet annak idején, mert az ő saját elmondása szerint nem szerette Eva Peront, nem szerette a személyiségét, és nem lett volna tisztességes tőle a saját elmondása szerint, hogyha egy olyan nőt alakít, akit egyébként ő ellenszenvesnek találta ki iránt, nem pozitív érzései voltak, így aztán 1985-ben bár némi sajnálatát fejezte ki emiatt a döntés miatt, kifejtette, hogy nem szerette őt, és így lehetősége volt Ellen Page-nek, hogy megkapja a musicalben Eva Perón, vagyis Evita szerepét, amit aztán legendásan ugye a már ismert történetek és óriási nagy pesti megmozdulások alapján és annak mentén tudjuk, hogy Madonna alakította 95-96-os musical filmben, amit Andy Vajna producer által Magyarországon forgattak le. Ugye ez a Lloyd Webber musical alapján készült el. Ekkor volt igazából az is, hogy megjelent Magyarországon nem csak a 37 éves, akkor 37 éves pop királynő díva, hanem bizony, bár már 7 éve elvált Sean Penn-től, megjelent itt Antonio Banderas is. Elméletileg összeboronálták vele is, de Antonia Banderas az akkori feleségével, Melanie Griffith-el érkezett Magyarországra, és azt is érdemes tudni egyébként, hogy nagyon valószínű, hogy Lourdes Leon, azaz Madonna lánya, akit a fitness edzőjének a gyermekeként tisztelhetünk egyébként, tehát ő itt fogant Magyarországon a forgatás ideje alatt, hiszen amikor visszamentek Amerikába, 9 hónappal később született meg. Lourdes Leon nagyon sok minden megváltozott szakmailag is Madonna számára, ugye képtelen volt lemondani arról, hogy színésznőként is a legjobbak közé küzdje fel magát, úgyhogy ezért is jött jól neki annak idején Evita szerepe. Azt érdemes tudni egyébként, hogy Eva Perón legendás személyiség volt, törvénytelen gyermekként jött a világra, nagyon sokat küzdött, 16 éves volt, amikor a szegénységet, a nélkülözést, az iszonyú nehézségeket a háta mögött hagyva költözött Buenos Airesbe, hogy színésznő legyen, akkor már Eva Duarte néven szerepelt, picike kis nyúlfarknyi szerepekben debütált ő 1935 tavaszán, és ami érdekesség, még vele kapcsolatban nagyon sokáig rádióbemondóként és modellként is dolgozott, néhány jelentéktelen filmben is feltűnt, de a rádióbemondó volt az azért fontos, mert emiatt tudott ő nagyon jól szónokolni, ugye a Casa Rosada, vagyis a Rózsaháznak az erkélyé mondta el a legendás beszédét, és ezt ábrázolja a musicalben is, illetve a musical filmben is az a nagy, klasszikus erkély jelenet, ahol ezt énekli Madonna. Jön a Don't Cry For Me Argentina, a legismertebb dal az Andrew Lloyd Webber által készített Evita musicalnek, illetve a hasonló címmel készült musical filmnek is, amiben már Madonna volt a főszereplő, ő énekli a dalt. Itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával remélem, hogy ma is sikerül mindenkinek magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat, és kipróbálja ezt a lengyel krémest, mert ez valami elképesztő finom. Isten éltesse születésnaposokat, legyen nagy a torta, sok az ajándék, mi holnap találkozunk, és addig is, ami a legfontosabb, ahogyan azt Janikovszki Éva is írta, mosolyogni tessék, puszi.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük. Reklám hangzott el.
3: Ma is sok napsütésre számíthatunk. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a tegnapi erős földrengés után. Megkezdődött a Tisza virágzása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Északa 170 drónnal és rakétával támadta Ukrajnát az orosz hadsereg, találatért infrastruktúrális létesítményeket és lakóházakat is. Az ukránok közben továbbra is intenzíven támadják az orosz utánpótlási útvonalakat, amelyeken keresztül Moszkva a Krímet igyekszik ellátni. Legutóbb a Csongárhídra mértek csapást. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a tegnapi erős földrengés után. Eddig hivatalosan 37 ember halálát erősítették meg, csak nem 500-an megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csak nem 80 ezer embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. Sok épület összedőlt, több ezer iskola, kórház és közintézmény megrongálódott. Itthon a földrengés károsultjainak megsegítésére adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet. Sztrájkolnak holnap a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercity-knek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az Állami Vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. A Balatonnál jellemzően szakácsból és felszolgálóból van hiány a nyári csúcsszezon előtt. A térség turizmusa emellett a rövid 3-4 napos nyitvatartással és a hétköznapokon kieső forgalommal is küzd, mondta a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Fles Tamás hozzátette, egyre nagyobb a munkavállalók bérigénye, ami az árakra is hatással van. Ahhoz, hogy foglalkoztatási szempontból is fenntarthatóbb legyen a térség, fontos lenne meghosszabbítani a szezont, hangsúlyozta a szakember. Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Révfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a Szápos Balaton áthúzásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség, közölték a szervezők. Megkezdődött a Tisza virágzása. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt. Napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg. A kérész védett rovarfaj, így tilos az élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, valamint a rajzás megzavarása.
1: Időjárás.
3: Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz ma is. A Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, zivatar. Napközben 29-34, késő este 21-26 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: 98.6 Manna FM életöröm zene. Ebben az órában vendégem, pontosabban telefonvonalban van itt velem, Molnár Hanna sportdietetikus, és két témát is fogunk érinteni ebben a beszélgetésben. Az egyik a ciklustudatosság, a másik pedig az evéshez fűződő viszonyunk. Szervusz, jó reggelt!
2: Szia!
1: No, én ugye itt két témát mondtam. Én azt gondolom, hogy összefügg, mint minden mindennel, tehát a ciklusunk is függ attól, hogy hogyan eszünk, hogyan élünk, illetve az evéshez fűződő viszonyunk is, hogy is mondjam, hullámozhat, lehet ebben egyfajta ilyen, nem is tudom, nem mindig ugyanolyan. Nem tudom, ezt jól látom-e, tehát hogy azért változik az ember is, ugye, és a hozzáállásunk
2: igen.
1: is. Igen.
2: No. Ez is ciklikus.
1: Igen, úgyhogy a ciklustudatossággal indítsunk elsősorban, és legyen az, hogy mondjuk el azt, hogy mit jelent ez a fogalom, hogy ciklustudatosság?
2: Ez egyébként egy viszonylag új dolog, amivel azért elég kevesen foglalkoznak, viszont annál fontosabb, a ciklustudatosság gyakorlatilag annyit jelent, természetesen nők esetében, de egyébként akár férfiakat is érinthet közvetetten, hogy a ciklusuknak megfelelően állítják össze az étkezéseiket, vagy akár a feladataikat, vagy a sporttevékenységüket, mert azért a ciklusunk során az energiaigényünk, a teljesítményünk, akár az étvágyunk, a hangulatunk is változik, tehát érdemes egyébként ehhez igazítani a táplálkozásunkat is, hogy a lehető legtöbb mikro- és makrotápanyagot megadjuk a szervezetünknek az egészségünk érdekében.
1: Mm-hmm. Ugye azt mondtad, hogy a nőket érinti, de nyilván közvetetten a férfiakat is.
2: Igen.
1: Ez alatt mit értettél pontosan?
2: Hát azért, ahogy ugye ciklikusan egy nőnek változik a hangulata, az egyébként kihatással lehet nyilván a párkapcsolatára, akár a társas kapcsolataira, és ez egyébként mondjuk, hogyha egy férfi erre felkészül, akkor talán egy sokkal gördülékenyebb kapcsolat lehet a nő és a férfi között akár, de egyébként lehet mondjuk a nők válláról levenni a terhet ilyen esetben, hogyha mondjuk tudja a férfi azt, hogy éppen a párja vagy barátja, vagy testvére, vagy bárki-e, az éppen melyik fázisában tart a ciklusának.
1: Mm. Egyébként az, hogyha tudatosan éljük meg ezt az időszakot, ez hogyan segítheti, meg miként segítheti az életünket? Nyilván egy csomó mindenben jobbá teheti, de meg tudjuk-e azt fogalmazni, hogy milyen szempontból?
2: Hát igazából én a táplálkozás kapcsán azt szoktam kiemelni, hogy ahogy változik a ciklusunk, úgy az étvágyunk is változhat, illetve azért fontos azt is megfigyelni, hogy ne gondoljunk egyből a legrosszabbra, ha mondjuk fokozott az étvágyunk, akár egy menstruációs időszak előtt, vagy akár mondjuk egy peteérés időszakában az ovuláció környékén. Tehát ne gondoljunk egyből arra, hogy hú, valamit biztos elrontottunk a táplálkozásunkba, vagy betegek leszünk, vagy esetleg ne adj Isten, valamilyen anyagcsere problémánk van kialakulóban, hanem próbáljuk visszafejteni azt, hogy éppen hol tartunk a ciklusunkba, és megérteni ez alapján, hogy mire, hogyan reagál a szervezetünk.
1: És ezt egyébként különböző részeinél így a ciklusunknak erre van magyarázat, hogy mi miért,
2: igen,
1: meg hogyan történik?
2: Abszolút, igen, a hormonjaink mindent befolyásolnak egyébként, tehát nincsen olyan terület az életünkben, amit a hormonjaink ne befolyásolnának, és egyébként ez az étvágyunkra is igaz, vagy akár az energiaszükségletünkre. Tehát például nőknél a menstruáció előtti pár nap azért egy sokkal energiaigényesebb folyamat, vagy akár maga a menstruáció. Ez egyébként az étvágyunkban is azért megjelenhet, mert sokkal több energiát igénylünk, főleg így a szénhidrátokra is egyébként sokkal többen fenik a fogukat mondjuk egy menstruáció alatt, és mondjuk akár a kívánosság, akár az édességek utáni vágy, azért megjelenhet ilyenkor. Tehát ezt egyébként könnyen összeköthetjük akár egy ilyen esetben a ciklikussággal, a menstruációs ciklus változásával.
1: Mm. És ugye ebben az egészben, hát így nőként én is, meg gondolom, hogy minden nőtársam tudja, ja, hogy ez nem csak arra néhány napra korlátozódik, ez a hormon átalakulás, vagy nem is tudom, a hormon rendszerünk, ahogy így dolgozik, hanem akár előtte. Tehát én most itt a szénhidrátról jutott eszembe, hogy például én a csokit jóval előtte kívánom. Tehát onnan tudom, mit tudom, hogy két héttel előtte már elindulnak így a folyamatok, és akkor már többet eszik az ember, jobban, nem is tudom, hogy felfújódik, szóval, hogy olyan sok olyan jele van annak, hogy na nem sokára most már közeledek ahhoz az időponthoz, és ez egyik sem kellemes, szóval nincs könnyű dolgunk egyébként.
2: Igen, és ezért is érdemes erre felkészülni, mert hogyha mentálisan felkészülünk erre, és beletanulunk ebbe a ritmusba, akkor sokkal könnyebben tudjuk kezelni, és meg tudjuk adni a szervezetünknek azokat a mikro- és makrotápanyagokat, amire szüksége van, illetve egyébként az edzéseinket is tudjuk ehhez igazítani, mert például pontosan egy menstruáció előtti időszakban, vagy egyébként pont a menstruáció alatt, azért a teljesítményünk sem feltétlenül a legjobb, de egyébként például, amikor már átlépünk a menstruáción, és mondjuk a follikuláris fázisba lépünk, akkor sokkal jobb lehet a teljesítményünk, kicsattanunk az erőtől, főleg mondjuk az ovuláció időszakában is, tehát ehhez is tudjuk mondjuk az edzéseinknek az erősségét, vagy magát az edzést is, ahogy felépítjük, ehhez tudjuk igazítani.
1: Most tartunk egy nagyon rövid szünetet, Hanna, hozunk egy kis életörömzenét, de ezt követően jövünk vissza, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem ebben az órában Molnár Hanna, sportdietetikus, és két témát hoztunk erre az órára. Az egyik a ciklustudatosság, a másik az evés

0: Van, aki egyébként kifejezetten szereti, hogyha tud mozogni, illetve egyébként a fizikai aktivitás azért a görcsös fájdalmaknak jót tud tenni, de nem mindenkinek az esetében, illetve azért az fontos hozzátenni, hogy például, hogyha valakinek anyagcsere problémája van, vagy valamilyen hormonális panasza, akár egy policisztás ovárium szindróma, akár egy inzulin rezisztencia, annak a menstruáció időszaka sokkal megterhelőbb lehet, tehát ő akkor érdemesebb, hogyha könnyebb sporttevékenység választ, valamilyen kevésbé megterhelő mozgást, akár egy pilateszt, egy jogát, valamilyen olyan tornát, ahol mondjuk átmozgatja a testét, de mégsem terheli meg annyira, illetve figyeljen oda ugyanúgy azért a vércukor szintjére ilyen időszakban is, talán egy picit jobban.
1: Ilyenkor egyébként érdemes szakembert megkeresni, megkérdezni, hogyha valaki, tegyük fel, most úgy dönt, hogy sportra adja a fejét, vagy akár életmódváltásra, hogy ezekben az időszakokban mit tehet, vagy mit nem tehet, mivel árt esetleg, vagy mivel segíti a szervezetének a működését, az egészséges működését?
0: Igen, én mindenképpen javaslom, hogyha valaki bizonytalan, akkor mindenképpen kérdezzen utána, akár olyan dietetikustól, aki a sport témakörében jártas, akár sportdietetikustól, vagy az edzőjétől, hogyha megbízik benne, vagy akár az endokrinológusától, nőgyógyászától ugyanúgy megkérdezheti, valaki olyantól, akiben bízik, és tényleg tud adni a szavára, de mindenképp érdemes utána járni, mert a bizonytalanság sosem jó, és azért ne hanyagoljuk a sportot, mert mondjuk bizonytalanok vagyunk, hanem inkább járjunk utána mindennek.
1: Bár ugye ciklus tudatosság a téma most éppen ezekben a percekben, de ettől függetlenül, ha már itt tartunk, hogy sport, akkor muszáj megkérdeznem azt is, hogy mi a helyzet akkor, amikor babát vár az ember, mert itt is olyan sok kérdés merül fel, hogy egy állapotos nő mozogjon, ne mozogjon. Gondolom ez is nyilván egyéni, tehát hogy azért ezt is szakember nyilván segít abban, hogy mennyit érdemes, mennyit nem, de hogy te alapvetően mit tanácsolsz ilyenkor?
0: Persze ebben is érdemes kikérni a nőgyógyász véleményét, vagy akár dietetikusét. Én azt szoktam javasolni, hogyha valaki terhesség előtt, babavárás előtt is sportolt, akkor nyugodtan sportoljon ugyanúgy. Természetesen figyelje a testének a jelzéseit, tehát ne feltétlenül akkor akarjon erőemelő versenyre készülni, de nyilván ez egyértelmű, hanem a terhelést azt tartsa vagy ugyanazon a szinten, mint a babavárás előtt, vagy egy picit enyhítsen rajta, de ahogy halad előre a terhesség fázisaiban, vagy ahogy egyre inkább a vége felé jár, azért érdemes egy picit visszavenni, meg az utolsó hetekben, hónapokban már azért akár elhagyni az ilyen nagyon megterhelő edzéseket, és mondjuk nagyokat sétálni, vagy kismama tornára járni, ilyesmi. De egyébként érdemes mozogni, meg a mozgás ugyanúgy jót tesz babavárás alatt is, csak azért mindenki figyelje a saját testét, a saját szervezetének a jelzéseit ilyen esetben is, különösen.
1: Igen, mert ugye azt látni, hogy ebből is most idézőjelben sportot űzünk a sportból, tehát hogy annyira meg kell felelni, vagy meg akarunk felelni a külvilág elvárásainak, hogy akkor is mindent beleadunk, és amikor azt látjuk, hogy hatalmas pocakkal nagyon keményen sportolnak a hölgyek, akkor igen, az ember elszégyeli magát, hogy úristen, én ezt nem tudom csinálni, hát hogy csinálja? Szóval, hogy itt is igen, szerintem a fejben is kell egy picit ezen változtatni.
0: Így van, abszolút. Meg mivel mindenki eltérő, mindenkinek más a terhelhetősége, máshogy működik a szervezet, és soha ne hasonlítsuk magunkat másokhoz, mert egyáltalán nem mérvadó az, hogy más mit csinál.
1: Pontosan mindenki más. Na most újra hozunk zenét, jönnek a legfrissebb hírek, ezt követően jövünk vissza, és akkor folytatjuk a másik témánkkal, az evéshez fűződő viszonyunkról. Maradjanak velünk!

0: Amerika!
1: Tőzsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
3: A Pogány Madonna. 1980-ban ezzel a filmmel indult Magyarország meghódítására Bújtor István legendás karaktere Ötvös Csöpi, akinek bűnüldözési és pofonosztási készségeit nemhogy elhalványítani, de még csak megkérdőjelezni sem tudta senki a magyar filmvásznon és a tévéképernyőin. Az egykori olasz sportoló Carlo Pedersoli, vagy ahogy sokkal többen ismerik Bud Spencer által világhírre vitt Piedone filmek alapjai nyomán készült akcióvígjáték forgatókönyvét maga Bújtor István jegyezte, és vászonra vitt benne szinte minden olyan dolgot, ami az 1980-as évek elején a magyar közönség számára a nyugati élethez volt hasonlítható az ország határain belül. Balaton, vitorlázás, száguldó autók, csinos nők és persze őszinte pofonok. Mindezt olyan lendületesen és magával ragadóan tette, hogy a film hangulatának ma sem lehet ellenállni. A történet szerint a tihanyi apátság legértékesebb műkincsét, a Pogány Madonnát elrabolják. Az üggyel a rátermetnek nem mondható kardos nyomozót bízzák meg, aki mellé felettesei oda rendelik a megregulázhatatlan, de igazságérzetében megingathatatlan keményöklű Ötvöst, akinek mindenhol van ismerőse az egész balcsi parton. A gyanú hamar néhány külföldre szakadt hazánk fiára terelődik, és az ügy emlékezetes beszólások, hatalmas pofonok, autós és helikopteres üldözések mentén halad a megoldás felé. A filmből árad a könnyedség és a jó hangulat. A kiváló karakterek és megformálóik, mint Kardos doktor, Kern András, Matuska bácsi, Bánhid László, Zárai százados, Zente Ferenc, Vájiné, Hernádi Judit, vagy Benedek Miklós, mint Mr. P. Smith csak tovább erősítenek. Az azonnali sikernek köszönhetően Ötvös Csöpi még 3 filmben visszatért a vászonra, szintén hatalmas sikerrel.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: kalandos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem ebben az órában Molnár Hanna sportdietetikus. Ugye a hírek és a zene előtt beszélgettünk a ciklus tudatosságról, illetve egy picit érintettük azt is, hogy mi a helyzet, amikor babát várnak a hölgyek, és esetleg sportra adják a fejüket, hogy ezt hogyan lehet jól csinálni. Nem kell megszakadni, sőt, nem ajánlott, de nyilván szakember, nőgyógyász, sportdietetikus kell főként megkeresni, aki segíteni tud abban, hogy hogyan cselekedjünk helyesen. No, hát a másik nagy téma, én itt közben mosolygok, hát sajnos nem lát Hanna se, és a hallgatók se az evéshez fűződő viszonyunkról, mert hát ez egy akkora téma, és olyan sok kérdés merül fel ezzel kapcsolatosan szerintem mindenkinek így a fejében vagy a gondolataiban. Nekem elsősorban az jut eszembe az evéshez fűződő viszonynál, amikor ezt így mondom, ezt a mondatot, hogy gyerekkoromban mit tettek, vagy milyen mondatok hangoztak el, hogy meg kell enni, ha nem eszed, meg nem nősz nagyra, edd meg a répát, megtanulsz fütyülni, akkor mi az egészséges, mi nem. Annyira más volt minden a régen, ugye az én gyerekkoromban, és hogy ez annyit változott egyébként azóta, de maga az evéshez fűződő viszonyunk, az még talán, hogy is mondjam, nem vagyunk tudatosak ebben. Jól gondolom?
2: Igen, sajnos ezt nagyon jól mondod, és én azt veszem észre, hogy egyre többen kezdenek foglalkozni a táplálkozással, kiegyensúlyozott étrenddel, egészséges étrenddel, viszont még mindig a tudatosság az, ami hiányzik belőle, mert ezek a divatdiéták, átmeneti fogyókúrák abszolút nem azok, amiket hosszú távon érdemes tartani, meg hát nem is lehet őket, de valóban nagyon sokat változott egyébként így az evéshez fűződő viszony a társadalomnak, és mivel egyébként a táplálkozás tudomány is folyamatosan fejlődik, ezért egyre több mindent tudunk róla, tehát egyre inkább érdemes vele foglalkozni.
1: Na de hogyan csináljuk ezt jól? Mert hogyha most én is itt elmondtam ezt a néhány mondatot, ami így eszembe jutott gyerekkoromból, hogy azért ezek is nagyon-nagyon befolyásolják szerintem a felnőtt korunkban a hozzáállásunkat az evéshez.
2: Hát hogyne, amilyen mintát hozunk otthonról, amiket sokat hallottunk, azokat óhatatlanul is beépítjük a felnőttkori táplálkozásunkban. Szóval egyébként én például a tanácsadásaimon mindig el szoktam mondani azt, hogy ha valakinek mondjuk kisgyereke van, vagy babát tervez, akkor már jó, hogyha megalapozza akkor az étkezését, mert azt fogja megtanítani a gyerekének, a gyereke azt fogja tőle látni, amit ő is csinál, tehát meg tud neki tanítani már ilyenkor egy olyan egészséges, kiegyensúlyozott étrendet, életmódot, ami aztán az ő felnőttkori táplálkozását és egészségét is megalapozza.
1: Tehát gyerekként, de mi van akkor, hogyha valaki felnőtt, és még mindig nem tudatos, és még mindig nem jó az evéshez való viszony. Ez a reggel megiszik egy kávét, utána meg mit tudom, valami kis szénhidrátot, péksüteményt, amikor éppen ideje van, akkor megeszik, igen, és akkor este hazaesik, nyilván 6 óra után, ugye, és akkor lefekvés előtt megeszi a nagy, nem is tudom, csülköt, bármit.
2: Igen, valami jó kis kalória.
1: Igen, mindenképpen zsírosat, igen.
2: Igen, hát hogyha valakinek már van egy ilyen rosszul berögzült rendszere, akkor érdemes egyébként segítséget kérni, de hogyha valakiben benne van az a motiváció, hogy magától induljon el, az is tök jó, viszont azért olyan forrásokból tájékozódjon, ami megbízható, ha meg egyedül nem megy, akkor érdemes dietetikushoz fordulni, mert a lényeg igazából az életmódváltás, tehát egy olyan szokásrendszer kialakítása, ami hosszú távon tartható, és az egészséget támogatja, tehát hogy ne egy ilyen időszakos változást okozzon, amit aztán egy pár hónap után elhagy, mert az egyébként a szervezetének sem tesz jót, meg mentálisan sem. Tehát ilyenkor érdemes mindenképp szakemberhez fordulni.
1: Itt most ugye a zsíros ételt említettük, de akár az édességet is felhozhatnánk, hogy az is egy, az édesség utáni vágyunk, ugye az, hát szerintem nem tudok százalékos arányt mondani, de nagyon sok ember küzd ebben, hogy ezt lehet csillapítani, ezt meg lehet ezt valahogy szüntetni.
2: Hát, ha megszüntetni nem is, mert nyilván, ha valaki édes szájú, akkor azért ugyanúgy kívánni fogja az édességet, de csillapítani lehet egyébként egy kiegyensúlyozott étrenddel, hogyha odafigyelünk arra, hogy legalább naponta 4-5-ször étkezzünk, és azért ilyen 3-4 óránál több ne teljen el két étkezés között, akkor a vércukor szintjénk is kiegyensúlyozottak tudnak lenni, és sokkal kevésbé fogunk sóvárogni az édességek iránt. Tehát ez például egy tök jó módszer erre, érdemes mondjuk erre odafigyelni, de ha ha meg tényleg az ember szeretne nagyobb hangsúlyt fektetni erre, akkor már a szakember segítsége abban is tud neki segíteni, hogy úgy állítja össze az étrendjét, az étkezéseit, hogy teljes értékűek legyenek, fehérjét, zsírt és szénhidrátot egyaránt tartalmazzanak a megfelelő arányban, mert ezáltal sokkal tovább el fog telíteni az az adott étkezés, amit elfogyasztunk, és mondjuk kisebb az esélye, hogy sóvárogjunk a nassolnivalók után, vagy bármilyen ilyen nem túl egészséges alternatíva után.
1: Igen, meg ugye az is fontos, hogyha ilyen össze-vissza eszünk, akkor attól sokkal jobban tudunk hízni, mert nyilván ez a fajta életmód arra enged következtetni, hogy az embernek az élete is össze-vissza van, mozogni se tud.
2: Így van.
1: Éppen ezért, ahogy esik, úgy puffan, ahogy szokták mondani, akkor eszik, amikor éppen van 5 perce. Úgyhogy ez például azoknak sem ajánlatos, aki mondjuk éppen fogyni szeretne. Úgyhogy ezzel fogjuk folytatni a zene után, és akkor egy picit a mozgást is behozzuk, hogy ez mennyire fontos a sport és a mozgás egy olyan esetben, hogyha valaki mondjuk kilókat szeretne leadni, vagy éppen akár életmódot változtatni, mert ugye, vagy váltani, az is nagyon fontos. Jövünk tehát a zene után.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem ebben az órában Molnár Hanna sportdietetikus. Nagyon sok mindenről szó esett, a ciklus tudatossággal indítottunk, aztán az evéshez fűződő viszonyunkkal folytattuk, ebben a két témában beszélgetünk. A beszélgetés visszahallgatható lesz, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on, SoundCloud-on, mindenhol is elérik, úgyhogy aki nem tudott velünk tartani, az ne csüggedjen egy másodpercig sem, mert nem sokára fönt lesz és vissza lehet hallgatni. Diétánál, fogyásnál hagytuk abba a beszélgetést, ugye pontosabban onnan indultunk, hogy az össze-vissza étkezés az nem igazán tesz jót a testünknek, a szervezetünknek, egyrészt, másrészt meg ugye, ha valaki fogyni szeretne, akkor ezt gondolom, ezt most mondom én itt teljesen laikusként, hogy felejts el ezt az össze-vissza étkezést. Ide igazam van egyébként?
2: Abszolút igen, de mindenki, tehát nem csak az, aki fogyni szeretne, hanem aki egészséges szeretne lenni, mert ez az össze-vissza étkezés az anyagcserének sem tesz jót, de egyébként a testösszetételnek sem, a hormonháztartásnak sem, a közérzetnek sem, tehát senki ne legyen össze-vissza, ez nagyon fontos.
1: Uh-huh. No és akkor a sport, az gondolom legalább annyira fontos, mint az étkezés, akár egy ilyen esetben, ha fogyni szeretünk, de alapvetően is, tehát hogy az egészséges élethez a sport legalább olyan ugyanannyit nyom a latba, mint mondjuk az egészséges étkezés.
2: Így van, pontosan. Szokták ugye mondani, hogy 70% táplálkozás, 30% sport, viszont akármennyire is a sport itt kisebb százalékban jelenik meg, ugyanolyan fontos. Jaj, bocsánat.
1: Nem gond, kutyust is hallottuk a háttérben.
2: Igen, ő is szeretett volna beleszólni. Szóval akármennyire is kisebb százalékban van jelen ez ilyen szempontból egy életmódváltásban, nélküle nem működik. Tehát mindenképpen fontos, hogy aki életmódot vált, az egészségére szeretne koncentrálni, az mozogjon, mert ezáltal az energiafelhasználása is nő, tehát mondjuk egy fogyás esetén tud segíteni, illetve a sejtek inzulin érzékenységét is fokozza, ami pedig ahhoz vezet, hogy jól működik maga az anyagcsere.
1: Mm-hmm. Na és akkor hogyan kezdjünk el sportolni? Ebben is segítsünk egy kicsit a hallgatóinknak, mert hát én, ha csak saját magamból indulok ki, és most nagyon őszinte leszek, nem egyszer fordul az elő, hogy na most akkor elkezdem, és akkor nagy elánnal beledobom magam, és akkor megy is egy hónapig, másfél hónapig, és akkor utána jönnek az ilyen nagyobb szünetek. Általában mindig mozgok valamit, de hogy ez a rendszer, ezt nem tudom valahogy beépíteni, hogy mit tudom én, heti kétszer, vagy akár háromszor ugyanabban az időben akár mozogjak.
2: Igen, ezért is érdemes mondjuk egy olyan sporttevékenységet találni, amit élvezünk, illetve amit be tudunk illeszteni a napi rutinunkba, mert hogyha már alapvetően úgy indulunk neki, hogy egy ilyen teljesíthetetlen célunk meg elvárásunk van magunkkal szemben, akkor az biztos, hogy azt nem fogjuk tudni tartani, és ez mind a táplálkozásban, mind a sportban igaz, tehát találjunk valami olyan sporttevékenységet, amit be tudunk illeszteni a rutinunkba, és szeretünk is, és akár mondjuk otthon is tudjuk végezni, mert nem kell ehhez feltétlenül konditerembe menni, vagy uszodába menni, vagy elmenni otthonról, mert akár, hogyha mondjuk találunk olyan videókat, vagy olyan edzőket, akik tesznek fel interneten is elérhető anyagokat, ami nekünk mondjuk tetszik, meg élvezzük, akkor azt nyugodtan lehet akár otthon is csinálni, és sokkal könnyebben beilleszthető a napi rendünkbe.
1: Igen, csak ha otthon csinálja az ember, akkor könnyebben előfordul az, hogy nem tudom, és, hogy ó, most akkor mitől megcsörent a telefon, akkor abba hagyom, hát akkor már nem folytatom. Szóval ez az otthoni, de igen. Nyilván egyébként tényleg azt gondolom, hogy ha már semmi nincs, akkor inkább az otthoni, de hogy valamit mindenképpen mozogjunk. Mi a helyzet akkor itt az étkezéssel, a sport előtt vagy után mi tehetünk, ehetünk, el kell telni bizonyos időnek, hogy ahhoz, hogy tehát hogy addig, amíg eszünk valamit?
2: Igen, mindig együnk edzés előtt meg után is, tehát soha ne kezdjünk bele úgy a sportba, hogy mondjuk órákkal előtt ettünk utoljára. Ha más nem is, akkor egy kis gyümölcsöt, mondjuk banánt, vagy aszalgyümölcsöket, aszalványszeletet, egy kis gyümölcspürét edzés előtt egy fél órával fogyasszunk el, mert ez olyan gyorsan felszívódó szénhidrát, ami egyébként plusz energiát tud adni a sporttevékenység idejére, és a teljesítményünk is jobb lesz tőle. Illetve egyébként az edzés utáni étkezést se hanyagoljuk el, tehát az, hogyha mondjuk adott esetben este megyünk edzeni, és már nem akarunk utána enni, az nem egy jó dolog. Mindig együnk utána is valamit. Valami olyan ételt, amiben van fehérje, és egy kis gyorsan felszívódó szénhidrát is, mert ugyan a fehérje természetesen kell az izomtömeg növeléshez, viszont ahhoz, hogy ez a fehérje jól tudjon hasznosulni, egy kis szénhidrátot is kell mellé párosítani, aha, tehát akár egy kis túrókrémes szendvicset, tojásos szendvicset, nyugodtan lehet fogyasztani, egy banántúr mixot, ilyesmit. A lényeg az, hogy soha ne végezzünk úgy egy edzéssel, hogy utána nem eszünk valamit.
1: És akkor végül utolsó kérdés, te mit tanácsolsz, reggel vagy este sportoljon az ember inkább? Nyilván gondolom, mikor van ideje főként, de hogy melyik az, igen, egészségesebb, ha van ilyen, ha ki lehet így választani egy időpontot vagy időszakot?
2: Hát inkább napközben, vagy reggel délelőtti órákban, mert hogyha este mondjuk már lefekvés előtt sportolunk, akkor az annyira fel tud minket pörgetni, hogy utána nem tudunk annyira jót pihenni, és ha meg nem tudunk jót pihenni, az nyilván hosszú távon nem feltétlenül tesz jót az egészségünknek, tehát érdemes mondjuk vagy a mozgást így a lefekvés előtt legkésőbb 3 órával befejezni, mármint a sporttevékenységre gondolok, de előtte bármikor nyugodtan a nap folyamán.
1: Hát Hanna, nagyon-nagyon szépen köszönöm, szerintem nagyon sokat segítettél személy szerint nekem is, és bízom benne, hogy a hallgatóknak is.
2: Örülök neki, nagyon szívesen tettem.
1: Köszönöm szépen neked. Kedves hallgatóim, ebben az órában Molnár Hanna sportdietetikus volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: És sok napsütésre számíthatunk. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a tegnapi erős földrengés után. Egy hét alatt 334 gyorshajtót mértek be Kőbányán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Északa 170 drónnal és rakétával támadta Ukrajnát az orosz hadsereg, találatért infrastruktúrális létesítményeket és lakóházakat is. Az ukránok közben továbbra is intenzíven támadják az orosz utánpótlási útvonalakat, amelyeken keresztül Moszkva a Krímet igyekszik ellátni. Legutóbb a Csongárhídra mértek csapást. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a tegnapi erős földrengés után. Eddig hivatalosan 37 ember halálát erősítették meg, csak nem 500-an megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csak nem 80 ezer embert érintett. A 7,8-es erősségű földmozgás, sok épület összedőlt, több ezer iskola, kórház és közintézmény megrongálódott. Itthon a földrengés károsultjainak megsegítésére adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet. A Balatonnál jellemzően szakácsból és felszolgálóból van hiány a nyári csúcsszezon előtt. A térség turizmusa emellett a rövid 3-4 napos nyitvatartással és a hétköznapokon kieső forgalommal is küzd, mondta a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Flesz Tamás hozzátette, egyre nagyobb a munkavállalók bérigénye, ami az árakra is hatással van. Ahhoz, hogy foglalkoztatási szempontból is fenntarthatóbb legyen a térség, fontos lenne meghosszabbítani a szezont, hangsúlyozta a szakember. Egy hét alatt 334 gyorshajtót mértek be Kőbányán. A rekorder a Keresztúri úton a megengedett 50 helyett 103 km/órás sebességgel autózott. A sofőrnek 140 ezer forint bírságot kell fizetnie. A budapesti rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy a legtöbb balesetet egyebek mellett a gyorshajtók okozzák, ezért a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Révfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a Szápos Balaton áthúzásra még van néhány szabad hely, közölték a szervezők. Megkezdődött a Tisza virágzása. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt. Napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg. A kérész védett rovarfaj, így tilos az élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, valamint a rajzás megzavarása.
1: Időjárás.
2: Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz ma is. A Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, zivatar. Napközben 29-34, késő este 21-26 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Ebben az órában vendégem dr. Illési Rudolf, plasztikai sebész, és hát egy picit a plasztikai műtétekről fogunk beszélgetni, kitérve arra, hogy vajon nyáron, a nyári időszakban milyen beavatkozásokat érdemes végeztetni, vagy milyen beavatkozásokat lehet egyáltalán végeztetni, vajon van ebben különbség. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusztok, jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Tulajdonképpen a nyári időszakban külön műtéti típus vagy beavatkozások, amik optimálisan nyáron lennének elvégezhetők, nincsenek, mert nagyon fontos, főleg a műtéti beavatkozás után, ahol sebeket ejtünk a sebgyógyulás folyamatában, hogy milyen páratartalom van a testhőmérsékletünk, ugye, hogy változik, ahogy kimegyünk a külvilágra, és tulajdonképpen ebben a sebgyógyulásban inkább a hidegebb időjárás kedvez.
1: Akkor, ha jól értem, ez a akkor itt igazából a túlzások az, amire figyelni kell. Tehát, igen, lehet tehát menni...
2: Hogy amikor, bocsánat, egy műtéti konzultáció történik, akkor a páciens is ugye elénk tárja az ő igényeit, csak ugye nekünk is van kérésünk, hogy mi ezt meg tudjuk valósítani, csak mi is kérünk valamit. Tehát itt értem ez alatt, hogy egy botox vagy ajaktöltéses kezelés után megkérjük, hogy 2-3 napig esetleg a sportoló életmódtól vagy a napozástól tartózkodjanak, ugyanúgy egy műtétnél bizonyos kompressziós ruhákat kell hordani 4-6 hétig, és hogyha ezeket hordják a 40 fok ellenére, és meg tudnak klimatizált környezetben tartózkodni, akkor nyáron is elvégezhetőek ezek a beavatkozások, bár oda kell ezekre a dolgokra jobban figyelni, mint a téli periódusokban.
1: Tehát az, hogy nem napozik, de nyilván, hogy az utcán jár, akkor is azért éri a nap a testét, az még elfogadható, csak az, hogy direkt kifeküdni a napra a hosszabb időre, az, ami
2: igen,
1: nem
2: illetve ugye az is fontos, hogy mennyi a napon töltött órák száma, mert hogy párologtatunk, a homlokunk is gyöngyözik, az ugyanúgy a melkasunk, tehát ahol például hölgyeknél ugye emlő műtét után előfordulhat, hogy esetleg előnytelenebb a hegesedés szempontjából ez az időjárás.
1: Plasztikai műtétek és szépészeti beavatkozások között van-e különbség?
2: Én ezt másképpen definiálnám, a plasztikai sebészetet lehet rekonstrukciós és esztétikai részre osztani. A rekonstrukció alatt azt értünk, hogy valamilyen vagy kezdetileg nem megadott dolgot, vagy esetleg az évek során baleset, vagy akár terhesség által megváltozott testkontúrt adunk vissza. Ezt inkább rekonstrukciónak értem. Szépészet alatt, meg ugye vagy esztétika alatt inkább azt értem, hogyha valaki kifejezetten a esztétikai megjelenése miatt szeretne esetleg másabb orr szerkezetet, vagy másabb emlő volument létrehozni.
1: Mi az, ami a leginkább mostanában divat? Mondjuk, ha arra gondolok, akkor egy rekonstrukciós műtét az nem nevezhető divatnak, nyilván, mert az fontos, az szükséges. Viszont, hogyha az esztétikai beavatkozásokat nézzük, mi az, amit most leginkább kérnek a hölgyek, és majd mindjárt kitérünk arra is, mert kíváncsi vagyok, hogy férfiakkal mi a helyzet?
2: Én három csoportba sorolnám a hölgyeket, akik ilyen esztétikai műtéteket választanak. Egyrészt a fiatal felnőtt kor, amikor esetleg olyan dolgok, amit a szüleiktől genetikailag nem örököltek, itt értem az alatt emlő és orr áll az első egy-két helyen. A második csoportban a terhes vagy terhességen átesett szült hölgyeket, akik azért egy jelentős tömegnövekedésen és tömegváltozáson esnek át, és sajnos nem mindig úgy rekonstruálódnak a viszonyok a babaágyas epizódok után, ezért ők képezik a második csoportot, ugye nekik az emlő has képezi általában az első egy-két helyet, a harmadik hölgy csoport pedig esetleg a ilyen 50-60 éves korosztály, akire már egy kicsit a menopauza, illetve a gravitáció egy kicsit jobban hat, és ők náluk az emlő, illetve az arc beavatkozások képezik a első két helyet.
1: Most tartunk egy nagyon rövid szünetet, ezt követően jövünk vissza, és majd kíváncsi lennék arra is, hogy amit ugye mostanában sűrűn láthatunk, ez a bizonyos szájfeltöltés, hogy ebben mi a helyzet, mert szerintem már sokunk találkoztunk olyan helyzettel, amikor már természetellenesnek tűnik.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Dr. Illési Rudolf plasztikai sebésszel beszélgetek ebben az órában. A témánk pedig a nyári szépészeti műtétek. Ugye ilyenkor, amikor ilyen nagy meleg van, 30 fokos hőségekben, vannak bizonyos műtétek, amit például nem lehet elvégeztetni, vannak, amik viszont teljesen hőmérséklettől függetlenül elvégezhetőek. Ezeket beszéljük most át, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy kíváncsi vagyok erre bizonyos szájfeltöltésre, amit szerintem a hallgatók is sűrűn láthatnak. Én magam is sűrűn találkozok olyan hölgyekkel, tehát én ma azt látom, hogy divat a szájfeltöltés. Viszont ugye ebben is láthatunk ilyet és olyat. Ebben is én azt gondolom, hogy túlzásokba lehet esni, majd kijavítasz, hogyha ez nem így van. Én arra lennék kíváncsi, hogy ilyenkor az orvos az szokott-e szólni, vagy kellene kiszólni a páciensnek, hogy én nagyon szívesen megcsinálom, de szerintem ez így jó, ahogy van, és hogyha még beletöltünk, akkor az már nem lesz természetes, és hogy így is vállalja-e.
2: Az első, amit ügyesen megjegyeztél, hogy fontos, hogy orvoshoz forduljon a páciens, mert itt sajnos nagyon sok esetben előfordul, hogy nem mindig orvos végezi ilyen beavatkozásokat, és egy kellően képzett és tréningezett orvosnak, akik a megfelelő tanfolyamokon részt lesznek, és úgy gondolom, hogy van egy kellő erkölcsi érzékük, az a páciens biztonságát és későbbi úgymond elégedettségét is figyelembe véve kellően nyomon tudja követni a pacienst.
1: Tehát most bocsáss meg, itt közben felakadt a szemem, hogy van olyan, hogy nem orvos végzi?
2: Vannak olyan szakterületek, amikre nem biztos, hogy ezen a fórumon most így kitérnék, de előfordul, hogy ilyenekkel akkor találkozunk, mikor a ilyen kollégák által elvégzett beavatkozások utáni helyreállítást végezzük. És ezért fontos a paciensek felé, hogy mindegy, hogy műtétet vagy egy esztétikai beavatkozást válasszanak, kellő körültekintően nézik meg, hogy az orvos az milyen engedélyekkel rendelkezik, illetve hogy milyen, mennyire képzett, mert

0: mondjuk nekem, egy olyan embernek, aki mondjuk még nem volt, vagy nem szokott ilyet csinálni, azért nekem nagyon nehéz lenne ennek utána nézni, de akkor a plasztika, esztétika oldalon ott ezt előszűrik, tehát ha onnan egy választ
1: rész,
0: az ember.
1: Másrészt ugye a megfelelő, tehát a kollégáknak van ugye weboldala is, uh-huh. és az, azon keresztül, tehát egy páciens, egy orvos gondolom elsősorban esetleg ajánlás, megfelelő esetleg lekrám hirdetés, de utána a páciens, főleg, hogyha komolyabb beavatkozásra szánja magát, akkor azért utána tud ezeken a fórumokon nézni.
0: Hát igen, csak itt is a bizalmatlanság sokszor előfordul, hogy hát most interneten olvashatok bármit, honnan tudom én azt, hogy az valóság, mert bárki bármit kiírhat már.
1: Hát ezért gondolom, hogy először azzal kell kezdeni, aztán mindenféleképpen a személyes benyomás fogja a végső döntést meghozni.
0: Neked egyébként mi a tapasztalatod, hogy a hölgyek ezt megteszik? Tehát, hogy úgymond előszűrnek, vagy sokat érdeklődnek, körbeérdeklődnek? Mert én így azt látom így a környezetemből, hogy hajlamosak vagyunk mi hölgyek arra, hogy én ezt most nagyon szeretném, és igazából nem érdekel, csak minél gyorsabban csinálj meg valaki, mert azt szeretném, hogy.
1: Én úgy gondolom, hogy még mindig a legfontosabb az ajánlás, hogyha van a közeli baráti körbe, családi körbe valakinek egy közvetlen pozitív tapasztalata, az a legfontosabb. Hogyha ilyen nincsen, vagy esetleg mégis úgy gondolom, hogy másfelé mennék, akkor ezeken a fórumokon történik egy előzetes keresés.
0: Most újra tartunk egy rövid szünetet, jönnek a legfrissebb hírek, aztán újra életörömzene, ezt követően pedig folytatjuk a beszélgetést. Én arra is kíváncsi vagyok még, hogy a fiatal korosztályjal mi a helyzet, tehát hogy ő náluk milyen műtéteket, beavatkozásokat lehet elvégezni. Jövünk vissza a hírek és a zene után.

0: GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
3: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a

0: kalandos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem dr. Illési Rudolf plasztikai sebész, témánk pedig a szépészeti beavatkozások, műtétek, főként ugye a nyári melegre való tekintettel mi az, amit ilyenkor szabad, milyen műtéteket, vagy milyen beavatkozásokat szabad ilyenkor, illetve mi az, ami kifejezetten tiltott. Sok mindenről beszélgettünk az előző fél órában is. Most ott tartunk, hogy kíváncsi vagyok arra, hogy a fiatal korosztállyal, tehát ezzel a 20 éves korosztállyal mi a helyzet. Hiszen ugye te is említetted, hogy igazából minden korosztályból vannak pácienseid. Ez egyébként teljesen rendben van, hogy 20 évesen már az ember plasztikai sebészhez fordul. Nyilván egy olyan korban nőttem fel, ahol azt mondták, hogy nem már, hát most átszabatod magad. Tehát van egy ilyen mögöttes gondolat, amikor ezt a kérdést felteszem neked, de hogy te, mint aki ezt csinálod, ez a te foglalkozás, hogy ez rendben van? Tehát...
2: Én a szakmámnak az egyik öröme az az, amikor ha egy paciens zavar valami évek óta, és utána ezt neki meg tudjuk adni, akkor egy teljesen más paciens kapunk a kontrollvizsgálatokon vissza, és ezt nagyon jó látni. Itt értem azt, hogy volt egy olyan fiatal hölgy, akinek a túl nagy emlői zavarták 16 évesen a megjelenésében, és egy emlőkisebbítésen vett részt, és a konzultációk alatt szinte alig tudtam vele kommunikálni, és már ahogy kijött a műtőből, tulajdonképpen egy más embert kaptunk vissza. Én úgy gondolom, hogy főleg mi ezekkel a paciensekkel szeretünk ebben az életkorban foglalkozni. Természetesen vannak olyan kisebb esztétikai beavatkozások, itt értem azt, hogy hialuronsavas töltés, ahol egy kicsit az állkapocsívüket szeretnék szélesíteni, vagy a járóművüket egy kicsit kontúrosabbá tenni. Ezek meg úgy gondolom, hogy olyan kis beavatkozások, amik, hogyha nem csinálnak egy ilyen plastic looking like kinézetet, akkor úgy gondolom, hogy ez a örömükbe bőven belefér.
1: Uh-huh. Az tévhit vagy igaz, hogyha nagyon korán elkezdi valaki, tehát akár 20 évesen, most maradjunk akkor ennél a hialuronnál, hogy akkor ezt nem fogja tudni abba hagyni. Tehát, hogy ezt csinálni kell, mert utána, amikor már kimegy ennek a hatása, akkor utána leesik az arca, a bőre, a stb.
2: Én úgy gondolom, hogy ha megfelelő mértékben van ez csinálva, és nincsen eltúlozva, akkor ezek az anyagok tulajdonképpen természetes anyagok, amik ugye a lebomlásukkal, illetve az átépülésekkel, amit a szervezetben akár kollagéné, vagy saját szövetet építő hatása alakulnak, ezzel tulajdonképpen nem ártanak. Uh-huh. Természetesen, hogyha valaki ezt nagyon nagy mennyiségben eltullozza, akkor például a hialuronsavas töltés nagyon ki tudja tágítani a például az arcbőrét.
1: Aha, tehát akkor ezért lehet az, hogy ilyen információkat olvashatott az ember, hogy valaki, aki túlzásba vitte, és akkor utána...
2: Igen, itt fontos a mértékletesség, meg az a tréningezett szakember, aki kellően ezt nyomon tudja követni, és koordinálni tudja, és ugye ez is egy információ, hogy a 21. századi plasztikai sebészet az tulajdonképpen a frissesség, a kellő határozottság irányába megy, mint hogy, és hogy ne vegye észre ezt esetleg a nem ismerő másik ember, mint hogy itt nagyon a 1980-as, 90-es évek nagyon eltúzó dolgai felé haladjunk.
1: Igen, itt volt most, hogy így erre utaltál, ugye azt most nem tudom, hogy abban az időben, de hogy például a botoxot azt úgy használták, tehát hogy konkrétan teljesen más lett a hölgyek arca, ma már azért ilyet sem nagyon látni.
2: Én úgy gondolom, hogy például pont a botox kezelést, aki így nincs hozzászokva, nem szokták észrevenni. És előbb említetted, vagy érintettük a férfiakat, tehát ők is már úgy elvárás magukkal, meg a párkapcsolati szinten is, hogy ők is egy kicsit frissebben korosodjanak, és tehát egy férfi is, hogyha ez kellő mértékkel van végezve, akkor azért nem szembetűnő, hogy valakinek be van botoxolva a homlok.
1: Uh-huh. Egyébként, hogyha már így említetted, akkor gondolom arányaiban még mindig hölgyek vannak többen.
2: Igen, ez korábban 95-5%, most is azért 90-10% az arány körülbelül.
1: Újra tartunk egy rövid szünetet, aztán jövünk vissza a zene után, és azzal fogjuk folytatni, hogy vajon még milyen hibákba szoktak beleesni a hölgyek, urak a plasztikai műtétek során.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést dr. Illési Rudolf plasztikai sebész a vendégem ebben az órában. Témánk a szépészeti beavatkozások, plasztikai műtétek, és főként arra való tekintettel, hogy ilyenkor nyáron a 40 fokos hőségekben javallott-e mondjuk elvégeztetni bizonyos műtéteket. Ugye erről beszélgettünk ebben az órában, és folytatjuk most még néhány perc erejéig. Ha valaki nem tudta hallgatni a beszélgetést, de kíváncsi rá, vissza tudja hallgatni, nem sokára felkerül az oldalunkra, mannafm.hu, ott a Hallgassa vissza fülecske alatt a Családi Manna műsoron belül megtaláljátok. Itt már azért egy-két dolgot említettünk, de van-e még esetleg más olyan hiba, amiben beleesnek a hölgyek, vagy akár az urak? Tehát ugye itt akkor említettük, hogyha túlzásba viszik a hialuron feltöltést, akár szájnál, akár arcnál, hogyha nem megfelelő szakemberhez mennek, hanem orvost választanak mondjuk akár egy beavatkozáshoz, egy műtéthez, van-e még esetleg más valami, amit így tapasztaltál az eddigi praxisod során? Az is eszembe jutott, hogy ha nézzük a celebeket, a hölgyeket, hogy egy kicsit már azt érezzük, hogy mintha ilyen egyen arcok lennének, hogy mintha egyik a másikra akarna hasonlítatni, és hogyha úgy menne orvoshoz, nem tudom, hogy így van-e, ezt én csak így, ahogy látom nyilván kívülről, hogy én olyan arcot szeretnék, mint ő, és viszem a fotót. Neked volt már ilyen a...
2: Természetesen van, és ilyenkor a konzultációnk során ugye nem csak sebészeti, nem csak esztétikai, hanem ugye egy pszichológiai vezetés is történik, és tulajdonképpen ha kisebb vagy nagyobb beavatkozást is végzünk, akkor tulajdonképpen egy csapatmunkában történik, és is fontos, hogy az összhang az meg legyen a pácienssel, és tudjuk azt, hogy mire szeretne kérni, és sajnos néha meg kell tanulni nemet is mondani, és igen, ezt amikor esetleg egy hozzá nem hasonló testképpel vagy arccal jönnek, akkor mindig azért egy felkiáltó jel azért megjelenik a gondolatunkban, de ezt természetesen a beszélgetés konzultáció során tudjuk vezetni. Itt fontos, hogy a realitások szintjére esetleg lehozzuk a pacienst, mert így lehet későbbi félreértéseket elkerülni.
1: El szokták fogadni egyébként, ha volt már ilyen, vagy azt mondta, hogy rendben, oké, elfogadom is, ment máshoz.
2: Hát ez is lehet.
1: Ezt nem tudod utánkövetni,
2: de igen, ugye erre szoktuk azt mondani, hogyha esetleg nem töltöm bele a 3. millilitert a szájába, akkor biztos fog találni olyat, aki ezt beletölti, de ezzel már a 3. fél foglalkozni, aki ezt megcsinálja.
1: Akkor visszatérve még egy mondat erejéig arra, hogy akkor igazából nincs olyan kezelés, vagy nincs olyan beavatkozás, ami nyáron tilos lenne, csak jobban oda kell figyelni.
2: Igen, tehát vagy másképp fogalmazva, nincs olyan kezelés, ami nyáron optimális.
1: Miért fontos az orvosnak és a páciensnek, hogy a plastikaesztetika.hu oldalon az orvos jelen legyen, és hogy a páciens ott tájékozódjon? Ezt ugye érintettük egy picit már így a beszélgetésünk elején. Van-e még esetleg itt bármi?
2: Ahogy említettük is, tulajdonképpen itt szakemberek vannak egymás mellett felsorakoztatva, ahol a kedves leendő páciens az tud tájékozódni, hogy ki hol dolgozik, esetleg milyen szakterületeken specializálódik, vagy milyen szakterületeket végez, tud nézni előtte-utána fotókat, tud nézni véleményeket, és ez tulajdonképpen egy kicsit megkönnyíti a úgymond kívülállónak a feladatát, mint hogy a Google rendszeren keresztül próbáljon hirtelen mindenkit megnézni.
1: És akkor gondolom itt az utánkövetés is, tehát, hogy akár a te pácienseid, akinél valamilyen beavatkozást végzel, akkor utána az utánkövetés az teljes mértékben működik.
2: Igen, hát ez fontos. Fontos egyrészt az, hogy sokszor meglepődnek a páciensek, hogy készülnek fotók előtte, és hogy ugye ez számukra teljesen természetes, mert ez fontos minden szempontból, hogy tudjuk azt, hogy rögzítve van az előtte állapot, és utána is fontos, hogy a megfelelő utánkövetés is meglegyen, ami minden beavatkozásnál más-más időpontban történik, de ez is fontos, hogy ez rendszerezetten működjön.
1: Akkor még a legvégén még egy utolsó kérdés, itt szintén egy tévhit vagy igazság, mert szerintem ez van a legtöbb amúgy itt így a szépészeti beavatkozások környékén, tehát tévhitek vannak meg, ezt hiszem, azt hiszem, nem tudom, hogy van, látunk ilyet is, olyat is, hogy ha valaki egyszer csinál bármilyen, legyen akár az mondjuk egy melnagyobbítás, akkor onnantól kezdve nem tud majd megállni, tehát már akkor egy szájtöltést is akarok, már akkor egy kis botoxot is akarok, már akkor innen is zsírt akarok szivatni, és sorolhatnám.
2: Mindenki átesik a tűzkeresztségen, amennyiben ugye pozitív benyomást kap, és hál' Istennek pozitív benyomást szoktak a paciensek kapni, és rájönnek, hogy tulajdonképpen ez nem is annyira fájdalmas dolog, mert ugye a másik vissza, tehát az első legfontosabb, amitől félnek az, hogy hogy fognak kinézni, a másik pedig a fájdalom, és miután egy kisebb beavatkozás, mindegy, egy jól sikerült botox kezelés, egy jól sikerült emlőműtét után látják, hogy esetleg ez nem annyira fájdalmas, nem lett alien looking like kinézete, akkor igen, esetleg bátrabban jönnek újabb kezelésre. Valamilyen szinten nem a szakma és a marketing mellett beszélve, de például egy arc kezelés tekintetében fontos, hogy esetleg az időben el legyen kezdve. Mert amikor már esetleg egy nagy testsúlycsökkentés után egy esetleg egy megfelelő hormonális változások, itt a hölgyeket sajnos érintő menopauza után jelentkeznek, akkor már nagyon sokszor sokkal nehezebb és sokkal drágább azt létrehozni, amit esetleg szeretne a tükörbe látni. Tehát ez visszatérve a megfelelő szakember kiválasztáshoz fontos az, hogy esetleg megfelelő időben, a megfelelő mértékben legyen elkezdve, és nagyon sokszor halljuk a konzultációk után, hogy én még ehhez fiatal vagyok, ez esetleg nem mindig igaz.
1: Igen, egyébként ez volt a másik, igen, amit még gondolkodtam, hogy valóban itt is azt hittem én legalábbis, hogy ez is hülyeség, hogy fiatalon kell elkezdeni, mert hogy hát miért kéne fiatalon elkezdeni, amikor nagyon szép, rugalmas bőre van valakinek például. De hát akkor ez egy igaz hír, hogy azért, hogy később ne kelljen nagyobb beavatkozásokat, vagy akár több pénzbe kerülő beavatkozásokat
2: végezni. Ez így van. És bocsánat, a beszélgetés közben csak eszembe jutott egy beavatkozás, ami nyáron lehet, az pedig a hónai botox kezelés, mert hogy ugye az emelkedett testhőmérséklet miatt, ugye a gyakori bizzadás miatt, ilyenkor a hónai botox kezelést az gyakrabban válasszák, mint a téli periódusban is. Ugye ez lényegesen le tudja csökkenteni, vagy akár megszüntetni a irodában, vagy egyéb helyeken kellemetlen periódusok számára.
1: Ez egyébként végleg megszünteti, vagy nem? Ugyan néhány hónapig?
2: Csak néhány hónap. Csak néhány hónapig.
1: No, hát akkor itt van a nyár, a nagy meleg, hogyha mentek mondjuk akár tengerpartra, vagy csak itthon a kis Balaton partjára, de egyébként is, mint ahogy mondtad, az irodába is, akkor ez az egyik olyan kezelés, amit mindenféle probléma nélkül el lehet végeztetni. Hónai botox.
2: Így van.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm, viszontlátásra.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Illési Rudolf plasztikai sebész volt a vendégem.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Bye.

sem figyelmed. Bujakottal a pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar? Örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
4: Ma is sok napsütésre számíthatunk. Visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat, csökkent az éves infláció. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése is. Felszólalására reagálva a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, a hivatal megszüntetése helyes, mert nem látta el a feladatát. Az ellenzéki párt ugyanakkor úgy véli, hogy a Tisza kormány diktatúrát kezd építeni. A Fidesz képviselőcsoportjának vezetője pedig arra szólította fel Magyar Pétert, hogy a szuverenitás védelmi harcban tegyen nyilatkozatot arról, hogy nem hajtják végre a migrációs paktumot. Napokon belül fizetésképtelenné válhat a fővárosi önkormányzat, közölte Karácsony Gergely. Akkor jár le az a 60 napos haladék, amelyet a Magyar Államkincstár adott a fővárosnak a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A főpolgármester biztos benne, hogy van politikai szándék arra, hogy Budapest ne váljon fizetésképtelenné. Májusban 1,8%-ra mérséklődött az éves infláció. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A szeszes italok, dohányáruk több mint 3, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. Elemzők szerint az alacsonyabb infláció erősítheti a fogyasztást, ami a gazdasági teljesítményt is erősíti. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a tegnapi erős földrengés után. Eddig 41 ember halálát erősítették meg, csak nem 500-an megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csak nem 80 ezer embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. Sok épület összedőlt, több ezer iskola, kórház és közintézmény megrongálódott. Megkezdődött a Tisza virágzása. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg.
0: Időjárás.
4: Marad a napos, gomoly felhős idő, holnap napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
5: Nagy üdv mindenkinek, a mikrofonnál Már István Dániel, már is indul a Manna délután. Nagyon izgalmas három óránk lesz, ennyit biztosan állíthatok. Filmezünk ebben az órában, filmes dalok érkeznek, most nem betét dalok, hanem olyan muzsikák, amik a filmről énekelnek majd, vagy zenélnek. Underworld, Katona Klári, Pink Floyd, biztos, hogy kalkulálható. Aztán majd időutazunk, megyünk 2006-ba és 16-ba, szokás szerint az akkori nagy slágerista vezetőkkel. Itt lesz majd velünk John Legend, Tatjana, vagy a Well Hello slágere, az óra sztárjai közül pedig Christina Aguilera és Rudimental. Nézd be majd hozzánk három-három slágerrel. Egyre Káro Emeralddal indulunk. Jó szórakozást mára is nekünk.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékel SMS-ünk fixába. Már én nézem, 0-77-98-at szokás szerint Viberes is, úgyhogy az is jelenti, hogy valakinek van közlekedési információja. Azt szívesen veszem, illetőleg a felül is érdeklődnék, hogy kinek mi volt a legutóbbi nagy filmélménye, de akár moziban, akár otthon, valamelyik streaming szolgáltatón, ami úgy elgondolkodtatta, vagy utána, hogy meg kellett állnia és gondolkodni egy picit. Azok a jó filmek egyébként szerintem, ami nem csak úgy lemegy a DN felirat, aztán ennyi volt, jó, mehetünk aludni, hanem amin úgy picit jár az agyunk. Na, kinek mi volt ez? Nekem mi volt az utóbbi idők? Hát én mondjuk sorozatokat nézek mostanában, de hogyha egy filmet kellene mondanom, na majd gondolkodom, a következő körre meg lesz az szerintem, de tényleg most például a Szulajmát nézem újra. Nagyon benne vagyok, úgyhogy eszembe se jut egyébként film. Miért említem a filmet? Azért, mert olyan zenék érkeznek, amelyek tulajdonképpen a filmezéssel kapcsolatosak. Már is az Underworld Always Love the Film dala érkezik, de itt lesz velünk mindjárt Katona Klári és egy klasszikus a mintafilmeken, meg a Pink Floyd Yet Another Movie hamarosan. Hát az Underworld-et egyébként szerintem talán ismerjük jól, itt Magyarországon többször jártak egyébként a Sziget Fesztiválon is, egy angol elektronikus zenei formáció, két taggal indultak és jelenleg is két taggal muzsikálnak, Carl Hyde-dal és Rick Smith-szel. A duó egyébként már 1979-ben együtt dolgozott, főleg a Kraftwerk hatott rájuk, a páros a Velszi Cardiffből indult egyébként. Az Underworld nevet csak 87-ben vették fel, miután több akkori zenésztársuk is csatlakozott hozzájuk, aztán később egyébként újból ketten lettek. Katona Klári folytatja majd, az egyik nagy-nagy kedvencem érkezik tényleg, ha létezik olyan dal, ami úgy visszaadja a 80-as évek akkori hangulatát, akkor ez az a stáger, amint a filmeken érkezik hamarosan. Klári egyébként Emerton díjas magyar énekesnő, szerintem nem nagyon kell bemutatni, 1966-ban 13 évesen már énekelt, aztán elég nagy ívű sztárokkal dolgozott együtt, így például Presser Gáborral, Malek Miklóssal, Pályer Andrással. Nem tudom, ki mennyire emlékszik, amikor elindult az RTL klubon a reggeli, akkor ott műsorvezető is volt Novák Péterrel, illetőleg Alföldi Roberttel, aztán abban néhány év után kiszállt. A végére pedig majd a Pink Floyd érkezik, 65-ben alapították a formációt Cambridge-ben, egy angol rock együttesről van szó, hát leginkább progresszív szerzeményeikről, effekt kísérleteikről, művészi kidolgozású albumaikról, gondolatgazdag szövegeikről és lenyűgöző koncertjeikről váltak ismerté. Nem egy könnyen fogyasztható együttes, az tény, tehát hogyha egy albumot végighallgat az ember, akkor egy egészen furcsa hangulatba kerülhet, de természetesen volt néhány nagy slágerük, ezek közül az egyik, ami nekünk témába vág, mindjárt érkezik, a Yet Another Movie. Eleinte egyébként a 60-as évek végén mérsékelt sikert értek el, mint tudattágító együttes, a néhai Syd Barrett vezetésével. Barrett aztán elviselhetetlen magatartása miatt távozni kényszerült a zenekarból, helyét David Gilmour vette át, és ő hozta meg egyébként a csapat aranykorszakát. Több mint 300 millió albumot adtak el világszerte, ebből 74,5 milliót csak az Egyesült Államokban. Tehát ők érkeznek már is megidézve a filmes világot, aztán a következő körben majd újabb hárman. Itt lesz majd a Zaporozsec, Lucas Graham, illetőleg a Hősök egy-egy dala. De egyelőre az Underworld-del indulunk, jön az Always Love the Film, aztán Katona Klári mint a filmeken, és a végére Pink Floyd is a Yet Another Movie. Itt a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között. Jó szórakozást ezekhez a dalokhoz.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel filmezünk, olyan muzsikák érkeznek, amelyek a filmnézésről, a filmfogyasztási szokásainkról szólnak. Az Apollo Jazz érkezik hamarosan, de itt lesznek majd a hősök és a lepörög a film, és ugye arról érdeklődtem SMS-ben a 0774986-on, hogy kinek mi volt a legutóbbi óváó film élménye. Hát én sorozatos vagyok inkább, de aztán közben rájöttem, hogy nemrégiben tartottam egy Almodóvár tematikus hétvégét a nagy-nagy kedvenceimet. Nem ugye szeretem tőle, de a nagy-nagy kedvenceimet végignéztem, a Rossz nevelést és a Volvert. Hát az nagy élmény, hogyha valaki még nem látta egyébként, akkor nézze meg, pontosan annyira művészi, hogy még tök jól fogyasztható. És Andris is írt nekünk, ő mondta, hogy Charlize Theronnál nézte meg az egyik streaming szolgáltatón azt a filmet, amiben menekül. Igen, azt én is láttam, nagyon érdekes volt, hát nekem ilyen 10-ből 6, ami mondjuk felhúzta, az a terület, ahol forgatták, ugye Ausztrália gyönyörű nemzeti parkjában készült a film. Ha valaki még nem látta, egyébként meg lehet nézni. Már is jön a Zaporozsec, Lukasz Graham és a Hősök egy-egy filmes dala, Movie Star érkezik elsőként. Tehát a Zaporozsec egyébként néhány éve még mindenkinek az egykori automárkát hozhatta vissza egyébként az emlékeibe. Már azonban már sokan, főleg a fiatalabbak közül egy Szent Gotthárdi zenekarra asszociálnak inkább. A banda megalakulását tekintve nem számít újnak, hiszen papíron már 2004 óta létezik. A zenekar életében az első jelentősebb állomás 2007 tavaszán adódott, amikor megnyerték az átjáró tehetségkutató versenyt. Még ebben az évben elkészült első demo felvételük, ami szakmai berkekben is pozitív visszhangra talált. Aztán 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén Szeretnék című szerzeményük több száz dal közül a zsűri külön díjat érdemelte ki. Első rádiós sikerük pedig a Buborék volt, de ez volt az igazi siker, az első klip, az első szerelem is 2012-ben. Utána egyébként mind a rakéta kilőtt a formáció. Például egy nagy-nagy zapós láger a

sztár is, amit mindjárt hozok. Aztán majd a Lucas Graham formáció érkezik, akinek története nagyon izgalmas, hát ezt kimondom ezt a nevet, hogy Lucas Graham, mindenkinek az ugrik, vagy valószínűleg egy fickóról van szó, pedig egyébként nem, egy együttesről van jelen esetben szó. Az énekes egyenesen a koppenhágai gettóból, az úgynevezett Christiana negyedből került a Rivalda fénybe. Dalait nem különböző lányok vagy szerelmi bánatok ihletik, hanem a börtönfalak mögött ülő barátok, az énekes édesapjának elvesztése és a társadalmi kiszorítottság érzése. Lucas Graham egyébként már 2012 óta része a zenei piacnak, viszont nemzetközi sikerre csak 2015-ben tettek szert, bár a név, ahogy mondtam, azt sejteti, hogy egy szóló előadóról van szó, a Lucas Graham valójában egy négy személyes együttes, amelyet valóban egy Lucas Graham nevű frontember irányít, de rajta kívül tag még Mark Fahlgren, Magnus Larsson és Kasper Dogard billentyűs. Már is egyébként majd őket a hősök váltja egy magyar hip-hop reformáció, alapvetően Veszprémhez köthető hip-hop csapat 2001 óta tevékenykedik a honi rap színában, 2003-ban megnyerték a Hip-Hop Mission országos tehetségkutató versenyt, mely a legendás Fila Rap Jamnek az utódja volt. A megalakulás óta több saját lemez, szólóalbumok, produceri kiadványok sora jelent meg a hősök zászlaja alatt. A csapat az évek alatt bejárt a fellépéseivel az országot, és biztos vagyok benne, hogy idén nyára is tele van az esemény naptár, hogy hol, mindenhol kell fellépniük. Már is érkezik tőlük az egyik nagy-nagy sikere, Lepörög a film, de egyelőre a Zaporozsetszel indulunk. Ez a Movie Star a filmes lágerek közül. Itt a 98 pontot mondnám.

0: Itt a 98 pontat Manna FM-en egy fiúcsapat érkezik hamarosan. Top 3 legmenőbb fiúcsapat között ott van, legalábbis, hogyha lemezeladásokat vesszük. Ők lesznek majd a Westlife, a daluk pedig a programajánlatunk után a Hello My Love.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rock zenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben és tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarelli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarelli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári Budapest hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges, szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turné részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díj és Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. No one knows about the things that I've been through with you.

0: Gábor vár.
1: Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenéke. Jó munkát kívánok, abból jut, vagy jó utat, ha már is hazafelé. Ez esetben ne feledkezzünk el a többiekről. Ha van közlekedési info, azt szívesen veszem, hogy aztán továbbadhassam nekik. 077098-at. Tulajdonképpen mi is közlekedünk, csak visszafelé az időben. Indul az időutazásos óránk, ez annyit tesz, hogy két évben kötünk ki, és onnét érkezik majd 3-3 akkor is lágerista vezető. Így idézzük majd meg például 2006-ot a Peter Björn John formáció Young Folks-ával, és aztán 2016-ban majd többek között a Well Hello, illetve az Alla Farben féle Bad Ideas érkezik, de egyelőre Sam Fenderrel indul.

0: Morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
4: Szemét
5: levittem.
4: Villany
5: befizettem.
4: Klíma
5: megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
5: kaisai.hu.
6: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
7: Autódarú, Kosvéber.
8: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
9: Lóerők éjszakája. Június 13. Tököli Reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája. Június 13. Tököli Reptér. Start 15 óra.
10: Reklám hangzott el.
11: Ma is sok napsütésre számíthatunk. Napokon belül fizetésképtelenné válhat a fővárosi önkormányzat. Csökkent az éves infláció. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: Újabb vitatott döntésre bukkantak a közlekedési minisztérium átvilágítása során. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, Lázár János korábbi közlekedési miniszter 2 héttel a választások előtt 76 milliárd forinttal megemelte a Mohácsi Dunahíd beruházásának költségvetését, a kivitelezésre felvehető előleget pedig 20%-ról 98%-ra emelték, amiből 94 milliárdot 2 nappal a választások előtt ki is fizettek. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, folytatják a vizsgálatot és minden részletet nyilvánosságra hoznak. Napokon belül fizetésképtelenné válhat a fővárosi önkormányzat, közölte Karácsony Gergely. Akkor jár le az a 60 napos haladék, amelyet a Magyar Államkincstár adott a fővárosnak a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A főpolgármester biztos benne, hogy van politikai szándék arra, hogy Budapest ne váljon fizetésképtelenné. Májusban 1,8%-ra mérséklődött az éves infláció. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A szeszes italok, dohányáruk több mint 3%, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. Elemzők szerint az alacsonyabb infláció erősítheti a fogyasztást, ami a gazdasági teljesítményt is erősíti. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a tegnapi erős földrengés után. Eddig 41 ember halálát erősítették meg, csak nem 500-an megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csak nem 80 ezer embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. Sok épület összedőlt, több ezer iskola, kórház és közintézmény megrongálódott. Pénteken rendezik a mozgás éjszakáját, csak nem 90 településen várják a mozogni vágyókat. A központi helyszín ezúttal is Budapest lesz, ahol a Hősök tere és a Városliget környéke ad otthont a programoknak. A résztvevők akár 8-10 különböző sportágat is kipróbálhatnak. A mozgás éjszakájának része egy kerekes-székes futam is. A részvétel ingyenes, de érdemes előzetesen regisztrálni.
0: Időjárás.
11: Marad a napos, gomoly felhős idő, holnap napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Már is indul az újabb óra. Hello mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel. Időutazásos óránk lesz, ami annyit tesz, ugye, hogy két évben kötünk majd ki. Sam Fender után jön 2006-3 slágerrel, a slágerista vezetők közül. Itt lesz majd velünk Tatjana és a Silence on John Legend és a Sail Room az első nagy slágere. És aztán majd rádobba egy tízest 2016-ban kötünk ki. Onnét már hozom a Well Hello, soha véget nem érősét. Illetőleg itt lesz majd Nora Jones és a Carry On, de egyelőre a 17 Going Under indítja az órát. Jó szórakozást!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM életöröm zenéke, mindenféle riasztás van szinte minden nap érvényben az ország különböző részeire. Citromsárga viharos riasztásra gondolok, hát kalkulálni kell csapadékkal egészen a hétvégéig, talán az első olyan bomba nyári nap majd a vasárnap lesz ezen a héten, de az is csak 22 fokkal. Holnap még ilyen 26 fok várható, aztán beüt az eső, és az le is viszi majd a hőmérsékletet 21 fokig, úgyhogy ezt lehet kalkulálni. Közben egyébként jó utat kívánok, ha már hazafelé, vagy hogyha valaki A-ból B-be tart, akkor gondoljon a többiekre, de 0-7-4-0-9-8-6-os SMS és Viber számon tudunk kommunikálni, akár közlekedés ügyben is. Közben már is jön Peter Björn és John, meg a Young Fox, itt lesz John Legend és a Save Room, valamint Tatjana Silence-e. A közös bennük az, hogy 2006-ból érkeznek, hiszen onnét startol el már is az időutazásunk. Néhány infót hozok ilyenkor, hogy el tudjuk magunkat helyezni az idősíkon. Március 30-án például ebben az évben indult az űrbe az első brazil űrhajós. Aztán áprilisban időközi választásokon először szavazhattak és indulhattak a választásokon a kuwaiti nők, és augusztus 23-án szökött meg fogvatartójától Natasha Kampusch. Hát leginkább arról ismert, hogy 10 éves korában Wolfgang Priklopir elrabolta, és pincében 8 évig fogva tartotta, később aztán megszökött a fogságból. Elrablója aznap öngyilkos lett, nem sokkal később pedig álnéven rendőri biztosítás mellett temették el. Elég sok mindenki feldolgozta az ügyet, Natasha interjúkat adott, könyvet jelentetett meg, készült egyébként egy film is ebből a sztoriból, eléggé megrázó történetről van szó. Decemberben vettek végső búcsút a nemzetfocistájától, szintén 2006-ban Puskás Ferenc budapesti temetésén sok ezres tömeg vett részt, a legendás labdarúgót a Szent István bazilikában temették el. És még néhány infó, Fernando Alonso 2005 után ismét világbajnoki címet szerzett, a Renault színeiben, Mihály Schumacher pedig az év végén bejelentette visszavonulását. No de kapjuk el az évet egyet zenével, az mindig jobban megy. Hát azóta klasszikussá vált Peter Björn John dala, a Young Fox, azért is szerettük meg szerintem, mert könnyen dúdolható, fütyülhető, tényleg az ember úgy készítést érez rá, hogy amikor meghallja a refrént, akkor együtt fütyögjön velük, talán ez is volt egyébként a sikerük kulcsa. 6 albumot megjelentettek ezen kívül, hát azok közül egyik sem vált olyan nemzetközi nagy sikerré, mint például az a dal, amivel mindjárt folytatom, a Young Fox-szal. Aztán John Legend is 2006-ban futott be a köztudatba azzal a dallal, amit bekészítettem, az lesz majd a Save Room. Hát ő elég komoly lajstromot tudhat maga mögött, már ami a karrierjét illeti. 10 Grammy díja mellett 2015-ben a legjobb eredeti betétdal Oscar díját, valamint a tévés Oscarnak számító Emmyt, illetve a színházi világ legnagyobb elismerésének számító Tony díjat is begyűjtötte már. Ezzel egyike lett annak a 13 írességnek, aki mind a 4 nemes trófát hazavihette. John Legend egyébként Ohio államban született, egy 4 gyerekes családba. 4 éves korában a templomi kórusban énekelt, 7 évesen pedig már kiválóan zongorázott. Tehetségét az is mutatja, hogy az iskolai osztályokat sokkal gyorsabban végezte kortársainál, és 16 évesen a Pennsylvania Egyetemen tanult afroamerikai irodalmat. És ha marad még egy picit a filmvilágban, akkor majd 2006-ból egy szintén díjazott filmes betétdallal is érkezik majd hozzánk Tatjana, de az ő dala lesz a Silence. A közös tárt bennük, hogy 2006-ból érkeznek az életöröm zenékkel, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó kis időutazásos óránk van. Mindig meglepődöm azon, hogy milyen rég volt 2006 most éppen, ahogyha meghallom ezeket a dalokat, de tényleg olyan, mint először hallottuk volna, mondjuk tegnap Tatjánától a Silence. 2016 sem ma volt, már is ott folytatódik tovább az időutazás. A Kotta ugyanaz, mint az előbb három dallal idézzük majd meg az aktuális évet. Jön Ala Farben elsőként, és a Bad Ideas, itt lesz a Well Hello, és jön majd Nora Jones dala is, a Carry On. Hát igazán sikeresek voltunk 2016-ban, ami a filmvilágot illeti. Február 29-én a 88. Oscar-gálán Nemes Jeles László Saul fia című filmje nyert el a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat, és május 14-én a Jamal által képviselt Ukrajna nyerte meg a 61. Euróvíziós Dalfesztivált a svéd fővárosban, Stockholmban. Minket Freddy képviselt, igen, nagyszerűen be is jutott a döntőbe, ott a 19. helyen végzett a 26 fős döntőben, ugye a Pioneert vitte oda, amit azóta is előszeretettel játszunk, úgyhogy örökzöld slágerré vált. Na de már is Ala Farben érkezik elsőként, azaz Franz Zimmer, aki egyébként Berlin-Kreuzberg negyedében nevelkedett, ahol most is él és dolgozik DJ-ként. A középiskola után Zimmer művészetet szeretett volna tanulni, de nem vették fel az egyetemre, azaz követő években különböző alkalmi munkákat vállalt, például volt cukrász egy berlini kávézóban, aztán 2010-ben kezdte el a zenei pályafutását, mint DJ Berlinben, éjszakai klubokban, bárokban lépegetett fel, azóta pedig már világhírnevet szerzett, már is érkezik a Bad Ideas, aztán majd a Well Hello formáció és a Soha véget nem érős, ami egyébként egy film címe is volt, hát nem futott annyira nagy sikerrel a mozikban, a dal szerintem nagyobbat ment, már is ezt hozom. Egyébként 2016-ra már 2 éves volt a formáció, hiszen pontosan lehet tudni, hogy 2014. július 16-án alapította a zenekart Fluor Tommy, énekes dalszerző, illetőleg Diaz. A formáció a Rakpart című dalával lett ismert tulajdonképpen egy csapásra, a megjelenését követően egyből a sláger és a rádiós játszási listák élére került a dal. Első albumuk aztán 2015. márciusában jelent meg, és egy nap alatt az első helyen nyitott az iTunes charton, ezt követően az együttes pedig egy közel 100 állomásból álló turnéra indult elnöki turnéven. Minden évben megtöltik a Budapest Parkot, és számtalan fellépésen bizonyít

mondták, hogy abszolút a közönség egyik nagy-nagy kedvencéről van szó. A végre pedig majd egy nagyon sejtelmes hangulattal érkezik Norah Jones hozzánk. Hát amikor az ő neve felbukkan a zenei kínálatban, akkor kalkulálni lehet a különleges unikum számba menő zenei stílust. Ő abszolút ezt képviseli. New Yorkból érkezik hozzánk, Brooklynból. Indiai származású, többszörös Grammy-díjas amerikai énekes, dalszerző és színésznő. Apukája Ravi Shankar, aki szintén elismert zenész a saját tulajdonképpen világzenei művészetében. Jones Candelaria 2002-ben a debütáló albumával, a Come Away With Me-vel vette kezdetét, ez egy kortárs poplemez, soul, folk és country elemekkel színesítve. Az album világszerte több mint 20 millió példányban fogyott el, és 5 Grammy-díjat nyert, például többek között a Grammy-díj a legjobb új előadónak járó díját is, és aztán maradt még a sikerből 2016-ra is. Ez bizonyítandó, hozom majd a Carry On-t, de csak is Alla Farben és a Well Hello slágere után. Itt a 98 pont, hát Manna FM-en 2016-ból.

Itt a 98.6 Manna FM-en Tarány Tamás érkezik hozzánk pillanatokon belül, aki egyébként az X-Faktor egyik versenyzője volt néhány éve, és azóta egy eléggé ütő szólókarriert futott be. Ennek egyik állomása a Fordul a szélirány érkezik mindjárt a program ajánlatok után.

0: irány.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
2: A mozgás éjszakája június 12-én ismét meghódítja a budapesti hősök terét, valamint közel 100 további helyszínt országszerte és a határokon túl is. A nyár egyik legnépszerűbb ingyenes sportfesztiválja egész éjszakás mozgással, látványos programokkal és fesztivál hangulattal vár minden korosztályt. Újra felpesdült át Budapest és az ország számos pontja, érkezik a mozgás éjszakája, a nyár egyik legnépszerűbb ingyenes sportfesztiválja. A kivilágított hősök terétől a Városligeten át egészen a vidéki és határon túli helyszínekig egész éjszaka mozgás, zene és fesztivál hangulat várja az érdeklődőket. A rendezvény idén is bebizonyítja a sport közösségi élmény, amely összehozza az embereket határokon innen és túl is. Budapest éjszaka is lendületben, egy jó kis zumbával, egy intenzív fitness órával lehet csatlakozni az eseményhez, de ha ennél is több kihívásra vágyunk, kipróbálhatjuk a sárkányhajózást vagy a szapozást a Városligeti tavon, tollas labdázhatunk hajnalig, meghódíthatjuk az óriási bulderfalat, és végig mehetünk az akadálypályán. Azoknak sem kell unatkozniuk, akik folyamatosan mozgásban szeretnének lenni, túrázhatunk a Ligetben, élvezhetjük az éjszakai panorámát a Néprajzi Múzeum tetejéről, futhatunk a lezárt Andrássy úton, kerékpározhatunk Budára is vissza a Margit szigeten keresztül, vagy elővehetjük a Görkorcsolyát és végig gurulhatunk a belvároson. A budapesti esemény június 12-én pénteken 19 órakor indul a Hősök teré. Közben újabb világsztár lép majd fel a magyar fővárosban. A$AP Rocky októberben első koncertjét adhatja Magyarországon. A világhírű amerikai rappernek korábban több itteni fellépése meghiúsult, legutóbb tavaly a Sziget Fesztiválon, ám október 5-én Don't Be Dumb című világkörüli turnéjának meghosszabbítása keretében a Papp László Budapest Sport Arénában ad műsort. Az 50 állomásosra duzzadt koncertkörút középpontjában A$AP Rocky idén 8 év szünet után megjelent új lemeze áll. A túr május 27-én indult Észak-Amerikában egy teltházas koncerttel Chicagóban, az új album dalai mellett pályafutásának legnagyobb slágereit is előadta. A turné ezt követően olyan városokat érint majd, mint Toronto, Boston, Atlanta, Houston, Los Angeles és Vancouver. A turné augusztusban Európában és az Egyesült Királyságban folytatódik, a koncertsorozat eljut többek között Brüsszelbe, Londonba és Milánóba is. Most egészült ki a turné Lódzzal, Prágával, Budapesttel, Zágrábbal, Belgráddal, a turné majd Athénban zárul. Augusztusban lesz 160 esztendős az állatkert, de a jubileumi évet folyamatosan ünneplik. Régen és most szímmel például játékos időutazást tartanak több helyszínen összetett sétával, családi játékokkal, feladatokkal tarkítva. A Légy ott élményprogramban a gondozó eteti az állatot és foglalkozik vele, ami kifejezetten látványos. A pontos program megtalálható a honlapon, de a pápaszemes pingvineknél 10 órakor kezdenek, ők kézből kapják a halat, 10:30-kor a ragadozóknál és a denevéreknél van látványetetés. Népszerű program még a fóka tréning 11-kor, de van kertészeti bemutató, gorilla, óriás vidra és pelikán etetés is. A cápák világa elnevezésű programnál a gondozók könnyű búvár felszerelésben merülnek le a cápák közé. Fontos misszió még az állatmentés, tavaly 3000-nél is több példányt mentettek meg. Az esti séták szezonja már indult, májustól szeptemberig havonta kétszer kerül rá sor. Ilyenkor zárás után kis csoportos formában vezetett séta során bejárható például az állatorvosi rendelő, a cápasúri kulisszák mögötti területe, de akár az orszarvúkhoz is közel lehet kerülni.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Már is indul az újabb óra itt a 98.6 Manna FM-en, délután 4 lesz mindjárt, jó pihenést, hogyha munka után az következik, de ha dolgozni kell, az is jók lesznek az óra sztárjai, akik egyébként szintén mindig 3-3 dallal érkeznek, mesélek is majd róluk, hogy egy dióhényi formában összefoglaljam a karrierét, például Christina Aguilera-nak, aki majd érkezik 3 dallal, itt lesz tőle a Fighter, és majd a Rudimental formáció is 3-at ad elő, a Feel the Love, a nagy sláger is jön majd harmadiként, de nyerül a Clean Bandit indítja az órát, már is szól a Cry Baby.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Végre egy bejövős fesztivál Budapestről egy hívnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
6: Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
7: 10:00 A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01 Anya egy pihentető masszázson. 10:02 Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
8: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Paplászló Arénában. smartsportexpo.hu.
9: Autódarú, Kossz-Weber.
10: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kossz-Weber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kossz-Weber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kossz-Weber Kft. Magasban a legjobb.
11: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
12: Lóerők éjszakája. Június 13 Tököli Reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája. Június 13 Tököli Reptér. Start 15 óra.
13: Egy új Armani ruha a nyári estékre. Egy gyönyörű kocsinelltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
14: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
15: Szemét
16: levittem.
15: Villany
16: befizettem.
15: Klíma
16: megrendeltem. Kaisai klímát találtam szerelőt is.
15: Hol?
16: kaisai.hu.
4: Reklám hangzott el.
17: Ma is sok napsütésre számíthatunk. Visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Gyerekek sérültek meg egy ráfutásos balesetben az M1-es autópályán. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
17: Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése is. Felszólalására reagálva a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, a hivatal megszüntetése helyes, mert nem látta el a feladatát. Az ellenzéki párt ugyanakkor úgy véli, hogy a Tisza kormány diktatúrát kezd építeni. A Fidesz képviselőcsoportjának vezetője pedig arra szólította fel Magyar Pétert, hogy a szuverenitás védelmi harcban tegyen nyilatkozatot arról, hogy nem hajtják végre a migrációs paktumot. Újabb vitatott döntésre bukkantak a közlekedési minisztérium átvilágítása során. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, Lázár János korábbi közlekedési miniszter két héttel a választások előtt 76 milliárd forinttal megemelte a Mohácsi Dunahíd beruházásának költségvetését, a kivitelezésre felvehető előleget pedig 20%-ról 98%-ra emelték, amiből 94 milliárdot két nappal a választások előtt ki is fizettek. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, folytatják a vizsgálatot, és minden részletet nyilvánosságra hoznak. A tiszaújvárosi üzembaleset minden sérült elhagyhatta a kórházat, ketten pedig már ismét munkába álltak, közölte a MOL. Az Olefin egy üzem szénhidrogén mentesítése befejeződött, így fokozatosan megkezdődhetnek a helyreállítási munkálatok. A baleset körülményeinek kivizsgálása folyamatban van. A MOL tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. 8 gyerek sérült meg egy ráfutásos balesetben az M1-es autópályán Biatorbágy térségében Budapest felé. A gyerekeket szállító kisbusz beleszaladt az előtte haladó kamionba. A külső sávot lezárták, jelenleg 10 kilométeres a dugó a főváros felé tartó oldalon. Marad a napos, gomoly felhős idő, holnap napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Megvoltak az infók, jöhetnek a zenék, az óra sztárjai garantálják a jó hangulatot. Ők mindig 3-3 dallal érkeznek, ezzel próbálom összefoglalni a karrierjüket, de természetesen mesélek is majd róluk, ha egyáltalán kell. Például Christina Aguiléráról, aki mindjárt 3 dallal érkezik, Ain't No Other Man vagy a Fighter az ő 3 slágere között, és az a Rudimental formáció is hoz egy jó kis klubhangulatos hármast. Itt lesz a Green and Gold vagy a Feel the Love. Egyelőre a Clean Bandit nyári slágerével indulunk, szól a Crybaby.
3: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98 pontot, Manna FM életöröm zenéken, nézem már SMS számunkat, hogyha valaki ír, én kapom meg. Viber is jöhet meg, SMS is 0-74-098-at. Közben az Óra Sztárjéval muzsikálunk, azaz egy-egy előadó 3-3 dallal érkezik. Krisztina Aguilera érkezik már is, aki 6-szoros Grammy-díjas amerikai popénekes dalszövegíró és színész, a televízióban először a Star Search program jelöltjeként mutatkozott be, majd a Disney Channel The New Mickey Mouse Club című műsorában szerepelt 1994-ig. 98-ban, miután elkészítette a Mulan című Disney rajzfilm betétdalát, a Reflection című felvételt, az énekesnő lemezszerződést kötötte az RCA Records kiadóval. Első nagy lemezével vált ismerté, erről három kis lemez, a Genie in a Bottle, a What a Girl Wants és a Come on Over Baby is a Billboard Hot 100-as lista első helyén végzett. Ezt követően latin pop albuma számos duett hozta meg számára a világhírt. Harmadik stúdióalbum egy karácsonyi album volt, a My Kind of Christmas, ez 2000-ben jelent meg, erről majd mi is hozunk mindjárt egy dalt. Aztán 2002-ben, miután menesztette menedzserét, átvette negyedik Strip című nagy lemezének kreatív irányítását. Az albumról megjelent második maxi, a Beautiful, mindamellett, hogy kritikusok között széles közben elismerést váltott ki, a dallal Krisztina 2004-es Grammy díját adó megnyerte a legjobb női pop énekesnek járó díjat is. Aguilera ötödik stúdióalbuma a soul, jazz és blues elemeket tartalmazva három világslágert hozott a nagyvilágba, az Ain't No Other Man, a Hurt, valamint a Candyman című felvételeket. Az énekesnő hatodik nagylemeze 2010 júniusában jelent meg. A hosszú szünetet követő nagylemez végül kereskedelmileg rosszul teljesített az albumot követő kis lemezekkel együtt. 2011-ben az énekesnő ismét világsikert ért el, mikor a Maroon 5 együttese közösen kiadta a Moves Like Jagger nevű kis lemezt. A dal számos országban vezette a toplistát, többek között az Egyesült Államokban is, ahol a felvételnek köszönhetően Aguilera 5. Billboard Hot 100-as lista vezető dalát szerezte meg. 2012. novemberében jelent meg Lotus című nagy lemeze. Az első kis lemezt, a Your Body-t, az albumot megelőzve szeptemberben dobták piacra. Énekesi karrierje mellett pedig számos filmes és televíziós szóló projektbe is kezdett. 2010-ben a Diva című mozifilmben szerepelt Cher mellett. Aztán egy évvel később az amerikai Voice nevű televíziós tehetségkutató verseny bírája lett Adam Levine, Blake Shelton és CeeLo Green társaságában. Krisztina Aguilera hangja egyébként szoprán, sokan úgy tartják, hogy generációjának legjobb hangi adottságával rendelkező előadó művésze. Amikor a Blender magazin 2007-ben összeállított egy listát, ami a legjobb 22 énekhangot próbálta egy sorrendbe tömöríteni, Aguilera az 5. helyet szerezte meg, Freddie Mercury, Whitney Houston, valamint Bono mögött. A listát az online magazin olvasóinak szavazatai alapján állították össze. A 49. Grammy díjátadón az énekesnő által előadott It's a Man's World dal verzióját minden idők harmadik leglátszerűbb Grammy gála előadásának tartják, Celine Dion My Heart Will Go On és a Green Day együttes American Idiot fellépése után. Egy interjúban Celine Dion Aguilerát korának talán legjobb énekesének nevezte. A Rolling Stone magazin is összeállított egy a világ legjobb énekeseit tömörítő listát, melyen a magazin 58. helyen említi Krisztina Aguilerát. Annak ellenére, hogy hangját széles körben különben nagyra tartják, kritikusok gyakran negatív kritikaként azt is megjegyzik, hogy hajlamos a gicsre és sokszor túlénekel dalokat. Hát mindenki döntse el maga, én azt gondolom, hogy ez a sok minden, amit felsorol, abszolút őt igazolja. Három dalt választottam tőle, és már is jön a gyönyörű Fighter, eszem, hogy a Come On Over Baby, a végre pedig az Ain't No Other Man, Krisztina Aguilera hármasában a 98 pontat Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Tegnap volt Medárd napja, meg sem emlékeztünk róla, pedig ugye az időjárás jóslás szempontjából eléggé kulcsfontosságú ez a dolog, hiszen hogyha Medárdkor esik, akkor 40 napos esős időszakot lehet kalkulálni. Hát tegnap a fővárosban is környékén nem esett, ettől függetlenül a héten számítani kell csapadékra, de aztán majd vasárnapra kiderül az idő. Addig viszont legyenek kéznél az esernyők. Közben jó utat kívánok hazafelé, mi a helyzet a kifelé vezető utakon, erre vagyok ma is kíváncsi. Leginkább a többiek nevében várom az infókat. 0677098-at. Ide jöhetnek az üzenetek, miközben egyébként az óra sztárjaival muzsikálunk. Christina Aguilera 3-asa után már is jön a Rudimental, Angliából érkeznek hozzánk. Ők egyébként 2010 óta léteznek, akkor alakultak Hackney-ben. 2011 márciusában jegyezték első megjelenésüket a Deep in the Valley single-lel, de ugyanebben az évben adták ki az EDM-mel közös Speedinget is. A Siren közreműködésével készül Spoons, a következő februárjában már a Field elavérkezését készítette elő, amely 2012 májusában robbant be, és lett a nyár legpörgősebb és legtöbbet idézett elektronikus zenei anyaga. Nagy-Britanniában a slágerlisták élére tört, de a világ számos országában ostromolta a csúcsokat. Single kiadása az Egyesült Királyságban és Új-Zélandon egyszeres, míg Ausztráliában háromszoros platina minősítést kapott. A szám felkerült a kollektíva 2013 áprilisában debütáló albumára, a szintén nagy sikerű, csak az Egyesült Királyságban több mint 300 ezer példányban eladott Home-ra. A lemezről a Waiting All Night szinte majdnem azonos utat járt be, mint a Feel the Love, de a Not Giving In és a Right Here is óriásit szólt. A debütáló albumok borítóján szereplő épület a Peace Murrell nevet viselő utcai freskót ábrázolja. A kelet-londoni Hackney városrészből származó zenekar nemrég 10 000 fontot adományozott a helyi városvezetésnek, hogy a freskó a jelenlegi állapotában maradhasson fenn az utókor számára. A Waiting All Night klipjét már több mint 100 milliószor nézték meg a YouTube-on. A szám több mint 5 perces videója valós történetet mutat be, egy súlyos biciklis balesetben a lábait elvesztő amerikai színész rendező sportoló lábadozását követhetjük végig. A Feel the Love klipjét Philadelphia legszegényebb negyedében vették fel, a videóban látható városi kábolyok nehéz sorsú, a társadalom perifériájára szorult kamaszok, akiket a Fletcher Street-i városi lovasklub segített kimászni a gödörből. Úgyhogy bármi meglepő is azt gondolta az ember, hogy jó, oké, formáció, Rudimental, egyrészt az, hogy 10 éve vannak már jelen, az számomra egy egészen agyibasztó dolog, másrészt egy csomó slágert jegyeznek, az előbb említetteket is, ezeket szépen hozom, már is ők is 3 dallal érkeznek, ahogy egyébként megjelenik a Rudimental formáció, mindig valahogy érezzük a nyarat, a perzselést, a fesztivál hangulatot, a mértéktartó fröccsöt, az üdítőt, ne, mindegy, majd szerintem mindenkinek jön ez magától, már hogy a hangulat, jön a 3 dal is, a Green and Gold-dal indulunk, az az újabbak egyike, azt hiszem, hogy itt lesz a Be the One, és természetesen egy Rudimental 3-asból kiadhatatlan a legnagyobb siker, amiben berobbantak a köztudatba, és megmászták a slágeristák élét, az lesz majd harmadikként a Feel the Love, itt a 98.6 Manna FM-en, az életöröm zenék között, úgyhogy jó szórakozást kívánok, most a fejfény, a reflektorfény, a Rudimentálon.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. A Maroon 5 énekese ezúttal szólóban érkezik, hiszen ő is azért kikitekingetett a Maroon 5-ból, így például az Adam Levine féle Lost Stars is nagyot ment, ez csak a saját neve alatt. Érdekes egyébként, hogy feltűnt az Amerikai Horror Story egyik évadában, hát nem volt túl nagy szerepe, csak vele indult a sorozat. Most jön egy All In, majd állítólag ez lesz a befejező évad az AHS-ből. Kíváncsi vagyok, hogy Adamet visszainvitálják-e. Az biztos, hogy most énekel nekünk, jön a Lost Stars.

0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények, az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat- és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fatermetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció már a teljes sem megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 ezer növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról, hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emeleten lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. A kedd délután jelentős része mögöttünk van, remélem, hogy mindenki jól érezte magát, érdemes velünk tartani az esti szakaszban is, jobbnál jobb műsorok érkeznek, és az életöröm zenék a hangulatot majd garantálják. István Dániel viszont most búcsúzik, holnap találkozunk kettőkor legközelebb, de addig is jó szórakozást kívánok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
4: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával! Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére! Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
5: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
6: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
7: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
6: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
8: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kocsinelltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
9: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
10: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
2: Reklám hangzott el.
11: Ma is sok napsütésre számíthatunk. Visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése is. Az Unió újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. A háború akkor érhet véget, ha az orosz társadalom is felismeri annak tragédiáját. Erről beszélt Volodymyr Zelenszkij a Guardiannak adott interjújában. Az ukrán elnök szerint ezért repülnek ukrán drónok Moszkva és Szentpétervár fölött, hogy az ott élők is érzékeljék a konfliktus valóságát. Zelenszkij arról is beszámolt, hogy a májusban titokban Kijevbe látogató Román Abramovics orosz oligarchának azt mondta, nem mond le a Donyec medencéről. A tiszaújvárosi üzembaleset minden sérült elhagyhatta a kórházat, ketten pedig már ismét munkába álltak, közölte a MOL. Az Olefin együzem szénhidrogén mentesítése befejeződött, így fokozatosan megkezdődhetnek a helyreállítási munkálatok. A baleset körülményeinek kivizsgálása folyamatban van. A MOL tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen a kémia épület felújításakor. Egy munkás súlyos égési sérülést szenvedett. Az egyetem tájékoztatása szerint egy tervezett áramszünettel járó munka során elektromos zárlat miatt robbanásszerű kisülés történt, ami miatt elégtek egy elektromos szekrényben lévő kábelek. Az ott tartózkodók biztonságban el tudták hagyni a helyszínt, a megsérült munkást kórházba vitték, állapota stabil. A tűzoltók kiszellőztették és átvizsgálták az épületet.
1: Időjárás.
11: Marad a napos, gomoly felhős idő, holnap napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Manna Hit.
1: Manna Hit.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: There is freedom. It really comes from two different scriptures.
3: A There is Freedom című dalunk készítése közben két részét tanulmányoztuk a Bibliának. A Korintus 2:3-at és a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetét. Ezek olvasása egyértelművé tette számunkra, hogy semmi sem tud bennünket elválasztani Isten szeretetétől. A Szentírás arról is beszél, hogy Istenben van a legnagyobb szabadságunk, és vele képesek vagyunk táncolni a sötétben, és átmenni a megpróbáltatásokon. Én hiszek abban, hogy az Úr szelleme lehetővé teszi számunkra, hogy a legsötétebb helyeken is reménnyel és szabadsággal keljünk át.
2: It allows us to be able to go through the darkest places with hope and with life, knowing that that's possible.

Csodák jelek kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy nyolcra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem Pestet, szeretem, ahogy ébred Buda, hogy napja égre festve,

0: Manna Morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Patrick Mayberry, and here's the story behind my song, How You Love Me. I grew up with a weird image of God.
2: Gyerekkoromban elég furcsa istenképen volt. Azt hittem, hogy Isten egy megközelíthetetlen lény, aki nem akar velem foglalkozni. Be kell tartani a szabályokat, amiket mondott, és békén kell őt hagyni. Sokáig keményen próbálkoztam, de mindig azt éreztem, hogy nem vagyok elég jó neki. Amikor apa lettem, Isten a gyermekeimen keresztül tanította meg nekem, hogy ki is ő valójában. Akkor jöttem rá, hogy ő az én apukám. A tékozló fiút az édesapja átkarolta, és azt mondta, nem érdekel, hol voltál, nem érdekel, mit tettél, csak az érdekel, hogy a fiam itthon van. Ez a dal megmutatja, hogy ki is Isten valójában, és azt, hogy ő nem használ különböző mércéket, úgy szeret, ahogyan vagy. Jézus kereszten végzett munkája valóban felnyitja a szemünket, és rájövünk, hogy az ő áldozata miatt feltétel nélkül szeret minket Isten.
1: All the work has been done through Jesus. It truly blows my mind how he loves me.

0: Manna Morzsa.
1: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárló lista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
3: Napos időre számíthatunk. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen. Hajdúszoboszlón is szigorítják az elektromos rollerek használatát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Robbanás történt a Debreceni Egyetemen a kémia épület felújításakor. Egy munkás súlyos égési sérülést szenvedett. Az egyetem tájékoztatása szerint egy tervezett áramszünettel járó munka során elektromos zárlat miatt robbanásszerű kisülés történt, ami miatt elégtek egy elektromos szekrényben lévő kábelek. Az ott tartózkodók biztonságban el tudták hagyni a helyszínt, a megsérült munkást kórházba vitték, állapota stabil. A tűzoltók kiszellőztették és átvizsgálták az épületet. A tiszaújvárosi üzembaleset minden sérült elhagyhatta a kórházat, ketten pedig már ismét munkába álltak, közölte a MOL. Az olefin egy üzem szénhidrogén mentesítése befejeződött, így fokozatosan megkezdődhetnek a helyreállítási munkálatok. A MOL tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. Új tagokat toboroz a katasztrófavédelem hivatalos mentőcsapata. A 2012-ben létrehozott Hunor mentőegység hazai és nemzetközi katasztrófáknál végez speciális mentési feladatot. Kopasz Zsolt tűzoltó százados a közmédiának elmondta, a mentőcsapat új belépői elméleti, majd egyhetes gyakorlati oktatáson vesznek részt. Az újoncoknak egy háromnapos gyakorlatot is teljesíteniük kell, amelyen egy földrengés okozta mentési helyzetet szimulálnak. Újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát. Hajdúszoboszlón július 1-től a leglátogatottabb területeken tilos lesz e-rollerrel és más elektromos sporteszközzel közlekedni. Korábban Kaposvár, Szeged és Debrecen is korlátozta a járművek használatát. Ebben az évben május végéig országszerte több mint 700 felnőtt és csaknem 450 gyermek szenvedett rollerbalesetet. Május végén egy 74 éves férfi vesztette életét Óbudán. Megkezdődött a Tisza virágzása. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, Napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg.
0: Időjárás.
3: Marad a napos, gomoly felhős idő, holnap napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Tudásból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. A mai epizódunk vendége újra Csatlós Csilla, coach, a Nem vagy egyedül, szeniorok a karrierváltásban című könyv szerzője, akivel a könyvről és a könyvhez kapcsolódó eseményről is beszélgetünk. Szia Csilla, köszönöm, hogy velünk vagy.
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Szia Csilla, én is üdvözöllek téged az új könyved kapcsán is.
0: Kezdjük először azzal, és most nem a rendezvényen, hanem magával a könyvvel. Ez egy nagyon vaskos könyv, azt én tudom, 400 oldal, hogyha jól emlékszem, mert beszélgettünk már erről. Mennyi idő alatt készült el, és mi volt az a gomb, ami megnyomódott benned, és arra késztetett, hogy ezt a könyvet írd meg a szeniorokhoz kapcsolódóan?
1: Hát több hónap volt, amíg elkészült, és az volt az előzménye, hogy 2024 karácsonyán volt egy elég komoly elbocsátási hullám Magyarországon, ami így begyűrűzött a coachokhoz, meg a karrier tanácsadókhoz, fejvadászokhoz, hogy az ünnep előtt gyakorlatilag így hirtelen több száz embert mindenhonnan kiszóltak. Nyilván ez már a recesszió első komoly érzékelhető jele volt, amit ugye évvégén megjavították a számokat azzal, hogy csináltak egy csomó leépítést, hogy kozmetikázva legyenek bizonyos költségadatok. És ott annyira sokan jelentkeztek, meg kértek segítséget, hogy mi rájöttünk, hogy ezt nem tudunk ennyi embernek segíteni. Ezért létrehoztunk egy online közösséget a LinkedIn-en, a Natalont, aminek az volt a lényege, hogy mi adjunk aktív segítséget az embereknek, akik éppen karrierváltásban, kényszerű karrierváltásban vannak, és tanítsuk őket önéletrajzot írni, LinkedIn profilt felépíteni, pozícionálni. Legtöbb ember, akiről beszélünk, a szenior korosztályú, tehát ez nagyon fontos, 20-25-30 év gyakorlattal, és egyébként a csoportnak mind a mai napig a létszámának a 98%-a egy diplomás, 25% az két diploma, PhD, MBA, tehát hogy nagyon magasan képzett, kvalifikált emberekről van szó, komoly munkatapasztalattal, és őket nem könnyű pozícionálni és visszarakni a piacra, mert mivel lojálisak és kitartanak a szakmájuk meg a munkáltatójuk mellett, általában 5-8-10 éveket dolgoznak egy-egy munkáltatónál, ami egyébként nyilván gazdasági szempontból jó, a saját egyéni szempontjukból nem jó, mert ugye kiesnek az álláskeresési rutinból, nincs tapasztalatuk, nem feltétlen aktívan építik a kapcsolati hálót, és hát ez a csoport, ez most arra 2300 főre duzzadt, tehát hogy folyamatosan minden nap érkeznek az új tagok, és ebből a másfél évnyi közös munkából íródott meg a könyv, hogy adjunk egy olyan eszközt az emberekkel, akik állást keresnek, vagy karriert váltanak, amivel saját magukon sok tekintetben tudnak segíteni. Tehát, hogy végigvinni az egész folyamatot, a munkaelvesztését, a gyászfeldolgozását, a saját értékeiknek a feltérképezését, és nyilván van benne rengeteg gyakorlat, meg napló, meg tesztek, meg, tehát nem egy átlagos könyvről beszélünk, amit csak olvasni kell, ezt a könyvet ezt meg kell dolgozni.
2: Ezek között, a szeniorok között, akik benne vannak ebben a LinkedIn csoportban, ezek között milyen a nemi megosztás, a nő és férfi arány?
1: Most egészen pontos napi adatot tudok mondani, 58% a nő közöttük, és 42% a férfi, tehát nincs abszolút női többség. Az elején egyébként, mikor a csoport indult, akkor abszolút női többség volt, tehát ilyen majdnem kétharmad, egyharmad irányba, de mostanra már kiegyenlítődött, tehát ilyen közel fele-fele arányban képviselteti magát a két nem.
2: Igen, ezt azért kérdeztem, mert nagyon úgy érződik, hogyha beszélgetünk emberekkel, vagy a közbeszédben, hogy a női szenior korosztályt ez a probléma, ez sokkal inkább érinti, mint a férfiakat, de akkor erre te most itt rácáfolsz.
1: Hát éppen most készült el egyébként a szenior könyv következményeként egy jelenleg 850 fős kitöltésnél járó nagy kérdőív, amit kifejezetten arra szántunk, hogy megmérjük munkavállalói, már álláskereső, tulajdonosi, illetve HR vezetői oldalról a szenior piacot. Ennek a kérdőívnek is egyértelműen az a tanulsága, hogy közel fele-fele a kitöltők szerint az álláskereső fiatal férfiak nők aránya, tehát mi nem tudjuk igazolni ezt, ami a közbeszédben van, mert most már két különböző fronton mérve is azt látszik, hogy ugyanúgy érinti a férfiakat is, mint a nőket.
2: És olyan statisztikátok esetleg van, hogy mi a legfőbb oka annak, tehát az elsődleges oka annak, hogy nem tudnak visszahelyezkedni a munkaerőpiacra?
1: Ez egy nagyon sokrétű dolog, tehát az, hogy lassan tudnak elhelyezkedni, annak az az egyik oka, hogy túlkínálati piac van egyértelműen. A másik oka az az, hogy egyre nagyobb szerepet kap és ölt a rejtett álláspiacnak a szerepe a magyar munkaerőpiacon. Tehát nem a meghirdetett állásoké, hanem az, amikor mondjuk nektek kell egy kollega, és ti saját magatok a saját ismeretségi körötökön belül elkezdtek közösen keresni, és nem hirdetitek az állást, hanem betöltitek egy kapcsolati hálón keresztül. Na most ez azoknak az embereknek, akik aktívak, és van egy élő, nyüzsgő kapcsolati hálójuk, és ismerik őket, meg sok emberrel kapcsolódnak, ez könnyű, mert ugye őket így könnyen megtalálja a piac. Viszont az emberek között azért minden második ember abszolút introvertált, tehát nem működtet nagy kapcsolati hálót a családjával, meg a barátaival ápol elsődlegesen kapcsolatot, őnekik ez egy óriás nehézség, és most azt látjuk, hogy dinamikusan nő ez a rejtett álláspiac, tehát ez mindenképpen egy nagyon fontos ok. A másik, ami miatt nem sikerül, az, amit az előbb is már említettem, hogy a kiesés, a rutin, tehát, hogy teljesen megváltozott az álláspiac, tehát mondjuk, hogyha valaki 10 évvel ezelőtt elhelyezkedett valahol és mozgócsájtották el, akkor még volt egy normális önéletrajz, úgymond normális önéletrajz, volt mellé egy kísérőlevél, és ment az interjú. Most azt látjuk a felmérés alapján, aminek az elemzése egyébként, mert még a kitöltése is zajlik, tehát hagyni fogjuk egészen a konferencia előtti utolsó hétig, hogy minél több, minél nagyobb számú mintánk legyen, hogy átlagosan 60-70 pályázatot nyújtanak be fél év alatt, tehát hogyha a munkanapokat nézzük, akkor minden másnap benyújtanak egy álláspályázatot. És ami a legszomorúbb, hogy 74%-ban semmilyen visszajelzést nem kapnak a jelenlegi mérés szerint, tehát hogy a LinkedIn-en egyébként, aki tudja és tag és van előfizetése, látja, hogy hányan nyújtották be egy adott állás pályázatra a pályázatot, és itt a csúcsszám, amit most múlt héten a csoportban hallottunk, az 1100. jelentkező volt ő egy bizonyos állásra. És ugye a rendszer pedig átalakult, tehát ATS szűrőkkel szűrik első körben a nagy mennyiségű önéletrajzot, és ATS szűrő kompatibilis önéletrajzot meg kell tanulni írni. Tehát az nem felel meg a régi önéletrajzok, nem mennek át ezeken a szűrőkön, tehát teljesen át kell őket alakítani, és ugye ez a fajta naprakész tudás, ez hiányzik. Nyilván az ember, amikor állásban van, akkor nem azzal foglalkozik, hogy refelkesse az önéletrajzát, mert eszébe se jut, hogy kellene. De hát ugye elbocsátások meg átszervezések vannak. Most egyébként ez a teszt az azt mutatja, hogy ez a felmérés, ami zajlik, a Senior Index, hogy 68%-ban nem saját maguk döntenek a munkahelyváltás mellett. Tehát belső átszervezés van, elbocsátás van, nagyon sok helyen látjuk, hogy költségcsökkentési célral a juniorokat szeniorra, vagy a szeniorokat juniorra cserélik, jóval fiatalabbra, akit kevesebbére lehet alkalmazni. Tehát ez egy nagyon sok tényezős dolog, hogy lassan és nehézkesen megy.
2: Az AI-t nem tudjuk kihagyni ugye egy-egy ilyen beszélgetésből sem. Ez mennyire érinti ezt a korosztályt? Mert a fiatalokat több mint valószínű nem, hiszen ők tulajdonképpen ebbe a technológiai világba születtek bele, de a szenioroknak ugye ezt is tanulniuk kell, és ez egy külön tudás.
1: Na itt lesz a másik nagy száfolat, ami majd nyilván a konferencián le fog jönni részleteibe, adataiba. A kitöltőknek, mert egyébként az a kérdőívnek is a címe, hogy a szenior munkavállalók helyzete 2026-ban az AI világában Magyarországon, tehát elég sok kifejezetten az AI használatra épülő kérdés van a kérdőívben. Az van, amit egyébként mi a csoportban is tapasztalunk, nagyon brutális AI tudásuk van, saját magukat képzik, egyáltalán nem igaz, hogy le vannak maradva, és pont azokat a funkciókat, kognitív funkciókat, tapasztalati funkciókat, kritikai gondolkodást egy szenior sokkal könnyebben belerakja a munkájába az AI kapcsán, amit egy junior nem tud. És egyébként egy McKinsey kutatás már jött ki idén az év elején, ahol szintén azt erősítették meg, hogy az AI nem a szenior korosztályt nyírja, hanem a juniort. Tehát ott van a legnagyobb, mert ugyanis a juniorok által elvégezhető úgymond funkcionális feladatokat, azokat az AI-jal nagyon könnyen lehet helyettesíteni, de a kritikai gondolkodás, a tapasztalati úton való döntéseket, a krízis döntéseket, ami megélt tapasztalat alapján van, amit a szeniorok tudnak, azt nem tudja az AI még helyettesíteni az esetek döntő többségébe. És ami a legfontosabb itt a kérdőjében, és egyébként számomra ez egy megdöbbentő adat volt, hogy az jött ki, amíg állásban lévő megkérdezettek közül, hogy mindössze 27%-uknak a cége foglalkozik az AI bevezetéssel, az AI oktatással, az AI integrálással a vállalati környezetbe, a 73%-ban pedig semmilyen vállalati program nincsen a mesterséges intelligenciára. És ez ugye azért durva, mert most pont a héten volt egy kutatás, ami kijött, hogy a dánoknál a KKV-k 42%-a napi szinten használ az ügymenetében, meg a vállalkozás életébe beépített AI agenteket.
0: Csile, én nem szeretném lehagyni a beszélgetésből azért azt, hogy te kiégés specialista is vagy, és van neked egy korábbi könyved, ami erről szól, és akkor én ezt összekapcsolnám itt fejben, aztán te szakértőként majd vagy megerősítesz, vagy megcáfolsz ebben, de hogy szerintem a kiégés, mint olyan, az megjelenhet a szeniorok életében pont emiatt is, a folyamatos visszautasítás miatt, vagy a nem kellek sehova, vagy már nincs rám szükség érzés miatt.
1: Ez abszolút, nagyon köszönöm, hogy felvetetted.

0: vezetői álláskeresési idő, tehát arra kell számolni, hogyha valaki kiesik a rendszerből, akkor átlag egy év, több mint egy év lesz, mire tud magának állást találni, és valóban ez egy óriási visszatartó, vagy a kiégésre ható erő, hogy folyamatos és állandó megkérdőjelezése szembesülnek az, hogy nem kapnak választ. Tehát ugye el kell képzelni, hogy milyen az, amikor egy kiszolgáltatott helyzetben újra meg újra meg újra próbálkozol, és kapod sorra a pofonokat, és egyébként a nemzetközi szakirodalom az rengeteg helyen foglalkozik az álláskeresési kiégéssel, mint olyannal, mivel nincs, az ember kiesik a szociális hálójából, a vállalati szociális hálóból, nem tud kapcsolódni, nem tudja kivel megbeszélni, nagyon sokszor az álláskeresés mint olyan, az szégyennel párosul, tehát nehezen vállalják föl azt, amit éreznek, és ez igen, ennek a hosszú távú következménye a rengeteg kudarcnak, a pozitív visszajelzés hiányának, az önmaguknak kérdőjelezésének az egy egyenes út a kiégéshez, így van.
1: A beszélgetés során folyamatosan több eszámban beszéltél, és tudjuk, hogy lesz egy rendezvényed június 18-án, a könyv bemutatója is akkor lesz. A könyvet azt egyedül jegyzed, illetve a rendezvényen is csak egyedül leszel, vagy pedig ott fogsz másokkal is beszélgetni, vagy társulnak hozzád mások is, akikkel együtt végzed ezt a kutatást?
0: Ezt a kérdést is köszönöm. Pető Anni

0: egyébként lesznek más előadók is, olyan szeniorok, akik egykor top vezetők voltak nagy cégeknél, és új álmokat nyitottak maguknak 50 pluszosan, vagy 45 pluszosan, illetve lesz velünk a Vámos Nóra, aki a grönlandi expedíciójával lett híres, vagy a Palok Petya, ugye, aki a sokszoros startup és rengeteg befektetés menedzselője Magyarországon, tehát egy nagyon komoly előadói kör lesz, aki oda tette a boksát a téma mellé, hogy kiemelten kezeljük a szeniorok életét, meg a szeniorokkal kapcsolatos dolgokat, és hívjuk fel a figyelmet arra, hogy ez egy óriási veszteség, hogy hagyjuk őket hónapokig, vagy akár egy évig, másfél évig parlagó heverni, és a tudásukat gyakorlatilag semmivé tenni.
1: Csilla, ez földrajzi tekintetben, tehát helyrajzilag mondjuk, hogy ez hogyan néz ki, mert ha az ember külföldön jár, akkor egészen más kép is másnak látja a szenior korosztály megítélését, az ő viselkedésüket egyébként, akár a vásárlási, akár a munkabéli vagy munkavállalási szokásaikat, és az ő megbecsültségüket tekintve is.
0: Én azt gondolom, hogy ezzel Magyarországon nagyon rosszul vagyunk, tehát nem csak önmagában a szenioritásnak a megélésével is, tehát azon az oldalon, ahol saját maguk az emberek megélik ezt, tehát hogy túl vagyunk, ugye ez az 50. év, az például Magyarország az olyan, mint egy ilyen billog, amit így rásütnek az ember, hogy innentől le vagy írva, és egyébként a munkaerőpiacon is ezt látjuk, annak ellenére, hogy egy 50 éves embernek még a munkaéletciklusának az egyharmada vissza van. Tehát, hogy szó sincs arról, hogy vissza kéne vonulni. Meg szerintem nincs meg a magában a fizikai életvitelben sem, legyen akár a mozgás, akár a szellemi frissesség megőrzése. Ez az egész longevity, aminek ugye most ezzel a kifejezéssel illetik a nyugati kultúrába, hogy ez a boldog termékeny utolsó kvadrát, vagy utolsó két kvadrát az ember életébe, az lehetne teljesen más, és meg lehetne élni teljesen máshogyan. És ebbe szerintem mi nagyon el vagyunk maradva, és vannak azért Magyarországon már törekvések, amik ezzel foglalkoznak, de nem vagyunk elég hangosak, tehát sokkal hangosabban, meg sokkal hatékonyabban kell ezt a témát szerintem kezelni.
1: Ebben benne van szerintem ennek a generációnak az összes olyan neveltetési és történelmi körülménybéli hatása, ami mozgatja őket, és én azt is gondolom, hogy ezen is nyilván nagyon nehéz változtatni, viszont egy óriási eredmény, úgyhogy ez, amiről beszélgetünk, ez még a szenioroknak is egy gyönyörű önismereti utazás tud lenni.
0: Ebben abszolút igazat adok, de alapvetően én mindig azt képviselem coachként is, hogy a személyes felelősségben tartás nélkül semmi nem működik. Tehát akarhatunk bármilyen rendszert, az első változás meg a legkisebb dolgok, ha adunk egy keretet, mint hogy a Naturon is ad most több mint 2000 embernek keretet, akkor is az egyéni cselekvésnek óriási szerepe van. És egyébként a könyv pont ebben a szellemiségben íródott, hogy ne áldozatként tekintsenek magukra akkor, amikor elvesztik az állásukat, vagy átszervezés, vagy bármilyen dolog miatt karrierváltásra kényszerülnek, illetve még akkor is, amikor saját maguk érzik úgy, mert a kérdőív azt is kimutatja, hogy egyötöde a kitöltőknek saját maga döntött úgy, hogy kiábrándult, úgy érzi, nem tud elég értéket teremteni, és kicsekkol, és teljesen új pályát, új dolgot akar magának építeni 45 év vagy 50 év felett, de hogy az első és a legfontosabb az mindenkinek a saját felelősségvállalása a saját sorsáért. És ezért készült így a könyv, hogy nyilván van rengeteg karriertanácsadó, meg karrierkót Magyarországon, meg mindenféle tanácsadások, meg online rendszerek, de egyiknél se lehet megúszni a személyes munkát, tehát az nem kikerülhető dolog, és igazából ehhez lesz egy bankó ez a könyv.
2: A rendezvényről, amely június 18-án lesz, arról még mit érdemes tudnunk, hogy a hallgatók, akik hallgatják ezt a műsort és érdeklődnek a téma iránt, azok kapjanak egy kicsit több információt is erről.
0: Alapvetően csak a LinkedIn-en fogjuk hirdetni, tehát nem lesz sehol máshol ennek megjelenése, mert olyan nagynak tűnik az előzetes érdeklődés, hogy nem csinálunk neki reklámot, amiatt, mert a helyszínnek a befogadó képessége az korlátozott, de szeretnénk a rendezvény sorozattá avanzsálni, és a szenior munkaerőpiaci kérdéseket feszegető konferencia sorozattá tenni, úgyhogy remélem, hogy majd fognak még róla hallani.

0: sokan sok helyen.
1: Csilla, köszönjük szépen, hogy velünk voltál, és én azt gondolom, megígérhetjük akár már most élőszóban a hallgatóknak, hogy Csatlós Csilla kóccsal még fognak találkozni. Június 18 a rendezvény, és érdemes figyelemmel kísérni, ha nem vagy egyedül, Szeniorok a karrierváltásban című könyvet is. Köszönjük, hogy velünk voltál.
0: Köszönöm szépen.
2: A beszélgetéseket megtaláljátok és visszahallgathatjátok az iványildikó.hu oldalon és a Manna FM 98.6-on.

0: minden pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon. Elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás, vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények, az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fa termetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció mára teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 ezer növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról, hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emelettel lejjebb kiemel pár legendás mozit a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről.
0: Programajánlót hallottak.
2: Cross GPS
0: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna morzsa.
4: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
6: Köszönjük.
5: Reklám hangzott el.
7: Napos időre számíthatunk. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen. Hajdúszoboszlón is szigorítják az elektromos rollerek használatát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Robbanás történt a Debreceni Egyetemen a kémiai épület felújításakor. Egy munkás súlyos égési sérülés szenvedett. Az egyetem tájékoztatása szerint egy tervezett áramszünettel járó munka során elektromos zárlat miatt robbanásszerű kisülés történt, ami miatt elégtek egy elektromos szekrényben lévő kábelek. Az ott tartózkodók biztonságban el tudták hagyni a helyszínt, a megsérült munkást kórházba vitték, állapota stabil. A tűzoltók kiszellőztették és átvizsgálták az épületet. A tiszaújvárosi üzembaleset minden sérültje elhagyhatta a kórházat, ketten pedig már ismét munkába álltak, közölte a MOL. Az olefin egy üzem szénhidrogén mentesítése befejeződött, így fokozatosan megkezdődhetnek a helyreállítási munkálatok. A MOL tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. Új tagokat toboroz a Katasztrófa Védelem hivatalos mentőcsapata. A 2012-ben létrehozott Hunor mentőegység hazai és nemzetközi katasztrófáknál végez speciális mentési feladatot. Kopasz Zsolt tűzoltó százados a közmédiának elmondta, a mentőcsapat új belépői elméleti, majd egyhetes gyakorlati oktatáson vesznek részt. Az újoncoknak egy háromnapos gyakorlatot is teljesíteniük kell, amelyen egy földrengés okozta mentési helyzetet szimulálnak. Újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát. Hajdúszoboszlón július 1-től a leglátogatottabb területeken tilos lesz e-rollerrel és más elektromos sporteszközzel közlekedni. Korábban Kaposvár, Szeged és Debrecen is korlátozta a járművek használatát. Ebben az évben május végéig országszerte több mint 700 felnőtt és csaknem 450 gyermek szenvedett rollerbalesetet. Május végén egy 74 éves férfi vesztette életét Óbudán. Megkezdődött a Tisza virágzása. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg.
0: Időjárás.
7: Marad a napos, gomoly felhős idő, holnap napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: És ha már Családi Manna, akkor egy ideillő, nagyon-nagyon ideillő témával érkeztünk a mai napon. Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel, ugye, aki havonta egyszer általában, nem hogy általában, hanem mindig a hónap első szombatján 9 és 10 óra között jön hozzám Enikő, és akkor valami jó kis témát választunk. Hát ma nagyon műsoromba illő téma érkezett, azt hiszem, családi hiedelmek, vagyis a téves elképzeléseink a családról, amennyiben van ilyen. Szervusz Enikő, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Hát ugye azért mondtam, hogy amennyiben van ilyen, mert nyilván vannak olyan családok, vannak olyan emberek, akik teljes mértékben egészséges lelkületű családban nőttek fel akár, és nekik mondjuk a családról nincsen semmilyen téves elképzelésük. Biztos ilyen is van, ugye?
2: Ilyen is van, aki ezt gondolja, de
1: nem biztos, hogy a valóság.
2: Így van. Tulajdonképpen mindenkinek vannak téves elképzeléseik, mert nehéz is különben definiálni ezeket a dolgokat, de vannak ilyen nagyon jellegzetes gondolatok, belső monológok. Ezek az elképzelések nagyon vezetik a családtagoknak az életét, hogy cselekszenek, hogy gondolkodnak egymásról, hogyan éreznek, és befolyásolhatják és manipulálhatják az egész életüket. Tehát azért fontos téma ez, mert hogyha bizonyosan elképzeléseknek, gondolatoknak próbálunk megfelelni, ami csak egy tévút, akkor tulajdonképpen egy életet akár leérhetünk ezen a tévúton, és nagyon sok rossz eredménye származhat, amit az ember úgy titulál, hogy hát családon belül szereztem ezt a rossz érzést.
1: Egyáltalán először definiáljuk egy picit, kérlek, hogy mi a család? A család az család, ugye tudjuk ezt a...
2: ezt megtanultuk, igen. Hát a család a legkisebb közösség egy társadalmon belül. Tehát ha abban gondolkodunk, hogy első közösség, amivel találkozhatunk megszületésünk után, és első közösség és keret és lehetőség, amin belül szocializálódhatunk, mert ugye régen azért nem voltak bölcsödék, óvodák, és azt mondjuk, hogy a családon belül, nagy családon belül szocializálódtak a gyerekek, tehát azt mondjuk, hogy az mai intézményeket a nagy családok kiváltották régen. Vagy akár ugye a falu népe, amíg több ember élt falun, ugye ott aztán összeverbuválódtak a gyerekek, a szomszéd gyerekek, és mindenkinek a gyereke is, és házaktól házakig mindenhol ettek.
1: Kézen közön felnevelődött a gyerek,
2: van,
1: igen.
2: Így van, és ugye az egy szocializáció volt, és hogy maga a család az a fajta közösség is, meg közeg is, amin belül nagyon sok mindenre van lehetőségünk, de nem csak pozitív dolgokra kell gondolni, mert ugye azért van egy téveszme, hogy maga a családban csak jó dolgok történhetnek, és ezáltal nem veszünk tudomást, vagy vakul látjuk egymást esetleg, hogy bizony rossz dolgok is megtörténhetnek.
1: Alapvetően szerinted, vagy te mint szakember, vagy akár mint magánember véleményed, honnan eredhetnek a családról alkotott elképzeléseink? Tehát tényleg főként a szűk családból, vagy lehet az, hogy a tágabb környezetből, a kulturálisan dekódolva van?
2: Most már nem csak a családjainkból, mert ugye az online-t már a kisgyerekek is fogyasztják, és ugye ha te ma úgy döntesz, hogy mondjuk Angelina Jolie nappalibába mondjuk be akarsz lépni, egy online felületet úgyis találni fogsz, ami belül látod, hogy milyen az ő otthona, ugye? Tehát ezáltal, hogy az online hát összeköt bennünket az egész világgal, nagyon könnyű ott is szocializálódni. Na már most ez nem csak a gyerekek.
1: Tehát az online térben?
2: Így van, tehát a felnőttekre is ezt, kutattuk is ezt a témát, hogy milyen hatással van az, hogy ugye telefonon mérhető, hogy mennyi időt töltenek az emberek, akár szosolön, vagy online tér, vagy YouTube, vagy bármilyen ilyen felületen, és azáltal, hogy benne vagy egy képi alkotással, benne vagy egy másik légtérbe, egy másik családba, egy másik családi konfliktusba, vagy esküvön, vagy bármi, ami családokon belül történni szokott, azáltal az hatással van mindenkire, tehát nem csak a gyerekekre, hanem a felnőttekre is, és az szocializál, kondicionál, átalakíthat dolgokat, de akár rossz dolgokat, vagy rossz elképzeléseket tehet normálissá.
1: De az alap, azért az nagyon fontos, hogy mi az alap, nem? Mert attól függően alakít át, vagy épít át, vagy
2: hát
1: épít
2: ugye az alapban ugye attól függ, hogy volt-e kötődés. A gyermek számára megfelelő kötődés. Mert hiába veszi egy gyermeket körbe a család, hogyha nincs számára biztonságot nyújtó, érzelmileg kapcsolódó szülő, vagy egy gondozó, tehát valaki, aki érzelmileg kapcsolódik, és ezáltal a gyermek biztonságban érzi magát, és a kötődése megfelelően alakul, ugye, ami hormonokból tevődik össze, akkor tulajdonképpen ez az, ami az alapot adja. És itt, amikor azt mondjuk, hogy ugye gyermekotthonokra is sokszor szó esett már, de hogy azt mondjuk, hogyha a gyermekotthonban ezekben a kisebb szervezésű, kicsit apartmanabb jellegű gyermekotthonokban olyan gondozók vannak 20-25 gyereknél, akik kötődnek, kapcsolódnak, és folyamatosan kicsit mint egy nagy családba élnek, akár ott is alakulhatnak ezek nagyon-nagyon jól, mert ugye a kötődésre alapul tulajdonképpen utána az, hogy hogyan viszonyulunk mi a családi témakörhöz, vagy hogyan tudunk egyáltalán helyt állni.
1: És hogy honnan tudhatjuk azt, hogy vajon azok a kis gondolatok, mondatok, amik így a bent zajlanak, ugye ebben indítottad a beszélgetést, hogy megvannak ezek a kis mondatok, amiket így mondunk az elképzeléseink ugye a családról, hogy ezeket egyáltalán ki lehet-e gyomlálni, vagy ki lehet-e űzni, úgymond a fejünkből, vagy fontos-e, hogy kiűzzük, vagy ebben végül is lehet élni így egy életet, és nincs semmi baj, vagy azt kell megtanulni, hogy hogyan kezeljük. Na, ezekkel a gondolatokkal fogjuk folytatni. A zene után maradjanak itt a Mannán.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Gyurcsány. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Valamint a másik mikrofonnál itt van velem Pólus Enikő, mentálhigiénés szakember. Témák ugye a családi hiedelmek, vagyis a téves elképzeléseink a családról. Hogy vajon van-e ilyen? Ugye erre evel indítottuk a beszélgetést, hogy igazából mindenkinek van valamilyen elképzelése, valamilyen gondolata. Valójában nem csak a családról, hanem úgy mindenről. Ez olyan érdekes, hogy ami a fejünkben zajlik, és ami a valóságban a kinti világ, amit lát és ami történik, az sokszor vagy teljesen más, jó esetekben van, amikor hasonló, vagy legalábbis majdnem ugyanaz, de hogy tényleg egy külön világot élünk sokszor a fejünkbe, úgymond. És a családdal kapcsolatosan is van ilyen. Most az a kérdés, én ott hagytuk abba ugye a beszélgetést, hogy ezeket a gondolatokat ki kellett gyomlálni, most így ezt a szót használva, vagy ez teljesen rendben van, hogy fut ez a kis film így a háttérben?
2: Nagyon jó a kérdés, mert pont azért kell erről beszélnünk, mert nagyon sok gondot okoz, hogy fut ez a film a háttérben, hogy belső monológiaink vannak, és nem tudatosan nézünk rá, vagy nem tudatosan változtatunk, amennyiben szükséges. Nagyon sok emberi sorstörténetet meghatározhat, és akár családok szétmenésének is ott van az okai között. Uh-huh. Tehát azért kell róla beszélni, mert talán évtizedekig, századokig, most nem akarok semmi nagyot mondani, de hogy tulajdonképpen sokáig erről nem beszéltek, mert így kell csinálni, és kész, ez volt az elrendelés. De hogy nincs ilyen, mert ugye mindenkinek más a személyisége, más az érzelmi szükséglete, más az, amit bír, és máshol vannak a határa, és mindig azt kell megnézni, hogy egy családon belül kik azok, akik élnek, mivel rendelkeznek, milyen szükségleték vannak, hol vannak a határaik, és akkor mindegy zenekart, hogy tudjuk a különböző hangszereket összeharmonizálni, ugye először mindenkinél beállítva az adott hangszert, hogy jól szóljon, aztán egymáshoz képest jól szóljanak, és együtt tudjanak játszani, és utána lehet belőle egy harmónia, amihez azért sokszor kell is egy karmester. Ugye ezt a szimbólumot most azért hoztam be, mert körülbelül így lehet családsegítőként így tudok segíteni a családnak, hogy egy kicsikét mindenkinek a hiedelmére ránézünk. Képzeld el, Gabi, hogy még a gyerekeknél óvodáskorban már 5-6-7 évesen megjelennek ezek a hiedelmek, ha a családról beszélgetünk. Tehát már ott sémaszerűen.
1: De ezt hiedelemnek, nevezzük?
2: Hát már
1: vagy
2: ami
1: hozott
2: hiedelem. Aha, uh-huh. Már ami hiedelem, mert ugye ez minden családban más. És hogy elnézést, és hogy ilyen aspektusban nagyon-nagyon fontos, hogy viszonylag korán kell elkezdeni mesélni. És talán nem véletlen jött ez a szó most, hogy mesélni, mert a mesékbe is be kéne tenni, ugye? Ha elindul a herceg az útján, és 3 próbát kiáll, hát nem mindig találja meg a herceget, ha kiáll a 3 próbát. Már pedig sokszor úgy mesélünk, hogy aki elindul, és ki végigjárja az utat, mindig megtalálja mondjuk a hercegnőt. És hogy azért fontos ez, mert belsőleg is tönkre tudja tenni azt az embert, aki olyan monologokat folytat belülről, amire nem lehet alapozni. Ugye ezt önismereti munkával mindenkinél le tudjuk tisztítani, de vehetünk persze akár konkrétumokat is, például azt, hogy mit tudom én, aki családban él, annak nem lehet semmi baja, mert mindene megvan. Uh-huh. Ezeket most konkrét gyakorlati hétköznapi példákból hozom.
1: Igen, ezt hallhatjuk is egyébként.
2: Ugye, ez most egy viszonylag egy egyszerű dolog, igen. De hogy ezt általában sokan azon mondják, akik egyedül élnek. Hát ez nem így van, mert sokszor egyedül élni picit egyszerűbb, mint akár egy családban élni. Persze mind a kettőnek megvan a maga szépség és a maga nehézsége, senki ne értse félre. De például ilyen egyszerű gondolatokra is gondolhatunk, nem csak nagy dolgokra.
1: Uh-huh. Igen, szóval nem tudunk differenciáltan gondolkodni, vagy...
2: Nagyon jó, igen.
1: Igen, tehát igen. Hogy azt mondani, hogy nem lehet két család sem

0: viselkedned, és ahogy én mondom, úgy kell csinált, ahogy én mondom, így élik az életet, majd az iskolától meg elvárják, hogy differenciáltam, most pontosan. Már ezt a szót használom, a differenciáltan nyúljanak a gyerekhez, differenciáltan neveljék, tanítsák. Tehát, hogy ebbe azért van egy úgy ellentmondás, vagy nem is tudom, egy olyan elvárás, amit én is teljesíthetek otthon családon belül, nem csak az iskolától kell ezt elvárni.
1: De ugyanide tartozik ez a témához, akár iskolára beszélünk, akár családtagokról, hogy a családtagokat mindig tisztelni kell.
0: Igen.
1: Hát a tiszteletet akkor tudom megadni a másiknak. Vannak nyilván emberi méltósági tiszteletek, amikor az ember úgy alapvető tiszteletet meg kell kapjon, de vannak egyéb tiszteletek. És azok az egyéb tiszteletek az azon múlik tulajdonképpen, hogy én is megkapom el. Tehát kölcsönös ez a tisztelet. Tehát ez nem lehet csak ilyen egyértelműen arról beszélni, hogy minden áron mindig tisztelni kell az idősszülött. Hát van ennek egy határa, mert ha engem nem tisztel, belém köt, bántalmaz, mérgez, nem mondom tovább, akkor tulajdonképpen a tiszteletet, hogyha elindítom felé, és nem visszább lépek az egészben, akkor én magamat is bántalmazni fogom. Tehát ugyanilyen a szeretet is, ugye, hogy ha egy családtagról van szó, neked vakon kell bíznod benne és szeretned. Soha nem szabad senkiben vakon bízni. Mindig a tényekre kell alapítani a bizalmat, és ott is a kölcsönösségnek működnie kell. Ha nem a tényekre alakítjuk a bizalmat, akkor nagyon sok csalódás az, ami az utunkon elénk fog tárulni, mert a családtagok emberek, tökéletlen emberek. Ők is igyekeznek, próbálkoznak, aztán van, aki idővel nem igyekszik, elakad az életében, nem próbálkozik, és ugye megtermi annak a magatartási zavarait, ami aztán a csalódás tagokat zavarni fog egy idő után. Hát hol van itt a bizalom meg a tisztelet? Tehát, hogy egy családon belül a legfontosabb dolog, hogy mindenki haladjon az útján, hozza ki magából a legjobb formát, tanuljon meg egymással viselkedni, amikor nem megy, mert dühében van, vagy harag, vagy krízis van, akkor tanuljon meg visszavonulni és lekommunikálni a családtagok fele azt, hogy most időre van szükségem, most nem szeretnék ott közel lenni hozzátok. Tehát ezek annyira fontos témák, mert nincs olyan család, Gabi, családsegítő tőként is ezzel találkozok, ahol nem ezek okozzák az alapproblémát.
0: Hát meg a kommunikáció, ugye elmondani egymásnak, igen. beszélni, beszélgetni.
1: És valójában miről is kommunikálunk.
0: És sokszor. Igen, miről is kommunikálunk. No, hát akkor most a hallgatóink is elgondolkodnak ezen, addig mi pedig hozunk életörömzenét, jönnek a legfrissebb hírek is, és ezt követően jövünk vissza Pólus Enikővel.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Running on the red lights, the middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Valamint Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk ebben az órában. Családi hiedelmek, vagyis a téves elképzeléseink a családról ebben a témában. Ugye úgy indítottuk a beszélgetést, hogy ez egy abszolút ideillő, hiszen Családi Manna, családi hiedelmek, teljesen jó témát választottunk, azt gondolom. Sok mindenről szó esett az előző fél órában, azt elmondom a hallgatóinknak, hogy aki nem tud most minket hallgatni, az visszahallgathatja, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérik. No de, vannak ezek a bizonyos sémák, amivel hát azért elég sokat dolgozunk, azt gondolom, így a mi korosztályunk, amikor elmegy egy segítő szakemberhez, és akkor előjönnek, hogy milyen sémáink is vannak, és kiderül, van sokféle sémánk. Ez a családon belül is vannak, hát ugye persze, hát onnan adódnak.
2: Igen, ezek ugye azért fontos témák, mert ugye nagyon sokszor látjuk azt, hogy a saját felnőttkori párválasztásainkban, családjainkban, gyermeknevelésben ismétlődnek azok a sémák, amiket esetleg mi el szerettünk volna kerülni, mert azt mondtuk, hogy mi azt máshogy szeretnénk,
1: és pont ugyanúgy
2: csináljuk a dolgokat, ugye? És akkor itt jön be ez a séma, mint téma fontossága, hogy bizonyos sémákat meg kell törni, és merni kell máshogy csinálni, mint ahogy a felmenőinktől tanultuk. Egyrészt azért, mert a tudomány eljutott oda, hogy bizonyos dolgokban rálát, hogy is kell ezt tudatosan csinálni, tehát ez nem mindig a szülők ellen szól. Másrészt meg vannak olyan dolgok, amiket a szüleink igenis elrontottak. Tehát ezt muszáj kimondani, hogy nincs olyan szülői lét, amiben úgymond az adott igyekezetünk ellenére nem rontunk el dolgokat.
1: Hát azt legtöbb úgy általában szeretetből teszik, tehát ezt szokták mondani, hogy igen, semmiképpen igen, nem a bántás célzatával.
2: Hát mondok egy nagyon egyszerű példát, ez azért nyilvános, mert hamaros egy könyv is ez meg fog jelenni, ez a példa, de az, hogy mondjuk olyan volt, hogy én egy rostcsont gyerek voltam, és...
1: Te? Igen, most magadról? Igen, komolyan?
2: Igen, nagyon, tehát ez a óvodában nálunk annak idén ilyen fekete meg piros pontokat lehetett kapni, és én nekem rendszeresen fekete pontom volt, és én voltam ugye a rossz gyerek, és ebben nőttem föl. És sokszor voltam büntetve, tehát sarokba beállítva, térdepelni, annak idén ezek voltak a módszerek. Ma már tudjuk, hogy érzelmileg ez egy érzelmi elhanyagoltságot okozhat, ugye, és ebből kifolyólag én már nem ezt a módszert követtem, amikor a gyermekeimet neveltem. De annak idején a szüleinknek ez volt megtanítva, hogy ezt így kell csinálni. Tehát így, mikor a szülőkre próbálnak az emberek haragudni, menjenek tovább az önismeretükbe, és ne álljanak meg ott azon, hogy most egy séma miatt haragszanak a szülő miatt, hanem menjenek tovább, és kicsit nézzenek arra rá, hogyha az adott társadalom akkor ezt várta el a családi működéstől, meg hogy így kell csinálni, úgymond a gyermeknevelést, akkor előfordulhat az, hogy ezt nem rosszból tették, és nem szabad, nagyon sokan a családi témáknál önismeretben megragadnak ott, hogy mindenről a szülő tehet, nem. Ha felnőttek vagyunk, a mi felelősségünk, hogy változtassunk, és nem a szülő tehet arról, hogy mondjuk ha a felnőtt életünk máshogy alakul, vagy nem ideálisan. Ezeket azért kell kimondani, például ezeket a dolgokat, mert nagyon sokan, sok embernél látom azt, hogy megrekedott az önismereti témában, hogy a szülő tehet mindenről, és akkor a felelősség áthárítás, meg áldozat hibáztatás, ugye, ebbe akkor leéli az életét. Ez nem és önismeret, az, ez igen, nem bölcsesség.
1: És ez azért fontos azt itt elmondani, ugye, hogy azért reked meg itt az önismeretben, mert onnantól kezdve, ha az anyukám, apukám, vagy a szüleim a hibások, akkor én rendben vagyok, én nem kell magammal a továbbiakban foglalkozzak, nem kell keresnem magamban a hibát, amin javíthatok. És éppen ezért megállott, ahol.
2: Így van, és gyakorlatilag ezzel is le lehet élni az életet, csak nem olyan lesz a minőség. Tehát nem úgy fog tudni boldogulni, nem fogja bizonyos helyzetekben jól érezni magát, mert azért az a bűntudat, meg lelkismert fúdás úgy is megszólal, és nyomást helyez az ember pszichéjére. És akkor ilyenkor gondolkozzunk el azon, hogy nem azért, mert az a valaki ott van, és ő helyezi a nyomást, hanem azzal helyeztünk mi magunkra nyomást tulajdonképpen, hogy itt megrekedtünk ezen a szinten. De hogy visszatérve arra, hogy ugye a sémákat, mikor úgymond azt szoktuk mondani, hogy sématörést kellene ebben vagy abban csinálni, akkor ez nem azt jelenti tulajdonképpen, hogy feltétlenül egy rossz sémába volt benne, hanem az a séma, régi séma, az akkori társadalomnak felelt meg. Tehát a szülők igyekeztek kihozni a legjobbat, de úgy tudták kihozni az akkori tudás és tapasztalat alapján, amit akkor elvárt a társadalom tőle. Ma már ugye neurológiai kutatásoknak köszönhetően azt mondjuk, hogy ma már nincs olyan, hogy ez a jó családi nevelés, vagy az a jó családi nevelés, hanem az a jó családi alap, ahol alapvetően a családtagok érzelmi biztonságban, szociális és egyéb biztonságban érzik magukat egymás társaságában. De ha azt a hiedelmet tápláljuk magunkba, hogy például az én gyerekem vagy a mi gyerekeink között nem lehet olyan, hogy valakinek valami problémája van, vagy valamilyen diszfunkcionális eltérése van, vagy ne adj Isten, pszichiátriai problémája van, mert az a mi családunkban ilyen nem fér bele. Rengeteg ilyen háttér dolog van, és rengeteg ilyen emészti a szülőket, hogy félnek ezektől, és ezáltal úgy szépítik meg, mismásítják egy kicsit a dolgokat, de minden családtagban, vagy minden családban lehet személyiségzavaros családtag, lehet rosszul működő magatartászavaros családtag, lehet olyan családtag, akinek mások az elhívás, és nem az, hogy a családot táplálja, hanem kültéren kell nagyobb missziót végrehajtania, és ezeket realizálni kell, mert hogyha csak abba hiszünk, hogy akkor jó egy család, ha mindig le tud ülni egy étkező asztalhoz, és szépen minden ünnepkor ott ülnek, akkor ez nagyon sok családnál nem jöhet létre, mert mondjuk pilóta, űrhajós, az anyuka, apuka,
1: hát bárki. És ez csak egy család asztalhoz leülés, de ugye egyébként az élet más területein is azt gondolom, tehát, hogy nem létezik olyan, hogy tökéletes.
2: Így van, ez a családban a jó. Igen. Sem, igen. Hogy ez a jó, hogy nincs, a sémában sincs olyan, hogy tökéletes, hanem olyan van, hogy egy család állandó változásban van, és állandó változásban lesz. És ne sérüljünk attól, ha valami változik egy családban, hanem legyünk nyitottak, legyünk rugalmasak, és ha épp valaki nem tudott eljönni a pünkösdi vacsorára, akkor mondhatjuk azt, hogy semmi gond, hiányzik nekünk, de majd legközelebb eljön, amikor tud. És ha az a valaki azért nem jött el a pünkösdi vacsorára, mert benne mondjuk zajlik épp egy krisztusi kríziskorszak, amiben úgy megingott mindenkiben a bizalma, és rakja újra össze magát. Hadd mondjon nemet, mert egy családtag mondhat nemet. Bizonyos dolgok.
1: Igen, amiről most beszélsz, az ugye az elfogadás, és szerintem ezzel állunk a leginkább hadilábon. Mindenféle szempontból, tehát egymást elfogadni olyannak, amilyenek vagyunk, családtagokat is elfogadni olyannak, amilyenek, és nem akarni megváltoztatni. Most tartunk egy rövid szünetet, életöröm zene után folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Itt a 98.6 Manna FM-en Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk. Témánk a családi hiedelmek, vagyis a téves elképzeléseink a családról. Ugye ezt már úgy tisztába tettük ebben az órában, hogy mindenkinek van valamilyen elképzelése a családról. Elég nagy százalékban téves elképzeléseink vannak, de van olyan is nyilván az a néhány százalék, aki erősíti a szabályt, hogy a kivétel ami erősíti a szabályt egészen pontosan, akiknek talán nem tévesek az elképzelései a családról. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy egymást megváltoztatni nem kellene. Tehát ne akarjuk egymást megváltoztatni, tehát hogy inkább az elfogadás irányába induljunk, mint abba az irányba, hogy jaj, anyukám ilyen volt, na én nem leszek ilyen, de a gyerekem se lehet ilyen, és véletlenül se legyél olyan, hogyha már mondjuk esetleg olyan korú a gyerek, akkor te megváltozol, te máshogy csinálj, és én majd megmondom, hogy csinál, csak úgy ne csináld, mint én vagy az én anyukám. Például most egy hirtelen jött ötlettől ez a példa jutott eszembe.
2: Nagyon jó, ez abszolút ilyen családi monologokban ott vannak így ezek a felvezetések. Az a helyzet, hogy ugye régen volt az idős, akit bölcsnek tituláltak. És az idős tudta a tutit, majd elmondta a fiatalabbnak, és a fiatalabb elfolytásokkal együtt kellett kötelezően követnie, mert ő nem tudhatja, mivel fiatalabb. És ezt várták el a generációktól. Uh-huh. És ugye ennek azért nagyon sok része itt rekedt még sajnos, mert oké, hogy egy idős, lehet bölcs is, de nem biztos, hogy minden idős eljutott oda, hogy a bölcsességet jól tudja átadni.
1: Biztos, hogy nem jutott oda, igen, minden idős. Igen.
2: Így van. És ebből kifolyólag, ugye most is ott vannak a hiedelmek különböző generációkban, hogy de hát te nem tudhatod, kisanyám, tehát te még nem éltél addig, mint én, ugye? Hát én nagyon sok mindent tanulok a fiataloktól, és igyekszem is tanulni, mert van mit. De ilyen aspektusból, hogy ehelyett a séma helyett, inkább az, vagy hiedelem helyett, az egy bölcsebb gondolkodás, hogy mindenkinek saját egyéni szuverén joga és felelőssége, hogy az élete folyamán folyamatosan változzon. És nem olyanná kell változni, amilyen a nagyszülő, vagy dédnagyszülő, vagy szülő elvárja, hogy olyannak kell lenni, hanem magából kell kihozni azt a jól működő formát, ami aztán jól kapcsolódik, vagy tud mindenféle családtaghoz kapcsolódni. Remélem, így érthetően mondom, igen. Mert ez sokkal inkább cél, és sokkal inkább egy megvalósítható cél, mint hogy elfolytásokkal éljék le a társadalmak, érzelmi elfolytásokról beszélek, és úgy csináljanak dolgokat, mint ami nem is ők. Nem tudnak önazonosak maradni, vagy önazonosakká válni az emberek, és ezekből az elfolytásokból és hiedelmekből iszonyatosan sok sérülés származik egyébként, az elmúlt évszázadokból.
1: Egyébként az jutott eszembe, amikor mondtad, hogy régen az volt, hogy az idősek a bölcsek, és azt kell csinálni a fiataloknak, amit az idősek mondanak, és ahogyan ők mondták, az alapján, a minta alapján. Most te nem érzed azt egyébként, hogy pont megfordult a dolog? Tehát, hogy most már a fiatal generáció kiosztja, tehát már nem hisz, már nem látja bölcsnek az időseket, tehát, hogy ez sem jó. Persze. Mert most meg a másik irányba billent el a mérleg, igen. És nincs meg egyáltalán az egyensúly. Tehát az egyensúly igazából ott lenne, hogy senkit nem kell se fölemelni, tehát se alárendelt, se fölé rendelt viszonyba, igen, nem kéne kerülni, hanem mindenkit ott kezelni, ahol.
2: Így van, ez lenne a pozitív és az optimális hozzáállás. Sajnos igen, a fiataloknál, 10-20 éves fiatalokról is beszélhetünk. Megjelent az a trend, ami az elmúlt évtizedekben lévő túlszabados, túl sokat engedtek meg lévő gyermeknevelésnek is köszönhető, de a jóléti társadalom elkényelmesedésének is köszönhető, hogy ők jobban tudnak mindenkinél mindent, és meg akarják másiknak mondani a tudást. Na most azt gondolom, hogy jönnek majd úgyis az életnek a krízisei, amik leültetik, és egy kicsit meg fogják ezt szabályozni, megtanítani ezeket a fajta dolgokat. Ugyanakkor mérhetetlen fontos lenne minden generációnak egy fontos üzenet, hogy ne arra igyekezzünk, ne abban a hiedelembe higgyünk, hogy én tudom, tudni akarom, mert akkor akkor abba élem a biztonságba magam. Nem. Alázatot fejleszünk, és higgyük el azt, hogy nem tudhatok mindig mindent, hanem lehetnek saját tapasztalataim. amihez hozzáadódik az alázat, és hozzáadódik utána, hogy meghallgatlak téged, hogy neked mi a tapasztalatod, és leszűröm azokból a tanulságokat.
1: De ebbe az ez irányba már... megyünk, Enikő, szerinted?
2: Hát az érzelmi intelligencia területe ez, és ezért is hirdetjük az érzelmi intelligenciát, mert csak ezen keresztül tudna oda vezetni az út tulajdonképpen, hogy ne ilyen megbékéletlenül, meg ilyen békétlenségben.
1: Igen, csak erre ez a időszak, amit most élünk, ez valahogy ez nem segíti az embert ebben, mert hogyha ugye kicsit kiebb lépünk a családból, mint ahogy az elején is beszéltünk, és nyilván befolyásoló tényező az internet, a social felületek, akkor vadidegen embereknek elhisszük, hogy úgy a jó, ahogy ő mondja, és abszolút. Én is úgy fogom csinálni, mert ha ő azt mondta, na akkor biztos, hogy
2: vagy
1: az
2: ő sikeres, látom, hogy sikeres, akkor biztos, hogy ő tudja, és akkor a saját nagymamámat, nagypapámat nem is kérdezem meg, hogy ő hogy gondolja, vagy mi az élet.
1: Mert hogy ő nem lehet elég bölcs, mert hogy az a valaki,
2: ő nem érte
1: aki,
2: azt el, amit az nem, a valaki.
1: Igen,
2: pontosan.
1: Igen.
2: Ezért nagyon fontos, hogy ugye a világban van egy iszonyatos békétlenség. Van egy olyan fajta elmozdulás az érzelmi biztonságunkban, hogy nem érezzük érzelmileg sajnos teljesen biztonságban magunkat a világban. Na már most, ha otthon, a családban nem érzik az emberek biztonságban magukat és békében, akkor hova meneküljön az ember? Ugye? És hogy itt jön az, hogy igen, ezek aktuál problémák, aktuálisan nagyon megmozgott a lélektan, ott, amikor a Covid elindult, aztán jött
1: ezek
2: a háborús helyzet.
1: Mondhatjuk azt, hogy egy ilyen kívülről behúzott, úgymond személy, akit akár legyen az a social felületen bárki, aki,
2: igen.
1: Tehát, hogy egy ilyen kapaszkodó,
2: abszolút.
1: Hogyha nem kapaszkodhatok a szülőkbe, igen. a családba, akkor majd ő lesz az, aki
2: igen,
1: megmondja.
2: Igen, mert ott van az, hogy valójában véve ezek a fiatalok is, akik ezen nagyon tudják a tutit, és nagyon megmondják, hogy ott van az, hogy egy olyan belső bizonytalanság van a háttérben, hogy szükségük van valamilyen kapaszkodóra, az egy másik dolog, hogy ezek nem biztonságos kapaszkodók, de szükségük van valamilyen kapaszkodóra, ahol azt látom, hogy nekik sikerülhet, és akkor én még tudok reménykedni és hinni abba, hogy nekem is sikerülhet. De hát erre szoktuk azt mondani, hogy a social-ban lévő, akár hírességekbe való kapaszkodás nem jó, mert ugye a social az egy, nem egy valódi világot mutat be, hanem egy fél világot, és annak a hátterében a hírességek is ugyanúgy szenvednek
1: igen,
2: mindentől.
1: De ezt is hiába mondjuk, és nyilván nem csak mi mondjuk, hanem mindenki, tehát olyan, mintha nem menne át ez az információ.
2: Igen.
1: És teszem hozzá most egy kis önvallomás, sokszor én nekem sem, meg gondolom te is igen. vagy így vele. Tehát most nem az, hogy igen. azért reálisan látom a dolgokat, de hogy az internet és a social felületeknek a fogyasztása már tényleg olyan mértékeket öltött, amit
2: abszolút átveszi az uralmat.
1: Teljes
2: abszolút.
1: Mértékben.
2: És
1: teljesen.
2: Ugye azért fontos, hogy a családi hiedelmekről kezdtünk el beszélni, és hogy merjünk bármikor, nem késő soha változtatni a családi állapotainkon, kimondani dolgokat, újra struktúrálni, új határokat beszapni, együtt harmonizálni a hangszereket, mert ha ezt nem tesszük meg, tudom, most nem lesz túl szimpatikus, amit mondok, de jönnek a háztartási robotok, akik sokkal jobban fogják végezni azt a munkát, hogy jól tudnak kapcsolódni emberekhez. Úgyhogy itt az idő, it's time, családok ébresztő, mert kell alakítani, kell változtatni, ebbe segítünk a családoknak forgatókönyvekkel, mert van lehetőség, hogy legalább a családba visszaszerződjön az a biztonság, amire szükségünk van.
1: Így legyen, köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Pólus Enikő mentálhigiénés szakember volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Napos időre számíthatunk. Nem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét már a következő tanévben. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők olyan rendszer kialakítását tartják indokoltnak, amely a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a valós és méltányos értékelést. Vádat emelt az Integritás hatóság elnökével szemben a központi nyomozó főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirathamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indítatású az ellene még 2024-ben indított eljárás. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága. Csak nem negyed órát körözött Eszék felett a Ryanair Londonból érkező járata szombat éjszaka, mert a szolgálatba beosztott légiforgalmi irányító nem érkezett meg időben a munkahelyére. A gép végül biztonságosan leszállt, a horvát légiforgalmi irányítás pedig belső vizsgálatot indított, hangsúlyozva, hogy a repülés biztonsága nem került veszélybe. A Tisza alacsony vízállására készülve úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása zavartalan legyen. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, az eszközt megelőzésként telepítették, egyelőre nem kell összekötni az épített vízművel. Ha azonban a jelenleginél még 30 cm-rel csökkenne a vízszintje, akkor be kellene vetni az úszó művet. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra, a szlovák határ közelében. A Nemzeti Park a Facebook oldalán számolt be arról, hogy egyik munkatársuk kora délután egy anyamedvét és egy bocsot látott. A bejegyzésben hangsúlyozták, hogy mindez a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. Arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat, tilos a sátorozás, és érdemes a vadászok által használt etetőhelyeket elkerülni.
0: Időjárás.
1: Marad a napos, gomoly felhős idő. Szerdán napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlva. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: kapcsolatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Ahogyan azt ígértük, Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazás szervező visszatért hozzánk ide a Mannába. Ugye múlt héten Váránásziba utaztunk, egy csodálatos útunk volt, mondhatnám így is. Most pedig Egyiptom az úti cél. Hát ez is egy óriási nagy falat, épp azt beszéltük itt Szilvivel adás előtt, hogy igazából általánosságokban lehet beszélni, nyilván próbálunk hozni egy-két konkrétumot is, de nem elég erre ez a 20-25 perc, ami itt adott nekünk most ebben a műsorban. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggel!
1: No, hát Egyiptom, azt mondhatnám, hogy egy nagyon közkedvelt úti cél, elérhető, így is mondhatom, a magyarok számára. Nagyon sokan utaznak is Egyiptomba. Te mikor voltál? Jó, azt mondtad, hogy többször is voltál, ugye? Vagy négyszer is voltál,
2: négyszer voltál már.
1: Mikor ajánlott, induljunk innen, hogy mikor ajánlott Egyiptomba utazni? Gondolom nem a nyári időszakban.
2: Semmiképpen, tehát az nekünk elviselhetetlenül meleg. Inkább szeptember, október, november, de november végén már nem tudunk fürödni, tehát erre azért számítsunk, akkor már azért lehűl a víz, vagy a tavaszi hónapok. Tehát még az, amikor...
1: Tehát akkor, hogyha azt nézem, most ilyen április-májusban még...
2: Tökéletes
1: a fürdő. Tehát ha valaki mondjuk arra vágyik, hogy ilyen fürdőzzön, meg nyaraljon igazából.
2: Hát igen, a fürdésre, nyaralásra alkalmas, illetve hát ugye ide nem csak nyaralni megyünk, bár vannak, akik csak nyaralni mennek gyerekekkel, és nagyon jó árakon vannak szervezett utak is, tehát óriási a kínálat itt a magyar piacon. Lehet vele élni, tehát nincsen ezzel semmi baj. De én azt mondom, ha már oda elmegyünk, és mondjuk esetleg nem gyerekekkel megyünk, akikkel nehéz azért egy ilyen rettenetes melegbe mozogni, hát mindenféleképpen meg kell tekinteni az ókori világnak a csodáit. Legyen az ugye Kairó és környéke, Gíza, legyen az Luxor, de ezek azért távolságok, vagy legyen akár egy nílusi hajóút, tudni kell, hogy mi az, amire vágyunk, és nyaralással összekötjük, vagy csak kulturális kirándulás, ugye az is a nílusi hajóút, az is egy gyakorlatilag egy kulturális kirándulás, mert itt is óriási távolságok vannak az országon belül. Tehát érdemes mondjuk esetleg úgy kezdeni, ha le is megyünk Hurghadára, hogy kezdünk Kairóba. Tehát kezdünk Kairóba egy 3 nappal, vagy 2 nappal, és akkor utána
1: megnézzük. De az nem kevés, 2-3 nap. Ha nincs kevés, sok időnk, akkor nyilván.
2: Kevés, csak sokkal, nagyon sokan csinálják azt, hogy lemennek mondjuk nyaralni Hurghadára, ott berendezkednek egy szállodába, és fakultatív programként jönnek vissza Kairóba. Na most ilyenkor azért nem feltétlenül belföldi járattal jönnek, tehát nem úgy, a szervező nem úgy csinálta, és azt tudni kell azért, hogyha busszal közlekedünk, az egy 8 órás út. Az 8 órás út a sivatagon át, én magam megjártam mondjuk Kairóból lefelé, és Suez-nél ment ki az út a tengerpartra, gyönyörű egyébként, tehát bal oldalon végig a tenger, jobb oldalon a sivatag, tehát nagy élmény, de sokan csinálják azt, hogy egynapos kairói kirándulás. Na most ilyen nincs. Tehát abból 2x8 órát buszban ülsz.
1: Hát akkor már nem lehet, semmi, nem maradt idő semmire, igen.
2: Igen, tehát mondjuk én ez esetben inkább egy olyan utat választanék, hogy kezdünk Kairóban, megnézzük amit ott érdemes, piramisokat, a gízai piramisokat, Szakkarát, és utána megnyílt most már az új egyiptomi múzeum is, az ott van a
1: Gíza. Az is Kairóba?
2: Igen, Gíza mellett van, úgyhogy az egy program lehet.
1: Ha már bocsáss meg, álljunk meg itt egy picit a piramisoknál, hogy itt hogy zajlik ez? Nem voltam én még Egyiptomban, pedig tényleg teljesen elérhető, nem is tudom, hogy maradt ki így az életemből, hogy tehát itt van ilyen, fizetni kell, vannak ilyen csoportok, hogy oda menek, és akkor van ilyen, úgymond, van egy guide, aki mesél a piramisokról, vagy ezt hogyan képzeljük
2: Igen.
1: el?
2: Mindenféleképpen van ott, mindig azt tudni kell, hogy mindig csak helyi idegenvezető tájékoztathatja az utasokat, vagy mesélhet nekik. Tehát mindig az adott ország idegenvezetője tarthat ilyen ismeretterjesztést. Nekünk is van nyilván, ha csoporttal megyünk, csoportkísérő idegenvezetőnk, de ő a helyszínen nem veheti el a helyieknek a kenyerét. Tehát ez egy törvény. Úgyhogy lehet, hogy ott van velünk, mint csoportkísérő, és a buszban mondhat, amit akar, de a helyszíneken nem. Tehát ott nyilván kapni fogunk egy helyi idegenvezetőt.
1: Tehát ott úgymond, ott vannak oda ilyen beosztott emberek, tehát az a munkája, hogy a piramisoknál idegenvezető,
2: úgymond.
1: Igen,
2: vagy ez már le van szervezve előre, tehát hogy maga, ha irodával megyünk ki, tehát akkor nekik megvan a kinti kolléga, gondolom, aki ott ezt meg fogja tartani.
1: Ezeket le kell foglalni korán? Tehát teszem fel, megtervezzük az utat, akkor ezt érdemes avval együtt lefoglalni mondjuk a csoportnak, hogy mikor tud menni, mert itt olyan folyamatosan vannak csoportok, és lehet, hogy esetleg lemaradunk róla?
2: Hát természetesen, tehát hogyha szervezett útra megyünk, akkor ők ennek minden elemét már előre megszervezték, tehát pontosan tudják, hova megyünk, mikor megyünk, mennyi idő szükséges, hogy oda kérünk a városból, hol van dugó, merre menjünk, ott mennyi idő szükséges a terepnek a lejárásához, hány piramist nézünk meg, mennyi időt töltünk ott, fogunk-e tevegelni, fotózkodás, stb. Minden, átmegyünk-e a múzeumba, mire mennyi idő kell, tehát ezek mind, persze.
1: A múzeumról fogunk beszélni mindjárt, mert kíváncsi vagyok, hogy ebben a múzeumban mi mindent láthatunk, mondjuk Egyiptomot kicsibe például. No, de jövünk vissza, maradjanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazásszervező a vendégem, és Egyiptomban vagyunk éppen. Pontosabban, hát nem vagyunk ott, ezt mindig elmondom valahogy, kimondom, és mert én már annyira ott élek, ugye, ezekben a beszélgetésekben, hogy a Szilvi is, ahogy mesél, megmondja ezeket a tényleg fontos és szép dolgokat, vagy történelmi dolgokat, akkor ugye az ember egy picit, ha kicsit is vizuális típus, akkor úgy oda képzeli magát. Úgyhogy most éppen itt a piramisoknál sétálgattam az imént a zene előtt, meg bízom benne, hogy a hallgatók is. És ugye említetted, hogy most már megnyílt az Egyiptom Múzeum. Ezt most úgy képzeljük el, hogy itt minden picibe ott van a múzeumban, vagy ez, hát ugye igazából Egyiptomnak az több mint 3000 éve fennállt az ókori Egyiptom. Igen. Tehát, hogy itt aztán belemerülhetünk az ókori Egyiptomba?
2: Persze, de a régi Egyiptomi Múzeum az megvolt már, csak bent a városban. És olyan szinten kinőtte már, ugye nyilván az ókori kincsek, tehát szobrok hatalmasak, ami nagyon kevés volt a helye erre ott.
1: Aha.
2: És nagyon régóta tervben volt, régóta építik, és most végre már át is adták. Úgyhogy ezeknek a kincseknek egy nagyon nagy részét átvitték oda, igen. Tehát Tutankhamon aranymaszkjától kezdve, ami a leghíresebb látnivaló, ilyen óriás szobrokig, csupa-csupa ilyen csoda. Azt tudni kell, hogy a feltárások azok a mai napig tartanak, tehát vannak olyan terepek, amik viszonylag újak, és folyamatosan tárják föl a kincseket, és ezeket mind ugye viszik be múzeumokba.
1: Vajon meddig fog tartani, még mennyi kincs van, amit még fel lehet tárni? Ez annyira hihetetlen is, és érdekes.
2: Igen, hát rendkívül lenyűgöző. Tehát olyan monumentális az egész, hogy mindenféleképpen meg kell nézni ezt is, igen.
1: Na ugye, és akkor azt mondtad, itt a piramisoknál megálltunk egy percre, hogy itt a helyi guide-ok, tehát akik ott vannak, de ez hogyan történik? Tehát körbejárjátok, elmondják ennek a történetét?
2: Igen. Igen, igen. Hát ők elmondják, a helyiek nyilván sokkal többet tudnak róla, mint nyilván, mi, akik oda megyünk, és mondjuk internetről felkészültünk, tehát olyan információkkal látják el az embert, amiről nem is gondolunk.
1: Mm-hmm.
2: És igen, és én azt javaslom, ha már ott vagyunk, akkor ne csak a nagy piramisokat nézzük meg, hanem onnan egy ilyen 3-4 órára van Szakkara.
1: Mm-hmm.
2: Az első lépcsős piramis, és Djoser fáraónak a piramis, ami a legmonumentálisabb, az első legnagyobb kőépület volt a világon. Úgyhogy is a legelső piramis, ugye először ilyen agyagépületek voltak, és úgy volt ennek egy ilyen fejlődése, és az első ilyen nagy volumenű kő épület az ez volt.
1: Hmm.
2: Nincs messze, nem szokott benne lenni a programba, de érdemes átmenni.
1: És ez hogy néz ki még, tehát hogy még ez bejárható, vagy hogy képzeljük el legnagyobb?
2: Hát a környékét,
1: aha,
2: nem tudom, amikor én voltam, akkor felújítás volt, tehát csak kívülről lehetett látni, nem tudom, hogy most be lehet-e menni, de az egész környék egy ilyen ásatási terep, tehát tárnak fel folyamatosan azoknak az embereknek az épületeit, házait, akik ezt építették, ott laktak, meg vannak ilyen falfestményektől kezdve minden, tehát nagyon érdekes, és tárják fel folyamatosan, ez egy elég nagy területen van, úgyhogy azt is érdemes ott megnézni a környéken.
1: Uh-huh. Na és akkor melyik válhat? Tehát Hurkadát mondtad, említetted ugye, hogy oda érdemes menni, vagy oda mennek a legtöbben talán turisták itthonról?
2: Igen, Hurkadára, illetve Sármesekre.
1: A Sármesek.
2: Sármesek a másik, ami ugye Sínai félszigeten van. Hurkada az egy nagyon felkapott joggal egyébként, de egy ilyen 20-25 kilométer hosszan terül el a Vörös-tenger partján, egész lefele megy Makadig, Makadibéja az már a déli része, és hát egyrészt ugye rendkívül vonzó nyaralási desztináció, nagyon sok helyen, minél inkább kifele megyünk, annál jobban megmaradtak a korallok, ahogy bemegyünk, gyakorlatilag azonnal korallok, szigetek vannak, gyönyörű, tehát az ember csak szemüveget se kell, hogy fölvegyen, de hát nyilván fölvesz, és akkor a víz alatt is tud ezeket a halakat, mindenféle élőlényeket szemlélni, de érdemes egyébként, hát ugyanez van ugye Sármelyeken, de

0: le, akkor az átanyag olyanok, hogy elképesztő látvány, tehát hajóroncsok vannak, azokat is lehet nézegetni. Tehát ez mondjuk a snorkellezők nyaralók programja, átmenni Giftonszigetre, aztán nap végén vissza, de a búvárkodásnak a paradicsoma is ezt tudni kell. Tehát a mindenféle szintű búvárok, búváriskolák vannak, tehát tanulni is lehet, vizsgát lehet szerezni, tehát papírt lehet kapni róla.
1: Mert de mi ugye, ez egy hét alatt, amíg oda megy az ember, még egy hetes, hát, egy két hetes nyaralásra azért ennyi idő alatt?
0: Hát nyilván valami kezdőt adnak csak meg. De vannak, tehát a profi búvárok kijárnak, tehát búvárhajókra, és hónapokig vannak kint. Tehát itt megvannak az ismert helyek, akik a fél életüket ott töltik, és egyébben hatszor kimennek. De hát azért mondom, mindenféle szintje van a búvárkodásnak, itt rendkívül felkapott búvárhely is. Tehát nem csak a snorkellezők, ugye a turistáknak a paradicsoma, hanem a profiknak is.
1: Na akkor újra zene jön, egy kis életöröm zene, jönnek a legfrissebb hírek, aztán ezt követően jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazásszervezővel. Egyiptomba utazunk. Ugye az imént Hurkadáról volt szó, illetve arról, hogy hát akik szeretnek búvárkodni, egy igazi paradicsom lehet oda utazni. Kairóról beszéljünk még egy picit, hogyha lehet, mert az a másik olyan város, ugye, amit így hallhatunk, hogy nagyon sokan utaznak oda, tehát hogy szeretik a magyarok szintén.
2: Igen, hát rendkívül nagy város Kairó, azt tudni kell, tehát az országnak egy nagy része ott él, és két helyre koncentrálódik, nagyrészt ugye a városra, tehát Kairóra, illetve a Nílus mentén, ahol víz van, és gazdálkodók vannak, tehát az élet, mint olyan.
1: Zajlik, igen.
2: Hát meg a turizmus miatt ugye a tengerpartok, de hát azért ez egy viszonylag új dolog. De alapvetően hát Kairó az hatalmas, tehát ott negyed órája megy a repülő, és még mindig Kairó felett van.
1: Jézusom. Óriási. De ott is rengeteg a turista, ott is gondolom.
2: Nagyon hát, sok. Hogy... Rendkívül, igen. Hát népszerű, nagyon sok a turista. Uh-huh. Millió számra mennek oda is az emberek nyilván. Tehát.
1: Itt elővigyázatossági szempontokat mik vannak? Mert ide tényleg már olyan szinten ismert hely, és olyan szinten sokan utaznak oda, valószínű, hogy az emberek már egy csomó mindent úgy nem gondolnak végig, mert úgy vannak vele, hogy hát Egyiptom az egy teljesen nyugalmas, egy jó hely, lehet oda menni, úgyhogy megyünk, és nincs semmilyen elővigyázatossági dolog, amit így figyelembe vennének.
2: Hát azért a szokásos elővigyázatosság, tehát ahogy minden városban, tehát most nem azért, mert Egyiptom, de ugye zsebesek mindenhol, tehát azért erre figyeljünk, hol tartjuk a táskákat, stb. Hogy öltözködünk, tehát
1: na
2: ugye,
1: igen, hát ez,
2: iszlám vallású országról van szó, vagy muszlim vallású országról, ugye az iszlám mérvadó, akármennyire is modern, nem megyünk ki fedetlen combokkal, tehát sortnadrág, stb., hanem egy könnyű viselet, könnyű, ami szellős is, lényegesen praktikusabb, mint mondjuk egy spagetti pántos trikó. Tehát ez is az egyik, amire felhívnám a figyelmet. A másik ugye védőoltások, a szokásos, tehát...
1: Kötelező van olyan, ami kötelező védőoltás, vagy nem?
2: Nincs kötelező,
1: ajánlott.
2: De sajnos pont Egyiptom az a hely, ahol a legtöbb magyar, hát nem gyomorrontást kap, de hogy mondjam, egy ilyen hasmenéses dolog. És sajnos ez pont az az ország, ahol a legtöbben elkapjuk.
1: Mert pont azért, mert nem oltatjuk be magunkat, igen.
2: Csak a helyi gyógyszerek hatnak. Tehát hiába viszünk innen bármit, van ott egy ott készült gyógyszer, ami erre kifejezetten alkalmas. Nyaralóhelyeken mindenhol lehet kapni. Tehát azt
1: fel vannak készülve
2: meg.
1: Rá, igen.
2: Igen. Úgyhogy, hát Kairó, amit mondtam, azért nagy rész ugye a piramisok miatt.
1: Azért látom.
2: Sok szép része van, de inkább csak ez.
1: Piacok, bazárok, azok mennyire jellemzőek?
2: Persze, természetesen a vásárlási lehetőségek, ugyanúgy, ahogy az arab világban mindenhol, alku kötelező, mint olyan.
1: Úgy, hát költeni lehet, csak pénze legyen
2: persze,
1: az embernek. Igen.
2: És hát ugye bazárokban azért ott olcsón. Az üzletek se olyan vészesek.
1: Gasztronómia szempontjából, tehát mi volt az, ami különlegesség ott, vagy mi volt az, amit te esetleg kóstoltál olyat, ami, ha volt ilyen, ami mondjuk meglepő volt, de ajánlott, hogyha valaki oda megy, akkor megkóstolja. Vagy itt is inkább, ami az arab konyhára jellemző, ugye, mint akár.
2: Az arab konyha, igen. Aha. Az, mint olyan tengergyümölcse, én azokat szeretem, kagyló, ilyesmi.
1: Úgy, meg a fűszerezés is akkor
2: fűszerezés
1: szinte ugyanolyan.
2: Igen. Tehát, hát ilyen jellegzetes arab konyha nekem.
1: Közlekedés szempontjából, a városon belül, vagy a Egyiptomon belüli közlekedés, akár Kairó, akár Hurkadán.
2: Tudni kell, hogy mi magyarok rendkívül sok vasúti szerelvényt szállítottunk oda. Tehát ők minket úgy könyveltek el, tehát az a magyar, az a vasút, azt jelenti. És nagyon-nagyon jó vasúti járatok vannak az országon belül, tehát ha le akarunk menni mondjuk akár Asszuánig, akár Luxorig, mehetünk vasúttal is, ami egyébként egy órás repülőút. Tehát azt is lehet. Jók a közlekedések, a busz közlekedés is jó, tehát be lehet vállalni, de mondom, a vasút az kifejezetten jó, és hát a belföldi járatok. Most amit még el szerettem volna mondani, tehát ha mondjuk elmegyünk Hurkadára, mindenféleképpen tegyük bele még Luxort. Tehát Luxorba, ha elmegyünk, az azért egy bő 5 órás út a sivatagon át. Ha elmegyünk, akkor lehetőség szerint úgy menjünk, hogy legalább egyet ott alszunk, egy olyan programot olyanra fizessünk be, vagy olyat kérjünk. Nagyon-nagyon messze van, nagyon sok mindent tudunk megnézni Luxorban. van. Tehát az
1: Kairóhoz képest van messze Luxor?
2: Mindenhonnan messze van. De ha mondjuk már lementünk nyaralni mondjuk, és el akarunk menni megnézni az ősi Tébát, akkor az egy 5 óra lesz busszal, nem lehet csak úgy vezetgetni a sivatagba, tehát csak karavánba lehet menni, tehát a 7-kor beengednek, oda kell érni 7-re, és akkor onnan kocsisor megy végig az egész sivatagon, mert ott 1-2-re el lehet tévedni, tehát ott
1: Nem, úgy van, hogy csak így önfejűen. Bocsáss meg, muszáj zenét hoznunk, jó, és akkor a zene után folytatjuk Luxorral, ugye? Azt mondtad, akkor szabad ne feled, jövünk vissza azonnal.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a vége.
1: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
2: Folytatjuk is a beszélgetést. Szeszer Szilvia utazási szakújságíró utazás szervezővel beszélgetünk Egyiptomról éppen, és belefolytottam a szót egy picit Szilvibe Luxornál, tehát ott tartottunk, ugye, hogy Luxorban mindenképpen érdemes elmenni, hogy ha már ott vagyunk, nincs közel. 5 órát mondtál? 5 órás
3: út a sivatagon át, igen. Nem kötelező konkrétan, tehát legalább annyira, mint Gíza, vagy Kairó, hiszen ugye az ősi Tébának a kincsei, akár a holtak városa, akár az élők városa, ugye, és még az óbirodalom a piramis építészetnek volt az időszaka, az újbirodalom időszaka az pedig a templom építészeté, és ennek néhány remek műve pont itt található. Az élők városában a karnaki templom komplexum, ami egy óriási területen helyezkedik el, és egy spirituális helyszín. A vallásgyakorlásnak a központja volt annak idején, illetve ha átmegyünk a Níluson, a túloldalon ugye a holtak városa, ott például Hatshepszut temploma, ami egy sziklába vájt óriási templom, elképesztően szép. És ugye itt vannak, ha még tovább megyünk autóval, busszal, a királyok völgye, a királynők völgye, a nemes urak völgye, tehát ahol eltemették a fáraókat, feleségeket.
2: Ezek látogathatók egyébként, ezek a helyek maga? A
3: királyok völgye látogatható. Aha. Az látogatható. A többi az úgy tudom, hogy nem. Tehát csak megmutatják, hogy ez itt van, az ott van. Úgyhogy, de hát ez elég itt is, mert ha megnézel 3 királysírt, ami ugye kész labirintus, mire lemész, tehát, és azt tudni kell, hogy itt az időjárás az sokkal-sokkal melegebb. Tehát mire megnézel 3 királysírt, mondjuk egy karnaki templom után, az
2: kész, az folyik kész. Rólad a víz.
3: Persze, és én azt javaslom, tehát vizes törölközőt kéznél, és nyakba tenni, tehát ez egy viszonylag jó módszer, egy idő után semmi nem használ, tehát 51 nehány fok van, de ezt mindenképpen, sokan lettek rosszul, ájulnak el, tehát dőlnek ki a sorból, nem nekünk való klíma, de meg kell nézni, mert ugyanúgy Egyiptomnak a kincseihez tartozik, és ha ott vagyunk, hát ezt látni kell. Tehát annyira szépek a festett termek, ahogy eljutunk a királysírokig, tehát gyönyörű.
2: Ide is csoportosan érdemes legfőképpen utazni Egyiptomba, vagy itt akár ajánlod azt is, hogy az ember megszervezi saját magának?
3: Meg lehet szervezni, tehát mindent meg lehet nyilván, csak ugye a biztonság. Már annak a biztonsága, hogy ugye rendben lesz a szobám, rendben lesz a programom, a logisztika, odaérek pontosan, ott a buszom, mert megvár, meg van szervezve, tehát meg lehet ezt, ott vannak helyi cégek is nyilván, tehát a programokat lehet ott is. Annyiból jó, tehát a nyugalom miatt, hogyha ezt megveszi az ember itt készen.
2: Igen. Ugye ide is ugyanúgy, mint ahogy beszéltünk Varanasziról is, ugye előző héten oda sem érdemes igazából a nyári hónapokba menni. Itt is ugye ezt mondtuk, hogy főként most ilyen tavasz környékén, és akkor az ősz a másik, igen, az, ami, igen. Amikor még ajánlott ide látogatni.
3: Igen, ezek a hónapok, amit mi úgy el tudunk viselni szerintem.
2: És akkor a városok szempontjából akkor maradhatunk annál, hogy Kairó, Luxor, Hurkada, és akkor nincs is igazából másik olyan, vagy, illetve nyilván van biztos csomó olyan, hova érdemes utazni meg, amit így ajánlanak, de ami mondjuk így nekünk magyaroknak egyrészt közkedvelt, és szeretünk is oda menni. Sármelsejk, ugye?
3: Sármelsejk, igen, az is inkább búvárparadicsom, azt lehet mondani, tehát ott azért olyan nagyon sok más látnivaló nincs. Ott a tenger, aminek az élővilága rendkívül kiemelkedő, tehát nagyon sokan oda járnak eleve búvárkodni emiatt, vagy Dahab a túloldalán, ott is búvárhely, merülőhely, ott még az is gyönyörű.
2: A búvárkodás az egyébként luxusnak számít? Tehát olyan árokon van ott?
3: Nem, és mondom, hogy vannak ezek a kifejezett búvárhajók, tehát a profik már járnak vissza. Tehát ők egy évben 6-szor mennek vissza. Nem számít annak, és nagyon-nagyon felkészültek. Aha. Tehát mindenre. Nagyon felkészültek, kifejezett kultúrája van, tehát rengeteg magyar jár ki búvárkodni oda, és nem csak mondjuk 1 hétre, 2 hétre, hanem tényleg heteket töltenek ott kint.
2: Azt egyébként látjuk, igen, hogy rengeteg magyar jár nem csak búvárkodni, hanem Egyiptomba is, tényleg nagyon-nagyon sokan járnak ki. Mondhatnám azt, hogy egyik legkedveltebb desztináció.
3: Abszolút, és joggal, tehát joggal, mert minden megvan, tehát az évezredes kultúra, a csodálatos tengerpart, tehát minden a sivatag, igen. Tehát minden adott ahhoz, hogy egy remek nyaralást.
2: És az árak sem annyira elrugaszkodottak, ez nagyon-nagyon fontos.
3: Nagyon igen. Jó a közlekedés oda, tehát vagy az irodák bérelnek egy-egy chartergépet, vagy menetrend szerinti gép jár, hát mondjuk az inkább Kairóba, és akkor onnan le lehet menni, de...
2: Mennyi idő alatt vagyunk ott körülbelül?
3: Urkadán 4 óra az út, Kairóig 3.
2: Még az is messze, hogy teljesen, tényleg egy csodálatos desztináció, mindenféle igen. Szempontból mondhatnám azt. Hát Szilvi, köszönöm szépen, én nagy általánosságban át tudtunk futni ezeken a témákon, nyilván, ha majd legközelebb mész mondjuk bármelyik városba, és tudunk beszélni külön egy-egy városról, akkor az várlak akkor még majd azzal vissza. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
3: Köszönöm én is.
2: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szeszler Szilvia utazási szakújságíróval beszélgettem.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: GPS. Cross GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Napos időre számíthatunk, visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Ukrajna fokozza a drón és rakéta támadásait Oroszországgal szemben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése is. Visszaszállna az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon és annak hozama az alapítványok megszűnésekor. Az erről szóló módosító javaslatot elfogadta a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A tervezet szerint az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és az alapítványok megszüntetéséről is dönthet. A magánalapítók által bevitt vagyonra ugyanakkor nem vonatkozik a visszaszállási szabály. Vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével szemben a Központi Nyomozó Főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirathamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indítatású az ellene még 2024-ben indított eljárás. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága. Hamarosan napi 600 drónnal és rakétával fogja támadni Ukrajna Oroszországot. Erről az ukrán elnök beszélt az észtfővárosban, Tallinnban, az észak-európai és balti országok kormányfőivel lezajlott találkozója után. Volodymyr Zelenszkij azt mondta, jelenleg napi 300-350 nagy hatótávolságú csapásmérőeszközt vetnek be az ukrán erők. Ha ezt sikerül megduplázni, Oroszország úgy fogja érezni ezt a háborút, ahogyan Ukrajna érzi. Ők is a saját otthonaikban fogják azt megtapasztalni, fogalmazott az ukrán elnök. Az Unió újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben.
0: Időjárás.
3: Marad a napos, gomoly felhős idő. Szerdán napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Manna Hits. Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Paul McClure, and you're listening to I Belong to Jesus. You're my shepherd, you're my keeper, my wife Hannah and I started writing this song in 2020.
2: 2020-ban a feleségemmel elveszítettük a kisbabánkat. Akkor el sem hittük, hogy ez velünk történik. Hanna intenzív osztályra került, és életmentő műtétet kellett végrehajtani rajta. Félelmetes volt, de tudtuk, hogy ezzel szembe kell néznünk. És akkor kezdtük el megírni ezt a dalt. A 23. Zsoltárban azt mondja Dávid, hogy nem fél, mert Isten vele van. Azokban a hihetetlenül nehéz napokban ezt a dalt Hanna mentőövnek használta. Az életünk útján nem kell figyelmen kívül hagynunk a félelmeinket, de ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy Jézushoz tartozunk. Látom és érzem én is a félelmet, de tudom, hogy Jézus az identitásom. Szóval remélem, hogy miközben hallgatod ezt a dalt, telve leszel bátorsággal és bizalommal, mert Jézushoz tartozol.
1: Because we belong to Jesus.

béke nem elmélet, ez bent lángol. A béke nem üres szó, hanem egy szintépet vádirat. Tudni, hogy a jó ösvényt járhatom, és nem egy másikat. Nyugodtnak lenni, mikor más szavakkal rád nyilasz, fogadni az érzést, hogy számítasz. A béke.

Ekkor a szív nem háborúktól hangos. Otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem dobja föl a bakancsát.

0: béke. A Margit hídon sétálunk a zenével, béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
2: Hey, this is Sean B, and I want to invite you to listen to my new single, Step Into My Story.
3: Ez a dal egy ima, és az Istennek egy 100%-ban átadott életről szól. De az abba vetett hitem kinyilvánítása is, hogy Isten megismerése az életünk fő célja. Remélem, hogy velem imádkoztok, miközben ezt a dalt hallgatjátok, és rájöttök ti is arra, hogy nincs más értelme az életünknek, mint az, hogy megismerjük azt, aki teremtett bennünket.

0: Közsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
1: He's worthy of the glory. He deserves the praise today. Come on, everybody all over the room, open your mouth and worship him. Lift your hands and bless him in this place.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Lehetsz te aranyos és kedves úgy is, ha egy porcikát sem kívánja. Amikor azt választod, hogy a helyes dolgot teszed akkor is, amikor semmi kedved hozzá. Olyankor növekszel és fejlődsz igazán. Ma este arról fogunk beszélni, hogy miként öltözzünk fel a harchoz. Háborúban vagyunk. Az elménk a harctér. Ez az első hely, ahol a sátán megpróbál majd megtámadni téged. Van köztetek valaki, akinek időnként igen furcsa gondolatai támadnak, és közben arra gondolsz, mikor lesz ennek vége. Időnként meg arra gondolsz, hát ez meg honnan a csodából jött. Időnként megszűnni nem akaró támadások érik az elménket. Félelem és valamiért való aggódás formájában. Meg kell tanulnunk kinyitni a szánkat, és azt mondani, távozz tőlem, sátán. És aztán idéznünk kell valamit az igéből, ahogy Jézus is tette a Lukács 4-ben, és nem szabad többé passzívnak lennünk, mert azzal nem viselkedünk Isten seregének valódi katonájaként. Mi harcosok vagyunk Isten seregében, és Jézus a hadsereg parancsnoka. Ő nekünk adta az ő nevét. Nekünk adta az igét és az ő vérét. Nos, nekem éveken keresztül fogalmam sem volt arról, hogy a gonosz létezik, és problémát jelent. Volt egy halvány fogalmam arról, hogy létezik a gonosz, de nem volt igazi megértésem vagy kijelentésem erről. Aztán végül valaki elkezdett tanítani engem, én pedig elkezdtem megérteni, hogy a gonosz állt a legtöbb problémám mögött, bár néhányat én magam okoztam, de ő állt a legtöbb mögött. És hogy nekem hatalmam van felette. És akkor a 70-es, 80-as években hallottam néhány tanítást erről, és elmentem néhány szellemi harcról szóló szemináriumra. Akkoriban a legtöbben azzal töltöttük a következő 5-10 évet, hogy állandóan a gonosszal ordibáltunk, meg üvöltöztünk. Megdorgállak téged, megdorgállak! És őszintén szólva, ez még mindig nem sokat segített. Ezután is ugyanazokkal küzdöttünk. Aztán végül a Szent Szellem odavont magához, és azt kérdezte, miért nem jössz hozzám, és tanulod meg, hogy hogyan végezte Jézus a szellemi harcot. Szóval ma arról szeretnék beszélni, hogy miként viseljünk szellemi harcot Isten szerinti módon, és nem pedig ordibálással és üvöltözéssel. A gonosz egy szellem, nem vehetsz elő egy fegyvert, és nem lőhetsz rá. Nem tudod megragadni és folytogatni. Nem tudod orrba vágni, nem tudod kiverni a fogait. Ő egy szellem, és a szellemi dimenzióban kell vele harcolnod. Isten adott nekünk fegyvereket és páncélzatot. Ezekkel a fegyverekkel megyünk ellene a gonosznak. A páncélzattal pedig megvédjük magunkat tőle. Tudnunk kell, hogyan használjuk a fegyvereket, és meg kell győződnünk róla, hogy rendszeresen viseljük a páncélunkat. A szellemi harc szellemi embereknek szól. Hányatoknak van elege az ellenségből, és vagytok készen megtanulni, hogyan vágjatok vissza, és nyerjétek meg a háborút. Jól van. Nos, a jelenések 16-15-tel fogjuk kezdeni, ami egy igen furcsa igevers, ha nem tudod jól értelmezni. Íme eljövök, mint a tolvaj. Boldog, áldott és irigylésre méltó, aki vigyáz, aki éber és őrzi a ruháját. Hát ez meg mi a csodát jelent? Maradj éber és őrizd a ruhádat. Kíváncsi vagyok, mit gondoltál volna, ha ma kisétáltam volna ide, és azt mondtam volna, ma arról fogok beszélni, hogy maradjunk éberek és őrizzük a ruhánkat. Azt gondoltad volna, mi a csoda folyik itt? Azt mondja, azt akarom, hogy ne aludj, maradj éber, maradj agresszív, járj a hatalmadban, És tanulj meg vigyázni a ruháidra, hogy a te mezintelenségedet senki se lássa. Nos, hadd mondjak valamit. Mi itt mindannyian fel vagyunk öltözve. Sokan közületek nagyon odafigyeltetek, hogy az öltözéketek pont megfelelő legyen. Én tudom, hogy időt fordítottam a sajátomra. Már nagyon régóta nem volt rajtam szoknya. Szeretném tudni, hogy tetszik-e nektek a szoknyám. Tetszik a szoknyám? Régen mindig szoknyát hordtam, és soha nem vettem fel nadrágot. Aztán rászoktam a nadrágokra, és végül arra is rávettek, hogy farmert hordjak. De most azt gondoltam, szerezni fogok néhány szoknyát. Adjatok egy ruhát, csak hogy ne tudjanak eligazodni rajtam az emberek, amen? De sok energiát fordítottam erre az öltözetre. Ennek ellenére elmondhatom, hogy a gonosz egyáltalán nem érdekli az öltözékem, és a tiét sem érdekli. Nem nyűgözi le őt. Az sem számít neki, ha minden egyes darab összepasszol színben. Nem érdeklik őt a fülbevalóid, a cipőid, az ékszereid, a karkötőd. Egyáltalán nem érdeklik ezek a dolgok, de van rajtad egy másik öltözet ruha is. Vannak rajtad szellemi ruhák is. Szóval, amikor a jelenések 16-15 azt mondja, ne aludj, maradj éber, légy okos, örködj, légy figyelmes, és vigyázz a ruháidra. Akkor a szellemi ruházatunkról beszél. És hogy meg kell bizonyosodnunk, hogy mindenkor viseljük-e őket. Micsoda betekintés és kijelentés ez, ha még soha nem hallottál ilyesmiről. A Biblia használja felölteni és levenni kifejezéseket. Én is felöltöttem a ruháimat, mielőtt idejöttem. Felvettem a ruhámat, amikor idejöttem reggel. Amikor visszamentem a hotelba délután, akkor levettem őket. Aztán választottam egy másik öltözetet, és felvettem azt. Amikor visszamegyek a hotelba ma este, akkor ezeket leveszem majd, és felveszem a pizsamámat. Amikor reggel felkelek, felöltök majd néhány új ruhadarabot. Aztán, amikor hazaérek, leveszem őket. Senkivel sem történt az, hogy megáll a ruhás szekrény előtt, és a ruhái csak úgy ráugranak. Tudatosan ki kell választanod, és fel kell venned őket. Meg kell tanulnunk céltudatosan élni. Muszáj, hogy ez legyen az életünk egyik első számú törvénye. És azt is fel kell ismernünk, hogy a céltudatosság az elsődleges út a sikerhez. Tudatosan kell megtennünk dolgokat. Nem lehet, hogy csak várjuk, hogy mi pottyan ránk. Tudatosan kell cselekednünk. Ha csak fele annyi időt fordítanánk arra, hogy szellemileg felöltözzünk, mint amennyit a természetes szinten fordítunk öltözködésre. Sokkal előrébb tartanánk az Istennel való életben, és az ördög már ott lenne, ahová való, vagyis a talpunk alatt. Nos, a Biblia azt mondja, öltsétek fel Jézus Krisztust. Öltsetek fel szeretetet. Öltözzetek irgalomba. Öltsetek fel kedvességet. Öltsetek fel szerény véleményt önmagatokról, ami az alázat. Vessétek le a régi embert, öltsétek fel az új embert, öltsétek fel az Isten teljes fegyverzetét. Nagyon érdekes. Meg szoktátok tenni ezt? Öltsétek fel Jézus Krisztust. Ez azt jelenti, hogy reggel mielőtt kilépnél a házadból, felkelsz és hozol egy döntést. Én Istenhez tartozom, nem önmagamhoz, és amikor kimegyek ebből a szobából, és elkezdek foglalkozni a családommal, amikor kimegyek a bejárati ajtón, és elkezdek érintkezni a társadalommal, akkor én az Úr Jézus Krisztus személyes képviselője vagyok. És olyan viselkedést kell magamra öltenem, amit ő képvisel. Krisztus értelme van bennem. Isten szelleme van bennem. Nincsen kiváltságom és jogom ahhoz, ami nem is igazán kiváltság, hogy kimenjek és úgy viselkedjek, mint bárki más. Én egy idegen vagyok egy másik bolygóról. Nem ide tartozom, csak átutazóban vagyok. Én tartok valahová, és az itt létem valódi célja nem az, hogy a magam kedvében járjak, hanem hogy Istent képviseljem. És az Isten szerinti viselkedésemmel másokat is hozzávezessek. Értitek ezt? Szeretnék a hétvégén besorozni néhány embert az Isten hadseregébe. Ha szeretnél jelentkezni, akkor írd alá a szellemi értelemben vett szaggatott vonalon. Istenem, ideje van, hogy megfeledkezzek magamról, hogy rád nézzek, rájöjjek, hogy mit akarsz, mit tegyek, és elkezdjem azt tenni. És az Isten akaratát tenni nem azt jelenti, hogy prédikálnod kell egy pulpitus mögül, vagy hogy a tiszteletes szónak ott kell állni a neved mögött, vagy hogy dicsőítő vezetőnek kell lenned. Azt jelenti, hogy a társadalom bármely részére is helyezett téged Isten, oda ki kell menned, és úgy kell viselkedned, mint Jézus. Ez ennyire egyszerű. Kolossé 3.12. Öltözetek fel, mint Isten választottai, és az ő képviselői, akik megtisztultak, szentek és Isten által szeretettek, öltsétek magatokra a megfelelő viselkedést. Tehát a viselkedés nem olyan, hogy csak meglátjuk, épp hogyan érezzük magunkat, aztán majd az szerint viselkedünk. Mi felöltjük a viselkedést. Előre eldöntjük, hogy Istenem, a te segítségeddel nyugodt akarok maradni, akármi is történjen velem a mai napon. Hányan veszítitek el a békességeteket meglehetősen gyakran? Na gyerünk, ne lapuljatok! Oké, tudtátok, hogy a békesség is része a ruházatotoknak? Valójában szellemi cipőkről van szó. Tehát, ha békesség nélkül jársz, akkor az a veszély áll fenn, hogy a lábfejed csupa vágás és zúzódás lesz. Az Istennel való életedben is akadály lesz, ha nem maradsz békességben. Vannak bizonyos viselkedési formák, melyek nem mutatnak jól egy hívő esetében. Tudjátok ezt? Mint ahogy bizonyos színek nem állnak jól egyes embereknek. Ez a zöld jól áll nekem, de egy bézs színű ruha egyáltalán nem néz neki jól rajtam. Néhányatoknak nagyon jól áll a bézs, és lehet, hogy ez a zöld nem állna jól nektek. Odafigyelünk, hogy a megfelelő színeket viseljük, a megfelelő stílust, a megfelelő dolgokat, amikben jól nézünk ki, de mégis felöltünk olyan viselkedést, ami nem áll jól nekünk. Olyan viselkedéseket, amivel egy hívőnek sem kéne rendelkeznie. A megbocsátatlanság nem mutat jól egy hívő. A keserűség, neheztelés, harag, rossz hozzáállás nem áll jól egy hívőnek. A türelmetlenség sem áll jól neki. Hallottok engem? Amikor legközelebb kiírsz a sodrodból, akár meg is hallhatod, hogy Isten azt mondja, épp most veszítetted el az egyik ruhadarabodat. És a szellemvilágban most félig mesztelen vagy, és ebből mindjárt baj lesz. Ha az utcán sétálnátok, és leesne a nadrágotok, hányan sietnétek visszavenni azt? Nem kerülne sok időbe, igaz? Megfognátok, visszarántanátok és meghúznátok az övet. Nos, az Efézus 6 azt mondja, övezétek fel derekatokat igazság szeretettel. Mi történik, ha szellemi értelemben leesik a nadrágod? Néhány ember csak tovább megy és nem is foglalkozik vele. Pedig fel kell ismernünk, hogy létezik egy szellemi dimenzió, ami valójában sokkal valóságosabb és sokkal fontosabb, mint ez a dimenzió. Azért hagyjuk figyelmen kívül, mert nem látjuk. De attól még ott van. Amen. És ez az a valóság, amiben örökké ott élünk majd, ezért valamelyest hozzá kell szoknunk. Felemelnétek a kezeteket, ha egy kicsit is értitek, amiről beszélek? Jól van. Öltsük fel a viselkedést. Efézus 4:22-24. S vessétek le a régi élet szerint való óembert, vegyétek le és dobjátok el a régi, a meg nem újult éneteket. Tudjátok, miután Jézus feltámasztotta Lázárt a halálból, utána rögtön mondott neki valamit. Azt mondta, vedd le a halotti lepledet. Mondhatok valamit? Néhányatokon még mindig halotti lepel van. Olyasmit viseltek, ami nem áll jól nektek. Még mindig viseltek néhány dolgot a régi életből. Még mindig a régi hozzáállást viselitek, ami állandóan csüggett és elesett. Jézus nem csak azt mondta Lázárnak, hogy gyere ki és támadj fel a halálból, hanem azt is, hogy vedd le a halotti leplet. Ideje van elengedni a múltat, minden halotti ruhát, depressziót, csüggedést, félelmet, a rossz hozzáállást, az áldozati szerepet. Le kell vetnünk a halotti ruhákat, és fel kell öltenünk a feltámadás ruháit. Szinte hallok néhány embert közületek, olyan, mintha idegesítenélek titeket. Azt gondoljátok, nos, fogalmat sincs, hogy hogy érzem magam. Hallak ám, fogalmat sincs, hogy hogy érzem magam, és nem tudod, hogy mind mentem keresztül. Ne gyere ide, és ne tömj engem ilyen szirupos üzenettel, hogy mennyire boldognak kéne lennem. Nézzetek rám, és hadd mondjak valamit. Mindig mosolyoghatsz, akár van kedved, akár nincs. Sőt, hadd mondjak még valamit. Kedves is lehetsz, akkor is, ha nincs hozzá kedved. Igen, lehetsz. Lehetsz te aranyos és kedves úgy is, ha egy porcikát sem kívánja, hogy az legyél. És hadd mondjak még valamit. Amikor azt választod, hogy a helyes dolgot teszed, akkor is, amikor semmi kedved hozzá, olyankor növekszel és fejlődsz igazán. Soha nem növekszünk, ha mindig csak azt tesszük, ami könnyű. És tudjátok, én ismerek olyanokat, akik boldognak születtek. Én nem vagyok olyan. Én nem születtem boldognak. Nekem dolgoznom kellett ezen. Én egyike voltam azoknak, akik mindig mindenben találtak valami hibát. Kemény életem volt. És ismerek olyan embereket, akiknek állandóan jó kedvük van. Állandóan boldogok. Ismerek olyan embereket, akik olyan édesek, hogy szinte elolvadnak. És néha arra gondolok, szerintem, amikor Isten kedvesség géneket osztogatott, akkor te kaptad az enyémet is. De tudjátok mit? Mert természetemnél fogva semmi nem volt bennem ezekből, mégis megörököltem ezeket Jézus Krisztustól. Amikor újjászülettem, Isten természetét kaptam meg. Amen. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Isten természetét kapod meg, amikor az ő gyermekévé válsz. És a szellem gyümölcseit is öröklöd. És a megbocsátás képességét is. Azt kérdezed? Akkor miért van ennyi problémám? Azért, mert sokkal inkább a lelkünkből élünk, mint a szellemünkből. Nem a szellemednek van problémája, hanem a lelkednek. És a lelket meg kell újítani. Olyan munka ez, amit céltudatosan kell végeznünk, és megfontoltan. A Szent Szellem által kell elvégeznünk, de csak akkor lesz meg, ha együtt működsz vele, és tanulmányozod az igét. Nem elég, ha csak meghallgatod, amit valaki prédikál neked hetente egyszer, hanem tanulmányoznod kell az igét. Bele kell ásnod magad, tanulmányoznod kell, éhesnek kell lenned az Isten igéjére, szeretned kell azt, és meg kell tanulnod, dicsőítővé válnod. Amen. Ma este Izrael készíteni akart velem egy rövid interjút a műsorához, a dicsőítésről, és azt kérdezte, miért szereted a dicsőítést? Azt feleltem, ha különböző dolgok lehúznak, akkor a dicsőítés hamarabb felszabadít, mint bármi más. Amen. Kérlek, figyeljetek rám. Nem alapozhatsz arra, hogy mit érzel, mit gondolsz, és mit akarsz. Mindezek a lelkedben vannak. Nem akarom, hogy többé így viselkedj, és nem leszek boldog, amíg meg nem változol. Tudjátok, régen azt gondoltam, hogy nem lehetek boldog, amíg ez, meg az, meg amaz nem történik meg velem. Aztán végül rájöttem, hogy most kell boldognak lennem. Van itt valaki, akinek most boldoggá kell válnia? Oké, figyeljetek, mondok egy jó dolgot. Nem irányíthatod, amit mások tesznek, de azt igen, amit te teszel. Igen, képes vagy rá, azt feleled. Ó, nem, nekem nincs önuralmam. De igen, van. Nem, nincs, de igen, van. Ez az utolsó a lélek gyümölcsei között, amit a Galata 5 sorol fel, melyeket akkor kaptál, amikor befogadtad a Szent Szellemet. Ez az önuralom. Az önuralom azt jelenti, hogy irányítani tudod önmagad. Nem a más embereken való uralom lelkét kaptuk. Az itt jelenlévők egyike sem kapta Istentől a más embereken való uralom lelkét. Az önuralom lelkét kaptad. Halleluja, jobban prédikálok, mint amit mutattok. Vessétek le a régi embert, öltsétek fel az új embert. Menjünk vissza az Efézus 4:22-24-hez. Vessétek le a régi élet szerint való új embert, vegyétek le és dobjátok el a régi, a meg nem újult éneteket, akit a régi életmódotok jellemez, és amely a család és gonosz kívánságok miatt megromlott, és folyamatosan újuljatok meg lelketekben és elmétekben, vagyis legyen egy friss, mentális és szellemi hozzáállásotok. Hozzáállás. És öltsétek fel az új embert, tehát azt mondja, vegyétek le a régi természetet, és öltsétek fel az újat. És mi az a híd, amin eljutsz egyikből a másikba? Az, hogy változtasd meg a gondolkozásodat azzal, hogy megújítod az elmédet az Isten igéje által. Például, ha reggelente felkelsz, és semmi mást nem teszel, csak a hibáidon, meg az összes problémádon gondolkozol, és hogy mennyire elrontottál valamit előző nap, hogy milyen rosszul érzed magad, és mi minden hiányzik az életedből, akkor szinte garantálhatom, hogy aznap senkivel sem leszel képes kedvesen viselkedni. Na gyerünk! Amikor felkelsz reggel, muszáj, hogy tudatosan gondolkozz. Ne gondolkozz és elmélkedj bármin, amit a gonosz megpróbál a fejedbe ültetni. Kezdj el úgy gondolkozni, ahogy Isten akarja, és saját magad is gondolkozhatsz. Nem kell bármin elgondolkoznod, amit a gonosz kínál fel neked. Gondolkozhatsz saját magad is. Az egyik dolog, ami a segítségedre lesz, az az, ha hangosan kimondasz dolgokat. Kelj fel reggelente, és ha képes vagy rá, és örömmel teszed, akkor térdelj le az ágyad mellett, és mondd azt, Jézus. Jézus, Jézus, Jézus. Segíts ma nekem úgy viselkedni, ahogy te szeretnéd. Tudod, te Istennek dolgozol, ő ad neked fizetést. Ha mész, és minden nap azt teszed, amit tenned kell, akkor megkapod a fizetésedet. Isten gondoskodni fog rólad. Na gyerünk, hozzátok beszélek. Isten gondoskodni fog rólatok. Mindannyian Istennek dolgozunk. A Bírák 6:34 azt mondja, ekkor az Úr felruházta lelkével Gedeont. Halleluja! Ez a legjobb ruha, amit viselhetünk. Bírák 6:34. Isten lelke önmagával ruházta fel Gedeont. Isten felruház minket az ő szellemével. Aztán azt kéri tőlünk, hogy menjünk és képviseljük őt. Jobb 29:14-16. Nézzük meg. Jobb azt mondta, igazságot öltöttem magamra. Hogyan öltött fel az igazságot? Ahogy majd tovább haladunk az este folyamán, meglátjuk, hogy az igazságosság az egy kettős dolog. Először is azt jelenti, hogy jó kapcsolatba kerülhetünk Isten előző kegyelme, irgalma, és meg nem érdemelt jó indulata által, hogy semmit nem kell tennünk, és nem kell kiérdemelnünk ezt. Másodszor pedig az, hogy meg kell élnünk ezt az igazságosságot a mindennapi életünkben. Mind nagyon lelkesek leszünk, amikor meghalljuk, hogy Isten hogyan tett minket igazzá Jézus Krisztus vére által. De legalább ilyen lelkesen kéne megtanulnunk, hogy hogyan tegyük a jó dolgokat a mindennapjainkban. Figyelsz-e arra, hogy minden nap az Isten szellemébe öltözve járj és kelj, hogy a megfelelő szellemi ruhákat viseld, Istent képviseld, és a helyes dolgokat tedd. Ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe, mert a maga idején aratunk majd, ha meg nem lankadunk. A Biblia azt is mondja, hogy akik szeretik az igazságot, azoknak különleges kenetük lesz Istentől. Szeressétek az igazságot. Akarjatok helyesen cselekedni. Helytelen, ha megbocsátatlanságot hordozunk. Tanulmányozz azt a területet, amíg áttörést nem tapasztalsz. A szolgálatom során még soha, kb. Most is ilyen helyzetben vagyunk. A szolgálatom során még soha nem fordult elő soha, hogy amikor a széthúzásról és megbocsátatlanságról tanítottam, függetlenül attól, hogy hányan voltak a teremben, akár több ezren, mint ma este, és a végén azt mondtam, mindenki álljon fel, akinek meg kell bocsájtania valakinek, akkor soha nem volt olyan, hogy a teljes gyülekezet 70-80%-a ne állt volna fel. Soha, sehol, egyszer sem fordult elő. Te kire vagy mérges? És amikor ilyen halkan tapsoltok, lehet, hogy azért esik nehezetekre hangosan tapsolni, mert talán ti is beleestek ebbe a kategóriába.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna 7.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Napos időre számíthatunk, visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Ukrajna fokozza a drón és rakéta támadásait Oroszországgal szemben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése is. Visszaszállna az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon és annak hozama az alapítványok megszűnésekor. Az erről szóló módosító javaslatot elfogadta a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A tervezet szerint az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és az alapítványok megszüntetéséről is dönthet. A magánalapítók által bevitt vagyonra ugyanakkor nem vonatkozik a visszaszállási szabály. Vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével szemben a központi nyomozó főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirathamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indítatású az ellene még 2024-ben indított eljárás. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága. Hamarosan napi 600 drónnal és rakétával fogja támadni Ukrajna Oroszországot. Erről az ukrán elnök beszélt az észtfővárosban, Tallinnban, az észak-európai és balti országok kormányfőivel lezajlott találkozója után. Volodymyr Zelenszkij azt mondta, jelenleg napi 300-350 nagy hatótávolságú csapásmérőeszközt vetnek be az ukrán erők. Ha ezt sikerül megduplázni, Oroszország úgy fogja érezni ezt a háborút, ahogyan Ukrajna érzi. Ők is a saját otthonaikban fogják azt megtapasztalni, fogalmazott az ukrán elnök. Az Unió újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben.
0: Időjárás.
1: Marad a napos, gomoly felhős idő. Szerdán napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene.
0: Ez a Manna

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Egyébként június 9-e van. 99 éve született ezen a napon Nemcsics Antal festőművész, környezettervező, egyetemi tanár, a műszaki tudományok kandidátusa, doktora, színelmélettel foglalkozott, kidolgozta a koloroid színrendszert és a komplex színharmónia elméletet. 89 éve született Wittner Mária, politikus, fideszes országgyűlési képviselő, 56-os forradalmár, 2 éves korától a Karmelita rend nevelte, majd 1950-től állami gondozásba került. Az 56-os forradalom idején sérülteket látott el, és részt vett a harcokban, a Korvin közben is a Vajdahunyad utcában tevékenykedett. 1956. november 4-én a szovjet invázió során az Üllői úton aknarepeszektől sebesült meg. Az 56-os megtorláskor halálra, később életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 13 év után 1970-ben szabadult. Ezután ment férjhez, és Dunakeszin takarítóként és varrónőként dolgozott 87-ig, amikor leszázalékolták. A politikába a Kádár rendszer bukása után csatlakozott, és részt vett több 56-os szervezet munkájában is. 87 éve Budapesten látott napvilágot Kemény Kázmér, táncdalénekes, bőgős, valamint 7-szeres bajnok kajakozó, művész neve Kazi. Tanulmányait magánúton végezte, pályafutását segédmunkásként kezdte, dolgozott anyagbeszerzőként és volt osztályvezető, 40 éve zenész, zenekarvezető, táncdalénekes, szervező, szerkesztő és rendező egy szemében. Művei a Vándordal többek között, vagy a Csini Baba. 82 éve született Holdas György, Munkácsi Mihály díjas szobrászművész, a Szentendrei Vajda Lajos stúdió alapító tagja. Kőfaragó szakmunkás iskola mellett tanult rajzot és anatómiát Szamosi Sós Vilmos szentendrei műtermében, és az Ónodi Béla vezette képzőművészkörbe járt. 1972-ben Szentendrén a Vajda Lajos stúdió alapító tagja volt. Nonfiguratív kőplasztikákat, majd míves groteszk érmeket készített. Szobrászat a szűkszavú, néhány tiszta, egyszerű jelet használ gyakran, simára csiszolt arctalan gömböt, mint politikus fejet, a háromszög és a kör kombinációját, a kitüntetést, a felülnézetből nézett emberformát. A 90-es évektől szobrászképeket is készített, melyek finoman megmunkált márvány és mészkő domborművek, kerámiával, fával merített papírra festett tusrajzokkal kombinálva. 73 éve Budapesten látott napvilágot Hűvösvölgyi Ildikó, színművésznő, Kossuth díjas, konzervatóriumban végzett zongora énekszakon, majd a Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után 75-től a Veszprémi Petőfi Színháznál játszott, később a Madách Színház tagja lett. Híres szerepei az Úri Múria Varázsfúvala, illetőleg a János Vitézben nyújtott alakítása. 56 éve született Tasnádi István, József Attila díjas drámaíró. 97-ben végzett színháztörténészként a Pannon Egyetemen Veszprémben. A Károli Gáspár Református Egyetem bölcsésztudományi kara színháztudományi mesterképzésének oktatója, 92-től publikált rendszeresen. Verseit, kritikáit szinte valamennyi jelentős irodalmi és színházi folyóirat közölte. 93-ban jelent meg Walter Egon válogatott búcsú levelei című verses kötete, 2000-ben Kokainfutár című dráma kötete, 2004-ben Taigetos Csecsemő otthon című válogatás kötete, amely a Schilling Árpáddal közösen készített előadások szövegét tartalmazta. 148 éve hunyt el Sklarnicki Antal építész, Budapest arculatának meghatározó építésze. Válogatás legismertebb épületeiből az Oktogon 4 épülete, a Magyar Tudományos Akadémia, Széchenyi István tér, főposta épülete, Budapest, Petőfi Sándor utca, a Budapesti Tudományegyetem Szerb utca épülete és az egyetem könyvtára. 31 éve hunyt el Lelkes István, újságíró, író, fotóművész a mai napon. Lelkes 1942-ben a Népszavánál kezdett, ahol a német megszállási külső munkatársként dolgozott. 45-ben a Lap rendes munkatársa lett. Mesterének tekintette Bálint Györgyöt, Szerb Antalt és Márai Sándort. Kollányi Ágoston mellett a filmgyárban is dolgozott. Tanulmányai, kritikái jelentek meg az Interpress, az Új Írás, az Új Hang, az Élet és Irodalom, a Magyar Nemzet és egyéb újságok hasábjain. A Rádióiskola sorozatban közölte a híres emberek életpályáját bemutató hangjátékát.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam ma a főváros kapcsán. Például a Budapest és Torontó között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A Torontó és Budapest között közlekedő járat október 24-ig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Tárkányi Zsolt felidézte, hogy néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is, ami jelzi az észak-amerikai kapcsolatok erősödését. Az államtitkár kifejtette, Budapest és Magyarország iránt növekvő érdeklődés a repülőtér teljesítményében is megmutatkozik. A forgalom tavaly közel 20 millióra nőtt, ami 2023-hoz képest mintegy 20%-os növekedés. Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi infrastruktúra lassan már nem lesz elegendő az igények kiszolgálására. Legalább ilyen fontos, hogy megépüljön a repülőtér és a Budapest belvárosa közötti kötött pályás kapcsolat a meglévő országos vasúthálózatba integrálódva, és a kormány elkötelezett ennek megvalósítására. Ez azért fontos, mert így nem csak Budapestről, hanem az ország minden részéről is gyors, kötött pályás kapcsolat jöhet létre a repülőtérrel, ami nem csak az utasok kényelmét biztosítja, hanem a főváros úthálózatát is tehermentesíti. A távirati iroda kérdésére elmondta, hogy a kormányban most mindenki az uniós források hazahozatalán dolgozik, ez a legfontosabb feladat augusztus 31-ig, és a gyors vasút esetleges uniós finanszírozása majd a következő költségvetési ciklusban lehetséges. Közben több mint 1300 gyorshajtót mértek be májusban 6 kerületben, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A kerületi önkormányzatok által telepített és a rendőrkapitányságok által üzemeltetett trafipoxok idén májusban a második, a harmadik, a hatodik, a 11., a 15. és a 20. kerületben összesen 1356 gyorshajtót mértek be. A rendőrségi közlemény szerint az 50 kilométeres megengedett sebességnél a legnagyobb mért adat a 6. kerületben volt. Egy sofőr ugyanis az Andrássy úton 122 kilométeres sebességgel közlekedett, amiért 312 000 forint közigazgatási bírságot szabtak ki. A budapesti rendőrfőkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedés biztonságra, különösen az egyik legfőbb baleseti veszélyforrása sebesség túllépés visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen tartanak sebességméréseket. A jó idő közelettével egyre többen keresik fel a vízpartokat, köztük a tavakat, folyókat. A fővárosi kormányhivatal közzétette a természetes fürdőhelyek hivatalos listáját. 2026-ban 25 kijelölt természetes fürdőhelyen engedélyezett a fürdés, ebből 4 található a fővárosban, 21 pedig Pest megyében. A természetes fürdőhelyekkel kapcsolatos hatósági feladatokat Budapest főváros kormányhivatala látja el, ők jelölik ki a fürdőhelyeket és ellenőrzik a vízük minőségét. A legfrissebb tájékoztatásuk szerint Budapesten a következő helyszíneken engedélyezett idén a strandolás. Ilyen a Flava Beach, az Árasztópart, a Római Parti Plázs, a Joker Horgásztó és Strand kerület, de engedélyezett még Pest megyében a Lupa Strand használata, a Pázsittó fürdő, a Forgó Strand Dunabogdányban, a Postás Strand Szentendrén, többek között a Horányi Strand, Gödön a Széchenyi Strand, vagy a Felsőgödi Strand, vagy a Nagymarosi Strand. Nem engedélyezett vagy zárva tartó strandok is vannak 2026-ban. A Tavirózsa Kemping Tóstrandon a kormányhivatal nem engedélyezi a fürdést idén, ahogy a Naturista Oázis Kemping Tóstrandján sem. Emellett a Nomád Kemping Tóstrand az üzemeltető bejelentése szerint idén sem nyit ki, a Dömsödi Strandfürdő pedig teljes körű felújítás miatt hosszabb ideig zárva tart. Arnold Schwarzeneggert Budapesten a Márvány utca környékén látták kerékpározni, a sztárt a bringázás Facebook oldal szúrta ki. A bejegyzés szerint a Terminátor előbb a Flex Gymben edzett, majd levezetésként biciklire pattant. A bejegyzés szerzője úgy fogalmazott, a Márvány utca környékén találkoztam egy Terminátorral. A Post szerint Schwarzenegger is kísérete korábban a Flexben edzett, majd levezetésként bringázott. Arnold Schwarzenegger nem először jár egyébként Magyarországon, korábbi látogatásai során Orbán Viktorral is találkozott, akivel jó kapcsolatot ápol. Schwarzenegger budapesti felbukkanása, amelyről pár nappal ezelőtt a Magyar Nemzet számolt be elsőként, ezúttal is gyorsan felkeltette a rajongók figyelmét. Brutális a helyzet Budapesten, közben fél év alatt több mint 43 000 kátyút kellett betömni. Január közepe óta jelentősen megszaporodtak az úthibák a fővárosban. A Budapest közút fél év alatt 43 471 kátyút tüntetett el, miközben a kátyúzásra szánt éves keret is elfogyott. Ez, mint írták, a kétszeres a tavalyi év azonos időszakában elvégzett javítások számának. Közölték, a kátyúk száma 2026. januárjának közepétől emelkedett meg jelentősen. Ekkortól több héten keresztül megnövelt kapacitással, alvállalkozók bevonásával dolgoztak a keletkező burkolathibák elhárításán. A kátyúzási és egyéb burkolatjavítási munkák ugyanakkor egész évben folyamatosan zajlanak. A burkolathibák javítására fordított kiadások az idei év első 5 hónapjában elérték a bruttó 405 millió forintot, amely meghaladja az erre a célra tervezett bruttó 356 millió forintos éves költségkeretet. Az év hátralevő részében a szükséges feladatok ellátását más források átcsoportosításával tudják biztosítani. Hozzátették, a kátyúzások és kisebb felületű burkolatjavítások mellett a Budapest közút márciustól nagy felületű aszfaltozást is végez a kezelésben lévő úthálózaton. A legendás brit zenekar a Duran Duran 14 év után tér vissza Budapestre egy nagyszabású showval és a legnagyobb slágerekkel. Június 28-án Budapestre érkezik a brit pop-rock történelem egyik legfényesebb csillaga. A Simon Le Bon vezette legendás csapat közel 5 évtizede írja a popzene történetét. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkon átívelő slágerek és olyan dalok, amelyek ma is ugyanazzal az erővel szólalnak meg, mint megjelenésükkor. A Hungry Like the Wolf, a Rio, az Ordinary World vagy a Come Undone egy korszak életérzés himnuszai. A Duran Duran koncertek különlegessége, hogy tökéletes egyensúlyt teremtenek a nosztalgia és a modern koncertélmény között. Látványos vizuális világ, kifogástalan hangszerelés, elegancia és energia találkozik egy olyan produkcióban, amely egyszerre szól azoknak, akik az MTV aranykorában szerettek bele a zenekarba, és azoknak is, akik csak most fedezik fel a brit ikonok varázsát. A Rock and Roll Hall of Fame tagság és a teltházas aréna koncertek bebizonyították, hogy a Duran Duran nem a múlt, hanem a jelen. Június 28-án egy este erejéig újra felragyognak a 80-as évek legfényesebb neonfényei a sportarénában. Akár évtizedek óta rajongók vagyunk, akár most készülünk először találkozni velük élőben, egy dolog biztos, a Duran Duran koncertje nem pusztán egy zenei esemény lesz, hanem egyszerre időutazás és ünnep. Az este exkluzivitását és jelentőségét tovább emeli, hogy a hazai elektronikus popszéna egyik legfontosabb mérföldköve is ezen a színpadon valósul meg. 8 év különválás után az eredeti felállásban lép színpadra a kompakt diszkó, Lotfi Begi visszatér a zenekarba, hogy újra együtt álljon a nézők elé Valkó Csabával és Pál Gáborral. Hamarosan újabb programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

morzsa. Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét.

0: is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos. Tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
1: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. június 9-e van, kedd, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Több mint 43 ezer kátyút javítottak ki Budapesten fél év alatt. Több mint 1300 gyorshajtót mértek be egy hónap alatt a fővárosban. Közvetlen villamos járat kötheti össze Észak-Pestet és Dél-Budát. Már is mondom a részleteket, üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Rekordszámú úthibát javított ki idén a budapesti közút. Az év első 6 hónapjában több mint 43 ezer kátyút szüntettek meg a fővárosi utakon, ami kétszerese a tavaly ilyenkor elvégzett javítások számának. Január és június között összesen 43.471 kátyút javított ki a Budapest közút, közölte a társaság a távirati iroda megkeresésére. A vállalat tájékoztatása szerint ez a mennyiség csak nem kétszerese a 2025 azonos időszakában elvégzett javítások számának. A kátyúk számának jelentős növekedése január közepétől vált érzékelhetővé. A társaság több héten keresztül megnövelt kapacitással dolgozott, és alvállalkozókat is bevonta a balesetveszélyes úthibák gyors elhárításába. A kátyúzási munkák ugyanakkor az év minden időszakában folyamatosan zajlanak. A burkolathibák javítására fordított összeg az idei év első 5 hónapjában elérte a bruttó 405 millió forintot. Ez már most meghaladja az eredetileg erre a célra tervezett 356 millió forintos éves keretet. A Budapest közút közlése szerint az év hátralévő részében a szükséges munkák finanszírozását más források átcsoportosításával biztosítják. A kisebb javítások mellett március óta nagy felületű aszfaltozási munkák is zajlanak a fővárosi úthálózaton. Ennek során nem csak az egyes kátyukat javítják, hanem összefüggő útszakaszokon cserélik vagy újítják fel az aszfaltburkolatot, szükség esetén a pályaszerkezet egy részének cseréjével együtt. Az elmúlt hónapokban többek között a 18. kerületi Lőrinci úton, a 14. kerületi Tököli úton, a 4. kerületi Temesvári utcában, a 10. kerületi Bogáncsvirág utcában, valamint a 2. kerületi Zöldmáli lejtőn és Széher úton végeztek nagy felületű útburkolat felújítást. A munkálatok a következő hónapokban is folytatódnak a fővárosi úthálózat több pontján. Továbbra sem lassítanak eléggé a budapesti autósok. A rendőrség adatai szerint májusban több mint 1300 gyorshajtót rögzítettek a trafiboxok a főváros 6 kerületében. Összesen 1356 gyorshajtót mértek be májusban a budapesti rendőrfőkapitányság által üzemeltetett trafiboxok a 2., a 3., a 6., a 11., a 15. és a 20. kerületben, közölte a BRFK. A sebességmérő berendezéseket a kerületi önkormányzatok telepítették, működtetésükről pedig a helyi rendőrkapitányságok gondoskodnak. A mérések szerint továbbra is sokan hagyják figyelmen kívül a sebességkorlátozásokat. A hónap legkirívóbb esete a 6. kerületben történt. Az Andrássy úton egy autós az engedélyezett 50 km/órás sebesség helyett 122 km/órával közlekedett. A jelentős túllépés miatt a sofőrre 312 ezer forintos közigazgatási bírságot szabtak ki. A rendőrség szerint a trafiboxok célja elsősorban a balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. A tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy a sebesség túllépés továbbra is a közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, ezért az ellenőrzések a jövőben is folytatódnak a főváros több pontján. Közel 50 év után újulhat meg a nyugati téri aluljáró. Jelentős átalakulás előtt áll Budapest egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja. A tervek szerint a nyugati téri aluljáró teljes körű felújításon eshet át, a fejlesztések pedig a pesti fonódó villamos projekt részeként valósulhatnak meg. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a Bajcsy-Zsilinszky úti villamosvonal tervezéséhez kapcsolódva a nyugati téri aluljáró korszerűsítésének előkészítése is megkezdődhet. A projekt részeként mintegy 2 kilométer hosszú új villamospálya épülhet a Bajcsy-Zsilinszky úton, a nyugati téren és a Váci úton keresztül egészen a Lehel térig. A kiviteli tervek várhatóan 2028 második felére készülnek el. A beruházás során megújulhatnak az aluljáró utas forgalmi és üzemi terei, korszerűsödhet a közvilágítás, új tűz- és vészjelző rendszert építhetnek ki, valamint felújíthatják a gépészeti berendezéseket és az utastájékoztatási rendszert is. A tervek között szerepel egy akadálymentes nyilvános mosdók kialakítása, valamint a kapcsolódó közműhálózat korszerűsítése is. Kovács Bendegúza, a BKK szóvívője az Inforádiónak azt mondta, hogy a nyugati téri aluljáró mintegy 45 éve épült, és azóta csak kisebb felújításokat végeztek el rajta. Átfogó rekonstrukcióra eddig nem is került sor, ezért vált szükségessé a teljes körű korszerűsítés. A fejlesztés során a szakemberek a gyalogos kapcsolatok javítását és új funkciók kialakítását is vizsgálják. Többek között rámpával megközelíthető kerékpártárolók létrehozása is szerepel az elképzelések között. A BKK célja egyébként, hogy Budapest egyik legfontosabb közlekedési csomópontja hosszú távon korszerűbb, biztonságosabb és kényelmesebb környezetet biztosítson az utasok számára. A tervek szerint a villamosfejlesztés befejezése után minél hamarabb megkezdődhet az aluljáró felújítása is. Jelentős közlekedési fejlesztésre készül Budapest, a Pesti Fonódó villamos projekt folytatásával közvetlen villamos kapcsolat jöhet létre Észak-Pest és Dél-Buda között, miközben a nyugati tér környezete is átalakulhat, ugye erről már beszéltem az előbb. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a Pesti Fonódó villamos projekt második ütemének célja, hogy összekapcsolja a jelenleg külön működő villamoshálózati szakaszokat. A tervek alapján a dél-budai 47-es és 49-es villamosok vonala összeköttetésbe kerülhet az észak-pesti 12-es és 14-es járatokkal. A fejlesztés részeként mintegy 2 kilométer hosszú új villamospálya épülne a Bajcsy-Zsilinszky úton, a nyugati téren és a Váci úton keresztül egészen a Lehel térig. Kovács Bendegúz, a BKK szóvívője azt is elmondta, hogy a koncepcionális tervek már elkészültek, és a nyilvánosság számára is bemutatták azokat. A következő lépés pedig az engedélyezési eljárás lesz, a kiviteli tervek pedig a jelenlegi ütemezés szerint 2028 második felére készülhetnek el. A beruházás pedig nem csak a villamos közlekedést érinti, a kapcsolódó közterületek is megújulhatnak, így új gyalogos kapcsolatok, forgalomcsillapított közterek, akadálymentes megoldások, biztonságos kerékpáros infrastruktúra és több zöld felület kialakítását is tervezik. 10 eltűnt embert találtak meg egy budapesti rendőrségi akcióban. Több mint 180 embert fogtak el a rendőrök egy 2 hetes budapesti akció során, az ellenőrzéseknek köszönhetően pedig 10 eltűntként keresett személy is épségben előkerült. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint május 18-a és június 1-e között zajlott a célkörözési akció 4. üteme. A rendőrök a 7., a 8. és a 19. kerületi kapitányságok, valamint vidéki társszervek bevonásával összesen 1620 ügyet vizsgáltak át. Az akció eredményeként 183 embert fogtak el, közülük 10 eltűntként körözött szemét épségben megtaláltak, 17 embert pedig kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt állítottak elő. A rendőrök elfogtak egy olyan férfit is, aki szerepelt az országos top 50-es körözésű listán. A bíróság korábban kifosztás miatt 7,5 év szabadságvesztésre ítélte. A BRFK közlése szerint a körözések hátterében összesen több mint 12 évnyi meg nem kezdett szabadságvesztés, valamint közel 2 millió forint be nem fizetett pénzbírság állt. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: A mozgás éjszakája június 12-én ismét meghódítja a budapesti Hősök terét, valamint közel 100 további helyszínt országszerte és a határokon túl is. A nyár egyik legnépszerűbb ingyenes sportfesztiválja egész éjszakás mozgással, látványos programokkal és fesztivál hangulattal vár minden korosztályt. Újra felpesdült át Budapest és az ország számos pontja, érkezik a mozgás éjszakája, a nyár egyik legnépszerűbb ingyenes sportfesztiválja. A kivilágított Hősök terétől a Városligeten át egészen a vidéki és határon túli helyszínekig egész éjszaka mozgás, zene és fesztivál hangulat várja az érdeklődőket. A rendezvény idén is bebizonyítja, a sport közösségi élmény, amely összehozza az embereket határokon innen és túl is. Budapest éjszaka is lendületben, egy jó kis zumbával, egy intenzív fitness órával lehet csatlakozni az eseményhez, de ha ennél is több kihívásra vágyunk, kipróbálhatjuk a sárkányhajózást vagy a szapozást a Városligeti tavon, tollas labdázhatunk hajnalig, meghódíthatjuk az óriási bulderfalat, és végigmehetünk az akadálypályán. Azoknak sem kell unatkozniuk, akik folyamatosan mozgásban szeretnének lenni. Túrázhatunk a Ligetben, élvezhetjük az éjszakai panorámát a Néprajzi Múzeum tetejéről, futhatunk a lezárt Andrássy úton, kerékpározhatunk Budára is vissza a Margit szigeten keresztül, vagy elővehetjük a Görkorcsolyát és végig gurulhatunk a belvároson. A budapesti esemény június 12-én pénteken 19 órakor indul a Hősök teré. Közben újabb világsztár lép majd fel a magyar fővárosban. A$AP Rocky októberben első koncertjét adhatja Magyarországon. A világhírű amerikai rappernek korábban több itteni fellépése meghiúsult, legutóbb tavaly a Sziget Fesztiválon, ám október 5-én Don't Be Dumb című világkörüli turnéjának meghosszabbítása keretében a Papp László Budapest Sport Arénában ad műsort. Az 50 állomásosra duzzadt koncertkörült középpontjában A$AP Rocky idén 8 év szünet után megjelent új lemeze áll. A túr május 27-én indult Észak-Amerikában egy teltházas koncerttel Chicagóban, az új album dalai mellett pályafutásának legnagyobb slágereit is előadta. A turné ezt követően olyan városokat érint majd, mint Toronto, Boston, Atlanta, Houston, Los Angeles és Vancouver. A turné augusztusban Európában és az Egyesült Királyságban folytatódik. A koncertsorozat eljut többek között Brüsszelbe, Londonba és Milánóba is. Most egészült ki a turné Lódzzal, Prágával, Budapesttel, Zágrábbal, Belgráddal. A turné majd Athénban zárul. Augusztusban lesz 160 esztendős az állatkert, de a jubileumi évet folyamatosan ünneplik. Régen és most címmel például játékos időutazást tartanak több helyszínen összetett sétával, családi játékokkal, feladatokkal tarkítva. A Légy ott élményprogramban a gondozó eteti az állatot és foglalkozik vele, ami kifejezetten látványos. A pontos program megtalálható a honlapon, de a pápaszemes pingvineknél 10 órakor kezdenek, ők kézből kapják a halat. 10:30-kor a ragadozóknál és a denevéreknél van látványetetés. Népszerű program még a fóka tréning 11-kor, de van kertészeti bemutató, gorilla, óriás vidra és pelikán etetés is. A cápák világa elnevezésű programnál a gondozók könnyű búvár felszerelésben merülnek le a cápák közé. Fontos misszió még az állatmentés, tavaly 3000-nél is több példányt mentettek meg. Az esti séták szezonja már indult, májustól szeptemberig havonta kétszer kerül rá sor. Ilyenkor zárás után kis csoportos formában vezetett séta során bejárható például az állatorvosi rendelő, a cápasúri kulisszák mögötti területe, de akár az orszarvúkhoz is közel lehet kerülni. Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából 1 hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fatermetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció már a teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 000 növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a Tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról, hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand- és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand- és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand- és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emeleten lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand- és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről. Budapesten összesen 16 közüzemi víztorony működött, néhányat már lebontottak, és csak hármat használunk eredeti funkciójának megfelelően. Az érdekes építményekről a Virav Budapest írt, és vette számba a legnépszerűbbeket, ilyen például a budafoki víztorony. 3000 köbméternyi víztárolására alkalmas Budapest legfiatalabb közüzemi víztornya, amely a Kamara erdei fennsíkon épült, a magasabban fekvő területek számára biztosít állandó nyomást, és a térség állandó vízellátása miatt volt rá szükség. Az építmény 2006 végére lett készen, statikai szempontból bravúros, hiszen kelyhe a megszokottól eltérően nem szimmetrikusan, hanem kisé eltolva ül a törzsön, építésénél pedig egyedülálló technológiai megoldásokat is alkalmaztak. A következő a Népligeti vízmű és víztorony. 1892-ben épült, Kailinger Mihály tervei alapján magassága 35 méter. Talán ez a víztorony segít legjobban emlékezni arra, hogy milyen fontos az életünkben a tiszta, jó minőségű, vezetékes víz, ami tulajdonképpen csak az elmúlt bő 100 évben lett evidens a városainkban. A Népliget víztornya az 1892-es kolera járványt követően épült, hogy a közeli tisztviselő telepet friss vízzel lássa el. Egy aknakút és egy termelési berendezés is tartozik a kívülről leginkább egy ódon várkastély hangulatát idéző épülethez, ami jelenleg már nem eredeti funkciójában működik, de műemléki védettséget élvez. Egy belga cégnek köszönhetően épült meg Újpest egyik legfontosabb jelképe, a jelenleg használaton kívül lévő víztorony. A torony 1912-ben épült Dümmerling Ödön és Mihalik Győző tervezete, magassága 56,8 méter. Eklektikus, historizáló stílusban épült, csinos vaskupoláját esztétikai okokból kapta. 1944-ben a visszavonuló németek majdnem felrobbantották, de az újpesti partizánok rajtaütöttek a nyilas őrségen, és megakadályozták a rombolást. Tetüket ma emléktábla hirdeti az épület oldalán. Az óbudai gázgyár víztornya a következő torony. A jellegzetes épület egy elvarázsolt kastély benyomását kelti, pedig régen Budapest egy része neki köszönhette a fényt, ugyanis itt fejlesztették azt a gázt, amit egykor világításhoz használtak. A gázgyár egykori épületei közül a legmagasabb a víztorony, körülötte kátránytornyok helyezkedtek el. A víztoronyban derített, szűrt dunavizet tároltak, a felső medence mellett a törzsében másik három henger alakú medence volt, egymás alatti szinteken. Az alsó fűtött medencébe a gázgyártás során melléktermékként keletkezett kátrány került. A gázgyár 1910 és 13 között épült, víztornya 56 méter magas. A körülötte található munkás lakóterep szintén mesebeli hangulatot áraszt. A Hilton szálló víztornyához kanyarodunk. Kevesen mondanák meg, hogy az 1254-ben alapított domonkos kolostor és egy klasszicista épület romjain épült Hiltonnak bizony saját víztornya is van, ami az épület mellől is jól látható. A budai várban található szállodának a magassága miatt volt szüksége saját víztoronyra, ez pedig az eredetileg a domonkosok számára épült, majd 1945-ben súlyos bomba találatot szenvedett, Miklós torony kínálta az alapot. Erre épült betonból és üvegből az 1970-es években a viszonylag kicsi, 50 köbméteres víztorony, amit ma már tűzvízitárolónak használnak. Ja.

0: legyőzhetett. Manna FM, Budapest Update.
1: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények, az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fa termetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció már a teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 ezer növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A stand fotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emelettel lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
3: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna Morzsa.
1: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyunk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai műsor vendége Honpod Bálint, a Clivora AI orvosírnok rendszer egyik alapítója. Hogy miről is van szó pontosan, hát nem titok, és hát nyilván a dolognak a neve is mutatja, hogy a mesterséges intelligencia nagyon sok helyen jelenik meg. Nagy léptékben, nagy szerepben, fontos szerepben, és úgy tűnik, hogy ez az orvosvilágban, az egészségügyben is megjelenik. Hogy hogyan tud segíteni, hát erről fogunk beszélni. Szia Bálint, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatóknak.
1: Azt gondolom, hogy ünnepelhetjük azt ebben az esetben, hogy egy újabb magyar nagyszerű találmányról beszélünk, hogy fiatalok hozták ezt össze, és hogy emögött is nyilván van egy saját sztori. Amikor valaki ilyen szenvedéllyel kezd el kutatni, fejleszteni, valaminek a létrehozásán dolgozni, ott mindig van valami mögöttes történet.
2: Igen, valóban van. Lehet, hogy meglepő lesz, de azt hiszem, hogy ennek az egész történetnek a szikráját egy Budapesten dolgozó idősebb orvos adta, akinek hát már mondhatjuk, hogy elege volt az állandó gépelgetésből, és megkérdezte az alapító társamat, hogy hát miért nem lehet ezt egy AI-jal megcsinálni, és tulajdonképpen innen jött az ötlet, hogy tulajdonképpen miért nem lehet ezt egy AI-jal megcsinálni, és akkor kerültem én a képbe, ugye az alapító társam megkeresett engem, mert tudta, hogy én már évek óta a mesterséges intelligencia orvosi alkalmazásaival foglalkozom, és tulajdonképpen innen indult el ez az egész történet.
1: Hogy indult el? Hogy kezdtetek el ezzel dolgozni? És miről van szó pontosan, ugye, mert itt arról beszélünk, ha jól gondolom, én mondjuk páciensként, hogy amikor az ember elmegy egy vizsgálatra, vagy elmegy mondjuk egy időpontra, akár csak egy konzultációra, akkor ott nagyon sokáig az orvos a vizsgálat, vagy a beszélgetés után sokáig gépel, vagy diktál az asszisztensének. Olyankor történik az, hogy leírják az anamnézist, és ez fárasztó, és ez macera, meg ez túlságosan időigényes, és vesz el időt, mondjuk még plusz akár 3-4-5-6-8 páciens vizsgálatának a lehetőségétől is?
2: Igen, igen, erről van szó. Nem csak az anamnézist írják le, ugye amikor egy leletet megkapunk, abban benne van sok minden az anamnézis, a jelen panaszok, a státusz, hogyha történt valami vizsgálat, valami véleménynyilvánítás, tehát hogy sok minden kell belekerüljön egy ilyen dokumentumba, illetve hát szakrendeléstől függően például egy házi orvosnál nem csak egy lelet készül el, hanem például a házi orvos beutalókat is szokott írni, ami szintén egy ilyen fárasztó, repetitív feladat, amihez sokaknak nincsen kedvük, és akkor ugye itt tud belépni a rendszer. Azzal, hogy ezt nagyon egyszerűen kell elképzelni, van egy mikrofon abban a szobában, ahol a beszélgetés történik, annak a segítségével tulajdonképpen rögzítjük a beszélgetést, annak alapján megírjuk azokat a dokumentumokat, leleteket, zárójelentést, azzal most kezdünk el dolgozni, jelenleg leleteket, beutalót, ilyesmiket tud írni, ahelyett, hogy az orvosnak még a beszélgetés után le kelljen ülnie és pötyögnie, vagy diktálnia.
1: Amikor azt mondod, hogy ezen elkezdtünk dolgozni, és ezzel elkezdtünk foglalkozni, akkor nyilván ott elindult egy folyamat, de az is nagyon fontos, és erről is beszélj magáról a folyamatról, meg arról is, hogy mi a helyzet itt a GDPR-rel, tehát hogyha egy rendelőben a teljes beszélgetést rögzíti egy mikrofon, már pedig nyilván ott nem kapcsol ki meg be bizonyos dolgoknál, akkor ott mi a helyzet a személyiségi jogokkal, pontosabban az előbb említett GDPR-rel akár?
2: Így van, ez egy ilyen nagyon fontos kérdés, és nekünk is ezt több jogász segítségével kellett körüljárnunk, hogy pontosan hogyan tudunk megfelelni a követelményeknek. A GDPR kérdést két módon oldjuk meg. Az egyik az az, hogy teljesen lokálisan a helyszínen futtatunk mindent, tehát hogy tulajdonképpen semmi nem kerül ki feldolgozásra az internetre. Nyilván ez azzal jár, hogy a számítási kapacitást az adott intézménynek kell biztosítani ehhez a rendszerhez. A másik pedig az az, hogy kikerül ugye az internetre, tehát hogy távoli szervereken dolgozzuk fel. Itt ugye a GDPR két legfontosabb követelménye ezzel kapcsolatban az az, hogy nem tárolunk adatot, tehát hogy az a hanganyag, meg az a megírt dokumentum, amit a mi rendszerünk készít, az tulajdonképpen abban a pillanatban el is tűnik, hogy elkészült, tehát hogy ezt mi nem tároljuk sehol, és semmilyen ehhez kapcsolódó információt nem is tárolunk sehol, illetve hogy ezeknek az adatoknak a feldolgozása, ez mindenképpen az EU-n belül történik. Tehát, hogy olyan szervereket veszünk igénybe, amik az EU-n belül vannak fizikailag.
1: Bálint, köszönöm, hogy velünk vagy. Folytatjuk is a beszélgetést. A Clivora projekttel, vagyis az AI orvosinak rendszerrel és ről beszélgetünk. Az egyik alapítóval, Honpod Bálinttal. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, és jönnek még az érdekes részletek itt a Mannán.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Jó!

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hompod Bálinttal beszélgetünk tovább a mai műsorban. A Clivora AI orvosírnok rendszer egyik alapítójával nagyon sok érdekességet elmesélt már Bálint azzal kapcsolatban, hogy hogyan született meg ez a rendszer. Miért fontos ez a rendszer? Hogyan segít az orvosoknak? Miben segít? Mi a legnagyobb haszna ennek? És akkor ezt a kérdést nem csak az orvosok, illetve a szakemberek felé irányítanám, vagy az ő részükkel kapcsolatban, hanem nekünk pácienseknek hogyan tud ez segíteni, miben, mitől lesz könnyebb nekünk?
2: Amikor elindult a projekt, alapvetően mi két aspektusra koncentráltunk, ami ilyen szempontból egyértelműen fontos tud ez lenni. Az egyik az az, hogy lerövidül a rendelési idő, mivel hogy az orvosnak nem kell annyit gépelnie. A másik pedig az az, hogy olyan helyeken, ahol például nagyon nehéz orvosírnokot vagy asszisztens találni, ott bizonyos szempontból a feladatok egy része ezzel meg is van oldva, hiszen nem kell egy embernek diktálni, hanem lehet a rendszernek is diktálni, illetve nem is kell diktálni, hanem magától felismeri. Menet közben tulajdonképpen még rájöttünk, hogy egy ilyen rendszernek egyéb hasznos aspektusai is vannak. Az egyik az az, hogy sokkal részletesebb leleteket lehet írni rövidebb idő alatt. Ez én ugye, amikor megyünk tesztelni a rendszert, én elsősorban a beteg szemével tudom ezt nézni, hiszen én magam nem vagyok orvos, és egyből azt láttam, hogy mennyire örülnék, hogyha minden rendelésen, ahol járok, ilyen leletek születnének, mert egyszerűen kerekebb mondatokban, érthetőbben van megfogalmazva, és sokkal jobban fel tudom fogni én is, nem szakemberként, hogy mi is van.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy például amikor megkapunk egy leletet, vagy egy anamnézist, stb., tehát egy vizsgálatnak, vagy egy orvossal való találkozásnak a papírra vetett eredményét, akkor nem kell fölhívni az ilyen-olyan ismerőst innen-onnan az egészségügyből, hanem érteni fogom, hogy mi van azon a papíron rólam leírva?
2: Igen. Ez azért teljesen személyre szabható, tehát hogyha egy orvos ízlésének nem megfelel, az, ahogy alapjáraton a mi rendszerünk megfogalmazza a dolgokat, ő át tudja állítani magának, tehát hogyha valaki nagyon nem szereti a közérthető megfogalmazást, akkor ki tudja szedni belőle, de az az alapértelmezett, igen, hogy azért ezek jóval érthetőbb leletek, és szerintem egy beteg sokkal könnyebben el tud igazodni bennük, mint egy ilyen hagyományosan egy orvos által nagyon gyorsan megírt lelettel kapcsolatban. Van olyan orvos, aki például azt tapasztalja, hogy nem feltétlenül gyorsabb neki a rendelés azzal, hogy ezt használja, viszont a maga a lelet, amit kiad, az sokkal-sokkal részletesebb és érthetőbb, mert korábban mondjuk nem akart ezzel túl sok időt eltölteni, ezért csak két mondatot gyorsan oda pötyögött, és már ment is tovább, és ezzel meg ugye egy teljes átfogó dokumentumot ki tud állítani a dokumentumnak.
1: Egy kicsit visszatérve még erre a rendelőben elhelyezett mikrofonra, ugye ott nagyon sokszor, sőt, én mondhatom, nem csak a saját példámból kiindul, vagy az ember orvoshoz megy, vagy félelmében, vagy zavarában, vagy esetleg azért, hogy érthetővé tegye, vagy mentse magát, adott sztoritól függében, hogy melyik, be lehet helyettesíteni a megfelelő szót, de hogy mindenképpen túl sokat beszélünk magunkról a legtöbben. Ez is rögzül?
2: Ez rögzül, de tulajdonképpen ebből semmi nem fog belemenni a végleges dokumentumba. Tehát ezek a rendszerek, ezek már elég okosak ahhoz, hogy észrevegyék, hogy mi az, ami orvosilag releváns, és mi az, ami orvosilag nem releváns. Tehát ezt mi saját magunk tanítjuk ezeket a modelleket, nagy mennyiségű orvosi adaton, úgyhogy hogy ebből ki tudják hámozni azt, ami releváns, és ami nem releváns. Tehát én magam is láttam olyat sokszor, hogy bejön a beteg, arról beszél, hogy milyen nagy volt a forgalom, vagy nem tudom, a lánya esküvőjén volt, vagy akármicsoda, de ezek gond nélkül kiszűrődnek a végleges dokumentumban.
1: A Clivora AI orvosírnok rendszerrel és arról beszélgetünk, és annak kapcsán az egyik alapítóval, Hompod Bálinttal, akivel arról még nem beszéltünk, hogy milyen nehézségekbe ütköztek, és hogy hova lehet ezt fejleszteni, illetve hogy ebben az esetben is igaz-e az állítás, miszerint, hogy az AI azt tanul folyamatosan, és magát is fejleszti. Ezzel folytatjuk hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Hompod Bálint, a Clivora AI orvosírnok rendszer egyik alapítója. Már nagyon sok mindent megbeszéltünk ezzel a segítő rendszerrel kapcsolatban, hogy hogyan könnyíti meg az orvosnak és a páciensnek az életét az, hogy gyakorlatilag egy sokkal részletesebb és gyorsabban megszülető leletet, anamnézist, egy orvosi papírt kap az ember egy-egy vizsgálat vagy orvossal való találkozás végén, de nyilván amíg kialakul egy ilyen programrendszer, addig nagyon-nagyon sok nehézségen kell átmenni. Mi okozta a legnagyobb nehézséget nektek ezzel kapcsolatban? Ez az egyik kérdés. A másik pedig az, hogy itt is igazán ezzel a rendszerrel kapcsolatban, hogy az AI saját magát fejlesztést tanul minden egyes alkalommal, amikor elkészít egy ilyen leletet például.
2: Kezdem az első kérdéssel, hogy mi okozta nekünk a nagy nehézséget. Azt hiszem, hogy itt három érdekes dolgot lehet kiemelni. Az egyik az az, hogy pontosan a mikrofont, a hangrögzítést hogyan oldjuk meg. Mondjuk elindultunk egy olyan megoldással, hogy csak lerakunk egy ilyen konferencia mikrofont az asztalra, és az majd odafigyel mindenre, de gyorsan megtapasztaltuk azt, hogy az orvos feláll, kezet mos, beteg is feláll, oda mennek a vizsgálóágyhoz, akkor az már túl messze van, stb. Tehát nekünk nagyon sokat kellett keresgélni, hogy pontosan mi az a megfelelő mikrofon beállítás, meg mik azok az ilyen szoftveres tuningok tulajdonképpen, amikkel a hangrögzítés pontosságát meg tudjuk oldani. Másik, ami szerintem érdekes, az az, hogy ez a testre szabhatóság ugye meg van oldva az orvosok számára a rendszerben, hogy nem mindenki ugyanabban a stílusban, ugyanabban a struktúrában kapja meg a dokumentumokat, hanem mindenki be tudja állítani magának azt, ami számára a legideálisabb.
1: Mármint itt most egy kommunikációs stílusról beszélünk, akár szóhasználatról, ilyesmikről?
2: Akár szóhasználat, igen, de például az, ami nagyon fontos volt, hogy mondjuk mennyire legyen tömör, mennyire legyen részletes, ezt be lehet állítani, hogy milyen sorrendben kövessék egymást a különböző szekciók, van, aki nem tudom, előbb a jelen panaszt írná, de van, aki előbb a szedett gyógyszereket, ilyenekre kell gondolni. De egyébként stílust is valamennyire be lehet állítani, igen. Uh-huh. Illetve még az ilyen nagyon ritka szavak, amik mindig előfordulnak a rendelésen, mondjuk ilyen furcsa gyógyszernevek, furcsa betegségnevek, amik hiába gyűjtünk nagyon sok orvosilag releváns adatot a tanításhoz, ezek még így is nagyon ritkán kerülnek elő. Ezeknek a pontos detektálása, ez volt egy ilyen problémás pont, amit már sikerült megoldani, én azt gondolom. Második kérdésre visszatérve, hogy általában ezek az AI rendszerek úgy működnek, hogy nem direktben tanulnak, tehát nem arra kell gondolni, hogy minden egyes alkalom, amikor valaki használ egy AI rendszert, akkor abból úgymond élesben tanul a rendszer, hanem mindig történik egy ilyen nagy mennyiségű adatnak a gyűjtése, és van egy tanítási fázis, és a tanítási fázisban ami adat rendelkezésre állt, az, amiben tulajdonképpen tud dolgozni egy ilyen AI rendszer. Ugye korábban volt szó arról, hogy GDPR szempontból hogyan is áll ez a projekt, azért a GDPR-hoz hozzátartozik az, hogy nem szabad ezeket az adatokat gyűjteni és tárolni és tanítási célra felhasználni, csak hogyha ehhez valaki kifejezetten engedélyt ad. Ezért a rendszer nem is gyűjti és nem is használja tanításra azokat az adatokat, ami keletkeznek a használat során. Tehát ezt mi egy ilyen külön adatgyűjtési fázisban, külön engedélykéréssel szedjük össze azokat az adatokat, amiket mi használunk arra, hogy tanítsuk a rendszereinket.
1: Bálint, ez egy olyan rendszer, ami nem létezik, vagy nem létezett eddig, inkább így fogalmazok, sehol a világon?
2: Amikor mi indultunk, akkor persze próbáltunk körülnézni,

0: nem volt egyáltalán ilyen cég, amikor mi elindultunk, ez az mutatta nekünk, hogy itt komoly lehetőségek vannak.
1: Bálint, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál. Hompot Bálint volt a vendégünk, a Clivora AI orvosírnok rendszer egyik alapítója. Sok sikert nektek, és köszönjük, hogy segítetek nekünk, hétköznapi embereknek a ti tudásotokkal, és hogyha van újdonság a házatok táján, akkor szívesen látlak benneteket itt a Mannán. Köszönjük az idődet.
0: Mi köszönjük a lehetőséget.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Gazdik, kutyások, tessék figyelni, most a mannapközi állatbarát rovatában, itt a 98.6 Manna FM-en szófogadó és engedelmes kutyákat fogunk nevelni. A foglalkozás nyilván a kulcsa, a hatékony nevelési módszer, úgyhogy az együtt töltött idő is tud nagyon hasznos lenni. Ugye a kutyatartóknak csak egy jelentős része az, aki azt mondja, hogy felmerül benne a kérdés, hogy hogyan lehetne még jobb gazdi, hogyan tudna még jobb kapcsolatot kiépíteni a kutyájával, és hogyan tudná mindezt tudatosan csinálni. Azt mondják a szakértők, hogy annak a kulcsa, hogy engedelmes kutyát neveljünk, egyértelműen a hosszantartó türelem, a mérhetetlen kedvesség és a szerető szigor, ami inkább fegyelmet jelent. Elsősorban meg kell értenünk azt, hogy hogyan gondolkozik egy kutya, és miként tudjuk elérni azt, hogy szót fogadjon nekünk. Hogyha ezt sikerül elsajátítani, akkor egészen biztosan nagyon jó kommunikáció fog szépen kialakulni és virágba borulni majd a gazdi és a kutya között. Minél hamarabb kezdjük el a kutya nevelését, annál nagyobb az esélye arra, hogy a szófogadó kutya az valóban szófogadó kutya legyen, ezért aztán a legjobb egészen pici kortól elkezdeni ezt a folyamatot, kezdve azzal például, hogy azokat a szokásokat, amik számodra nem szimpatikusak, egyszerűen figyelmen kívül hagyod, így aztán a kutya ezeket mi hamarabb abba fogja hagyni, hiszen nem kap figyelmet rá. Ami pedig nekünk tetsző viselkedés, azt jutalmazzuk, dicsérjük, arra pedig rá fog szokni. Mint a gyerekek, érdemes már ebben az időszakban kialakítani a napi rendet is, pont mint a gyereknél. Legyél mindig következetes, ha valami nem tetszik, jelezd neki, ellenkező esetben pedig dicsérd meg, így nagyon hamar érteni fogja, hogy mi a számodra tetsző cselekedet, és már ebben a korban is elkezdhetjük tanítani őt az egyszerű parancsokra, a későbbiekben pedig ezt természetesen tovább is fejleszthetjük. Érdemes már ebben a korban megtanítani a kutya számára azokat az alapvető parancsokat, amik szükségesek az ő szocializációjához. Például, hogy a kunyerál, vagy esetleg ugat is, annak reményében, hogy kaphat egy kis ételt, akkor fontos, hogy erről leszoktassuk, és semmi esetre se adjunk neki a vacsiból ebédből. Úgyhogy érdemes követni az erre szóló tippeket is. Aztán a minőségi idő, ugye, ami nagyon fontos, pont mint a gyereknél. Ahhoz, hogy a kutya engedelmes legyen, hogy elfogadja a véleményünket, hogy figyeljünk rá, hogy számítsunk neki, ahhoz nagyon fontos minőségi időt együtt tölteni. A sétáltatás, vagy a rendszeres fésülgetés, beszélgetés során képesek vagyunk csak rá koncentrálni, és ezt meghálálja a kutya. Ő ilyenkor ezt érzi, hogy ő van a középpontban, és meg is próbál majd úgy viselkedni, hogy azzal imponáljon nekünk. Úgyhogy adjunk neki személyes teret és időt, ugyanakkor játszunk és foglalkozzunk vele, tanítsuk behívásra, vezényszavakra, és hogyha ezeknek engedelmeskedik, akkor jutalmazzuk, és így tudni fogja, hogy jót cselekedett, és akarja még többször csinálni. Aztán nagyon fontos a rendszer, nem csak a gyerekeknél, lám, ugye a kutyáknál is. Nagyon fontos, hogy minden naplak meglegyen a maga kerete. Reggel vigyük el sétálni, etessük meg, mielőtt elmegyünk a munkába, ugyanezt tegyük meg, mikor hazaérünk, és a séta során figyeljünk arra, hogy a kutya ne húzzon, hiszen nem ő sétáltat minket, hanem mi őt. Ügyeljünk arra is, hogy amikor szükségét érezzük, mellettünk jöjjön a kutya, és mi határozzuk meg az irányt, ugyanakkor fontos, hogy hadd élvezze ő is a sétát, és lehetősége legyen arra, hogy szabadon szaglásszon és felfedezhessen. És hogyha ő sokáig időzik egy látszólag jelentéktelen kis zsámbéknál, foltocskánál, száraz fűnél, hagyjuk hadszaglásszon, nem tudjuk, hogy milyen híreket kapott ő ott. Mi nem látjuk, de ő látja. A rendszernek az a lényeg, hogy szabályok vannak, amiket be kell tartani, és így tud igazán jól működő kiváló kapcsolat lenni a kutyus és a gazdája között. Az olyan alapvető parancsok elsajátítása, mint a maradj, ülj, állj meg, elengedhetetlenek, hogy a sétálás folyamatában a kutya biztonságban legyen mellettünk, ez is fontos. Sosem késő elkezdeni, ezt is érdemes a fejünkbe vésni, mert hogy annyit mindenképpen érdemes leszögezni, hogy bármikor elkezdhetjük a nevelést, maximum egy kicsit nehezebb dolgunk lesz, de semmiképpen sem szabad elkeseredni, mindent meg lehet oldani, és még az öreg kutya is tanul új trükköket, csak az a fontos, hogy az ember legyen eltökélt, legyen határozott, következetes, és ne veszítsd el az önuralmad, ne akard leuralni a kutyát, ne akard dominálni őt, ne azért legyen kutyád, hogy valakin uralkodhass, csak hozd meg a szabályokat, készíts napirendet, tölts minőségi időt a kutyáddal, és meglátod, hogy egy elképesztő szeretetteljes kapcsolat tud kialakulni köztetek.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Itt van az eper szezon, úgyhogy nézzük meg, hogy milyen zseniális ez a kis gyümölcs, ez a kis szemtelenül mosolygós, elképesztően finom ízű és nagyon egészséges kis gyümölcs. Mit érdemes tudni az eperről, és hogyan fogyasszuk? Ugye kétségtelenül az eper az egyik legnépszerűbb gyümölcs Magyarországon, ahogy ezt a Simon gyümölcs is írja, emellett pedig rengeteg pozitív hatása van. Édes, finom illatú, alacsony kalóriatartalommal rendelkezik, és itt Magyarországban is könnyedén megterem, magunk is termeszthetünk epret. Ráadásul a bogyós gyümölcsök közé tartozik, amelyek igen gazdagok antioxidánsokban, emellett pedig rengeteg vitamint, ásványi anyagot, fitonutrienst és rostot tartalmaz, így nem csak az íze, de az egészségügyi hatásai miatt is érdemes gyakran fogyasztani, és amikor szezon van, akkor aztán pláne amennyi belénk fér, annyi epret kellene megennünk. A további hatalmas előnye a kis pirosnak, hogy rendkívül sok módon fogyasztható, egyébként akár egész évben, mert hogyha szezonban fogyasztunk belőle, akkor lesz télidőre is. Már csak az a kérdés, hogy miként mutatkozik meg az eper hatása, milyen makro- és mikronutrienseket tartalmaz, és hogyan érdemes fogyasztani. Az eper egyik legnagyobb előnyét az antioxidáns tartalmának köszönheti, ahogy ezt az imént már mondtam, a szervezetünkben folyamatosan mini gyulladások keletkeznek, amelyet a szabad gyökök okoznak. Az ilyen gyulladások sajnos előbb-utóbb krónikus betegségek kialakulásához vezethetnek, például elősegíthetik a rákos sejtek kialakulását. A szabad gyökök ellen az egyik legjobb védelmet az antioxidánsok jelenthetik, amelyek képesek megkötni a káros atomokat, molekulákat és ionokat. Antioxidáns azonban nem csak az eperben található, jelen van például a legtöbb friss gyümölcsben, változó arányban ugyan, de jelen van főleg a bogyós gyümölcsökben. Az antioxidánsokban leginkább gazdag gyümölcsök a bogyósok, ahogy már mondtam, például a málna, szeder, áfonya, a fekete ribizli és a homoktövis, és természetesen az eper. A gyümölcsöket azonban nem csak az antioxidáns, hanem a vitamin ásványi anyag, illetve a rost tartalmuk miatt is érdemes fogyasztani. Az eper vitamin tartalma igen jelentős, nagy arányban található benne B6 vitamin, C vitamin, folsav, jód, kálium, mangán és réz is. Emellett rostokban, flavonoidokban és fitonutriensekben, ahogy már mondtam, többször is igen gazdag, és ezek mind-mind hozzájárulnak a szervezet egészséges működéséhez, a szív- és érrendszeri betegségek elkerüléséhez, a krónikus betegségek kialakulási esélyének a csökkentéséhez. A C-vitamin például ugye köztudott, hogy az immunrendszer egyik legfőbb támogatója. Az eper pedig azoknak is hatalmas segítséget nyújthat, akik kívánják az édes ízt, de fogyni szeretnének, mert az eper rendkívül alacsony energiatartalommal rendelkezik. Egy nagyobb eper szem csak 5-8 kalóriát tartalmaz. A sokunk által közkedvelt kis piros gyümölcs tehát mindenkinek ajánlott, ráadásul rendkívül sokféleképpen fogyaszthatjuk. Úgyhogy ebben az időszakban, amikor eper szezon van, és jó sok szedmagat hely van, ahova elmehetünk, és magunk leszedhetünk annyi epret, amennyit csak szeretnénk. Lefogyaszthatjuk, készíthetünk belőle dzsemet, lekvárt, akár alacsony cukortartalmút, vagy akár édesítőszerrel is, hogyha valakinek erre van szüksége. De a legjobb az, hogyha úgy magában, ahogy szedtük, megmossuk és megesszük, ez a legegészségesebb. Léteznek egyébként néhány napos eperböjtök is, amikor csak epret és vizet fogyasztunk, és akkor ezt lehet variálni jégkocka összedarálva eperrel, fölöntve egy kis citromos vízzel, pármenta levéllel, vagy csak epret eszünk. Ez 3-5 napig nagyon jót tesz a szervezetnek. Alig van benne kalória, viszont óriási nagy energia, vitamin, ásványi anyag bomba, és természetesen fogyaszt is. Érdemes viszont arra is odafigyelni, hogy a friss epret is ugye gyümölcsként érdemes fogyasztani, ezt már mondtam, hogy tehetjük, de mivel sajnos, mint a legtöbb természetes táplálék, ugye az eper is szezonális, viszont most van a szezon, április végétől egészen júliusig terem, ebben az időszakban nem érdemes elmulasztani a friss eper fogyasztást, ezt már ugye többször elmondtam, viszont amikor véget ér a szezon, akkor érdemes akár gyümölcsléként fogyasztani, tehát magunk készíthetünk eperlevet otthon, vagy szépen lefagyasztani, ahogy ezt már szintén mondtam, mert hogy az eper amellett, hogy rendkívül illatos, finom, még ránézni is jó érzés, egészségügyileg is rendkívül kedvező hatással bír az emberi szervezetre, úgyhogy most az eper szezonban érdemes megkeresni a szedmagad akciókat, és telehenni magunkat eperrel egészségünkre.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Rájöttek az orvosok, hogy ahogyan a szemetest, vagy bármilyen túltöltött edényt, kosarat, ugye az agyunkat is üríteni kell, főleg idősebb korban. Nyilván, ahogy a háztartási szemetesünkben, a szennyes edényben, vagy bármilyen tároló edényben, ugye az agyunkban is felhalmozódnak olyan dolgok, amik tulajdonképpen hulladékok, amelyek fogékonyabbá tesznek a neurológiai betegségekre, olyan hulladékok, amikre már nincsen szükségünk, ez főleg az idősebbeknél jellemző. Egy új kutatási eredmény szerint viszont lehetséges az életkorral összefüggő hatások visszafordítása és az agy hulladék tisztítási folyamatának visszaállítása. Ugye hát még a telefonunkon is kiszoktuk dobálni az úgynevezett hulladékokat, vagy az e-mail fiókunkból a levélszemetet. No hát az agyban folyamatosan felhalmozódnak haszontalan salakanyagok, mérgező fehérjék, amelyek fiatalkorban szépen ki is ürülnek, viszont az idő múlásával ez a tisztítási folyamat lelassul, és a felhalmozódott káros anyagok fogékonyát tesznek, tehetnek olyan neurológiai betegségekre, mint a Parkinson-kor vagy az Alzheimer-kor. Amerikai kutatók felfedezése szerint viszont az agy időskori hulladéktisztítási folyamata is javítható, sőt, akár a fiatalkori szintre is visszaállítható. A Rochesteri Egyetem szakemberei kísérleteztek, és arra a következtetésre jutottak, hogy a nyaki nyirokerek működésének helyreállítása hozzájárulhat a salakanyagok gyorsabb eltávolításához az agyból még idősebb korban is. Fejlett képalkotó és részecske követési technikákat alkalmaztak, és így figyelték meg a koponya gerincvelői folyadékban lévő fehérje hulladék szállításának a mikéntjét, emellett monitorozták a nyaki nyirokerek ritmikus lüktetését is, ami pedig képes elősegíteni a hulladékanyag agyból való kilökődését. A szív- és érrendszerrel ellentétben, amelynek egyetlen nagy pumpája van a szív, a nyirokrendszerben lévő folyadékot apró kis pumpák hálózata szállítja, és ezeknek a bonyolult kis mikropumpáknak, amelyeket nyirokcsomóknak neveznek, szelepeik vannak, amelyek megakadályozzák az ellenirányú áramlást, és egymás után összekapcsolódnak, hogy nyirokereket hozzanak létre. Ez nagyon fontos ebből a szempontból. Így magyarázták a kutatók. A vizsgálat azt is kiderítette, hogy ahogyan öregedtek a kísérleti alanyok, a nyirokerek összehúzódásainak a gyakorisága csökkent, és a billentyűk működése megszűnt. Emiatt aztán az idősebb kisegerek agyából 63%-kal lassabban ürültek a mérgező anyagok, mint a fiatalabbakéból. A kutatók pedig ezután megpróbálták újraéleszteni a nyirokcsomókat, és ez egy hormonszerű vegyülettel, a prostaglandin F2 alfa nevű gyógyszerrel sikerült is nekik. Ezt a gyógyszert egyébként gyakran használják a szülések megindítására. Kiderült, hogy e vegyület hatására a nyaki nyirokerek összehúzódásának a gyakorisága, illetve a hulladékanyag kiáramlási sebessége az agyból megnőtt, és visszatért a fiatalabb rákcsálók hatékonysági szintje. A kutatók szerint ez a megközelítés esetleg más beavatkozásokkal kombinálva akár az említett neurológiai betegségek jövőbeni terápiáinak is az alapja lehet. Tehát gyakorlatilag egy olyan felfedezésnek vagyunk most tanúi ebben a korban, ami segíthet a már említett betegségeket megelőzni, és nyilván, ha a nem említett betegségekre gondolunk, tehát amit nem feltétlenül, tehát nem Parkinson-kor vagy Alzheimer-kor, amire gondolunk, hanem egyéb neurológiai betegségekre, amik nem is okoznak olyan nagy problémát, mint az említett előző kettő, ha már ezek nem jelennek meg, mert működnek ezek a bizonyos kis pumpácskák idősebb korban is, akkor már óriási lépést tettünk az egészségünk érdekében, úgyhogy érdemes odafigyelni ezekre a kutatásokra, és érdemes egyébként a nyirokrendszerünket támogatni, táplálni, akár nyirokmasszázsra járni, odafigyelni arra, hogy ezek a megfelelő módon, tempóban és intenzitással működjenek továbbra is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Minden pénteken 18 órától Színem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az íris is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló, kb. 12 cm-es mély-lila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilimok szomszédságába.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai műsor vendége Ráb Márti, stílusmediátor, és hogy ez pontosan mit jelent, és hogyan segít nekünk, nőknek találkozni önmagunkkal, és a saját stílusunkat megtalálni, erről beszélgetünk ma. Szia Márti, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, örülök, hogy hívtál.
1: No, kezdjük azzal, hogy hogyan lesz valakiből stílusmediátor, és hogy ez mit jelent pontosan?
2: Az igazság, hogy ezt a titulust ezt én magamnak találtam ki valójában, mert ugye onnan indult a történet, hogy stílus tanácsadás, de mivel egy elég egyéni módszert dolgoztam ki erre, és a tapasztalatom az lett, hogy valójában a nők elkezdtek kibékülni magukkal, és így a divattal is, és amit már nem célként, hanem eszközként kezdtek használni így az önazonos megjelenésükben, és valahogy így jött ez a történet, hogy akkor én így mediációval foglalkozom, tehát akkor én egy mediátor vagyok.
1: De tulajdonképpen ugye a mediáció az azt jelenti, hogy álláspontokat közelítünk, hogy mondjuk megtanítjuk azt a két illetőt találkozni a másikkal, de ebben az esetben megtanítod az illető hölgyet, bár szerintem ez az uraknak sem árt, megtanítod találkozni önmagával. Így van, hogy megtalálja azt, aki ő valójában, és azt a stílust ezzel együtt, ami ilyen ő valójában.
2: Igen, abszolút erről szól a történet, és ez egy ilyen vizuális moodboardokon és egy kérdőíven keresztül történik, általában csoportos, tehát workshop jellegű, ami még azért is fantasztikus, mert valahogy a nők egymással is kezdenek békülni, tehát az, amikor ugye tényleg a nők, ahogy szemlélik egymást, vagy akár egy munkahelyen is, ugye mindig van vélemény, meg hát ugye a ruhánk, meg a megjelenésünk, az tényleg arról szól, hogy 3 másodperc alatt valaki valamit már rólunk eldönt, gondol a megjelenésünkről is, és valójában itt ez derül ki, hogy miért vagyunk mi különbözőek, miért szeretünk máshogy öltözködni, és egy workshop keretében nagyon szépen kialakul az a történet, hogy a külső és a belső tulajdonságaink, hogyha harmóniába kerülnek, akkor valósul meg az önazonosság, amire mindenki vágyik, csak olyan nagy zaj vesz körül minket, akár tényleg így a divat, trendek és minden, amit látunk, hogy nehezen találjuk meg önmagunkat. Ott van az, csak akkora a zaj körülötte, meg annyi az elvárás, hogy esetleg elfeledkezünk erről az önmagunkról.
1: Hogyan tudjuk megtalálni ezt az önmagunkat? Mert vannak pillanatok, amikor rátalálunk, vannak pillanatok, amikor rátalálunk, és felismerjük, hogy na hát ez vagyok én. Egy-egy pillanat, egy jó darab, mármint hogy a ruhákból egy jó darab, vagy egy jó kiegészítő. De hogy ne menjünk el a nagyon Carrie Bradshaw-s vonal felé, hogy nem gondoljuk azt, hogy a minden mindennel jó és viselhető, hogy hordjuk azt, ami nem illik össze, mert hogy ez sem való mindenkinek. De közben meg érdemes megtalálni azt, ami nekünk tetszik, még akkor is, hogyha az mondjuk alapvetően és elméletileg nem illene össze.
2: Hát igen, az a lényeg egyébként a módszernek, hogy ez egy archetipizáló rendszer, de nem skatujázunk be senkit, ugyanakkor mégiscsak vannak olyan jellemvonások és külső adottságok, amiket azért meg lehet határozni. Most csak tényleg ilyen nagyon alapvető, hogy valaki nagyon magas, vagy nagyon alacsony. Vagy ugye az alkata az inkább homokóra, vagy inkább egyenes. De ugye általában ezeket szokták használni, meg ugye a színeket, a klasszikus szín- és stílus tanácsadásnál kevesebb szó esik a belső tulajdonságokról, tehát hogy milyen a habitusa annak a hölgynek vagy úrnak, mik azok az energiák, amit őt körülveszik, mik azok a dolgok, amik tetszenek neki, vágyak, álmok, és egyébként ez nagyon izgalmas, mert amikor a workshop alatt általában mindig kiderül, hogy valahogy visszamegyünk egy ilyen gyerekkorunk szintjére, és hogy ott van az az ősi dolog, hogy ki vagy te. Csak ugye annyira elhomályosul, annyi minden rakódik ránk.
1: Meg nem ismerjük hogy... feltenni ezt a kérdést magunknak.
2: Hát igen, talán, igen, kevesen, tehát kevésszer hallani azt, hogy én nekem ez a stílusom, és ezt én kialakítottam magamnak, és teljesen mindegy, hogy most nem tudom, mi a divat, én ebben érzem jól magam, és nem is zavar, hogyha mondjuk mások ezt nem tartják divatosnak. Tehát egy összetett dolog azért ez a megjelenés, és nyilván ott van a társadalmi történet, hogy meg kell jelennünk a társadalomban, részt veszünk a közösségben, akkor ott mit mutatunk magunkról, szerepeket játszunk-e, vagy felmerjük vállalni azt, akik vagyunk. Szóval ez egy nagyon bonyolult történet, amit én azt hiszem, hogy ezzel a módszerrel elég szépen lefejtettem, és egy nagyon erős magabiztosságot tud utána mindenki érezni, amikor valójában kimondja és megfogalmazza azt, hogy ő ki valójában, és hogy ehhez a énhez, ehhez az énhez, a belsőhöz és a külső tulajdonságainkhoz, ami tényleg a testi adottság, hogy működnek a ruhák, és hogy tudok ezekben olyan komfortos lenni, hogy ez egy magabiztosságot mutat kifelé, ugyanakkor engem is megerősít, mert azért azt ne felejtsük el, hogy amikor olyan visszajelzést kapunk, hogy még hogyha nem is a tetszik neki valakinek az én stílusom, de elismeri azt, hogy ő ugyan nem venni ezt föl, de te rajtad mennyire jó, és mennyire látszik, hogy te vagy az, az egyrészt egy nagyon jó dolog, hogy megdicsérnek, másrészt téged is megerősít belülről, hogy akkor én helyén vagyok, tehát akkor én azt mutatom magamról, aki vagyok. Uh-huh. És szerintem ez egy ilyen állandó körforgás, és hogyha ez jól működik, akkor a személyiségünknek ez segít stabilitást adni.
1: Ráb Márti stílusmediátor a műsor mai vendége, vele beszélgetünk hamarosan tovább, elcsíptem azt a szót, és kiragadtam, és akarom, hogy egy kicsit jobban szétszállazzuk a jelentését, hogy ez egy archetipikus módszer. Milyen archetipusok vannak divat, öltözködés és személyiség szempontjából, ezzel folytatjuk majd hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ráb Márti stílusmediátor a műsor mai vendége. Vele beszélgetünk az önmagunkkal való találkozásról, a divatról, a saját divatunkról, saját magunk megtalálásáról a divatban, az öltözködésben és a kiegészítőkben is, de leginkább most arról, amit ígértem az előző beszélgetésünk végén, hogy ez egy archetipikus módszer, vagy az archetípusokra épülő módszer, ez mit jelent pontosan, és a divat szempontjából ebből az aspektusban milyen archetípusok léteznek?
2: Ez a módszer, ezt egyébként így a 70-es, 80-as évek táján Amerikában John Kitchener nevű egyébként klasszikusan szín- és stílus tanácsadó úriember meghatározott még egy ehhez a 7 archetípusból ő plusz egyet vagy kettőt, most ezt így annyira nem mélyednék bele, de a lényege a yin és yang elve alapján történő valamiféle tipizálás, de senkinek nem kell megijednie, mert nem egy ilyen nagyon zárt skatúja rendszer, de ugye nagyon régóta vannak megfigyelések ezzel kapcsolatban, így a személyiségtípusokhoz is kapcsolódóan, és ez alapján 7 archetípust határoztak meg, aminek a középső eleme, vagy a középső típus az a klasszikus eszencia, tehát ez egy ilyen eszenciákra bontott. Ugye nekem nagyon tetszett maga az eszencia szó, mert ugye az valaminek az abszolút lényegét jelenti, tehát hogy itt ilyen nagyon lényegi részeket szeretnénk megragadni, és nem kizárva azt, hogy a test és a személyiség az valahogy együtt működve tud úgy, tehát amikor együtt működik, akkor megtörténik az a harmónia, amikor megvalósul az önazonosság, és mondjuk ez nem csak a ruhákban, hanem végül is abszolút a viselkedésünkben is. És ez alapján a yin oldalon szerepel 3 eszenciánk, ami ugye a yin egy kicsit a feminibb energiák, amit ilyen áramló, hullámzó, ívelt, tehát egy ilyen szavakkal tudnék leírni, míg a yang oldalon pedig a karakteresebb, szögletesebb, egyenesebb, és akár egy négyzettel tudnám jelölni, ezek pedig a yang eszenciák. És akkor így van 7 eszenciánk, akikhez tartoznak testi, megjelenési jellegzetességek, és ehhez hozzá kapcsolva személyiségi típusok is, ami egyébként ennyire mélyen ők, akik kitalálták, vagy felállították ezt a rendszert, nem mentek mélyre, ezt igazából én így 3 év alatt dolgoztam ki olyan mélységig, hogy van egy elég nagy merítésem abból, hogy hány emberrel dolgoztam együtt, és teszteltem őket, és ebből kialakult egy fantasztikusan működő történet. Úgyhogy ez így az alapja. Tehát most ez így röviden nem tudom jobban megfogalmazni.
1: Jó ez így, és érthető is. Ilyenkor mindig felmerül bennem a kérdés, hogy aki ilyesmivel kezd el foglalkozni, az mennyire gyorsan, vagy mennyire mélyen találja meg önmagát is a folyamat közben. Mennyit változtatott ez rajtad? És mit adott ehhez hozzá a te hited?
2: Nagyon izgalmas egyébként, mert azt gondolom, hogy ahogy én öltözködtem eddig is, vagy ahogy erről az egészről gondolkodtam, ugye én elég régóta, tehát 30 éve, tehát én mindig is a ruhákkal foglalkoztam már kislánykorom óta, tehát én az a tipikus babaruha varró, ahogy megkaptam az első varrógépemet, már szaptam, vartam magamnak. Számomra ez mindig fontos kifejezési eszköz volt, tehát én nekem ez olyan volt, mint a festőnek a vászon, én magamat öltöztetve fejeztem ki valamit. Tehát, hogy én ebben valósítottam meg ezt a történetet, és ami ehhez kapcsolódik, az az, hogy engem mindig izgatott, hogy kicsoda az ember, és tanultam is bibliai antropológiát, tehát, hogy így az ember mint teremtett lénynek az összetevőit, hogy ugye van testünk, szellemünk, lelkünk, és hogy ez egy egység, és amikor ezzel az egész stílus eszenciával így megismerkedtem, akkor valójában engem ez ragadott meg, hogy valami olyan dolgokra nyílik meg ez a világ, amit szerintem elfelejtettünk, és fontos lenne, hogy kicsit ugatnak a kutyák.
1: Nem baj, hát otthon vagy, és vannak kutyáid, ez ilyen.
2: Ja.
1: Ez az élet. Úgy,
2: és az ablakban ők az őrzők. És
1: jó, hogy tegyék látják, csak a dolgukat, az a jó.
2: Ja. Úgyhogy ezért egy fantasztikus történet, hogy ezért tényleg egy ilyen holisztikusan megérted, így szerintem ez is közelebb visz minket magának, az embernek a megértéséhez, hogy tényleg van testünk, lelkünk, szellemünk, és az a test, amit öltöztetünk, azzal valójában ki tudjuk fejezni a belső gondolatainkat, a világról alkotott képünket, a habitusunkat, a temperamentumunkat, hogy valaki egy nagyon kimért, nyugodt, klasszikus eszencia, vagy pedig egy drámai, egy színpadra termett, egy állandóan kinyilatkoztató, vagy egy játékos, rebel, forradalmár, egy gemin eszencia, és hogy ezek hogy nyilvánulnak meg az öltözködésben, és hogy válik akkor ettől az ember önazonossá, mert azt mutatom, aki vagyok.
1: Rab Márti, stílusmediátor a műsor mai vendége. Ilyen és ehhez hasonló csodás gondolatok jönnek. Még hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Mind.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ráb Márti stílusmediátor a műsor mai vendége, és én szeretném, hogyha tovább folytatnánk a magunkkal való találkozást divataspektusból, öltözködés aspektusból, és a divat szót itt most annyira nem is hoznám be, hanem a saját magunkat.

0: híres volt, hogy az ő családját is hogy öltöztette. Tehát, hogy ez egy fontos dolog szerintem a megjelenés, ami talán egyébként nem tudom, hogy miért nyilván a puritanizmus, vagy hogy tehát nem arról beszélünk, hogy cicomázva kell lenned, vagy erkölcstelenül kell öltözködnöd ahhoz, hogy önazonos legyél, hanem pont az, hogyha milyen fantasztikus lények vagyunk, és hát nem vagyunk egyformák, ugye mindenki más, tehát tényleg az új lenyomatunktól kezdve az arcunkon át, tehát alig vannak egyforma emberek az ikreken kívül, akkor miért kellene nekünk egyformának lenni, akár az öltözködésünkben, a viselkedésünkben, tehát Isten nem gépeket teremtett teljesen egyformára, hanem különböző kreatív személyiségeket, akiket szerintem, ahogy az ige mondja, örömében és jókedvében teremtette az embert, és segítő társul akár, tehát egy kreatív elmével, kreatív személyiségeket hozott létre, akik miért nem mutathatnák meg ezt, akár a megjelenésükben is, nem? Szóval, hogy ez engem így nagyon régóta foglalkoztat, és azt gondolom, hogy sokkal szabadabbak lennénk, ha egymást is így szemlélnénk, és ezt a teremtett csodát látnánk egymásban.
1: Mit tud kifejezni a lelkünkről, a személyiségünkről, a szín, amit viselünk, a kiegészítők, amiket viselünk, és hogyan tudjuk kiválogatni a nagy zajban a fejünkből azokat, amik valóban nekünk valók, és nem pedig az, hogy ez valakinek tetszene, a barátnőmön is ilyen van, a páromnak tetszene, de közben lehet, hogy nekem nem annyira, de neki akarok tetszeni. Érted, hogy van egy ilyen kis örvény?
0: Erről szól, amivel foglalkozom, mert ez szokott a gond lenni, hogy eljönnek hozzám emberek, akik már mondjuk voltak szín- és stílus tanácsadáson, és esetleg tudják, hogy a bőrszínükhöz, az arcszínükhöz mely színek és árnyalatok állnak jól, de mindemellett még mindig nem érzi azt, hogy megtalálja azt a stílust, aki ő is. Akkor mondjuk oké, hogy jól áll nekem a kék, de az a kék az egy zakó legyen, egy pulóver legyen, laza legyen, szabott legyen. És itt történik az, hogy ugye ezt össze, tehát ez a módszer, ez tényleg egy önismereti utazás, plusz hozzá kapcsolódik az alkatunk, tehát azonnal beszélgetünk arról, hogy bizonyos alkatoknak milyen szabású ruhák állnak jól, ugyanakkor a színek dinamikája és ereje az is megint egy történet, hogy egy nagyon kreatív, dinamikus emberek általában szeretik az erőteljes látványos színeket, kontrasztokat, és lehet, hogy közben pedig azt tanácsolták neki, hogy sokkal visszafogottabb, mert hogy a monokróma divat, vagy építsél kapszula gardrobot, na most egy nagyon kreatív elme, egy kreatív gemin energia, az nem tud kapszula gardrobot építeni, mert neki mindig kell az újdonság, mindig kell az, hogy valami friss legyen, és az lehet, hogy 100 darabos, vagy 1000 darabos gardrobja van, neki az a kapszulája. Még egy nagyon klasszikus, kimért típusú hölgy, az pedig azt mondja, hogy ő 60 nagyon jól variált ruhából folyamatosan fel tud öltözködni, és nem érzi azt, hogy kevesebb ettől, hogyha ezeket hordja csak, és ezért lenne fontos az, hogy megértsük, hogy kik vagyunk, és ahhoz kezdjük el a gardrobunkat és a ruhatárunkat fölépíteni, mert akkor nem frusztráljuk magunkat olyan elvárásokkal, vagy divatrendekkel, akár mint mondjuk ez a kapszula gardrob, vagy a fenntarthatóság. Nagyon fontos dolog, hogy ne pazaroljunk, de ha valakinek úgy van 1000 darabos gardrobja, hogy folyamatosan hordja, akkor szerintem nem pazarol. Érted, mire gondolok?
1: Persze, tehát, persze.
0: Hogy ennek ez lenne a lényege, hogy mindenki abban legyen boldog, és azt tudja megvalósítani, és szerintem ez hozzá, tehát akik nálam járnak, azok mind elmondják, hogy sokkal felszabadultabbak lesznek, hogy megértettek dolgokat, hogy nekik a szabad, vagy valamit meg miért nem szeretne hordani, pedig mennyire erőltetik rá is, meg a környezet, és ennek ez a lényege, szerintem ez benne a fantasztikus, hogy milliófélék vagyunk, és igenis megtalálhatott a saját egyéni kifejezési eszközödet az öltözködésen keresztül is.
1: Mártin, mik a legfontosabb sarokpontok zárásképpen az öltözködésünkkel kapcsolatban, amit elvihet magával jó tanácsként a hallgató?
0: Szerintem nagyon fontos az alkat. Tudom, hogy tehát általában, amikor jönnek hozzám hölgyek, akkor mindig mondják, hogy tudják már mi a színük. Igen, az is nagyon fontos, tehát ugye nyilván nem mindegy, milyen színeket viselsz az arcod közelébe, de

0: Hogy az ember az alkatát megismerje, ez is egy önismeret, hogy ha tükörben állva felméred azokat a dolgokat, hogy neked tényleg hosszabb, rövidebb, derékban vágott, az már rengeteget tud segíteni, ha egy jól szabott ruha van valakin, minden a helyén van, ugye az aranymetszés szabályát szoktuk ilyenkor emlegetni, a kétharmad, egyharmad arányt, mert az belénk van táplálva, tehát minden embernek a szeme erre érzékeny, és azt látja harmonikusnak, ami az aranymetszés szabálya szerint van, de hát ez tényleg az épületek, a festmények, mindenre azt a vers, tehát ami az aranymetszés szabálya ott van, és ez egyetemes dolog, ezt nem valaki kitalálta, és ha azt szerint öltözködünk, és az alkatunkat megismerjük, és megtaláljuk azokat a pontokat, amik nekünk előnyösek, az már egy óriási történet. És akkor ehhez hozzájönnek a színek, de hát alapvetően én azt mondanám, hogy mindenkinek a saját eszenciáját, trióját, duóját kellene megtalálni, és innen tovább lépni.
1: Márti, köszönöm szépen az idődet. Most itt megígérem a hallgatóknak élő szóval, hogy Ráb Márti stílusmediátorral még fogunk beszélgetni, mert nagyon sok hasznos és fontos információt kapunk tőle, amik elindíthatnak bennünket önmagunk felé. Márti, köszönöm szépen, hogy velünk voltál.
0: Köszönöm én is.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig száll.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hölgyek, tessék figyelni, úgy tűnik, hogy nem a jó helyen vagyunk, mert hogy van egy olyan európai ország, ami a nőket a tenyerén hordozza, és ott a legjobb lakni egy nőnek, legalábbis most ez kiderült egy felmérés szerint, hogyha boldog, nyugodt és sikeres életet szeretne élni egy nő, akkor kezdhet csomagolni, mert hogyha nem Svédországba született, akkor oda kell mennie. Nyilván ez most vicc, nem kell menni, de hát úgy tűnik, hogy egy új hír szerint és egy felmérés szerint Svédország a nők számára a legideálisabb hely. Ha nyugalmat szeretne egy nő, hosszú szülési szabadságot, kellemes randi helyszíneket, akkor mindenképpen Svédország az, ami az üdvös helyszín számára, úgy tűnik legalábbis a felmérés szerint. A lakosságának a száma 9 millió Svédországnak, és nagyon hosszú a története a nőbarát politikának ebben az országban. A női egyenlő tulajdonjog már 1845-ben létezett, 1901-ben pedig ez volt az első ország, ahol bevezették az első hivatalos szülési szabadság programot. Aztán 1958-ban például a svéd luteránus egyház megváltoztatta a doktrináját, és lehetővé tette, hogy a nők is papok lehessenek. Jelenleg pedig a parlament mintegy felét női politikusok teszik ki. Egyébként az egyenlőségtudat nagyon érdekes, már az óvodában kezdődik a svédeknél, ahol a kisfiúkat ösztönzik, hogy babákkal is játszanak, míg a lányok pedig traktorokkal és kisautókkal is játszhatnak. Az iskolában mindkét nem számára kötelező a főzés, a varrás, a fémipar és a fa feldolgozás, vagy megismerései és vagy elsajátítása, és minden oktatási intézményben a lányok azok, akik jobban teljesítenek, mint a fiúk. Mindez rugalmasabbá teszi aztán később a nemi szerepeket, és így például az egyenlő fizetést is. Ahogy az egyik svéd website mondja, hazánkban a nők vezetik a buszokat, és a férfiak tolják a babakocsikat, azért persze a svéd nők mégsem kell, hogy feladják a nőiességüket, ugyanúgy sminkelnek, hordanak rózsaszín ruhát, hasonlóan cipő és táska megszállottak, de lehetnek egyszerre okosak és női, és ezt meg is engedi az ő társadalmak ez az ország, sőt, a legtöbb nő Svédországban könnyen hangoztatja is a feminista eszméket. Például egy stockholmi rendőrfőkapitány nő a bűnözés ellen vette fel a harcot, 4600 tisztviselő tartozik az ő beosztása alá, magas szőke rendőrnő pszichológiával és tárgyalásokkal oldja meg a legtöbb esetet, ugyanakkor nem fél erőszakot is alkalmazni, már nyilván, hogyha szükségeltetik rendőri intézkedés közben. A nőkből azért válik nagyszerű rendőr, mert kevésbé énközpontúak és konfrontatívak, mint a férfiak, majdnem minden harmadik rendőr Stockholmban nő. És egyre több nő vállalja be azt a szakmát, mert nem félnek, hogy férfiasan viselkedjenek, egyszerűen megmaradhatnak önmaguk számára nőként, úgyhogy esetleg keményen is fel tudnak lépni valami vagy valaki ellen. Úgyhogy adódik a kérdés, hogy valóban Svédország-e a paradicsom a nők számára, hát a magas adó miatt a nők évente átlagban 4,25 millió forintot keresnek, ami 354 ezer forintot jelent havonta. Az árak viszont majdnem négyszeresei a magyarországi áraknak, úgyhogy így nehezebb dolguk van. A nőknek például vásárláskor, ugye említettük, hogy cipő és táskamániások ők is. Na de, a másik hátrány, mert hogy azért van ez is, hogy a férfiak sokkal kevésbé gálánsak, mint nálunk. Nagyon ritka az a férfi, aki például fizeti a nő vacsoráját, ráadásul a svéd férfiak nagyon ritkán teszik meg az első romantikus lépést. Leginkább barátként kezelik a nőket, úgyhogy a nőknek kell, hogy átvegyék a kezdeményezés szerepét és vonalát is. Mindezek ellenére természetesen ennek is megvannak az előnyei. Például társadalmi rosszallás nélkül randizhatnak, ahányszor csak szeretnének, nyilván, ha házasságon belül vannak, akkor nem. De nagyon lazák ezek a szokások odakint, és bár a legtöbb svéd nő dolgozik, európai viszonylatban az ország a legnagyobb születési ország, ebben az országban van a legnagyobb születési arány, hála a nagy lelkű svéd törvénynek, és a svéd párok, nők és férfiak 13 hónap fizetett szabadságban részesülnek, és további 3 hónap fix összeg jár nekik. Ez azért elég jól hangzik. Ebből aztán 60 napot kell, hogy az anya kivegyen, 60-at az apa, tehát ugye felváltva vannak, és a maradék időt pedig úgy osztják el, ahogy akarják. A szülési szabadságra vonatkozóan mondom, ezt a rendszer elgördít minden anyagi nehézséget egyébként a párok elől is, a munkahely pedig megvár utána, mármint a szülési szabadság után. Ez az egyenlőség elv kiterjedt természetesen más területekre is. A női sportok ugyanannyi műsoridőt kapnak a tévében, mint a férfi sportok, és néha magasabb minősítésűek. 4 millió svéd figyelte például 2003-ban a női labdarúgó világbajnokság döntőjét. Érdekes egyébként, hogy 2004-ben például külön autót gyártott a Volvo a svéd nőknek. Az autó tele van női funkciókkal, az ülés automatikusan felveszi a női test alakját, a fejtámlán süllyedés van a lófarok miatt, és a pedálok elhelyezése magas sarkú cipőkhöz van igazítva. Hát ilyen az, amikor nőbarát egy ország.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Három igénytelen szobanövény, amit lehetetlen kinyírni, és még szép is, úgyhogy aki nem képes gondoskodni másról, vagy olyan nagyon vagányul mondja azt, hogy hát én nem tudok, minden növényt kinyírok, nálam nem marad meg semmi, ez egy kicsit már úgy érzem, hogy ez ilyen, jaj, annyira laza vagyok, és olyan bohókás, hogy nem tudok életben tartani egy növényt, hogy egy kicsit ez ilyen színjátéknak tűnt nekem egész életemben. Bocsánat, hogyha ezzel megsértek valakit, de én nem tudom elképzelni, hogy valakinek tényleg nincsen annyi ideje, hogy meglocsoljon hetente egyszer egy növényt, és ne locsolja túl. Tehát az rá van írva minden cserépre, a kis vonalkod, mert egy milyen növény. Az internetet érdemes néha okos dolgokra is használni, és utána nézni például annak, hogy az az adott növény mit szeret, mennyi vizet, milyen helyet, árnyékosat, naposat, hova tegyük ablakba, vagy egy kicsit, nem tudom én, a fűtőtesthez közelebb, szóval, hogy ez egy kicsit olyan, mint annak idején a jockeyt szeretni a Dallasba, hogy vagányabbnak, vagy különlegesebbnek tűnjön az ember. Bocsánat, hogyha valakit megbántok, ezzel nem ez a célom, csak szerintem azért mindenkinek tud annyi szabad ideje lenni, hogy meglocsolja a szobanövényt. Szóval, hogyha szeretnél egy pár szobanövénnyel feldobni mégiscsak a lakást, és az előzőek nem maradtak életben, nem kell csüggedni. Itt van az a három mutatós növény, ami tényleg megmarad, és gyakran látni például ugye ezeket osztálytermekben is, irodákban is, orvosi rendelőkben, mert ugye ezek jól bírják. A strapát, az egyik a rákvirág, ennek nagyon különleges lándzsa alakú, különböző mintázatú levele van, és még a fényszegény szobában is jól érzi magát, kislakásokban és irodákban is ideális dísznövény. Átültetni csak akkor kell, ha a gyökerek már kinőtték a cserepet. Szereti a meleg szobákat, a hideg húzatos helyeken a levelei begöndörödnek, azt nem szereti. Érdemes a földjét nedvesen tartani, de két locsolás között mindig meg kell várni, amíg a föld egy kicsit kiszárad. Aztán a strapabíró igénytelen, mondhatni igénytelen szobanövények között a következő a sorban a könnyező pálma, ami IKEA katalógusban sokat szereplő, tényleg nagyon szép dekoratív, most már tapéta minták és textília mintákon is szereplő nagy levelű növény. Egy nagyon népszerű szobanövény a díszes levelei miatt. Főleg a hajtások akár 4-5 métert is elérhetik, így aztán nagyobb lakásokban ajánlott tartani őket. A fiatal növényeket két évente érdemes átültetni. Az idő sebb növényeknél csak a felső talajréteget kell időnként cserélni. Igazából ő az, aki a sorban így az egyik legnépszerűbb, nagyra meg tud nőni különben még így is, hogyha nem nagyon foglalkoznak vele, és akkor ott van az anyós nyelv, amit nagyon sokszor látni tantermekben, irodákban, egy csomó helyen, és mondhatom azt, hogyha hát a felismerést próbálnám segíteni, hogy ez az a növény, ami olyan hosszúkás, zöld círmos belül a levele, hosszú hegyes levelei vannak, és a levél szélén sárga. Biztos, hogy ismerős mindannyiotoknak. A suliba mindig volt ilyen. Nem tudni, hogy honnan kapta a nevét ez a növény. A hegyes, hosszú hegyes formájáról talán, de az biztos, hogy nincsenek nagy igényei, hogyha szépen azt írják, hogyha begurítod az ágy alá, és ott hagyod egy hónapig, akkor sem lesz semmi baja. Hát azért ne gurítsátok be, tehát ez most nehogy komolyan vegye valaki. Nem gurítunk be ágy alá növényt. Húsos kartszerű levelei vannak, és emiatt mutatós ez a szobanövény. Törpe változatban is beszerezhető. Átültetni csak akkor kell, ha a levelei már kinőtték a cserepet, és igazán keveset kell csak locsolni. Arra kell talán odafigyelni az anyós nyelvnél, hogy nagyon hosszúra növeszti a leveleit, és egy idő után, hogyha kicsi a cserepe, akkor feldőlhet. Úgyhogy arra érdemes figyelni, hogy inkább dúsuljon, és legyen egy kicsit nagyobb tere a gyökereknek is nőni. Ezek a szobanövények elég sok mindent kibírnak. Nyilván érdemes a neten utána nézni, hogyha növényt vásároltok, mondom még egyszer, hogy mi a neve, latinul rákeresel, kihozza a képeket, és akkor szépen leírják a kertészet és az okos növényápoló oldalak, hogy melyikkel, hogyan kell viselkedni ahhoz, hogy életben tudjátok tartani őket.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért.
2: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Napos időre számíthatunk, visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Ukrajna fokozza a drón és rakéta támadásait Oroszországgal szemben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése is. Visszaszállna